0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Mezőgazdasági vízgazdálkodás.
0: Átalakuló iskolakezdési segélyprogram.
2: A Kommunikus Segélyszervezet elsőként talán indított iskolakezdési segély akciót célzottan már 2012-ben. Ennek az volt az oka, hogy már akkor is működött egy országos segélyközpontunk, és a segélyközpontban azt tapasztalták a kollégák, hogy ez az az időszak augusztusban, amikor a legtöbb segélykérés érkezik a szervezethez.
1: Élményterápia.
0: Szervátültetett gyermekek tábora.
1: Az Európai Tanács rendelete.

0: kamarai segítség a mezőgazdasági vízgazdálkodás kérdéseiben. A részleteket Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke mondja el.
1: A vízgazdálkodás és ezen belül a mezőgazdasági célú vízgazdálkodásnak a szakmai és vízjogi kérdései mind-mind olyan széles spektrumban mozognak, amiről nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ismerjük, és mégis mi is, akik gazdálkodunk, folyamatosan ezeket az ismereteket meg kell újítani, illetve az új szabályokhoz alkalmazkodni kell. Ezen túlmenően pedig, hát mivel a környezetünkről van szó, egy folyamatos alkalmazkodás igényel tőlünk gazdálkodóktól, és ott természetesen a klímaváltozás zajlik, sajnos ez nem egy végesnek tűnő, jelenleg a tudomány szerint sem egy végesnek tűnő esemény, tehát a körülöttünk mind a légkör, mind a talajviszonyok változnak, és ez természetesen mind a légköri, mind pedig a talajnak a víz ellátottsága is ennek megfelelően változik. Ugye több-kevésbé azt mondjuk, hogy a klímaváltozás, de hogy valójában ez a mindennapokban mit jelent nekünk gazdálkodóknak, ahhoz egy kicsit mélyebb ismeretek szükségesek. És ehhez igyekszünk az ingyenes kiadványainkkal olyan információkat átadni, amik kicsit konkretizálják az adott kérdéseket. Nagyon beszédes az egyik kiadványunk címe, a talajvédelem 10 parancsolata. Ez alapvetően a fenntartható gazdálkodás alapelveit foglalja össze, hangsúlyozza, hogy mit jelent a talajkímélő gazdálkodás, mi alapvetően a biodiverzitás, és hogyan tudunk a biodiverzitás fennmaradásának, biztosításának leginkább megfelelni azzal, hogy tudatosan és talajkímélően gazdálkodunk. De ugyanilyen úgy erőt a termőföldnek című kiadványunk, ami már a talajjavítási megoldásokra is ad néhány irányvonalat. Értem ez alatt a talajvédelmi, a vízmegőrzési, és itt is természetesen a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat mutatja meg, iránymutatást ad ahhoz, hogy mit jelent a helyes tápanyaggazdálkodás, és a tájléptékű vízmegtartás szerepe, mit jelent pontosan, és természetesen ez azért rendkívül fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hiszen ezek többé-kevésbé általános, illetve helyspecifikus irányokat is igyekszünk ezekben mutatni az olvasónak. Ahogy változik a klíma, természetesen arra a különböző termőhelyi adottságoknak megfelelően máshogy-máshogy reagálnak a különböző minőségű és értékű talajok is. Értem ez alatt nyilván egy homokos, egy agyagos, egy mezőségi talaj, egy barna erdőtalaj, tehát ez mind-mind máshogy tartja a vizet, máshogy kell gazdálkodni rajta, és hát a különböző talaj minőségű területeken különböző termesztési és termelési technológiákat tudunk alkalmazni. Ehhez segít például a körforgásos talajjavítási megoldások és alkalmazhatóságuk a mezőgazdaságban című kiadványunk.
2: Tehát amit elmondott, az azt jelenti, hogy a vízgazdálkodás a mezőgazdaságira gondolva egy összetett szabályozási rendszerben vagy környezetben zajlik.
1: Így van, és ezek a kiadványok ezt komplexen igyekeznek megmutatni, tehát egymásra épülve támogatják azt a mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatot és ennek a megértését is. Fontos azt is tudni, és azért beszélek ennyit a klímaváltozásról, mert ugye ehhez alkalmazkodni kell. Mindenkinek a saját gazdasága szintjén kell alkalmazkodni, és ezeket az egymásra épülő információkat a saját gazdasági működésünknek, a gazdálkodóknak az üzemméreténk figyelembevételéhez, a gazdálkodási tevékenység miben létéhez kell igazítani. Tehát nem csak egy-egy kiadványjal tudunk prompt válaszokat kapni a kérdéseinkre, hanem adott esetben ezek a tájékoztató jellegű információk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek összeállításra, mint ahogy ezeknek a jogszabályoknak megfelelően is kell az adott tevékenységet folytatni. Tehát ha mi változtatunk a tevékenységünk összetételén, akkor azt nyilván az ahhoz szükséges jogszabályi keretek között tudjuk megtenni, és hogy természetesen ehhez kell igazítani az öntözési gyakorlatunkat, illetve a vízgazdálkodási gyakorlatunkat a mindennapokban.
2: Tehát nagyon fontos a vízjogi szabályok értelmezése.
1: Így van, és még ha csak a vízjogi szabályokról lenne szó, de ez egy sokkal inkább szélesebb körül, tehát a vízjogi és a mezőgazdasági vízgazdálkodást alapvetően szabályozó jogszabályi környezet az sokkal sokrétűbb, mint elsőre gondolnánk, hiszen kölcsönhatásban van, itt nem csak a vízről van szó, hanem a talaj életnek a megőrzése, a talaj átlálása, ezekhez kapcsolódóan természetesen a vízgazdálkodás.
2: A gazdák, a gazdálkodók miként juthatnak hozzá az útmutató gyűjteményhez?
1: Ezek a kiadványok elérhetőek és letölthetőek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elektronikus felületéről, a portálunkon megtalálják. Ha valaki elakadna, akkor pedig minden egyes falugazdász irodában tudnak a kollégák segítséget nyújtani, illetve egy-egy kérdés, egy specifikus kérdés, tudnak segíteni a kollégák a tekintetben is, hogy a különböző szakmai anyagok közül melyiket célszerű elolvasni, de hogyha valakit összességében érdekel a mezőgazdasági vízgazdálkodás, akkor célszerű időt szánni, és ezeket a kiadványokat átlapozni, hiszen ahogy említettem, egymásra épül, és ahogy a gazdálkodási folyamataink mennek előre, így érdemes ezeket a szakmai anyagokat is előtérbe helyezni, hiszen nem csak a jelennek, hanem a jövőnek is meg kell felelni, hiszen aki mezőgazdasággal foglalkozik, az nem úgy áll neki a szakmának, hogy egy nap felkelünk, és na, akkor a mai naptól gazdász leszek. Ez egy életforma, és mint ilyen hosszú távra tervez mindenki, aki mezőgazdaságra adja a fejét, és ezt az életformát természetesen fenntartani, jövedelmezővé tenni, eredményessé tenni, ma már nagyon-nagyon nehéz, hogyha nem vagyunk tisztában a vízgazdálkodás szabályaival. Bármely ágazatát is űzzük a mezőgazdaságnak, vízre és vízgazdálkodásra minden területen szükség van.
2: Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnökét hallották.

0: A vízhiány, a szárazság egyre nagyobb gond hazánkban is. Ki gondolná, hogy a bűséges monszunesők öntözte India a világ egyik legsúlyosabb vízválságával néz szembe. Dr. Wilhelm Zoltán India szakértővel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: Indiában mérték a világ egy év alatt lehullott legnagyobb csapadékát, tehát azt mondhatjuk, hogy itt található a világ legcsapadékosabb helye. Ez Cherrapunji település közelében van. 26.461 mm-t mértek egy évben, ami ugye több mint 26 méter. Ez Budapest 56 évi teljes csapadék mennyisége. Ugyanakkor abban az évben voltak Indiának olyan területei, ahol egyetlen milliméter csapadék sem hullott. Tehát ebben az országban egyidejűleg van jelen a vízbőség és a vízhiány. De ez nyilvánvalóan nem tegnap óta van így, hanem több ezer éve tapasztalják ezt a helyiek, és ez alkalmazkodtak olyan tradicionális vízgyűjtési, vízkezelési, mondhatjuk vízmenedzsment módszerekkel, amelyeket azt gondolom, hogy Európában is sikerrel tudnánk használni.
2: Probléma a vízszennyezés Indiában, tehát van vízbőség, vannak folyók, de vigyáznak-e a tisztaságra?
1: A világ legszennyezettebb helyei közül is sajnos Indiában néhánnyal találkozhatunk. A felszíni vízfolyások jelentős része elszennyezett, hiszen gondoljunk arra, hogy ez a másfél milliárdos népesség, amely szeretne egyre inkább nyugati színvonalon fogyasztani. Ennek a népességnek a növekedésével nem tartott lépést az infrastruktúra fejlődése. A gazdasági növekedés hajszolása természetesen azt eredményezte, hogy a gyárak, az üzemek hát lazább környezetvédelmi szabályozással dolgoznak, mint mondjuk a világ nyugati területein. A bányák, a mezőgazdaság szintén sokkal lazább körülmények között működik, hiszen minden politikusnak az a legfontosabb, hogy hány százalékkal nő a GDP, és bizony a környezetvédelemre jóval kevesebb figyelem fordult. Ugyanakkor természetesen vannak jó gyakorlatok is ebben a tekintetben Indiában, hogyha csak arra gondolunk, hogy a hit az milyen immunrendszerre tudja felvértezni az embert, akkor gondoljunk például a Gangesben elvégzett szent fürdőzésekre. A Ganges a világ egyik legszennyezettebb folyója, de a hinduk meggyőződése szerint Ganges anya nem lehet koszos, és ők fürdenek ebben a vízben. Néhány biokémikus kimutatta azt, hogy olyan baktérium összetevői vannak, és olyan ásványanyag összetevői vannak ennek a víznek, amelyek megakadályozzák a különböző fertőzések tovaterjedését. Tehát az emberek nem betegszenek meg tömegesen egy-egy ilyen gangeszi fürdőzést követően.
2: Az iparnak a vízfogyasztása mennyire jelentős? Itt Magyarországon szóba került ugye az akkumulátorgyárak kapcsán is, de akár az autógyárak kapcsán, korábban pedig volt szó arról, hogy mondjuk egy üdítőitalgyár vagy a textilipar micsoda eszméletlen túlméretezett vízfogyasztással rendelkezik. Ez mennyire probléma?
1: Egyre jelentősebb, de Indiában elsősorban a mezőgazdaság az, amelyik és a lakosság, amely a legnagyobb víz fogyasztó, tehát ellentétben mondjuk Kínával, ahol ugye a zöld és barna mezős beruházásokkal egy óriási ipari potenciál jött létre, és Kína ugye a világ műhelyévé vált, kis túlzással ugye a világ mindent Kínában gyártat. India ezzel szemben nagyon érdekes módon kihagyta a saját ipari forradalmát, és egyből szolgáltatás vezérelte, gazdaságot épített. De azért még mindig a lakosság 50%-a alapvetően a mezőgazdaságtól függ. A mezőgazdaságban talál munkát. Úgyhogy a mezőgazdaság számára nagyon-nagyon fontos a víz. Hiszen Indiának vannak olyan területei, ahol bizony vízhiány alakul ki, a monszun esők ellenére is. Indiának az északnyugati területei, Rajasztán, Gujarat, részben Punjab tagállamok, Haryana tagállamok területén nagyjából olyan csapadékviszonyokat találunk, mint hazánkban, ugyanakkor az éves középhőmérséklet jóval magasabb. Tehát, hogyha egy picit eljátszunk a gondolattal, ugye napjainkban szembesülünk a globális éghajlatváltozással, alapvetően felmelegedési folyamatokat tapasztalunk. Lassan-lassan itt a Kárpát-medencében is olyan viszonyokkal fogunk találkozni, kis túlzással, mint Indiában. Tehát a rendelkezésre álló vizet, azt nekünk gyűjtenünk, tárolnunk, és ugye amikor szükség van, rá felhasználnunk kell. Indiában erre évezredes módszerek alakultak ki.
2: Milyen módszerek? Ugye ez nagyon érdekes számunkra, mert keressük a lehetőségeket a víz megtartásra. Most pár éve kezdtünk ezen gondolkodni egyáltalán. Ők meg már 1000 éve tudják.
1: Hát nem akarom magam fényezni, de nagyjából 20 évvel ezelőtt nyertem állami ötvös ösztöndíjat arra, hogy az indiai hagyományos vízkezelési módszerekkel foglalkozzak, hiszen akkor már világos volt, hogy az éghajlatunk változik, mégpedig nagyon gyorsan és drasztikusan, és mindannyiunk számára világos kell, hogy legyen az, hogy ezt az ember okozza. Tehát persze ezzel lehet vitázni, és vannak, akik ezt cáfolni igyekeznek, de egyértelműen, hogy ez antropogén hatású ez a folyamat. És engem nagyon érdekelt, hogy Indiában milyen megoldásokat használnak évszázadok, évezredek óta a vízhiány áthidalására. Több mint 50 ilyen hagyományos módszert sikerült összegyűjtenem. Természetesen ebben vannak olyanok, amelyek számunkra irrelevánsak, nem hasznosíthatóak, hiszen a Himalájához kötődnek, hát nekünk nincsenek azért 6-7-8000 méteres hegyeink és gleccsereink.
2: Hó és jégolvadás.
1: Így van. Nagyon-nagyon ötletes módon használják a ottani emberek a gleccserek vizét. Sajnos ugye ezekből is egyre kevesebb van, és a gleccserek visszahúzódnak, hogy ezek a területek nagy bajban lesznek. De Észak-Kelet-Indiában, ahol tulajdonképpen trópusi esőerdei viszonyokat találunk, ez a bambusz csöpögtetéses technológia, amit alkalmaznak, az is zseniális, és a különböző bambusz rudakkal juttatják el a földjeikre a vizet, az átmérő és a távolság függvényében tudják a mennyiséget szabályozni. Nyilván ezekkel nagyon nem tudunk mit kezdeni, tehát nekünk India száraz, meleg területeiről példákat hoznunk, vagy olyan területekről, amelyek némiképpen hasonlítanak a Kárpát-medence egykori képére.
3: Wilhelm Zoltán

0: lesz dolgunk vele szerintem a saját intézményeinkben is ugyanakkor, hogy megfelelő módon legyen felhasználva a kormányzati támogatás és a családok esetében, tehát ebbe biztos, hogy kell segítenünk, de a segédszervezetnek azt gondolom, hogy az elmúlt 14 éves tapasztalat ezen a területen ez sokat fog majd segíteni a következő hónapokban is.
1: A gyermekek személyre szabott iskolakezdési csomagokat kapnak?
0: Én ez eddig így ment, igen, tehát 14 éven keresztül mi erre nagy hangsúlyt fektettünk. Most ugye a családok közvetlenül fognak kapni fajta támogatást a kormányzattól, tehát náluk lesz ez a feladat. Mi nyilván, hogyha kell, akkor tudunk segíteni mondjuk az átmeneti otthonban élők esetében őket, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, vagy segíteni akár a beszerzésben. A segélyszervezetnél ez tényleg egy egész éves munka, és az egész évről szól, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat leghatékonyabban, és ebben azért nem csak a tanszerekre kell gondolni, itt a ruhát, az élelmiszert, és ahogy említettem, a törődés, a fejlesztő foglalkozások, a szociális munka, az mind-mind részei annak, hogy egy gyerek minden kapaszkodót megkapjon ahhoz, amire szüksége van.
1: Ebbe a munkába a szülőket is be lehet vonni, illetve be tudják vonni?
0: Ez nem is kérdés, a segélyszervezetnél minden gyerekprogramunkra igaz az, hogy a szülőkkel is együtt dolgozunk, hiszen mi nem a szülők helyett szeretnénk valamit elvégezni, a szülőkkel együtt, és őket is támogatva ebben, és képessé téve a családokat arra, hogy megfelelően funkcionáljanak. A segélyszervezetnél, akár a legkisebb gyerekeknél végzett programok esetében is, tehát mondjuk egy biztos kezdett gyerekeknél is kezdettől fogva mindig mindenben a szülőkkel együtt dolgozunk, és azt igyekszünk elérni, hogy ők a saját lábukra tudjanak állni.
1: Úgy tudom, hogy a segélyszervezet az óvoda kezdő családokat is támogatja csomagokkal.
0: Igen, ez egy olyan terület, amiről sokkal kevesebb szó van, ugyanakkor talán sokan meglepődnének, akik mondjuk nem érintettek épp aktuálisan, vagy már nem emlékeznek rá, hogy egy óvodás esetében is mennyiféle kiadás van, és ebből is nagyon sok évelején jelentkezik tanévelején, úgyhogy emiatt indítottunk el mi az EON Hungária csoporttal évekkel ezelőtt egy közös programot, ahol óvodásokat is támogatunk. Én azt gondolom, hogy erre is majd nagyobb hangsúly tud esetleg kerülni abban az esetben, persze, hogyha az adományozóink idén is mellénk állnak. Azt is megerősítettük, hogy természetesen változatlanul el fogjuk indítani az iskolakezdés együtt segélyprogramot, ahogy az elmúlt 14 évben. Itt tényleg csak a hangsúlyok megváltozásáról van szó, nem többről, és természetesen az óvodások esetében nem, hogy elengednénk a kezüket, hanem szeretnénk még megerősíteni ezt a fajta támogatást, és lehetőség szerint még több óvodakezdő családnak támogatást nyújtani. Mi ugye ezért hívjuk ezt a programot kapaszkodó programnak, tehát hogyha az ember elképzel egy mászófalat akár, akkor ott az könnyen, hiszem, hogy szimbolikusan elmagyarázható, hogy hogyan is működik egy gyerekkor, hogy mindenképpen az a cél, hogy eljusson valahonnan valahova egy gyermek, csak nem mindegy, hogy hány kapaszkodóval teszi, mint hogy egy mászófalon is, nem mindegy, hogy az ember hány helyre tud nyúlni. Egy jobb helyzetben lévő családnál a gyerek nagyon sok kapaszkodót kap. Természetes az, hogyha beteg, a orvosi ellátás kap, hogyha lemaradt, akkor kap esetleg fejlesztő foglalkozást, korepetálást, ha szüksége van egy cipőre, akkor a cipőjét megkapja, a ruháját, és így tovább, és így tovább. Ezek mind tulajdonképpen kapaszkodók, amik ahhoz kellenek, hogy egyenlő eséllyel tudjon egy gyerek előre haladni. Én azt gondolom, hogy a segélyszervezetnek pedig ott lehet egy hiánypótló szerepe, hogy ezeket a kapaszkodókat pótolja, amit esetleg egy család saját erőből nem tud megadni a gyermekének.
1: Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető elnöke nyilatkozott.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség idén-nyáron is komplex élményterápiás táborokat szervez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában. Erről számol be Bozori Gabriella, gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktató Központ vezetője.
1: Ezeket a táborokat évek óta szervezzük, és az a lényege, hogy a lovasterápiát, ami a táboroknak a fő eleme, kiegészítjük egyéb más terápiás elemekkel, a gyerekeknek szervezünk meseterápiát, akkor van egyéb állatasszisztált terápia, azon belül kutyás terápia, zeneterápia, tehát igyekszünk nagyon-nagyon komplexen sok és szinte minden oldalról megközelíteni őket, és hát ezek az intenzív egyhetes blokkok úgy látjuk, hogy jelentős változást tudnak hozni a gyerekek életében.
2: Mi határozza meg, hogy ki milyen terápián vesz részt? Mert említette a lovasterápiát, a zeneterápiát, a kutyaterápiát.

0: terápiát?
1: Alapvetően ugye ezeket a gyerekeket, akiket ezekbe a táborokba invitálunk, ismerjük jól, hiszen évközben hozzánk járnak terápiára, tehát abszolút tudjuk az ő egyéni szükségleteiket, ismerjük azt, hogy mely területen igényelnek fejlesztést. Itt ezért is tudunk így egy kicsit egyénileg közelíteni hozzájuk, úgyhogy alapvetően ez dönti el, bár azért vannak olyan programok, amin mindenki nagyon-nagyon szeretne részt venni, ilyen pont a kutyás terápia.
0: Milyen problémákkal küzdő gyermekek vehetnek részt a táborban?
1: Minden tábort más-más tematikával, más korosztálynak és más problémával élő csoportnak, gyerekeknek szervezünk. A múlt heti tábor az főleg tanulásban akadályozott, illetve magatartás problémás gyerekeknek szólt, és ott a hangsúlyt a jó érzésre, a pozitív kommunikációra helyeztük. A mostani táborba itt főleg az alkotó képesség és az alkotás van a fő szerepben. Ennek a tábornak az is a neve, hogy Creativity. Itt nagyon sok olyan program van, ami a gyerekek kreativitását fejleszti, sok kézműves foglalkozás, tehát itt főleg olyan gyerekek vannak, akiknek a finom mozgás koordinációját, ügyességét kell, fantáziáját kell fejleszteni. Aztán lesz egy pszichológiai lovasterápia tábor, ahol inkább kamaszkorosztály vesz részt, hiszen ők ugye ebben az időszakban nagyon nehezen tudják feldolgozni azokat a változásokat, amiken fizikailag átesnek, és hát ezt mentálisan és érzelmileg is nehéz lekövetni. Náluk a fő cél az önállóságnak a fejlesztése, azt, hogy megérezzék, hogy a kockázatvállalás az eddig érdemesebben elmenni, tehát hogy kell kockázatot vállalni, de nyilván mérlegelni kell a dolgokat. És az utolsó táborunk az kimondottan kisebbeknek, fiatalabb korosztálynak szól. Itt is beszéd problémákkal, tanulási problémákkal, részképesség problémákkal élő gyerekek vesznek majd részt. És ennek a tábornak a címe az, hogy Fókuszban a lovak. Itt mindenféle olyan tevékenységet végzünk, ami a lovak körül végezhető, a lovakhoz kötődik. Például lesz ilyen séfek séfe, amikor a lovaknak állítunk össze mindenféle finomságokból menüt, azt elkészítjük őket, de lesz lóvelnesz, és minden egyéb a lovagláson kívül is.
0: A négy turnusban hány gyermek vehet részt?
1: Összesen olyan 60-an fognak táborozni nálunk a 4 hét alatt. De azért is nem akarunk nagyon nagy létszámú táborokat szervezni, mert akkor úgy érezzük, hogy elveszne azt, hogy tényleg egyénileg tudjunk a gyerekekkel foglalkozni, és mindenkinek odafigyeljünk az ő egyéni szükségleteire.
0: Nappali táborról van szó, vagy esetleg éjszakára is ott maradnak a gyerekek a táborban?
1: Ezek bejárós táborok, reggel jönnek, itt vannak késő délutánig, aztán hazamegy mindenki, otthon alszik, és következő nap folytatódik tovább a program.
0: Kik foglalkoznak a gyermekekkel? Gyógypedagógusok, pszichológusok?
1: Igen, pszichológus és gyógypedagógus szakemberek, de közöttük főleg olyanok, akik egyben lovasterapeuták is, illetve külsős fejlesztő szakembereket, illetve terapeutákat is meghívunk, az előbb említett zeneterapeuta például, meseterapeuta, akkor aki a kutyás terápiát tartja, illetve olyan szakembereket, akik például segítenek a különböző kézműves foglalkozások megvalósításában. Múlt héten például gyönyörű tűzománc medálokat is készítettek a gyerekek.
0: Bozori Gabriella gyógypedagógussal, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetőjével beszélgettünk.

0: A szervát ültetett gyermekeket nevelő családok 23. balatoni rehabilitációs táborát Szalamonov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítványa megújított életekért elnöke mutatja be.
1: 2004-ben rendeztük meg az első mi is nyaralunk tábort, amikor véletlenül ölünkbe potyant egy adomány, ami már egy komolyabb pénzösszeg volt, és akkor kitaláltuk, hogy ebből legyen a szervát ültetett gyerekeket nevelő családoknak egy rehabilitációs tábor, mert akkor már tudtuk, láttuk, ismertük, hogy hát itt nem csak a transzplantált gyereknek kell a rehabilitáció, hanem a testvérek legalább annyira sérülnek ebben az állapotban, amikor éveken keresztül egy beteg testvérük van, és a szülőkről nem is beszélve, akiknek éveket kell küldeniük azért, hogy életben tartsák a gyereket, utána transzplantálják a gyereket, akkor nem tudják, mi történhet, félnek az egész szituációtól, állandóan reszketnek, tehát itt komplett családot kell rehabilitálni. És ezt 2004-ben tudtuk először megtenni, akkor 53-an voltunk összesen. Ez annyira jól sikerült, hogy a következő táborra már 160 voltunk, és aztán egy-két év alatt elértük a 200-at. Egyre jobban fejlődött a tábor, egyre több programot hoztunk be, ami egyrészt egy élményterápia volt, másrészt pszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta foglalkozott a szülőkkel is, a gyerekekkel is, ezek általában csoportos foglalkozások, de ha kért valaki egyéni beszélgetést, azt is meg tudtuk szervezni.
2: Miről szólt az idei tábor?
1: Az idei tábor ugyanúgy, mint az összes eddigi tábor, ez volt a 23. A délelőtt az mindig a sportolásról szól. Úszó, oktató és mester edző tanítja a gyerekeket, csoportokra vannak osztva, a egészen picikék, a kezdők, már nem félek a víztől, nem ír le a lábam, akkor is bemerek menni a vízbe. Előzetesen van egy komoly online felmérés, hogy ki miben szeretne részt venni, és ki mennyire hol tart abban a sportágban, amiben részt szeretne venni. És így mindig 5-6 úszócsoport van, és 3 úszás oktató van. Egy komoly szakember és 2 segítője. Aztán van teniszoktatás, ameddig nem tűz annyira a nap, hogy már nem lehet kibírni, de kell 9-től szintén csoportokba vannak osztva a gyerekek. Pingpongozás, röplabda, foci és kézműves. Mindig, amikor egy-egy sportolásról visszajön a gyerek, akkor van egy kis kézműves alkotó műhelyünk, és ott a piciktől kezdve a nagyobb, akik nagyon szívesen kézműveskednek. A délután szól mindig a pszichó, róla a csoportfoglalkozásokról. Ezt is nagyon szeretik a gyerekek, különböző beszélgető csoportok vannak. Nem úgy hívjuk, hogy pszichoterápia természetesen, de van a kicsiknek 14 év alatti gyerekeknek, és van a 14 évtől felfelé gyerekeknek, aztán van drámacsoportunk, a szülőknek táncterápia van, ami még Börcsök Enikő találta ki 2015-ben, és azóta minden évben tovább is volt, továbbra is folytatjuk, mert hihetetlen, hogy mennyire jót tesz a pároknak minden nap ez az egy órás, csak kettesben együtt táncolnak, és a végére egy olyan csodálatos bemutató programot hoznak létre, hogy hát mindenkinek szeme szája eláll. És aztán ezen kívül vannak a különböző programok, mint hétfőn bobozás és falmászás és kalandpark, ez egy ilyen bátorságpróba. Aztán jön a zenekar, eddig mindig az Anne and the Barbies jött minden évben, most ők nem tudtak jönni, úgyhogy most jött egy kicsiknek való zenekar, a Lóca zenekar, de a nagyok is nagyon élvezték, főleg ilyen népzene feldolgozásokat játszanak, és megmutatják a gyerekeket, de még a szülőket is. Táncolnak, együtt énekelnek, ez is nagyon jól sikerült. Aztán ki mit tud van. És volt most egy külön meglepetés is, amiről hát nem tudom, szabad-e már beszélni, mert még a rendezőktől nem kaptunk rá, a szervezőktől engedélyt, de hát annyit azért elmondok, hogy hát a 2 űrhajós, illetve űrhajós és kiképzett űrhajós járt nálunk, és fantasztikus program volt, és nagyon nagy meglepetés volt mind a szülőknek, mind a gyerekeknek.
2: Milyen anyagi segítséggel valósulhatott meg a tábor?
1: Hát ez most egy nagyon jó kérdés, mert minden évben kérünk a minisztériumoktól támogatást, a családügyi államtitkárságtól is kértünk, minden évben kapunk is, és kérünk az egészségügyi államtitkárságtól is, és ebben az évben írásban kaptunk 10 millió forintot, amit 3 programra használhatunk fel, a táborozásra, a világnap megrendezésére, és egy transzplantációs fórum megrendezésére, és végül nem kaptuk meg a pénzt.
2: Ez mennyiben befolyásolja az alapítvány jövőjét?
1: Nagyon súlyosan befolyásolja. Nagyon súlyosan. Erről készült egy TV interjú, és hát fantasztikus volt, mert még egy óra se telt el, és a számlánkon volt 2 millió forint. Ezt egy hölgy és a fia a saját pénzükből, nem cégpénzből, saját pénzükből egy órán belül 2 millió forintot átutaltak. Jöttek kisebb adományok is, 5-10 ezer, 20 ezer, 50 ezer forint. Hát ez a 10 milliót nem tudja pótolni. Természetesen írtunk az új egészségügyi miniszternek és államtitkárnak, hogy nem is azt várjuk, hogy most ebben a pillanatban nézzenek utána és utalják, csak annyit, hogy biztassanak azzal, hogy megnézik és a jogosnak találják, akkor természetesen ki fogják fizetni. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb csak kapunk rá választ.
2: A táborról Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a megújított életekért elnöke számolt be.

0: Az Európai Tanács véglegesen jóváhagyta a mesterséges intelligenciára vonatkozó egyes szabályok észszerűsítését és egyszerűsítését célzó új rendeletet. Balacsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: 2 éve a mesterséges intelligencia rendelet befolyásolja a mindennapjainkat. 2024. augusztus 1-én lépett hatályba az Európai Unió rendelete, és egy 2 éves türelmi időt írt elő a nagyvállalatoknak, a tech cégeknek, és minden olyan szervezetnek, aki valamilyen úton, módon a mesterséges intelligenciát használja. Az idei nyár azért különleges, mert hogy 2026. augusztus 1-én lejár az a türelmi idő, ameddig volt lehetősége a cégeknek átalakítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos működésüket. A jó hír talán az, hogy mivel rengeteg újdonság jelent meg a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és nem biztos, hogy minden tagállam időben felkészült, sikerült a megfelelő hatásvizsgálatokat elvégezni, ezt az eredetileg idén nyárra tervezett határidőt kitolják, és kap még mindenki egy kis haladékot arra, hogy a nem megfelelően működtetett mesterséges intelligencia rendszereket kivegye a mindennapi működésből, így elkerülve azt, hogy valaki bírságot kapjon, sértse az emberi jogokat. De ez a fajta módosítás egy másik újdonságot is hozott, ami azt gondolom, hogy nagyon is időszerű volt, és én végtelenül örülök annak, hogy ilyen gyors reagálás történt. Mert hogy ezzel szerintem nem áruljunk el újdonságot a hallgatóknak, hogy mindenféle manipulált tartalmakat is elő lehet állítani pillanatokon belül a mesterséges intelligencia segítségével, és a deepfake kifejezés már be is került a mindennapi köztudatba, ezek az úgynevezett mélyhamisított tartalmak. Azonban ezt az új technológiát, a mesterséges intelligenciát arra is lehet használni, hogy intim tartalmakat készítsünk. Valódi felvételekkel, vagy olyan valósághű felvételekkel, ahol a másik fél beleegyezése nélkül, ruhátlanul, lengeöltözékben, vagy gyerekeket is intim helyzetben ábrázolnak. És ez egy komoly problémát jelent, hiszen számos olyan alkalmazás elérhető, amivel úgynevezett deep nude, azaz ilyen vetkőztetős vagy lemeztelenítő mesterséges intelligencia alapú tartalmakat lehet előállítani. És ennek a határidőtoldás mellett az az újdonsága, hogy ez ilyen típusú tartalmakat is bűncselekménynek nyilvánítja.
2: Az új rendelet 2027 augusztus 2-áig hosszabbítja meg azt a határidőt, ameddig az illetékes hatóságoknak nemzeti szinten a mesterséges intelligencia szabályozói tesztkörnyezeteket kell létrehozni.
1: Igen, és ez szerintem egy jó hír, mert hogy ezeknek a hatóságoknak, amelyek majd nemzeti szinten fogják vizsgálni azt, hogy az adott Európai Uniós országban működő szervezetek hogy és milyen formában használják a mesterséges intelligenciát, így még nagyobb rálátásuk lesz, van lehetőség és mód arra, hogy egyeztetések bontakozódjanak ki, és hogy finom hangolják ezeket a rendszereket. Mert hogy szerintem az is fontos egy új jogszabály megalkotásánál, hogy nem az az elsődleges cél, hogy bárkit is büntessenek, hanem azt, hogy harmonizálják a jogszabályi rendelkezéseket a technológiai vállalatok mindennapi működésével. A mesterséges intelligencia rendeletnek nem az a célja, hogy korlátozza az innovációt, hanem az, hogy minket felhasználókat megvédjen, tiszteletben tartsa az emberi jogokat. És hogyha ehhez több időre van szükség, már pedig a jelenlegi rendelkezés azt mutatja, hogy igen, a hatóságok felállításában, a megfelelő szakemberek megtalálásában, akkor van mód és lehetőség arra, hogy a jogszabálynak a teljes körű végrehajtását még egy évvel megtolják.
2: A háttéranyag szerint ezzel a megoldással hatékonyan kezelhetők a nagy kockázatú mesterséges intelligencia rendszerekre vonatkozó követelmények közötti esetleges átfedések.
1: Igen, szerintem ez az 1 éves türelmi idő abban is segíthet minket, hogy a korábban már megfogalmazott előírások nyomatékosabbá váljanak, vagy ha van olyan kialakult gyakorlat, ami egyébként már eddig is a tiltott, nem megengedett technológiák köré került, akkor vissza lehet jelezni, hogy igen, ezt korábban sem engedtük már, és a mesterséges intelligencia rendelet erre most ráerősít. Ez az egy év szerintem azt a célt is fogja szolgálni, hogy még több esettel és gyakorlattal leszünk tisztában, és ez a jogszabály tovább fog alakulni, finom hangulni, hogy még egyértelműbb és világos helyzetet teremtsen. Így ha felhasználóként találkozunk a mesterséges intelligenciával, és valamilyen kellemetlen, kínos élményünk van, vagy egyszerűen csak rosszul érezzük magunkat, és nem tudjuk, hogy mik a részletszabályok, akkor is lesz mód és lehetőség arra, hogy a nemzeti hatóságoknál bejelentéssel éljünk, kérjük a helyzetnek a kivizsgálását, és az az egy év azt gondolom, hogy azt is magával fogja hozni, hogy ez a technológia továbbfejlődik, új esetek lesznek, amik esetleg a szabályozás további finom hangolását is igénylik, úgyhogy ez egyszerre egy türelmi idő, de igazából itt arról is van szó, hogy a párhuzamosságokat, az esetleges ismétlődéseket, a nem életszerű gyakorlatokat ebből a rendeletből kiiktassák, vagy éppenséggel még több életszerű példával töltsék meg.
2: Van egy másik határidő, mégpedig a 2026. december 2-a. Ez mire vonatkozik?
1: Ahogy említettem korábban is, a mesterséges intelligenciáról szóló a rendelet bűncselekmények kategóriába emeli a mesterséges intelligenciával létrehozott engedély nélkül közzétett intim tartalmakat. Legyen szó arról, hogy a felvételen egy felnőtt vagy egy gyerek van, és mondjuk ilyen bántalmazó és megalázó helyzetben ábrázolnak egy fiatalt, ez a decemberi határidő ezeknek a rendszereknek a kiküszöbölésére vonatkozik, és leginkább arra, hogy mivel ez egy bűncselekményi kategória, hogyha bárki ilyen rendszert használ, akkor ezt tegye elérhetetlenné, ezek tűnjenek el a piacról.
2: Valójában a rendelet elfogadása az Egy Európa, Egy Piac ütemterv keretében tett legfőbb vállalások között szerepelt.
1: Szerintem ez egy nagyon izgalmas és érdekes jogi szempontból is ez az időszak, mert hogy a mesterséges intelligencia 2022. november 30-án a ChatGPT megjelenésével változtatta meg az életünket, és mindössze 2 év telt el, amikor is megjelent a rendelet szövegszerű változata, ez bárki a saját Európai Uniós országa anyanyelvén olvashatta, véleményezhette, szóval itt arról van szó, hogy ezzel az új technológiával szemben, úgy, ahogy korábban az Európai Unió az adatvédelmi kérdésekben is egységesen lépett fel, most ezt az új technológiát is ilyen egységes szemléletben szeretné kezelni, mert hogy miről van szó? Hát a mesterséges intelligencia sem ismer országhatárokat, és a jelenleg ismerté vált esetek és a jövőben elkövetésre kerülő esetek is mind azt bizonyítják, hogy itt egy európai összefogásra van szükség ahhoz, hogy hatékonyan lehessen fellépni a felhasználók védelme érdekében, és hogy a rendelet ezt több ponton is hangsúlyozza, hogy az új technológiával szemben a felhasználókat szeretnék megvédeni, ugyanakkor a másik oldalon szeretnék azt is látni és láttatni, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapi életünkben számos területen megkönnyíti az életünket, egyfajta kettcsinálásról is van szó, és hogy a jelenlegi rendelkezésben, a közös együttgondolkodásban a mesterséges intelligencia etikus és jogi, megfelelő jogi használatában arra kell törekedni, hogy ez az egyensúly megszülessen.
2: Mit is jelent a videójátékok napja?
1: Szóval nem árulunk el a hallgatóknak újdonságot, hogy ma már minden napra jut egy világnap, és hogyha az online világról van szó, akkor érdemes böngésznünk a naptárt. A nyári időszakban a július 8-ai nap egy ilyen vízválasztó, amikor a videójátékok napját ünnepeljük. Ez egy olyan nap, amikor az évben különös figyelmet fordíthatunk arra, hogy bizonyára a számítógépes játékok, a videójátékok milyen módon és hogyan formálják a gyerekek és fiatalok mindennapjait, és amikor azt hinnénk, hogy ez valóban csak a 18 év alattiak kiváltsága, nem szabad arról elfeledkezni, hogy a felnőtt korosztály is nagyon szeret az online térben játszani. Azonban mondjuk a korábbi évekhez képest, amikor nem volt ennyire széles a játékpiac választási lehetősége, így a kockázatok sem voltak annyira tetten érhetőek. Azonban az utóbbi évben több olyan játék is megjelent, vagy átalakultak a már meglévő nagyon népszerű játékok, amelyek bizonyán új kockázati forrásokat is hoztak, és a videójáték napja két fontos szempontot is szerintem életre hívhat. Az egyik az, hogy az oly nagy népszerűségnek örvendő Roblox nevű játékon belül új életkor ellenőrzést vezettek be, pont azért, mert megjelentek olyan felhasználók, akik személyes adatokat és intim felvételeket kértek a gyerek felhasználóktól a játékon belüli beszélgetés kapcsán, és ahogy említettem, a játszási szokásaink is átalakultak, és hát bizonyám a játékoknak korábban is volt már egy nemzetközi ellenőrző bizottsága, az úgynevezett PEGI rendszer, ami az idei év júniusától újabb lehetőségekkel bővült, azért, hogy a szülők és azok a felnőttek, akik körül gyerekek és fiatalok vannak, vagy maguk is játszanak, még átlátlatokban tudják kezelni a játékkal összefüggő helyzeteket, mert hogy ma már nem csak arról kell beszélni, hogy egy játékon belül kiválaszthatom azt, hogy milyen módban játszom, hogy ilyen kedves rajzfilmesen, vagy éppen emelem a tétet és belerakok ijesztő elemeket, hanem bizonyám arra is figyelem már kell lenni, hogy a játékon belül tudok beszélgetni, van mód és lehetőség a játékon belüli vásárlásra, és a PEGI rendszernek ez a megújítása már nem csak azokat az információkat kínálja, hogy az ember egyszerűen csak beírja a játék nevét és kap egy leírást, hogy vannak benne ijesztő elemek, nem ijesztő elemek, meg hogy hány éves gyereknek való, hanem azokra a veszélyekre és kockázatokra is felhívja a figyelmet, hogy ebben a játékban lehet-e vásárolni, milyen keretösszeggel lehet vásárolni, vannak-e úgynevezett szerencsedobozok ebben a játékban, és azt gondolom, egy olyan felnőtt számára, aki kevésbé mozog otthonosan a játékok világában, ez egy újabb hasznos információ, és természetesen egy jó beszélgetés indító is, hogy azzal a játékkal miért szeretnék játszani, hogy szeretnék játszani, és tényleg nekem való-e.
2: Tehát akkor fontosnak tartja, hogy a videójátékoknak is legyen egy napja?
1: Mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ha mindennek van világnapja, akkor miért ne a videójátékoknak, hiszen az ENSZ gyerekjogi egyezménye is úgy fogalmaz, hogy a játék a gyerekek életének a vele járó része, szóval időt kell fordítani a szórakozásra, de hogy nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mindezt biztonságosan kell tenni. És talán a Roblox ezen a téren, mint nagyon népszerű számítógépes játék, videójáték, lépett egy szintet, és bevezette a három korosztályt megszólító életkor ellenőrzést. Ugyanis a Robloxban van mód és lehetőség az 5-től 8 éveseknek, egy felületen játszani, itt vannak a kedves figurás játékok, és az a lehetőség, hogy a játékban, ahol korábban bárki bárkivel beszélgetett, az 5-8 éves korosztály nem használhatja a chat funkciót. A 9 és 15 éves korosztály számára már van lehetőség a játékok világában, akár mondjuk egy élesebb hang- és fényhatás kiválasztására, a karakterek nem biztos, hogy annyira rajzfilmszerű megjelenítésére, és itt a chat szolgáltatást kifejezetten a szülő tudja szűrni, és alapvetően az azonos korosztályú gyerekekkel tud beszélgetni játék közben a gyerek. A 16 év felettiek számára viszont megszűnnek ezek az életkori és tartalmi korlátozások, bármihez hozzányúlhat. A puding próbálja az evés, mert hogy ez egy egészen friss újítása a Robloxnak, pont azért, hogy ne veszítse el a felhasználókat az adathalászat és az intim tartalmak kérése miatt. Az már kérdéses, hogy vajon ez a gyakorlatban hogyan fog működni, ki hogyan játsza ki az életkort, vagy éppen a szülő milyen extra engedményeket ad a gyerek számára. Úgyhogy a videójátékok napja szerintem arra is tökéletesen jó, hogy beszélgessünk arról, hogy milyen szerepet tölt be a játék a mindennapi életünkben, mennyi időt fordítok játékra, és hogy ennek milyen keretei és szabályai vannak. Mert ha megkérdezek egy 10 év körüli gyereket, hogy hát és akkor melyik a kedvenc játékod, egy csomót fel tud sorolni, és hogy mennyi időt tud vele játszani. Igazából azt mondaná, hogy ő egész nap is el lenne vele. Éppen ezért nagyon fontos a felnőtt példamutatás, a példaképé válás itt is, hogy már a kezdetektől fogva tudjam azt, hogy mivel játszik a gyerekem, ott mit kell abban a játékban csinálni, ebben segíthet és támogathat a korábban említett PEGI rendszer, és hogy világos szabályokat és kereteket állítsunk fel, hiszen minden szülő rémálma az, hogyha a gyereke túl sokat játszik, akkor függővé válik. De ennek az a része is megvan, hogyha nincsenek világos szabályok és keretek, akkor valóban belecsúszhat. Én pedig szeretném ezért árnyalni a képet, hogy itt nem csak a függőségnek ez a módja lehet, hogy valaki tényleg így rákattan egy játékra, hanem megtörténhet az is, hogy valaki azért ragadt benne a játékban, mert hogy ott bántalmazzák, vagy belekeveredett egy zsaroló helyzetbe, és azt mondják, hogyha kilép ebből a játékból, akkor valami még rosszabb dolog fog történni, és a gyerekek, a gyerek mi voltokból adódóan azt mondják, hogy akkor inkább választom ezt a kisebb rosszat, mint hogy kiderüljön rólam valami. Szóval egy világnapról van szó, de ennyire szerteágazó, és ennyire sok-sok mindent tudunk megbeszélni. Egymással, ezeknek az oldalaknak a segítségével, vagy a közös játék kipróbálásával.
2: Baracsi Katalin internetjogászt hallották.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve a figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Tomi Emanuel és Phil Emanuel felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A szerkesztő jól teszi, hogyha a közbeszédben aktuálisan jelenlévő témát választ a műsorához. És én ennek megfelelően belehallgattam az éterbe, ahol labdák pattogására, stadionok morajlására, boldog és szomorú emberekre lettem figyelmes világszerte. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas szakíró és sporttörténész. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
0: Mit érzel te most a levegőben?
1: Futballászt, ami azért is érdekes, mert már sejteni lehetett, hogy előbb-utóbb eljön, azért az emberek többsége, az én magamon is ezt, magam is ezt éreztem, illetőleg az általam folytatott beszélgetésekből is ez derült ki, hogy olyan nagyon nagy VB-lázat nem éreztek előre, talán a mérkőzések időbeosztása is oka volt ennek, vagy talán az, hogy lehetett sejteni, hogy ez az új formátumi világbajnokság, amelyen 48 csapat játszik, és lejátszanak a csoportszakaszban 74 mérkőzést a 104-ből, és a 74 mérkőzés lejátszása után ott tartottak, most már múlt időben mondjuk, ahol a katari VB elkezdődött. Tehát 32 csapat van versenyben. És azért azt lehetett sejteni, hogy ha csak valami óriási galiba nem történik, azok a csapatok, amelyeket reálisan az első mondjuk 16-ba vagy leginkább 8-ba vártak, azok nem tudnak olyan rosszul játszani, hogy a csoportszakaszból ne jussanak tovább. Talán az uruguayi válogatott lett az egyedüli kivétel. Úgyhogy most a torna a negyeddöntők derekánál tart, és nagyon ritka egyébként az olyan futball VB, pont gondoltam, egy-egy VB-kkel visszalépegetve gondolatban, hogy igazából, és most ugye azt már tudjuk, hogy a francia és a spanyol válogatott játsza majd az elődöntőt.
0: Az egyiket.
1: Az egyik elődöntőt, a másikat pedig, vagy Anglia és Norvégia, vagy pedig Argentina és Svájc. Tehát, hogyha abban az esetben, hogyha az angolok és az argentinok megnyerik a maguk negyeddöntőt, akkor azt mondhatjuk, hogy a torna előtt leginkább esélyesnek vélt négy csapat jut az elődöntőbe, ami azért igazán ritkaság. Egy-egy meglepetés csapat részben a sorsolásnak is köszönhetően beszokott surranni.
0: Hát fogunk még erről is beszélgetni, de most én azért kértelek meg, hogy gyere el ide a stúdióba, hogy megnézzük, hogy milyen összefüggéseik vannak az 1950-es évek labdarúgásának és az éppen zajló világbajnokságnak, és kiinduló pontunk lehet legújabb könyved, melynek címe az Aranycsapat másképpen. És még aktualitása most a műsornak, hogy a berni döntő évfordulója néhány nappal ezelőtt volt. Igen. Az 1954-es labdarúgó világbajnokság magyar-német döntőjének, amit ugye elvesztettünk 3-2-re. Ugye az aranycsapatról írtál, átküldted nekem a szöveget PDF formába, tehát hogy belenéztem, és azon gondolkodtam, hogy kezd valaki egy ilyen témához, amiről már azt hinné az ember, hogy mindent megírtak. Ugye számtalan, nagyon-nagyon sok könyv jelent meg magáról az aranycsapatról, magáról Puskás Ferencről, magyar is, külföldi is. Hogy gondolja az író, hogy még ebből érdekes könyvet tud letenni az asztalra.
1: Köszönöm, hogy nem úgy kérdezted, hogy veszi magának a bátorságot, hogy vélelmezi, hogy tud még újat írni az aranycsapatról. Amikor megjelent a könyv, én a különböző nyilatkozatokban és közösségi médiában is jeleztem, hogy ez a 100. megjelent futballtárgyú könyvem. Úgyhogy én magam is azért erről a korszakról is sokat írtam, és éppen ezért választottam ezt a címet Sisák Gábor szerkesztővel együtt, hogy az aranycsapat másképpen, mert próbáltuk azt megnézni, hogy melyek azok a csatornák, melyek azok a faktorok, amelyekről, hát azt nem mondanám, hogy még egy hangot nem, vagy egy betűt nem írtak, vagy egy hangot nem beszéltek, de hát mindesetre kevesebbet. Én ezt két vagy három aspektusból közelítettem meg. Az egyik nyilvánvalóan az, hogy a 1900 mondjuk 54 és 1990 közötti időszakban azért a szokásos retorika az volt az aranycsapattal szemben, és az aranycsapatról tulajdonképpen, hogy mintha az aranycsapat önmagától lett volna, és a hát mondjuk, hogy a Horthy rendszernek a futballkultúrája semmifajta táptalajt erre nem adott volna. Ez az én egyik legnagyobb fájdalmam, és ezt mindenképpen szeretném volna igazolni. én annak idején írtam Szegedi Péter barátommal együtt egy könyvet a 38-as világbajnoki ezüstéremről, ugye a magyar futball azóta sem felülmúlt sikeréről, hisz az 54-es VB döntő csak megismételte ezt, és már ott is igyekeztünk azt láttatni, hogy az aranycsapat játékosai, akik hát jellemzően és kivétel nélkül a 20-as években születtek, tehát a 30-as években voltak gyerekek, azok azon a futballkultúrán nőttek fel, amelyet a Sárosi Zsengellér, vagy amelyet az Újpest-Ferencváros Hungária klubtrió jelképezett.
0: Sőt, egy kicsit tágabb értelemben az akkori Klebersbergi
1: ez pontosan
0: kultúra,
1: így van. Ez pontosan
0: oktatás így, részeként így a sport
1: ugye,
0: is Trianon
1: után
0: volt.
1: Különösen fontos volt a Klebersbergi konstrukció és a Klebersbergi elvek, a Klebersbergi álmok is, akár így is nevezhetjük, és azért ez nem csak a futballban kamatozott, gondoljunk csak a berlini olimpiára, amely 1936-ban a magyar sport addigi legnagyobb sikerét hozta, és a magyar sport azon az olimpián úgy szerepelt, hogy az Egyesült Államok és a rendező ország a Német Birodalom mögött harmadik lett az éremtáblázaton, tehát elképesztő sikert aratott. A futball speciál azon a tornán nem, hiszen amatőr szabály volt, és a futballban amatőr csapatot kellett, hogy Magyarország kiküldjön, de ez egy mellékszál. Szóval ez volt az egyik, hogy én azt szerettem volna igazolni mindenképpen, hogy az aranycsapat tudása, mitosza az igazából a 30-as évek futballjából gyökeredzik. A másik az az, hogy az én megítélésem szerint nekem sok kedvenc történelmi korszakomban egyébként a 30-as évek az első számú, de egyszer kérdezték egy interjúban, hogy melyik az a kor, amelyben legszívesebben visszamennék, és hát némi vacilálás után a 30-as éveket jelöltem meg, a vacilálás az csak abban volt, hogy vagy a 30-as évek, vagy az első világháború előtti boldog békeidő lenne az, amelyben egyébként Budapest szerintem a legnagyobbat fejlődte története során. Ugyanakkor ott volt a 45 utáni időszak, mondjuk a szovjet típusú átalakítás befejezéséig, az államosít 48-49-es államosításig, a koalíciós idők
0: így neveztük. Egy kis reménység ott még volt.
1: Egy kis reménység volt, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a kisgazdák megnyerték a választást.
0: Kétszer is.
1: Kétszer
0: elvesztették valójában.
1: Hát gyakorlatilag győztes-vesztes választás volt. Tehát a kisgazdák megnyerték a választást, de szovjet városparancsnokság volt és diktált. A kommunistáké volt a legfontosabb minisztériumok többsége. Ugyanakkor még kávéházakban lehetett jazz hallgatni, kávét lehetett inni nyugodtan, tehát a színházak, még amerikai, vagy mozik, még amerikai filmeket játszottak.
0: Budapest jobban élt, mint Bécs, ugye abban az időkben.
1: Sokkal, ugye az életszínvonal sokkal jobb volt. Én elég sok ilyen futballista visszaemlékezést olvastam, amikor például 45-46-ban ment ki jellemzően a B válogatott, de az A válogatott is talán egyszer Bécsbe futballoz, ilyen teherautókkal, és akkor mondták, hogy vittek élelmiszert, mert Bécsben nem volt itt, meg azért valamennyit már lehetett. Tehát hát ugye egyébként Bécsben is volt egy szovjet megszállási zóna, ami éppen olyan volt, mint Magyarországon, tehát ha mondjuk nézzük azt, hogy az 50-es évek elejétől kezdődően Magyarország és Ausztria fejlődése hogy alakult, akkor ezt is azért vegyük tekintetbe, hogy gyakorlatilag az 50-es évek közepén megszűnt a szovjet befolyás Ausztriában, és hát onnantól kezdve azért egy picibe más élet volt. De a futballra visszatérve még egy fontos szál volt, és ez is szerepel a könyvben, hogy az, hogy mi teljesen érthető módon, és egyébként tényekkel alátámaszthatóan hozsannázzuk az aranycsapatot, és a non plus ultrának tartjuk, benne van-e ebbe a mi magyarságunk, vagy a nagyvilág is ugyanígy értékeli ezt a csapatot? Egyébként több olyan nagyon jó elemzést, és egyébként nagy hírű futballistának a visszaemlékezését, vagy értékítéletét is ismerem. Például, bocsánat, hogy mondom, de Carlos Alberto Torres, a 70-es VB győztes brazil csapatkapitány, éppen Rióban beszélgettem erről egy szerencsés találkozás folytán, hogy ők például úgy tartják, hogy a futballtörténelemben két olyan válogatott van, amelyik nem nyert világbajnoki címet, de mégis a valaha volt legjobb válogatottak közé sorolandó. Ez az egyik a magyar aranycsapat, a másik pedig a 74-78-as holland válogatott.
0: És a saját 82-es csapatukat nem mondják? Hát, ez az Zico, Szokrátesz, Falcao. Hát én akkor voltam ilyen, éppen, hogy csak 10 éves, hát én ámuldoztam, és amikor kiestek 82-be, talán még sírtam is.
1: Ez érdekes egyébként, mert pont amikor most a futball negyed döntőket kezdték játszani az amerikai világbajnokságon, és a franciák, különösen Mbappé kihagyott 11-ese után, szenvedtek a marokkóiak ellen. Azt nem mondom, hogy a marokkóiak egy pillanatig is közelebb álltak a győzelemre, de szenvedtek a franciák, és a futball azért olyan, hogy ha 0-0, akkor bármi történhet, és akkor kezdtem azon gondolkodni, hogy annyira jól játszott eddig az a francia válogatott, hogy nehogy úgy járjon, mint a 82-es brazil, hogy visszacsatoljak ahhoz, amit te kérdezel, amely hát a legszebb futballt játszott, a fényévekkel szebbet, mint az első világbajnok olasz, vagy az ezüstérmes német csapat.
0: Hogyha mondod, ugye Puskás például, Di Stefano, Cruyff, vagy éppen a napjaink játékosai, Cristiano Ronaldo, azok a nagy klasszisok, akik ugye nem nyertek világbajnoki címet, és mondod, hogy ugye a nemzetközi kitekintés nagyon fontos, hát Pelé hányszor adta mindenki tudtára, hogy Puskás és a magyar aranycsapat számára tényleg egy hatalmas érték. A Puskás barátsága, hány fénykép van róluk, hogy Pelé szalad elé megölelni.
1: Abból a korszakból szinte minden nagy játékos tisztelget Puskás előtt. Eusebio különösen, Pelé különösen. Ugye Alfredo Di Stéfano.
0: Az angolok, a németek.
1: Alfredo Di Stéfanót azért nem említem külön, mert ők együtt játszottak. Valóban 94-ben éppen az előző amerikai világbajnokságon Lakatékáról üldögéltünk Chicagóban a FIFA kongresszus szállodájának a halljába, és tanúi voltunk annak, hogy bejött a lobbiba Di Stéfano, és a Puskás szájérte, szőke nyílt, szájérte, rubia volt a beceneve Di Stéfanónak, kiabált. A másik ilyen kedvenc történetem, Londonban voltam a 90-es évek közepén, egy ilyen futball kávéháznak a megnyitó, olyan Puskás Ferenc akkor még olyan állapotban volt, pedig a 90-es évek közepén voltunk, hogy el tudott jönni oda. És Dennis Lowe a 60-as évek egyik legjobb játékos, a legjobb szélsője, skót válogatott, a Manchester United aranylabdása, egyszerűen meglátta Puskást, és odarohant hozzá, hogy megfogta a Puskásnak a kezét, és mondta, ez az egyetlen pillanat, hogy le tudom fogni Puskást az életben. Úgyhogy igen, szóval öcsibácsinak hihetetlen nimbusza volt.
0: Nemrég olvastam Daniel Entrialho spanyol, illetve baszk szerző tollából Puskás második élete című regényt. Nem tudom, ismered-e?
1: Igen, hallottam meg.
0: És nagyszerű. Tehát korabeli magyarországi állapotokat, Kispest kerületét, hogy honnan indult Puskás, Trianon nagyszerűen leírja, Kolozsvár, Nagyvárad, ugye ott játszott először
1: igen, az első
0: Puskás
1: osztályban.
0: Ferenc az első osztályban, ugye, tehát akkor ez neki fel kellett ezt térképezni. Micsoda Magyarországon játszott Nagyváradon és Puskás.
1: Igen, ez hogy van.
0: Kolozsváron. Egyébként Vitoriában született ez a szerző.
1: Baszkföldön,
0: és akkor csatoljunk a mostani világbajnoksághoz, a spanyol válogatott kapusa Unai Simon is ott született.
1: Így van, most Puskásra visszatérve, a könyv egyik kérdése, hogy azt bogozgattam, ugye, hogy kellett-e játszani Puskásnak a döntőben, vagy sem. Ugye ez akkor is megosztotta a magyar csapatot is.
0: Mert hogy az első meccsen játszott, ahol ugye 8-3-ra vertük a németeket, és ott
1: aztán az első meccs, a második meccs volt, igen, és akkor ott Librich lerúgta, és akkor úgy nézett ki, hogy eltölt a bokája, biztosan nem játszott a tornán, aztán kezelték, és ezzel kapcsolatban két érdekesség van. Az egyik az, hogy játszik, nem játszik, ugye végeztek próbarúgásokat, meg mindenféle teszteket a döntő mérkőzés előtt, és ő maga is azt mondta, hogy igen, játszik. Van olyan állapotban. A később Feleki László, aki tudósította a mérkőzésen, és volt akkori főszerkesztője, azt mondta, hogy szerintem Puskás 70%-os állapotban van, vagy volt, szerintem Puskás 70%-os állapotban is jó, hogy játszott. De hát én azt hiszem, hogy a legnagyobb csapda ebben az volt, hogy kikaptunk 3-2-re. Nos, ha Puskás nem játszik, és úgy kap ki a magyar válogatott 3-2-re, Puskás egyébként nem játszott rosszul, gólt is szerzett a döntőben.
0: Akkor, és meg nem adott gólt is.
1: És hogy meg nem adott egyébként szerintem szabályos gólt a felvételek szerint.
0: Már azóta mindenki megállapította, hogy szabályos
1: gólt. Na most, hogyha ő nem játszik, és úgy kapunk ki, hát akkor még az van, hogy miért nem játszott Puskás. A másik, amit egyébként ma már ugye az akkori sajtóban visszatekintve szintén olvasható, Feleki László ezt megírta 54-ben a Népszavában, de az én megítélésem szerint sem akkor, sem a következő mondjuk 40 évben nem kapott kellő hangsúlyt, hogy Feleki László elment a németek táborába a döntő előtti napokban, hogy egy edzésriportot, vagy egy táborral riportot készítsen a döntős ellenfélről. és ott látott egy szerkezetet, amit egyszerűen én tangentornak neveznék, és a németek érdeklődtek arról, hogy milyen állapotban van Puskás. És azt mondták, hogy a magyarok vigyék el Puskást, mert ők meggyógyítják a víz alatti masszázsal, és javítják az állapotát, ami egyrészt szerintem egy hihetetlen sportszerű gesztus.
0: Hát azok után, hogy lerúgták.
1: Igen, és némileg ez lett volna a második része a mondatnak, hogy némileg lelkiismeret furdalása és utána. Hmm. De hát nyilván a magyar vezetés, azt tényleg nem tudom, hogy eljutott-e a politikai vezetésük az engedélykérés, vagy Csebesék önmaguktól döntöttek úgy, hogy ebben biztos valami ármánykodás van, és akkor nemet mondtak erre. De ez nagyon érdekes. Mint ahogy az is érdekes talán a könyv kapcsán, hogy a felvetődött később az, hogy a németek dopingoltak a világbajnoki döntő előtt, vagy a világbajnokság alatt. Nagyon gyorsan le kell azt szögezni, hogy ez egy etikai kérdés legfeljebb, hiszen semmifajta dopping szabály nem volt, tehát bárki bármit tehetett, azt szankcionálni nem lehetett. Ugyanakkor egy német orvosi heti labban, de magazinban megjelent egy nagyon figyelemre méltó cikk néhány évvel ezelőtt, ami azt boncolgatta, hogy valamelyik német klubcsapat elment Dél-Amerikába túrázni, és ott látták azt, hogy bizonyos fajta injekciókat kapnak az ottani ellenfél játékosok, azt hiszem brazilok, és ezek után valóban kaptak a német játékosok injekciókat, valóban kaptak szereket, nem mondom, hogy tiltott szereket, mert nem volt tiltó lista, és hogy ez a német heti lap a vizsgálatában később arra tért ki, hogy a világbajnokság utáni fél évben legalább 6 német játékos májbetegséggel és sárgasággal küszködött, tehát valóban megbetegedtek, és az véletlenül nem, tehát olyan véletlen egybeesés, hogy egyszerre 6 döntőbeli szereplő ilyen betegséget kap, olyan nincsen, és hogy még azt is kinyomozták, hogy Kohlmeiernek talán a halálában is ez szerepet játszott később. Szóval van egy ilyen szál, ami inkább azt hiszem, hogy csak érdekesség, tehát a döntőbeli vereséget nem magyarázza. A döntőbeli vereséget a nemzetközi sajtó szerint kizárólag a magyar csapat fáradtsága magyarázza.
0: Hát igen, mert ez ugye az Uruguay elleni elődöntő.
1: És a brazilok elleni negyeddöntő.
0: Hát a brazilok elleni negyeddöntő, hát az is valami elképesztő mérkőzés. És hogyha már ezt említed, akkor még egy aktualitást behozok, hiszen az 1966-os világbajnokságon, július 15-én, tehát nem sokára lesz 60 éve,
1: igen, hogy a magyar-brazil.
0: Magyarország 3-1-re legyőzte Brazíliát, és hogyha azt vesszük, hogy az 54-es világbajnokság Magyar-Brazília és a 66-os Magyar-Brazil között ugye a brazilok 2 világbajnokságot nyertek.
1: És egyetlen vereséget sem szenvedtek talán ebből is.
0: Tehát következően. Ez azt jelenti, hogy Brazíliának

0: őket
1: lényeges,
0: a döntőbe.
1: Ha jobb esélyünk lett volna, persze, az egy dél-amerikai meccs volt Chileben, Santiago de Chileben, minden más, de hát elmerengeni rajta, jó.
0: Ha már itt a merengésnél tartunk sporttörténészként, megkérdezem tőled, hogy akkor mi lenne mondjuk a magyar labdarúgás történetében, amit ha módodban állna, akkor megváltoztatnál?
1: Hát nézd, biztos, hogy ez egy több aspektusú kérdés, de a legegyszerűbb az a válasz, hogy nyilván a két elvesztett világbajnoki döntő, ami legjobban fáj. Én 94-ben még a Nemzeti Sportújságíróként megnyertem egy futball VB tárgyú televíziós vetélkedőt, amelyben kollégákkal versenyeztem, vetélkedtem, és három fős csapatok voltak minden szerkesztőség, induló szerkesztőség képviseletében. Egy sportújságíró, egy híres ember, és egy volt futballista, körülbelül így nézett ki.
0: És a te csapatod hogy állt föl?
1: Az én csapatomban Kereki Zoltán volt a korábbi válogatott labdarúgó, a futballista, és Sándor Mihály barátom, akivel aztán később több könyvet is írtam, a szurkoló, és megnyertük. Na, de ez most nem annyira, de ez nem emiatt érdekes, hanem hogy volt egy olyan jelenet, amit aztán soha nem felejtek el, az 54-es világbajnoki döntőt, egy jelenetét bejátszották. És ha már meg nem mondom, melyik csapatban, Hidegkuti Nándor volt a híres futballista, és a Nandi bácsi elsírta magát. Tehát ez ilyen emlék volt az ő számukra, és persze mi az aranycsapatot a legnagyobb magasságba emeljük, de hát azért mégiscsak elvesztette a történetének a legfontosabb mérkőzését. Tehát ha azt megnyerte volna az aranycsapat, abban őszintén megmondom neked, nem...
0: Beléphettünk volna abba a klubba, amiben azóta sincs esélyünk belépni, a világbajnokok
1: hát,
0: közé.
1: Ma már örülünk, ha kijutunk, vagy kijutnánk a világbajnokságra. De igen, én abban nem hiszek, ami aztán később talán a Szepesi Györgytől induló vélemény volt, hogyha megnyerik az 54-es világbajnokságot, nincs 56. Én ezt megmondom neked, szerintem szimplifikálja 56-ot ez a vélemény. Tehát én ebben nem hiszek. De az biztos, hogy valami óriási csalódás volt. Tehát nem másik, ugye a 38-as VB döntő, ami nekem szintén nagyon-nagyon kedves, de azért futballtörténészként azért nyilvánvalóan azzal tisztában vagyok, hogy...
0: Ott nem mi voltunk az esélyesek.
1: Hogy egyrészt nem mi voltunk az esélyesek. Ugye 17 éve...
0: Címvédő Olaszország
1: 13
0: ellen.
1: Éve, ha jól számolom, már nem sikerült akkor nyernünk Olaszország ellen. Az olaszok címvédők voltak, stb. Más jellegű futballt játszottak. De Magyarország 54-ben tényleg esélyes volt, és tényleg a világ legjobbját megverte. Az előző világbajnokság két legjobbját, ugye az Uruguay volt a világbajnok, Brazília a második helyezett. Megvertük egy éven belül Londonban és Budapesten, sőt egy fél éven belül a VB-hez képest, mondjuk ugye november és május a két dátum. Az angol válogatottat, a futball tanítómestereit, megnyertük a Helsinki olimpiát 52-ben, a római stadionavaton megvertük az olaszokat, szóval, hát most nyilván...
0: Európa kupát nyertünk, ugye igen, a mostani Európa bajnokságnak az elődjét. Hát, Grosi Gyula bácsi, hallottam tőle, hogy Európa bajnok.
1: Igen, ugye imádjuk Gyula bácsit, ez egy regionális verseny volt, azért azt tegyük hozzá, egy közép-európai regionális verseny, ennyiben nem az Európa-bajnokság elődje volt. Az kétségtelen, hogy a kor legerősebb válogatottjai közül ez ebben a sorozatban azért nagyon sok elindult, mondjuk speciál, éppen a britek nem, vagy éppen a németek nem, de igen, ugye az olasz, a csehszlovák válogatott, az olasz, a csehszlovák, az osztrák, ez mind indult, ugye.
0: Hogy akkor még keressünk párhuzamokat mondjuk az 50-es évek és a mostani világbajnokság között, és arról beszéljünk, amit az előbb mondtál, hogy Puskás játszott a döntőben, nem játszott. Ha nem játszott volna, akkor biztos azért kaptunk ki, mert nem játszott. Hasonló lehet mondjuk Cristiano Ronaldo helyzete, és most nem, sok mindenben nem hasonlít, de most, hogyha mondjuk nem játszott volna mondjuk a portugáloknak a meccsein, többször elhangzott, hogy nem játszik, vagy csere lesz, vagy ilyesmi, hát akkor megeszik a szövetségi kapitányt, hogyha vesztettek volna.
1: Persze,
0: de hasonló
1: persze.
0: Helyzet.
1: Igen, azért Cristiano 41 éves, 42.
0: Ja, azért mondom, nem minden, mert de bizonyos
1: igen, de amikor a most már csak korábbi szövetségi kapitány Roberto Martínez kinevezték a portugál válogatott élére, éppen napokbeli hír, hogy megvan az utolsó és Jézus, hogy ő azt mondta, mert már ugye a katari világbajnokság után ez a Cristiano kérdés felvetődött, akkor elment Szaúd-Arábiába, és hát a katari VB utolsó mérkőzésein már Gonçalo Ramos kezdette a portugál válogatottba, a gólokat is szerzett, Cristiano csereként állt be. De Roberto Martínez azzal kezdte, hogy nála a portugál válogatott összetása az úgy kezdődik, hogy úgy néz ki, hogy Ronaldo és 10 másik játékos.

0: Úgyhogy,
1: még a 41 éves Ronaldo esetében is.
0: Igen, de az kétségtelen, olvastam a portugál sportnapilapokat a VB alatt, és tényleg ez egy létező kérdés volt, hogy játszon-e Ronaldo, ne játszon-e Ronaldo. Nagyon Ronaldo-centrikus-e a játék, ha ő játszik, vagy mennyiben hiányzik, ha nem. Hoztak statisztikákat is egyébként, ugye, hogy különösen egyenes-kieses szakaszban, de akár a VB-ken, vagy beleértve az EB-ket, tétmecseket, hogy a nagy tornákon azért az utóbbi időben az ő hihetetlen gólérzékenysége azért egy picit csökkent.
1: Ott már nem elég hatékony a kieséses szakaszban.
0: Így van, ugye, értem a problémát, hogy Gonçalo Ramos egyébként tényleg hát a Paris Saint-Germainben is hasonló szerepet tölt be, mint itt a portugál válogatottban, hogy a Paris Saint-Germainben is van egy alapcsatássor, mondjuk vegyük azt, hogy Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, vagy Dembélé, Barcola, Kvaratskhelia, és akkor Gonçalo Ramos jön, hogyha erre szükség van. Én azt gondolom, hogy Martínez-nek ez is lehetett a gondolata. Az más kérdés, hogy éppen a spanyolok elleni vereségnél nagy hibát követett el, mert hamar kiverítette a csere lehetőségét, és így elvesztette az esélyt arra, hogy amikor baj van, akkor jöjjön Ramos. Hozzáteszem, hogy talán ő arra számolt, hogy hosszabbítás lesz, és akkor kap még egy plusz csere lehetőséget.
1: Hát nagyon sok minden közrejátszott itt a portugál csapatnak a bukásában. Hát végülis bukás, hát a spanyoloktól kaptak ki, tehát végülis ez nem volt olyan meccs, hogy ezt mindenképpen esélyesként ők nyerik. Az egyiknek ki kellett esni, hát ők estek ki. Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi Díjas szakírő, sporttörténész, és hát labdarúgásról beszélgetünk az 1950-es évektől egészen napjainkig a mostani labdarúgó világbajnokságig, és kiindulásunk, alapunk egy könyv, amit most írt nemrég Dénes Tamás, az Aranycsapat másképpen, és ha már itt tartunk, akkor egy kis zene után majd azt kérdezem, hogy léteznek-e ma is puskás sztorik, van-e neked, hallasz-e napjainkban is Puskás Ferencről történeteket?

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás Szepesi díjas szakíró, sporttörténész, és hát ezután a remek Fenyő Miklós dal után folytassuk is Puskással, hiszen az ő neve is elhangzott, hogy az ő személyiségéhez hozzátartozik az őt körülvevő világhoz, hogy rengeteg sztori van róla itthon és a szerte a nagyvilágban. Neked vannak-e ilyenjeid?
1: Szerintem mindenkinek, aki egy bizonyos kort már megélt és szereti a futballt, megvannak a maga Puskás emlékei, Puskás sztoriai, és hát azért ugye most már 10 éve halott, tehát nyilván egy bizonyos korosztály számára ő már történelmi figura, és
0: 20 éve, nem?
1: Bocsánat, és igen, és bocsánat, 20 éve, 2006-ban halt meg, bocsánat. Egy új generáció nőtt fel azóta, és nem tudtam kivonni 2026-ból 2006-ot.
0: Lépjél túl ezeket.
1: És azok a történetek, amelyek róla megszült, tehát mindenkinek volt, és jellemzően magánjellegű története. Mert ugye, őt egy ideig nem nagyon lehetett emlegetni itthon, nyilván a szájhagyomány megőrizte, és ma már, hogyha visszanézünk a sajtóba, az akkori sajtóba, azért nincs jobb szó rá, elborzadva látjuk, hogy az a fajta pályafutás, amit ő ugye 1927-es születésű volt, és 57 után, 58 nyarán került a Real Madridhoz, és mutatkozott be, egyébként érdekes módon Buenos Airesben a Real Madridban, egy argentinai, dél-amerikai túrán.
0: És ugye ezért is lett Pancho.
1: Igen, igen, és...
0: Mert és úgy becézték a Ferencet.
1: Így van.
0: És már egy Ferenc volt abban a csapatban, úgyhogy...
1: Francisco Gento. És szóval, amit a Real Madridban csinált, arról mi gyakorlatilag alig-alig értek. Mi? Hát nyilván azért én 63-ban születtem, tehát elsősorban az előző generáció. Alig-alig értesülhetett, és én mindig azt mondom mindenkinek, most túl azon, hogy gondolja bele, hogy ő, vagy a tisztelt hallgatók gondoljanak bele, hogy van egy magyar futballista, aki a 1960-as Glasgow-i Eintracht Frankfurt elleni 7-3-ra megnyert, döntően 4 gólt szerzett, csak azóta sem fölülmúlt rekord. Hát én nem tudom, külön újságokat jelentetnének meg, vagy külön számot, vagy én nem szóval, de, vagy az, hogy akár ugye volt olyan bekelő döntől a Barcelona és a Real Madrid játszott egymás, ahol volt olyan klasszikó, hogy mind a két csapatban magyarok voltak. De hogyha nem akarok igazságtalanni a többiekkel, és nem csak Puskásról beszélek, akkor ugye a 60-as döntőt említettem, és a 61-est is muszáj, hogy említsem. A Bernivel Wangdorfban játszották ugyanott, ahol elveszett világban neki döntőt. Ott a Barcelonában 3 magyar játékos játszott egy bekdöntőben, Kubla László, Tibor Zoltán és Kocsis Sándor, és a végül győztes Benficát pedig Gutmann Béla irányította. Tehát ilyen értelemben 4 magyar szereplője volt egy bekdöntőnek. Hát nehogy azt itt, hogy mondjuk ez
0: bármi volt. Sportnak a címoldalán azért szerepelt?
1: A traktorok teljesítménye az szerepelt. Igen, szóval ez szerintem egészen elképesztő. És pedig hát most erre nyilván büszkének kellett volna lennie bárkinek, aki egy kicsit is szerette a magyar futballt, meg szerette ezeket a játékosokat. Ez nyilván politika, de mint önmagában az is politika, hogy ezek a játékosok, már mint az aranycsapat játékosa is, de jóre amatőr játékosok voltak, ezt nyilván érdemes hangsúlyozni, tehát senki nem gondolja, hogy nem a futballból éltek itthon, de jóre amatőr játékosok voltak.
0: Így indulhattak az 52-es Helsinki olimpián.
1: Ez pontosan így van, hiszen az amatőr szabálynak megfelelte. Most gondolj bele, hogy ők kimentek 57, tehát kimaradtak egyébként Grosics is, tehát ilyen értelemben 4-en, de Grosics is visszajött néhány hónappal később. Tehát kimaradtak Nyugat-Európában, majd a FIFA az MLS kérésére például Puskást majdnem 2 évre eltiltotta.
0: Ugye pedig 1 év volt a standard eltiltás.
1: De azt sem érted, hogy miért. Tehát valaki, aki amatőr, azt minek alapján tiltasz el egy munkavégzéstől, mint profi játékos. Tehát ezek abszolút értelmezhetetlen dolgok, és olyan kegyetlenségek is voltak benne, hogyha így lehet fogalmazni, hogy 58 februárjában történt a Manchester Unitednek a nagyon szomorú és drámai és nevezetes Münchenhez közeli légi balesete, és ezek után ugye a United elvesztette, ebben a balesetben elvesztette 6 játékosát, Duncan Edwards később kalt meg egy jó 10 nappal a kórházban, és akkor a Manchester United kérvényezte azt, hogy az eltiltott magyar játékosoknak adjon engedélyt a FIFA arra, hogy kölcsönjátékosként segítsék a Manchester United-et. Most én arra azt mondom, hogy, hogy azért ennél humánusabb lépés nem nagyon lehetne, és a FIFA a magyarok kérdésére azt mondta, hogy nem. Nem.
0: Hát elképesztő dolgok ezek, és ezek után meg még Puskás Ferenc emberi nagyságát mutatja, hogy ő soha egyetlen rossz szót nem szólt a magyar politikumról, vagy a magyar közállapotokról.
1: Nem is volt egy homopolitikum, hogy így
0: azért,
1: mondjam.
0: Szóval, de szóval azért, így van, az, hogy egy mondatot sem mondott erről, volna. Tényleg ez gonoszság volt, mondjuk itt.
1: Tehát. Persze. De...
0: Akkor mondj Puskás sztorikát mondjuk napjainkban. Mit hallottál utoljára? Olyat, ami mondjuk nem annyira közismert, vagy van.
1: Tényleg,
0: hozzád kötődnek, neked mondták valahol a világban.
1: Nézd, az egy bárhol jársz a világban, és némileg ezt most árnyalja Szoboszlai Dominiknek a hihetetlen népszerűsége, vagy a Premier League és a Liverpool hihetetlen népszerűsége, tehát én azt gondolom, hogy Puskás óta ő az első olyan magyar játékos, akit a nagyvilágban tényleg mindenütt ismernek, de az ő berobbanásáig bárhol jártál a világban, azt tapasztaltad, hogy ha azt mondod, hogy magyar vagy, akkor arra az a válasz, hogy Puskás. És igen, és ugye most idejön mondjuk a Ferencváros ellen játszani egy külföldi csapat, amelynek van egy ausztrál vezetőedzője, és hogy gyakorlatilag az itt létének a nagyon jelentős részében leginkább Puskás ünnepli, és mondja azt, hogy ő mi mindent tanult.
0: Mert hogy játékosa volt neki Ausztráliában.
1: Mi mindent Postecoglou-nak hívják egyébként, ugye Ange Postecoglou-nak
0: görög
1: származású, és akkor Angelos, tehát az angolok Angének mondják. Na mindegy,
0: szóval... Mert Puskás ott az ottani görög csapatnak
1: így,
0: volt.
1: Így, és hát a Postecoglou még sofőrje is volt, és rendkívül jó kapcsolatban voltak. Szóval bárhol mész a világban, és ha van ember, van futballista, akire soha sehol senki egyetlen egy rossz szót nem mondott, az éppen Puskás Ferenc volt, és ez szerintem nagyszerű. A Real Madridban hihetetlen módon őrzik az emlékét, és gondozzák az emlékét, és persze az ember igyekszik az aranycsapatról úgy beszélni, hogy megadja a tiszteletet a többi játékosnak, nem csak a többi tíznek, tehát az aranycsapat alapcsapatának, hanem mindannak a holdudvarnak, amit a játékosok képeztek az aranycsapatban. De hát maguk a játékosok is úgy gondolták, hogy azért Puskás az első, hát ő volt a csapatkapitány, ez nyilvánvaló, de ezek a játékosok világklasszisok voltak a maguk nemében. Tehát ha azt gondolod, hogy, és azt hasonlítod össze, vagy azt nézed, hogy a maga korában ez a válogatott, ez mit jelentett a világfutballnak? Hát azt jelentette, hogy 6 világklasszis játszott benne, tehát 6 olyan futbolista játszott ebben, ugye Grosics, csak szokták ide sorolni Bozsikot, illetőleg a belső hármast, Kocsis, Hidegkóti, Puskás és Cibor, a balszélső, aki a maga posztján akkor szinte vitathatatlanul a legjobb ötben volt a világon. Én mindig meg szoktam ott állni, hogy a legjobb ötben, mert most az, hogy voltál Argentinában éppen, akkor ugye nem volt se internet, se televízió, nincsenek igazából összehasonlítási alapok, vagy Brazíliában olyan játékos, aki vele felvette a versenyt, ne menjünk ebbe bele, hiszen nincs objektív mérce, de az, hogy a legjobb ötben ezek a játékosok benne voltak, hozzáteszem, Uruguayban voltam a 95-ös Copa Amerikán, és Schiaffinóval, az uruguayi válogatott egykori csapatkapitányával beszélgettem, és ő azt mondta, hogy ha ők például azt gondolták, akkor már a Milan játékosa volt az 50-es években, amikor Bozsik ellen is nagyszerűen játszott, hogy ők például azt gondolták, hogy ha egy játékost a magyar válogatottból elkérhetnének, kölcsönvehetnének, akár a Milánba is, akkor az Bozsik József lenne. Tehát ő is messze megelőzte a korát. De hát Kocsis ugye világbajnoki gólkirály volt, Kocsisnak a gól mutatója egyébként az 50-es évek elejétől 1956-ig az utolsó honvédos bajnokiáig jobbak voltak, mint Puskási a Honvédban. Szóval ez egy elképesztő csapat volt. Cibor az egyik, a két magyar játékos van, Cibor az egyik, aki elmondhatta magáról azt, hogy világbajnoki elődöntőben és világbajnoki döntőben is gólt szerzett. Ez Titkos Pál 6-38-ban, és Cibor Zoltán pedig 1954-ben az a cibor, aki aztán megérte azt, hogy az 54-es a Wangdorfi stadionban elvesztett.
0: Begdöntőt is vesztett, ugyanazon a helyszínen.
1: 2-0-ról, 3-2-ről elvesztett VB döntő, utána megdöntőt hasonló körülmények között veszítette.
0: Ha már így az aranycsapat többi játékosáról beszélünk, akkor nekem egyetlen egy ilyen megőrzött fénykép, vagy aláírás, vagy ilyesmi van, sőt, ez nem is fénykép.
1: Relikvia.
0: Túlzás nélkül mondom, hogy látó és kéztávolságban voltam Messitől is, meg Ronaldótól is, meg a Forma 1-es futam, meg mindenkitől, soha senkivel nem fényképezkedtem, nem irattam alá semmi. Egy ilyenem van. Ez egy beszállókártya egy repülőgépre. 2003. november 25-e a dátum, Budapest-London járat, és két utitársammal, Grosics Gyulával és Buzánszki Előven is aláírattam. Kellő tisztelettel megfoghatod, ha gondolod, most ez itt van.
1: Ugye, mondod a dátumot, 2003. november, tehát itt szinte
0: november
1: biztos,
0: 25.
1: november 25, tehát éppen a mérkőzés napja.
0: Aranycsapat londoni győzelmének 50. évfordulóján. Na most azért az a kor sportállapotáról is elég sok mindent elmond, hogy ezek az emberek nem Magyarországon ünnepelték azt a napot, hanem Angliába mentünk így néhányan, szerencsére, hogy én is ebben a társaságban lehettem, és ott ünnepelték ezeket az embereket, és nem Magyarországon volt 2003-ban egy valami elképesztő ünnepség sorozat.
1: Puskásnak egyébként különösen óriási.
0: Ő élt még akkor, de már nem volt abban az állapotban, hogy nem volt abban. Ők ketten voltak.
1: Igen. Nandi bácsi nem sokkal korábban halt meg, és hát Puskás szegény már nem volt abban az állapotban, hogy kimehessen, de őnek egyébként érdekes, hogy az ő pályafutásának, Puskásnak a pályafutásának milyen nagyon-nagyon fontos állomásai kapcsolódtak az Egyesült Királysághoz, vagy éppen Angliához, azért mondom, az Egyesült Királyságot, mondja Glasgow-ban volt a megdöntő, de 63-ban Londonban játszott a világválogatottban, és aztán amikor a Panathinaikost világszenzációt okozva elvitte a begdöntőbe 1971-ben, azt a begdöntőt az Ajax-szal, Londonban játszotta a
0: Panathinaikos. Igen. Ausztrál edző.
1: Ugye? Igen. Szóval ezek óriási dolgok. Ezek óriási dolgok, és őt tényleg nagyon respektálták, úgyhogy hát ő biztosan a világfutball nagyon kevés zseniei közé tartozott.
0: Most mondok egy egészen friss történetet. Tavaly nyáron voltam Ceutában, ugye ez Marokkóban van, egy spanyol gyarmatváros, és egy kis halászfalu kis éttermébe bementem, és rendeltem, és kérdezték, hogy ki vagyok, mi vagyok, ez direkt egy ilyen távoli helyre mentem, nem ott a központban. És a magyar, hát akkor Puskás, rögtön Puskáshozni elkezdtek, és kiderült, nem tudom, én nem tudtam, lehet, hogy te tudod, hogy csapattársa volt a Real Madridban a 60-as évek közepén már Pirri.
1: Igen.
0: Aki Ceutában született.
1: Igen.
0: És ott ezt rögtön nekem Puskás kapcsán levezették, és ünnepeltek. És ráadásul egy ilyen honvédos hátitáska volt nálam, és azt is tudták, hogy Puskás a Honvédban volt.
1: Igen, hát
0: tehát mindenhol belebotlik, a mai napig is az ember. Tehát sokan mondják, hogy hagyjuk már ezt az egészet, ne hagyjuk.
1: Ne, hát azért ez maga... Én egyébként nagyon régóta mondom és vallom, hogy azért a magyar futballtörténelem nélkül, az egész magyar történelem nyilván ugye a 19. század végétől, a 20. század elejétől értelmezhetetlen. Tehát a magyar futballtörténéseivel lehet magyarázni a generális történelmi dolgot is, mint ahogy azt is állítom, hogy a 20-as, 30-as évek futballja az épp olyan fejlett volt Magyarországon, és ebből a kapcsolatban, ugye azért nyilván elsősorban Budapestről beszélünk, hogy éppen uralkodó volt Európában, mint ahogy a magyar filmművészet, a magyar tudomány, a magyar színjátszás, a magyar filmművészet, ezek mind Európa legszűkebb elitjébe tartoztak.
0: Kedves hallgatóink, a futballról beszélgetünk, mi másról is ezekben a napokban. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi díjas szakíró, sporttörténész, és akkor egy kis zene után majd ismét visszatérünk napjainkra. Még egy-két gondolatot azért beszéljünk a most zajló világbajnokságról is.
1: Tegyünk így!

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem a stúdióban Dénes Tamás, Szepesi Díjas, szakíró, sporttörténész, és hát már ez a zene is közelített minket napjainkhoz. Zajlik a labdarúgó világbajnokság. Ugye már említetted, hogy az elején, hogy nem éreztél különösebb VB lázt sem magadon, sem úgy országszerte. Igen. Mert hogy sok olyan meccs volt előttünk, amelyet nem éreztünk, nem gondoltunk érdekesnek. De azért voltak nagyon érdekes kis csapatok. Én például, te most itt említed, hogy Marokkó például nem tudott esélyesként fellépni, például ugye a negyed döntőben, de én nagyon szurkoltam Marokkónak, Egyiptomnak, Japánnak is, például Brazília ellen.
1: A Japánnak nagyon jól játszottak, és hát ugye elsősorban az Zöldfoki-szigetek.
0: Zöldfoki-szigetek, Angola.
1: És a Zöldfoki-szigetek ugye gyakorlatilag...
0: Milyen csoda volt.
1: Úgy esett ki, hogy döntetlenek sorát játszott az, ami egészen elképesztő teljesítményt nyújtott, és ugye egyfelől ezeknek a tényleg nagyon idézőjelbe téve kis csapatoknak a vártnál talán jobb szereplése szolgáltatott a FIFA-nak némi indokot, vagy némi legitimációt
0: a 48 csapatra.
1: 48 csapatra, és egyáltalán mondjuk az, hogy felvetődik, hogy esetleg a következő világbajnokság 64 csapata legyen,
0: és megint Amerikában.
1: Az egy picit értelmezhetetlen. De mindegy, ők ezt így gondolják, nincs még végleges döntés. Igen, az jól látszik, hogy a futballban van egy nagyfokú kiegyenlítődés, és hogyha jó fizikai állapotban van egy csapat, az nagyon meg tudja nehezíteni az ellenfél dolgát. Na most a csoportszakaszban a legnagyobb válogatottak talán érthető módon, mert nagyon hosszú a torna, nagyon melegben futballoztak, stb. Nem játszottak még 100%-os állapotban, és ez ugye azt jelentette, hogy nagyon sok volt a szoros meccs, meg kéne nézni, most fejből én nem tudom, de talán 3 vagy 4 olyan mérkőzés volt, ahol 3 gólosnál nagyobb különbség volt, de Kuraszán is kikapott ugye az első mérkőzésen 7-1-re a németektől, és utána szoros meccseket tudott játszani. Úgyhogy ez egy érdekes vonulat volt. Nekem sok minden tetszik a VB-n, sok minden nem tetszik a VB-n. Nyilván az Egyesült Államokat bár Mexikó, Kanada, vagy értelem, zárkózik mellé, de elsősorban mondja, az Egyesült Államokat nélkülösek többségét ott játszották. Én abban azért, amely nyilván jó házigazdának tartom, hogy szinte teltházas volt minden mérkőzés. Én azt láttam, hogy azért egy újfajta szurkolói kultúra, vagy az Egyesült Államok futballjára jellemző szurkolói kultúra dominált ezen a világbajnokságon.
0: Például én azt látom, hogy a szünet utáni sípszó pillanatában a fél stadion üres.
1: Hát mert hosszú a sor a büfébe.
0: Hát ezért ezt elképesztő. Igen, több ezer dollár egy jegy, és képes hotdogért sorbálni, amikor ott játszanak a pályán. Szóval,
1: én azt a nagyon, nagyon régóta most már mondott tételt, hogy ugye a futball a szórakoztató ipar része, mert ugye ezt elég hosszú ideje mondjuk. Ezt itt az amerikai világbajnokságon maximálisan igazolni látom. Azért gondolj bele, hogy talán még a gólok sem váltottak olyan ovációt a nézőtőre, mint amikor mondjuk David Beckham feltűnt az óriás kivetítőn, vagy Shakira, vagy én nem tudom még milyen celebek. Szóval ez egy picit fura. Megmondom neked azért az, hogy Donald Trumpnak az intervenciója megtörtént, az egy kicsit azért rossz aspektus.
0: Hát, hogy az eltiltást visszavonatta.
1: Igen, gyakorlatilag az, hogy javasolta, mondjuk ezt a kifejezést, hogy javasolta.
0: Hát végülis az ő javaslata alatt. Igen. Ha nem mondta volna, akkor
1: ő azt javasolta, hogy vizsgálják felül. Hát nyilván...
0: és ezt a igazságtalanságot szerencsére felülvizsgálták, ugye ezt is mondta?
1: Igen, hát meg hát ő megítélte azt, hogy ez nem is volt olyan falt, úgyhogy nem kellett volna adni.
0: Ezek után meg a többi ország, még szintén akkor azt kérte, hogy az ő sárga-piros lapját vonják vissza, ezeket nem vették figyelembe.
1: Én abszolút nem jogi szempont, ugye van ez a 25-es cikke, ami alapján gyakorlatilag azt csinál a FIFA, amit akar a szabálykönyvvel ellentétben is, vagy a versenykírás ellentétben is, de én ezek után azt mondtam, hogy abszolút nem jogászként, vagy nem a jogászi énemet előhozva, hogy szerintem a FIFA akkor lenne bölcs azért, ha legalább még egy hasonló ítéletet hozna.
0: De kinek?
1: Most hát ott lett volna Olisennek visszavonja a sárgalapját. Az angolok kérték Jarrod Pánszának az eltiltásának a annulálást, ehhez képest két meccset kapott, úgyhogy nem, szóval szerintem nem volt jó. A hőség biztos, hogy rányomja a bélyegét a játékra.
0: Na, sok helyen meg behúzták a tetőt.
1: Hát ott...
0: Hát ezt Amerikában lehetett megcsinálni, sehol már a mexikai világbajnokságon, mint 86-ban ezt nem tudták megcsinálni. Persze, persze, mostani mexikai meccseken sem. Persze.
1: De ez azt jelenti azért, hogy a játék üteme azért néha kívánnivalót, hogy maga után. Tényleg a legérdekesebb...
0: Ez szünetekkel pláne.
1: A legérdekesebb meccsek nyilván azok voltak, ahol a végén milyen volt. Ugye az argentinok ki voltak esve az egyiptomiak ellen, a belgák ki voltak a Szenegál ellen esve. És hát mégiscsak valahogy sikerült tovább jutni. Ugye születtek ilyen összeesküvés elméletek arról, hogy az argentinokat mennyire segíti a FIFA, és mennyire nem segíti.
0: És nem segíti? Hát messzi ki kellett volna állítani az argéliai.
1: Nyilván az összes...
0: Biztos, ezt mondja erre most egy igent, vagy nem.
1: Igen, ki kellett volna.
0: A második góljánál ugyanolyan szabálytalanságot követtek el, mint amiért az egyiptomiak gólját nem adták meg
1: Argentina ellen. Érdekes, hogy én maga, például azt hiszem a BBC-n olvastam, ami egyébként már régóta nem olyan, mint volt, de a BBC írta azt, hogy ha ez a 16-oson kívül történik az egyiptomi, tehát szalahelyen szabálytalanság, akkor lefújják, az biztos, most ilyen nincsen. Hát
0: ez szabálytalanság mindenhol szabálytalan. Úgyhogy azért érdekes dolgok ezek. Na még egyetlen egy gondolatot, hogy még van itt két negyed döntő. Lesz hát, meglepetés? Mert eddig az a meglepetés, hogy nincs meglepetés. Egy meglepetés lenne, persze a svájciak meg a norvégok tovább jutnának.
1: Tehát az mindenképpen meglepetés lenne, a svájciak tovább jutnának, szerintem ott az argentinok nyerni fognak. Az angol-norvég meccset én elég kiegyenlítettnek érzem. Nyilván azon múlik elsősorban, hogy Erling Haalandot tudják-e semlegesíteni az angolok, éppen klubtársai, ha játszanak a Manchester Cityből, vagy nem.
0: Hát ezt ma este meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, vendégem volt a stúdióban Dénes Tamás, szakíró, sporttörténész, és az 50-es évektől egészen eljutottunk napjaink labdarúgásáig. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Most Werner Eszter, Varga Ramona és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet, szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Liana felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először az Évezredek Asztalánál című gasztronómiai műsorunkat hallják Farkas Erzsébet szerkesztésében. Ezután a Remény Hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk. Végül pedig a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kíván önöknek a műsorvezető Berecz Renáta.
4: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam, és milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek.
6: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
5: Akkor találékony asszonyok
6: nagyon
5: voltak.
6: Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát, ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet, meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
5: Vagyis levágtak.
6: Levágták, és letették a sikálót, alatta még egyszer elvágtak. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
5: A sparheten?
6: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ott, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumpit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumpit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
5: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
6: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez a olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behordták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
5: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
6: azt már
5: ugye?
6: Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska. Édesei! Én most is csináltam magamnak egyszer. Az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra. Hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
5: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
6: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
5: Vagy a nudlit, ugye
6: a nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg. Mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
5: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
6: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorral.
5: Milyen lekvárt?
6: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak azzal igazi. És ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórtál rá cukrot, és nem értem föl még az asztalt, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tessék ne csutlozni, ha én asszon lennék, az egész csutat lázolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindegy. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akkor, de megakadt a kockacukor is. Csak kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. Meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kisfára, mert kicsit ő dodi volt, felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága, leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt, biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kiskosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor, na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamákat, üsbe főzték, mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
5: Az volt a sablon.
6: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az, mert nagyfiú volt. Nem tudom.
5: De akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó.
6: Még
5: is.
6: Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfe az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, azt mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla. Meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, neked hutmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmeset, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencsé, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek. De én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvemben, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet. És hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak,
1: azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani azt a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt, hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az az mese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
0: És kovászos kenyerek voltak ezek?
1: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje.

0: El kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abba hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jó Isten megvédte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
1: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vaszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket
0: hát
1: is olvashatunk.
0: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a Jóisten olyan tehetséggel áldotta meg őket, hogy nagyon sokra vitték, és a szorgalmukkal lettek még nagyok. Itt van olyan bácsi, aki atomfizikus lett. És a 60-as években még ugye még akkor még a vasfüggön létezett, kiment Amerikába, és tele redével le van fényképezve. Ő az egyik, de én nagyon büszke vagyok. A Matányi Józsi bácsi az pedig népi zenekart, nem cigányzeneket, népi zenekart működtetett. Ő írta az összhangzattant a tagjainak, és a barátai voltak az ő tagjai, és hát akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom, de sikeres népdalénekes lett. A Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
1: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
0: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mivoltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, Dr. Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
1: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
0: Bányász élet. Kín a napsugár és szellősi magat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúrónyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya szentborbál a kezében az élete. Sötét van dübörgés, de tudja hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
1: Az elmúlt percekben Csúsz Dáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádió.

0: Rádióban. Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
0: A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
2: Köszönöm szépen.
0: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
2: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzés, iparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfényszarún a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját. Az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
0: Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, hogyan oszlanak meg a diákok.
2: Igen, tehát 2 épületben tanítunk. Mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is. A nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
0: És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
2: Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsődés, az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már 4. még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkora már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
0: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
2: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az 5 testnevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte 2 vagy 3 osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órát, órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
0: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
2: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcírozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút, minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban, minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzérimádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. És minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt, Jézus születésének híruladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt. Gyerekek hitoktatók vezetésével Szentkúti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott tenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szentkúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi Szentmise. Most is így lesz majd ez.
0: Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés, tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés. A gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
2: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező Szentmise az a tanév és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanévnyitó és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyam misékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobb bacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyák napünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni. szintén várva szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte mindig egy előadás, egy olyan előadás szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek. Legóból például templom építő versenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor a mi gyermekeink által készített karácsonyfa díszek szoktak a templomban a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát. Egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal. Arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
3: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

0: Teremtésvédelmi munkaterve is van az iskolának, az egyházmegye különösen odafigyel a teremtésvédelem fontosságára. Ez milyen módon jelenik meg önöknél?
1: Igen, iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és ennek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezettudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédő Iskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni és úgy szervezni a programokat. Csak néhányat említek, mert nagyon sok van, amelyet megvalósítunk. Például európai autómentes napot hirdetünk a gyerekeknek, ne füstölj, gurulj címszóval, és kérjük a gyerekeket ezen a napon, nem csak a gyerekeket, a pedagógusokat is, lehetőleg kerékpárral vagy gyalog érkezzenek, hiszen Jászfényszaru kisváros, nincs olyan nagy távolság, hogy ne lehetne így megközelíteni. Aztán az iskola udvarának és környékének szépítése is feladatunk. Virágokat ültetünk, szemetet szedünk, gerebjézünk, kapálunk, növényeket nyestünk, falevelet gyűjtünk össze, és ezt nagyon szívesen tesszük, igazán szép mind a külső, mind a belső udvarunk. Aztán adománygyűjtő akciókat szervezünk, minden évben szervezünk a Kutyaszív Állatmentő Közhasznú Alapítványnak rengeteg-rengeteg kutya élelmet, vagy egyéb kutyápolási eszközöket gyűjtenek össze a gyerekek, amelyeket nagyon szívesen adományozzuk ennek a menhelynek, itt Jászfényszarumban az egyik telephelye. Aztán Állatok Világnapján kisállat szépségversenyt rendezünk. Ez szerintem az egyik legaranyosabb rendezvényünk, amikor hozzák a gyerekek az otthon lévő kis állataikat, és nem csak cicára és kutyára kell gondolni, hanem mivel vidéki kisváros vagyunk, itt akár a kecske, a nyuszi, de a teknősbéka, a gyík, minden egyéb, amely kedvence a gyerekeknek, és hát mindannyian megcsodálhatjuk, és gyönyörű gyerekállat fotók készülnek róluk, nagyon szeretjük. Aztán van olyan napunk, hogy a földünkért, címszóval zöld pólónap, amikor is mindenkinek zöld pólóban kell megjelenni, és csodálatos közös képek születnek, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a földünk megmaradásáért nagyon sokat kell tennünk, és a gondolkozásmódunkat igazán átgondolni szükséges. Téli madáretetés folyamatosan zajlik, minden évben gyerekek hozzák az ereséget a madáretetőkbe, rengeteg van kitéve az iskola a környékén, kívül is, meg belül is, mindkét intézményben, és ez a gyerekek feladata, hogy ellássák a szükséges ereségekkel. Aztán betlehemkészítő pályázaton mi is részt veszünk mindig, és ezeket a betlehemeket pedig újrahasznosított anyagokból kívánjuk mindig elkészítetni. Ez megmozgatja ugyan a gyerekek fantáziáját is, de azt gondoljuk, hogy a szülőknek is nagyon nagy kihívás, és az ötletük, hát ez határtalan, tehát csodálkozunk mindig, hogy mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvók is állatukat. Aztán hát a Vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan, itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak, tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszaru városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a 8-osok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készítetni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül-belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bármit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is, nagyon sokan már, mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemkerülést tartani, amit mindig kérem, hogy ne másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szívecsücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
0: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitíva hat.
1: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón, vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendítette azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájában, vagy a közösségi életben tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
0: Műsorunkban a Jászfényszarui 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.
2: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
2: A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Hálát adok neked, mennyei atyánk, hogy életet adtál nekünk és gyermekeinknek. Köszönjük, hogy gondot viselsz ránk, és fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy bízhatunk gondoskodó szeretetedben. Kérünk, adj számunkra és különösen a gyermekeink számára testi és lelki egészséget. Oltalmazd őket minden betegségtől és bajtól, betegség esetén pedig adj nekik mielőbbi gyógyulást. Ámen.

0: Mai a szállításunk munkatársai Farkas Erzsébet, Németh Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Mike Oldfield felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Ötnapos szakmai gyakorlaton mutatkozhattak be a Békési Gál Ferenc Egyetem technikumának végzős rendészeti tagozatos hallgatói. A diákok az erőnléti edzések mellett bepillantást nyerhettek az országos rendőri szervek munkájába, testközelből láthatták a kutyavezetők kiképzését, és még a repülőtéri rendőrség különleges feladatait is megismerhették. Az intézmény igazgatónője Várszegi Éva által szervezett ötnapos gyakorlat nem csak a fizikai felkészültségről, hanem a legmodernebb rendőrségi szakterületek feltérképezéséről is szólt. A diákok az első napot még az iskola falak között töltötték, ahol erőnléti edzésekkel alapozták meg a hetet. A második napon már Budapestre utaztak, ahová elkísérte őket Iszájné Janis Cecília rendőrfőhadnagy, a Békési Rendőrkapitányság megelőzési előadója is. A szakmai program az Országos Rendőrfőkapitányságon indult, ahol a fiatalok első kézből ismerhették meg a rendőrség szervezeti felépítését és stratégiai tevékenységét. A budapesti látogatást követően Dunakeszire mentek, ahol a rendőrségi oktatási és kiképzőközpont kutyavezető képző és állatfelügyeleti főosztályára látogattak. Itt a diákok látványos bemutatókon nézhették meg, hogyan képezik ki a négylábúakat és vezetőiket a legkülönbözőbb éles helyzetekre. A fővárosba visszatérve a Hősök terén a diákok részesei lettek a nyári kánikulában tartott hűsítő vízágyús bemutatónak. A harmadik napon a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kulisszái mögé nyertek betekintést. A repülőtéri rendőri igazgatóság munkatársai kalauzolták végig a csoportot, bemutatva a légikikötő fokozott biztonsági követelményeit és az ott szolgálatot teljesítők mindennapi felelősség teljes munkáját. A csütörtöki napot Szarvason töltötték. A helyi honvédelmi sportközpontban a fegyelem és a koncentráció játszotta a főszerepet, ahol a diákok lövészeten vehettek részt, bebizonyítva rátermettségüket. A szakmai gyakorlat utolsó napján a fiatalok élménybeszámolók és értékelések formájában összegezték a héten szerzett tapasztalatokat. A szervezők és a kísérők bíznak abban, hogy az exkluzív betekintés meghozta a fiatalok kedvét a hivatásos szolgálathoz, és hamarosan kollégaként, a kék csapat tagjaiként köszönhetik őket a rendőrség soraiban. Az orosházi fúvózenekar 2026. június végén ismét a Balatonnál járt, három térzenét is adva. A mostani balatoni turné más volt, mint az eddigiek. Tavaly a Balatongyörök és Strandon hallott őket zenélni a Vonyarcvashegyi fúvósok karmestere, ők pedig még aznap este átmentek meghallgatni az ő műsorukat. A hirtelen jött ismeretségből meghívás lett, így idén már Vonyarcvashegyen a helyi fúvósokkal közösen adtak zenét a Sörfesztiválon. A második nap nagy részét Pálköves strandján, valamint a zenetábornak bázisként szolgáló nádfedeles házikóban töltötték a zenészek az esti zenélésre rápihenve. Keszthelyen a part melletti zenepavilonnál léptek fel. A legnépszerűbb retro válogatásokat játszották. Elhangzott többek között a Bud Spencer és Terence Hill válogatás, a Hungária, a KFT, a Republik egyvelegek, és ahogy szokták, a koncert végén a zenevonat és a reptér énekkel kiegészülve pörgették fel a hangulatot. A legnagyobb kihívást a hőkupola miatti hőség jelentette, hiszen 19 órakor is még 36 Celsius fok volt. Ilyen melegben nem könnyű koncentrálni és megszólaltatni a hangszereket, de a zenészek most is bizonyítottak, amit a közönség hosszas vastapsa jelzett a zeneszámok végén, mondta Debreceni Márk. A turné harmadik napja a zenekar által kultikus helyként tisztelt szigligetes strandon telt. A Balaton partja már kora délelőtt megtelt emberekkel, így a zenekar a rekkenő hőség ellenőri és szép számú közönség előtt játszhatott, akik érthető módon az árnyékba húzódva élvezték a fúvós zenét. A nyári turné nem csak a térzenékről és koncertekről szólt, ugyanennyire fontos volt a közösségre gyakorolt hatása is. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy sokan és sokfélék. A közös utazás, táborozás, a fellépésekre való készülődés, a strandolás és az esti közös táncos buli korosztálytól függetlenül összehozza a társaságot. A fúvósok jelenleg nyári szünetet tartanak, ám ezt rövid időre megszakítják, mert július 11-én szombaton 8:30-tól menetzenével és térzenével nyitják meg a Nagybánhegyesi Paprika Fesztivált.
Első alkalommal ismer el és mutat be Magyarországi Múzeumot a világ kiemelkedő járműtörténeti gyűjteményei között a Nemzetközi Automobil Szövetség, számolt be az MTI. A különleges elismerésben dr. Káli Nagy Géza által alapított Káli Automotor Múzeum részesült. A Dörgicsei gyűjtemény mára már több mint 160 restaurált autót és motorkerékpárt számlál, köztük igazi ritkaságokkal. A siker az orosházi Káli Autó Múzeum múzeumra is ráirányítja a figyelmet. A Nemzetközi Automobil Szövetség programjának célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a közlekedés történeti örökség megőrzésének fontosságára. A program azokat a gyűjteményeket, intézményeket mutatja be, melyek ezen a területen kiemelkedő munkát végeznek. A Káli Automotor Múzeum felvétele ezért nem csak az intézmény, hanem a magyar veteránjármű kultúra számára is fontos nemzetközi visszaigazolás, fogalmazott közleményében a múzeum. Káli Nagy Géza professzornak a múzeummal gyermekkori vágya vált valóra. Imád szeretett járművei között kordonok nélkül sétálni, és amikor csak teheti, vezeti is őket. Leírhatatlan érzés, amikor a szülei autóit vezeti, olyan, mintha ott ülnének mellette és beszélgetnének, mintha nem is telt volna el 70 esztendő, fogalmazott a professzor. A Dörgicsei Káli Automotor Múzeum mára már több mint 160 restaurált autót és motort számlál, amelyek között igazi ritkaságokat is megtekinthetnek a Balaton felvidékre látogató vendégek. Ahogy a múzeum fogalmazott, a kiállítóterek, az installációk, a járművek egyvelege egyfajta időutazásként hatnak. Az Orosházán nyílt Káli Automotor Múzeum is ennek a szellemiségét viszi tovább. A tárlat egyik ékköve az 1906-os évjáratú, egyhengeres, 8 lóerős Peugeot CV2 automobil, valamint az 1912-ben készült, gyönyörűen felújított Edesú motorkerékpár. A gyűjteményben helyet kaptak amerikai, angol, magyar és egykori NDK-s különlegességek. A gyűjtemény így Európa számos országának jármű kultúráját idézi meg. Az Orosházi Múzeum szombatonként és csoportok érkezésekor egyedileg egyeztetett időpontban van nyitva, míg a Dörgicsei kiállítást csak és kizárólag időpontfoglalás után lehet látogatni. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Ingyenes nyári gyermekfelügyelettel segíti a családokat, Debrecen olvasható a híren. Elindult az önkormányzat nyári szünidei gyermekfelügyelete a Bolyai János általános iskolában. Augusztus 14-ig összesen mintegy 250 általános iskolás tölti itt a vakáció egy részét, ahol változatos foglalkozásokkal, kirándulásokkal és közösségi programokkal gondoskodnak a tartalmas időtöltésről. Az első héten 128 gyermek vesz részt a foglalkozásokon, a teljes időszakban pedig összesen mintegy 250-en kapcsolódnak be a gyermekfelügyeletbe. A turnusok igazodnak a szülők szabadságolásához, így sok család számára jelentenek segítséget a nyári szünetben. A sajátos nevelési igényű gyermekek számára külön csoportot alakítottak ki, ahol speciális igényekhez igazodó foglalkozásokat biztosítanak. A gyermekfelügyeletért a szülőknek csupán a megszokott étkezési térítési díjat kell fizetniük. Az önkormányzat több mint 20 millió forinttal támogatja a programot. A tábort minden évben a Debreceni Család és Gyermekjóléti Központ szervezi, amely munkáját számos önkéntes és civil szervezet is segíti. A Bolyai János általános iskola a kedvezőtlen időjárásra is felkészült, az intézmény tágas belső tereket és sportolási lehetőségeket biztosít a gyerekek számára. Megteltek a nyári táborok Debrecenben, a robotikától a TV stúdióig várják élmények a gyerekeket, írja a dehír.hu. Javában tart a nyár, sorra telnek meg a gyermektáborok. Debrecen számos tematikus tábort kínál a robotikától a kézműves mesterségekig, és a Médiacentrum Debrecen is gondoskodik arról, hogy élményekkel gazdagodjanak a táborozó fiatalok. Az Agora idei nyári táborait már március közepén meghirdették, a 10 turnus pedig május végére teljesen betelt. A nyár során összesen 200 gyermek vesz részt a foglalkozásokon. A Demki Tímárházában a hagyományos kézműves mesterségekkel ismerkednek a gyerekek. A táborozók naponta két kézműves foglalkozáson vesznek részt, emellett népmeséket hallgatnak egy jurtában. Az elkészült alkotásokat természetesen haza is vihetik. A Tímárház idén két turnusban 20 gyermek számára biztosít táborozási lehetőséget. A szervezők ezúttal is új technikákkal készültek, különösen a visszatérő táborozók kedvéért. A nyári szünetben Debrecen számos intézménye kínál tartalmas elfoglaltságot a gyerekeknek. A tudományos, kézműves, digitális és médiás programok mellett sporttáborok is várják a fiatalokat, így a vakáció nem csak kikapcsolódást, hanem új ismereteket és maradandó élményeket is jelent számukra. Fülesdi Béla, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára a következő 4 évben alelnökként is segíti a Magyar Anesteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság munkáját. Megbízatását a debreceni nemzetközi színvonalú anesteziológiai kutatások elismerésének tekinti, célja pedig egy országos kutatási hálózat létrehozása, amely erősíti a hazai intézmények együttműködését és nemzetközi beágyazottságát, adta hírül az egyetem. A Debreceni Egyetem anesteziológiai és intenzív terápiás tanszéke és klinikája a hazai anesteziológiai és intenzív kutatások egyik legaktívabb műhelye, ahol a szakma több területén szertágazó, nemzetközi szintű klinikai és experimentális kutatói tevékenység zajlik. Ezt jól példázza, hogy a tanszék és a klinika irányítása mellett az elmúlt 5 évben 10-en szereztek PhD fokozatot, és jelenleg 8 hallgató védése van folyamatban. Rektorhelyettesi elnöki, igazgatói és más megbízásokat adtak át a Debreceni Egyetemen. A megbízó leveleket Bács Zoltán rektortól vették át az új vezetők az egyetem főépületének rektori tanács termében. A kinevezések 5 évre szólnak, olvasható az Unideben. A Debreceni Egyetem rektorának munkáját július 1-től Pál Dénes egyetemi tanár általános rektorhelyettesként, Fenyves Veronika egyetemi tanár oktatási elnökként, Kun Ferenc egyetemi tanár tudományos elnökként, Jenei Attila egyetemi tanár nemzetközi rektorhelyettesként, valamint Harsányi Endre egyetemi tanár ágazati fejlesztésekért felelős rektorhelyettesként segíti. Bágy Zoltán rektor hangsúlyozta, az egyetem mérete, feladatkörei és különböző helyeken lévő kampuszai egységei indokolták az új típusú vezetés kialakítását. A Debreceni Egyetem szenátusa a júniusi ülésén szavazott az újonnan kinevezett vezetők pályázatáról. Az előző 2 hónapban megbízottként látták el feladataikat, megbízatásuk 5 évre szól.
Az idei nyár elején első alkalommal rendezték meg a Zsolozsmás családi napokat a polgári nagyboldogasszony plébánián. A második vatikáni zsinat különös hangsúllyal buzdít arra, hogy a Zsolozsma ne maradjon kizárólag a papok és szerzetesek imádsága, hanem legyen Isten egész népének közös dicsérete. Ez a gondolat hívta életre polgári kezdeményezésüket is. A két nap során a jelenlévők együtt imádkozták a Laudest, a Nónát, a Sextát, a Vesperást, a Matutinumot és a Kompletóriumot, közösen ünnepelték a Szentmisét és a Zsoltárok szavait nem csak felolvasták, hanem énekelték is. Akusztikus koncertre készül Korokna Járpi és Kozma Norbi, tudta meg a Dehír. Sokan kedvelik az Acoustic Gallery, azaz Koroknai Árpi és Kozma Norbi dalainak világát. A két zenész visszatér a gyökerekhez, azaz a hajdúszoboszlói rockcaféba, ahol a hely 2008. augusztus 22-én tartott megnyitóján emlékezetes koncertet adtak. Most 18 évvel később is nagy örömmel készülnek a fürdővárosba, ahol felcsendülnek a legismertebb rock klasszikusok, saját dalok és azok a történetek, amelyek összekötik a múltat a jelennel. Ahogy Káposztás Gergely invitálja a közönséget, aki ellátogat erre a július 11-én szombaton 20 órakor kezdődő koncertre, az részese lehet egy olyan estének, amely egyszerre idézi fel a Rock Café legendás kezdeteit és írja tovább a történetét. Kapunyítás 19 órakor. Ismét a kortárs verseké lesz a terep a Modemben, ahol ezúttal a Nincs folyóirat is bemutatkozik az építészet tematikájú számmal, tudta meg a dehír.hu. Az 5 éve működő budapesti irodalmi és képzőművészeti lap elsősorban a fiatal alkotók láthatóságát biztosítja online és print publikációs lehetőségek, műhelyek és összművészeti rendezvények formájában. A tematikus számaik is elérhetők a nincs.online weboldalon. A debreceni versműhely alkalmaira elsősorban azokat várják, akik szívesen megosztanák másokkal saját írásaikat, vagy legalábbis kíváncsiak a friss lírai hangokra, és nyitottak a szakmai párbeszédre, a fejlődés szolgáló visszajelzésekre, kritikai észrevételekre is. A 2017-ben indult műhely alkalmait Áfra János költő szerkesztő vezeti. A legközelebbi esemény július 10-én pénteken 17 órától lesz a szokott helyen, a Modem Zöld Kilincs művészeti kávézójában. 10. születésnapját ünnepli a debreceni Okuláré projekt, értesült a Dehír. Az évforduló alkalmából a DESZ Színház különleges felolvasó színházi estel várja az érdeklődőket a DESZ 24-ben. A nyilvános esemény apropóját egy jelentős mérföldkő szolgáltatja, ugyanis 10 éves lett az Okuláré projekt. A jubileum méltó megünneplésére a szervezők a 2025-ös évadból 3 darabot is kiválasztottak, amelyeket július 10-én pénteken 19 órától elevenítenek fel a jelenlévők számára. Vasárnap ismét vár a régiségvásár, olvasható de híren. Ki ne ismerni a szlogent, hogy olyan nincs, ami itt nincs. Így szokták emlegetni ezt a népszerű programot. Most vasárnap is lesz, és amiben sokan bízhatnak, hogy jó idő várja majd a Nagyerdei stadionhoz kilátogatókat, július 12-én reggel 7 és 14 óra között. A most vasárnapi lesz a 466. alkalom. Mártonfi Máté úgy érzi, a Deacnál tud a legtöbbet fejlődni, írja a Dehír. A fiatal védő örül, hogy a következő szezonban is marad a Debreceni Egyetem jégkorong csapatában. Mártonfi Máté az Erste Liga 2025-2026-os szezonjának alapszakaszában 30 találkozón kapott szerepet, 1 gólt és 2 asszisztot jegyzett, amivel 3 pontot szerzett, a rájátszásban 7 összecsapáson játszott. A fiatal játékos boldog, hogy lehetőséget kapott, és úgy érzi, amikor pályára került, hozzá tudott tenni a csapat játékához. Nagyon jól érzem magam Debrecenben, jó a hangulat a csapaton belül is, az edzőkkel szintén kiváló a kapcsolatom, emellett fiatal játékosként sokat jelent, hogy ilyen szintű hokisokkal játszhatok együtt, és tanulhatok tőlük. Úgy érzem, itt tudok a legtöbbet fejlődni, ezért örülök, hogy maradok, mondta. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: 25 éves hagyomány Debrecenben, hogy július 1-én a köztisztviselők napján családi rendezvénnyel köszöntik a Városháza dolgozóit. Most az Oláh Gábor utcai sportcentrum területén gyűltek össze a hivatal és a közterület felügyelet dolgozói családtagjaikkal. Pap László polgármester úgy fogalmazott, a város azáltal válhat igazán sikeressé, ha a kollégák kitartással, szorgalommal és alázattal végzik mindennapi munkájukat.
1: A köztisztviselői nap alkalmából itt pont ellenőriztük a jegyző urakkal, hogy mikortól kezdődően ünnepeljük a köztisztviselőket 1997-től kezdődően, és az, az igazság, hogy az ország működésének és természetesen a települések működésének legfontosabb munkatársairól, kollégáiról, személyiségeiről beszélünk, amikor a köztisztviselőket megtiszteljük egy-egy köztisztviselői nap alkalmából. De mondhatom azt, hogy olyan munkát végeznek a kedves kollégák, amely alapján minden nap kijár a tisztelet nekik, hiszen találkozni az ügyfelekkel, a városi polgárokkal, távolról ide érkezettekkel, akár akik ügyet intéznek, nagy türelem kell hozzá, nagy szaktudás, nagy empátia, úgyhogy minden tiszteletet megérdemel az a munka, amelyet a kedves kollégák végeznek. Nagyon büszke vagyok Debrecen teljesítményére, Debrecen önkormányzata az egyik legnagyobb az országban. Közel 600 kollégánk van, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy ez a város működjön, haladjon, fejlődjön.

0: Johann Sebastian Bach 1062-es jegyzékszámú C-moll versenymű két zongorára és zenekarra című szerzeményének második tételét előadta Kocsis Zoltán és Siff András, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zenekara. Vezényelt Simon Albert.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Az Európai Tanács pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alapforrásairól. A közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein. Jön az év legszebb csillaghullása. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot a parlamentnek. A javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az alaptörvény módosítását hétfőn elfogadja a parlament, ezt egyértelművé tette vasárnapi bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök, ezután viszont még alá is kellene írnia a köztársasági elnöknek. A miniszterelnök közlése szerint Súlyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Magyar Péter már a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította fel Súlyog Tamást, a hivatalban lévő köztársasági elnököt, valamint több olyan közjogi méltóságot és közjogi tisztségviselőt, akik szerinte a korábbi rendszer működéséhez kötődtek. Azt követelte, hogy távozzon a kúria elnöke, az országos bírósági hivatal elnöke, a legfőbb ügyész, az alkotmánybíróság elnöke, az állami számvevőszék elnöke, a gazdasági versenyhivatal elnöke, valamint a médiahatóság vezetője. Később Magyar Péter már azzal fenyegetőzött, hogy jogi eszközökkel távolítják el az említett szereplőket, amennyiben nem hajlandók maguktól távozni. Az államfőnek, az alkotmánybíróság elnökének és a kúria elnökének még egy május végi ultimátumot is megszabott a lemondásra. Az alaptörvény júniusban nyilvánosságra hozott 17. módosításával az alkotmánybíróság működését is megváltoztatnák. A módosításban az államfő eltávolítása mellett ugyanis az szerepel, hogy visszavezetik az alkotmánybírákra vonatkozó 70 éves felső korhatárt, amivel több hivatalban lévő bíró is távozni kényszerülne, a hivatali ciklusukat pedig megfelezik, 12 évről 6 évre csökkentik. A TISZA tervei szerint az alkotmánybíróság elnökét az alkotmánybírák választják majd maguk közül, szemben az eddigi gyakorlattal, amikor is az országgyűlés döntött a kérdésben. Az alaptörvény 17. módosításában szerepel a Lex Orbánként elhíresült rész is. A szabályozás lényege, hogy 2 ciklusban maximálja a miniszterelnöki tisztség betölthetőségét. Az országgyűlési képviselők vonatkozásában pedig 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot említenek, amivel ugyancsak a TISZA riválisait lehetetlenítenék el, ugyanis a jelenlegi kormánypártot kivéve a legtöbb hazai párt meghatározó politikusai már letöltöttek egy vagy több parlamenti ciklust. Az alaptörvény módosítása rendelkezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról, amely rendkívül széles vizsgálati jogköröket kapna.
0: Csendes demonstrációt hirdetett hétfő estére Skrabski Fruzsina közéleti influencer. Ha hétfőn az országgyűlés megszavazza az alaptörvény 17. módosítását, akkor ez a mai az utolsó nap, amelyet egy nagyjából működő demokráciában élünk meg. Páran elhelyezünk néhány mécsest a parlament lépcsőinél keresztet formálva belőlük, és elmondunk egy imát Magyarországért. Így szól az invitálás a hétfői eseményre. A Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Az országgyűlés várhatóan hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amely többek között tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves, 3 ciklusra vonatkozó időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán közzétett bejegyzésében felidézte a Tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben azt is elismerte értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önként építő jogalkotást. Pénteki ülésén jóváhagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa, az ECOFIN, Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánk számára. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője megjegyezte, hogy a Tisza kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket, és súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza kormány az uniós forrásokért. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzávetőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehez azt tette hozzá, a pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint súlyos engedményeket tett Brüsszelnek a Tisza kormány az uniós forrásokért. Szerinte a kabinet az Európai Tanáccsal kötött megállapodásban egyebek mellett a személyi jövedelemadó kedvezmények felülvizsgálatát, a kiskereskedelmi különadó módosítását és a kamat támogatások leépítését is vállalta. Az Európai Tanács pénteken hagyta jóvá az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alap forrásairól. A fő kérdés Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem is az, hogy ezek a pénzek jártak-e Magyarországnak, sokkal inkább az, hogy milyen feltételekkel adják most oda, és a kormány mire helyezi a hangsúlyokat. A politikus rámutatott, a Tisza kormány a személyi jövedelemadó kedvezmények felülvizsgálatára vállalt kötelezettséget, ez pedig aligha azok emelését jelenti, sokkal inkább azok leépítését. Vállalták a kiskereskedelmi adó módosítását, ami azt jelenti, hogy jó eséllyel leépítik majd a multinacionális cégeket terhelő különadót. Sorolta Dömötör Csaba hozzátéve, az egészségügyi fejlesztések rovására óriási összegeket csoportosítottak át, hogy helyet csináljanak a túlnyomó részt külföldi szélenergia beruházóknak. Szavai szerint a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a pénzek egy része közelfele olyan beruházásokra érkezhet, amelyek az előző kormány idején már megvalósultak. Tehát az Orbán kormány fejlesztései után nyújtják be a számlát, ami közvetett bevallása annak, hogy nem történt ellopás. Húzta alá Dömötör Csaba. Azt is elmondta, az uniós források visszatartása valójában sohasem szólt a jogállamiságról, sokkal inkább arról, hogy eléggé engedelmese a kormány Magyarországon. Azt is megjegyezte, hogy a kormány a helyreállítási alapban az előző kormány terveihez képest harmadára csökkentette az egészségügyi fejlesztésekre szánt összegeket.
0: A Sándor Palota közlése szerint megtérítették az állami intézményeknek Sulyog Tamás köztársasági elnök fia Sulyog Márton részvételének költségeit az államfőnek az Egyesült Államokban tett évelei hivatalos látogatásán. Sulyog Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi költség, idézzük, szabályszerűen megtérítésre került. A Sándor Palota, illetve a Külügyminisztérium felé azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését, közölte a köztársasági elnök hivatalának sajtóosztálya a 24.hu-nak. A 24.hu-nak küldött válaszban az államfő sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe. Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon. Közölte a Duna Média Szolgáltató és a Média Szolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követően szombat este. Július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a lakosság hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatását. Az M1 televízió hírszolgáltatásának részleges újraindulásáról azt közölték, hogy a rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk. Hétfőn meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánló íveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat, a nemzetközi megfigyelők, a külképviseleti megfigyelők nyilvántartott személyes adatait is, írta az MTI. A választási eljárásról szóló 2013-as törvény előírja, a 90. nap utáni első munkanapon a választási iratokat, a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyveket a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. A Tusnádfürdői előadáson való részvétel előregisztrációhoz kötött, ezt egy űrlap kitöltésével lehet elvégezni. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke július 25-én 10 óra 30 perckor lép színpadra Tusnádfürdőn, és ezen a napon tart előadást Tőkés László nyugalmazott református püspök is. Jelentették be a Szabad Egyetem szervezői közösségi oldalukon vasárnap. Július 21-én kezdődik a 35. jubileumi Tusványosi Nyári Szabad Egyetem. Az idei rendezvény mottója veled teljes. Tusványos hagyományosan a Párbeszéd fóruma, amelyen a magyar, a külhoni, a közép-európai és a tágabb nemzetközi vélemények jelen vannak. Dróntámadások és mélységi csapások határozták meg a szombat éjszakai hadműveleteket Ukrajnában, Nyíri Kata jelenti.
4: Az ukrán drónok az éjszaka folyamán több célpontot is támadtak Oroszországban. Dróncsapás érte a krasznodári határterületen működő Ilszki olajfinomítót, míg a rosztovi területen üzemanyagraktárakat, egy optikai-mechanikai védelmi üzemet Azov városában, valamint a tagarongi kikötő olajterminálját is találatok érték. Az orosz hatóságok megerősítették a támadásokat. Moszkva térségét szintén ukrán drón támadás érte. Szergij Szobjanyin, Moszkva polgármestere szerint a légvédelem több pilóta nélküli eszközt megsemmisített, a Vnukovo repülőtéren pedig átmenetileg felfüggesztették a légiforgalmat. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka 137 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül a légvédelem 114-et semmisített meg. A támadások során a Harkivi területen fekvő Valki városában egy ember életét vesztette, hárman megsérültek. Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka azt közölte, hogy 2026 első felében az orosz előrenyomulás üteme több mint a felére csökkent. Hozzátette, az orosz hadsereg átlagosan havi 32 ezer fős személyi veszteséget szenved el. Az ukrán vezérkar napi jelentése szerint az elmúlt 24 órában további 1460 orosz katona esett el vagy sebesült meg. Ezeket az adatokat független források nem tudták megerősíteni.
0: Az amerikai haderő újabb válaszcsapást indított iráni célpontok ellen, miután találat ért egy ciprusi zászló alatt hajózó konténer szállítót a Hormuzi szorosban, washingtoni idő szerint szombat este. Közben a Hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte katonai erővel az iráni fenyegetésekkel szemben az amerikai középső parancsnokság vasárnap, elismerve, hogy a forgalom lassult a közlekedési folyosóban. Washingtoni idő szerint a szombat késő esti órákban a középső parancsnokság irányítása alá tartozó amerikai erők 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat, válaszul egy kereskedelmi hajó ellen Irán részéről végrehajtott támadásra. Izraelben Benjamin Netanyahu miniszterelnök, Yitzhak Herzog államfő és Gideon Saar külügyminiszter is méltatta vasárnap a 71 éves korában váratlanul elhunyt Lindsey Graham amerikai szenátor Izrael barát politikáját. A szenátor, aki Dél-Karolinát képviselte, Donald Trump elnök szövetségese, egyben bírálója is volt, az egyik leginkább Ukrajna párti politikus volt Washingtonban. Oroszország terroristának minősítette, és elfogató parancsot is kiadott ellene. Graham szorgalmazta, hogy vegyék fel Oroszországot a terrorizmus támogató országok listájára, foglalják le az Egyesült Államokban található orosz vagyont, és küldjenek amerikai kiképzőket Ukrajnába. Magyarországot és Szlovákiát vízumtilalommal fenyegette, amiért orosz energiát vásárolnak. Nemrég tért vissza Ukrajnából, ahol Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott, hogy megvitassák Kijev támogatását és az Oroszországgal szembeni szankciókat. Iránnal szemben a kemény kéz politikáját képviselte. Sem politikai indítékra, sem terrorcselekményre utaló bizonyíték nem merült fel a héten gyilkosság áldozatául esett brit politikus Anne Widdecombe ügyében, közölte vasárnap a bűncselekmény kivizsgálását irányító rendőrségi vezető. A 78 esztendős Widdecombe-ot a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában találták holtan csütörtök este. Az észak-angliai Rotherham városában őrizetbe vettek egy 28 éves brit férfit Anne Widdecombe meggyilkolásának gyanújával. Anne Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, az 1990-es években John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában államtitkári tisztségeket töltött be, majd csatlakozott Nigel Farage radikálisan EU és bevándorlás ellenes Reform UK jobboldali mozgalmához. Anne Widdecombe haláláig a Reform UK bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvívője volt. Mofetta gáz szivárgása miatt lezárta a Székelyudvarhely polgármesteri hivatala a Szejkefürdői Mofetta körüli területet. Gáspár Sándor tudósít.
5: A terület lezárásával egy időben vizsgálatot is elrendelt Székelyudvarhely polgármesteri hivatala a Szejkefürdői Mofetta körüli területen, hogy megállapítsák, mennyiben jelenthet veszélyt a gázfeltörés, esetleg befolyásolja a javítási terveket. Székelyudvarhely önkormányzati tanácsa júniusi ülésén fogadta el a Szejkefürdői Mofetta felújítására vonatkozó határozatát, és meg is kezdődtek az előkészítő munkálatok. De Dávid Endre alpolgármester és a műszaki igazgatóság munkatársai terepszemle során korábban nem tapasztalt intenzív gázfeltörést észleltek. Gázbuborékok bugyborékoltak az iszapban, hogy akár iszapvulkánnak is nevezhető a jelenség. Szakács Pál István polgármester tájékoztatta is Hargita megye prefektusát, a széndioxid geológiai tárolása terén illetékes országos hatóságot, valamint a Hargita megyei területi ásványi erőforrás felügyelőséget is. Székelyudvarhely polgármesteri hivatala kéri a lakosságot, kerüljék az elkerített övezetet. A jelenség valójában nem egészen új. Már 2024 májusában is feltört a gáz a Mofetta alapja mellett, olyan mennyiségben, hogy a kiáramló sós iszapot az országút melletti árokba kellett vezetni, majd csökkent a feltörés intenzitása. Az újabb gázfeltörés nagyobb területen, a Mofetta épülete előtt észlelhető, a bugyogó iszap a Mofetta épületének alapjánál. A csaknem 150 éves Mofetta több éves szünet után újult meg, de a telep fejlesztése keretében újabb átépítést, korszerűsítést terveztek. A gázfeltörés kapcsán elsősorban azt szeretnék tisztázni, hogy van-e összefüggés a gázfeltörés és a közelben lévő, valamikor híres Szejkeforrás borvizének a gyengülése, vagyis széndioxid tartalmának csökkenése között. Amellett, hogy az újabb gázmennyiség veszélyezteti-e a Mofetta működését, kérdés az is, hogy ellenkezőleg újabb nyersanyagforrás jelentkezett, amely újabb lehetőséget kínál Szejkefürdő fejlesztéséhez.
0: Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfihunyadon a szombat-vasárnap 8. alkalommal megrendezett kalotaszegi magyar napokon. A népművészetéről híres erdélyi kistérség magyar rendezvény sorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyre több tucat kalotaszegi település lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet. Július 17-én elindul a Perszeidák meteorraj, amely egészen augusztus 23-áig kápráztatja el az égbolt szerelmeseit hulló csillagokkal. A csillaghullás csúcspontja idén augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszakán várható. Óránként akár 100-150 hulló csillag is feltűnhet. Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt. Az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között jelenleg pótlóbusszal lehet utazni. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem közlekedik Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggel és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér Villányi út között. A 61-es villamos a rövidített útvonalon jár, nem érinti a Fehérvári úton a Móricz Zsigmond körtér végállomást. A 15. kerületben a Szerencs utcát lezárták az Elem utca és a Pázmány Péter utca között távhővezeték javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon lezárták a külső sávot, mert elektromos közművet építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal, útrakelőknek késés és jelentősen fennakadás nélkül indult a hétfő reggeli vonatforgalom az országban. Július 19-ig változott a menetrend a Szobi vonalon, mert Rákospalota Újpesten váltót cserélnek és vágány átépítést is végeznek a szakemberek. A nyugati pályaudvarról induló S70-es és Z70-es vonatok 5-5 perccel korábban indulnak, azonban napközben több S70-es is kivandrad a menetrendből. Északánként a nyugati pályaudvar és Dunakeszi között pótlóbusz közlekedik. A Veresegyházi vonalon is hosszabb eljutási idővel kell számolni karbantartás miatt. Július 19-ig az S71-es vonatok csak Veresegyház és Vác között járnak. Újpest központ és Veresegyház között pótlóbuszok szállítják az utasokat többféle megállási rendszerint. Mélykút és Baja között pótlóbuszok közlekednek a Kiskun interrégiók helyett, a Baja-Kunfehértó vonalszakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: Hazánk időjárásáról. Délelőtt alapvetően gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról. Az Európai Tanács pénteken jóváhagyta az új kormány tervét az uniós források felhasználásáról, azon belül is a helyreállítási alapforrásairól. A közszolgálati hírszolgáltatás összehangoltan és fokozatosan újraindul a közmédia felületein. Jön az év legszebb csillaghullása. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bixa Levente, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket! Multidéző. Iványi Balást hallják.
8: 2026. július 13-a van hétfő. Isten éltesse Jenő nevű hallgatóinkat. A Jenő egy honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Július 13-án ünnepli az egyház Szent Henrik császárt. A 11. század elején uralkodó német-római császár és bajorherceg támogatta az egyház megújulását, kolostorokat alapított, és jelentős szerepet játszott a kereszténység közép-európai megerősödésében. Feleségével, Szent Kunigundával együtt a keresztény uralkodó eszményének egyik legismertebb alakja lett. Krisztus előtt 100-ban, július 13-án született Julius Cézár, római hadvezér, politikus és író, az ókori Róma legismertebb alakja. A galliai hadjáratok során hatalmas területeket hódított meg a Római Köztársaság számára, majd a polgárháborúban legyőzte politikai ellenfeleit. Krisztus előtt 49-ben átkelt a Rubikon folyón, amellyel visszafordíthatatlanul megváltoztatta a római történelem menetét. Bár diktátorrá választották, uralma rövid ideig tartott, Krisztus előtt 44-ben összeesküvők meggyilkolták a szenátus ülésén. Öröksége azonban évszázadokon át meghatározta Európa történelmét. 1793. július 13-án saját párizsi otthonában fürdés közben gyilkolták meg Jean-Paul Marat francia forradalmárt. A merényletet Charlotte Corday követte el, aki a mérsékeltebb zsirondisták híveként a forradalmi terror egyik fő felelősét látta Marat személyében. A svájci származású Mara eredetileg orvos, természettudós és filozófus volt. A forradalom idején azonban a radikális jakobinus politika egyik legismertebb alakjává vált. Halálát Jacques-Louis David híres festménye is megörökítette. 1849. július 13-án, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó heteiben Hajnau táborszer nagy osztrák császári hadereje bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pestet az orosz cári csapatok szállták meg. A két főváros elvesztése jelezte, hogy az osztrák és az orosz hadsereg együttes túlerejével szemben a magyar honvédség helyzete egyre reménytelenebbé vált. 1930. július 13-án megkezdődött a labdarúgás történetének első világbajnoksága Uruguayban. A tornán 13 válogatott vett részt, közülük mindössze 4 érkezett Európából. A hosszú tengeri utazás és a téli dél-amerikai időjárás sok csapatot visszatartott a részvételtől. A torna végén a házigazda Uruguay szerezte meg a világbajnoki címet, miután a döntőben 4-2-re legyőzte Argentínát a Montevideói Centenario stadionban. 1931. július 13-án a magyar kormány 3 napos bankzárlatot rendelt el és befagyasztotta a bankszámlákat. A rendkívüli intézkedések célja a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése volt a világgazdasági válság idején. A korlátozásokat később többször meghosszabbították és bevezették a kötött devizagazdálkodást is. Ezek az intézkedések is jól mutatták, hogy a nemzetközi gazdasági válság hatásai Magyarországot is súlyosan érintették. 1988. július 13-án hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth Díjas színművésznő, a magyar színházi élet egyik meghatározó alakja. Olyan emlékezetes filmekben szerepelt, mint az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna vagy a Tanár úr kérem. Művészi munkája mellett sokat tett a színészek szociális helyzetének javításáért, részt vett a Jászai Mari színész otthon létrehozásában, és jelentős szerepe volt a Bajor Gizi Emlékmúzeum megszervezésében is. Nem csak kiváló színészként, hanem a magyar kulturális élet egyik nagy szervező egyéniségeként is emlékeznek rá. Végül 2015. július 13-án Mórahalom külterületén a Magyar Honvédség műszaki alakulatainak közreműködésével megkezdődött az ideiglenes műszaki határzár építése a magyar-szerb határszakaszon. A lépést a 2015-ös európai migrációs válság indokolta, mivel abban az évben több százezer migráns érkezett a nyugat-balkáni útvonalon keresztül Európába. Az év végére a teljes magyar-szerb határszakaszon elkészült a kerítésrendszer.
9: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
10: Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem, függesz tekintetet apámra, anyámra, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvérek, Szent Henrik császár emléknapját tartjuk. Közelebbről ő volt Szent István királyunk sógora, és igazából a Bajor egyháznak a megerősítője egész tevékenységével. Aztán az emlékedésben még szó esik róla. Szentmisénkben imádkozunk hálából spányi püspök atya lelki pásztori szolgálatáért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Ámen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, és a földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányítottad. Közben járására engedd, hogy e világ változandóságai közepette is egész szívvel igyekezzünk hozzád. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Prófétája által szól az Úr. Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei, figyelj Isten parancsára, Gomorra népe. Minek nekem véres áldozataitok sokasága, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozatokból és a hízott állatok hájából. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem lelem kedvemet. Amikor elém járultok, és megjelentek udvaromban színem előtt, ne gondoljátok, hogy ezt én kívánom tőletek. Ne mutassatok többé hazug ételáldozatot, mert annak füstje útállattal tölt el. Az újhold, a szombat és az ünnepi összejövetel mind-mind útállatos számomra. Nem tűröm a bűnös ünnepi gyülekezetet. Újholdjaitok és ünnepeitek terhemre vannak. Belefáradtam, hogy elviseljem. Amikor kinyújtjátok kezeteket, eltakarom szememet előletek. Akármennyit is imádkoztok, nem hallgatom meg, mert kezetek csupa vér. Mosakodjatok meg, és tisztuljatok meg. El gonosz tetteitekkel színem elől. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot, és segítsétek az elnyomottakat. Szolgáltassatok igazságot az árvának, és védelmezzétek az özvegyet. Ez az Isten igéje.
3: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy lányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaz jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztusban szeretett testvéreim! A mai szentírási olvasmányok alapján megfogalmaztam egy döbbenetes mondatot. A ritus, tehát az úgynevezett egyházi ritus is, Isten tiszteleti ritus is, állvány az építkezéshez. Az épület felhúzása a leglényegesebb, nem pedig az állvány, ha szabad így mondanom, szeretete és fenntartása a végtelenségig. Erről beszél Izaiás proféta, amikor Isten nevében, egyes szám első személyében elmondja a véleményét a mindenható Úristennek arról, hogy mit is jelent igazából az Isten imádás. Felsorolja Izaiás a rengeteg sok rítust és a rengeteg sok Isten tiszteleti szertartást, amelyekben Istennek nincs kedve, mert Isten nem találja kedvét olyan áldozatokból, amelyeket nem kísér őszinte bűnbánat és megtérés. A bűnbánat azt jelenti, hogy szeretek valakit teljes szívemből, és ezért, ha vétettem ellene, beismerem, és ezzel a beismeréssel egyúttal kijelölöm az útat, hogy merre tovább. Ezért merem állítani, nincs igazi bűnbánat szeretet nélkül, és nincs szeretettel megejtett bánat, megtérés, jó más út járása és keresése nélkül. Nem csak a saját életünkben van ez így, hanem kivétel nélkül minden egyes Krisztus követő életében is. Erről az Úr Jézus Krisztus beszél az apostolainak, és döbbenetes dolgokat mond. Többek között azt, hogy az ő követése megosztja, sajnos még a családon belül is esetleg, az emberi közösséget. A fiú szembeáll apjával, a leány anyjával, a mennyanyósával. Az embernek a saját háza népe lesz ellensége. Ezt nem azért mondja Jézus, mert hogy ez bekövetkezik mindig, hanem azért mondja, mert hogyha kizárólagossá teszi bárki a családban a saját maga elképzelése szerinti életvitelt, az istenes életvitellel szembe kerül. De ugyanakkor ez a szembenállás krisztusi módon történik a keresztény ember részéről. Szenvedést vállal, megbocsát, imádkozik, segítségére siet annak, aki esetleg más úton jár. Tehát az imádság egyfajta párbeszéd az Istennel. Sokan mondják, hogy a felvállalt imámat nem tudtam elvégezni, a kiszabott imákat nem végeztem el, nem végeztem akkor, amikor elő volt írva. Drága jó testvéreim, a családon belül elő lehet-e írni a beszéd stílusát, a beszéd tartalmát, a beszédnek mikoriságát? Az Istennel való kapcsolatunk imája azt jelenti, hogy személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, ez a személyes kapcsolat, mert tiszta és szent, mindent elmer mondani Istennek, ugyanakkor nem monogán beszéd, nem egyedi beszéd csupán, hanem meghallgatom az Isten válaszát, az Isten indításait belső, szellemi, lelki fülekkel. Merem állítani, hogy a ma ünnepelt szent Henrik császár így tudott imádkozni, mert különben nem tudta volna egész nemzetét Jézushoz kötni. Merem állítani, hogy sógora, Szent István király így tudott imádkozni, mert különben kétségbe esett volna afelőtt, hogy minden gyermeke meghalt, s az egyetlen is, aki a trónját örökölte volna. Merem állítani, hogy soha nem lett volna magyar népünk és Magyarországunk Mária népe, Mária nagy nemzete, nem lett volna ő a mi nagyasszonyunk. És ez a jézusi személyes kapcsolat vagy-vagy kizár minden más kapcsolatot, ami nem a krisztusi szellemben való. De a krisztusi szellemben végzett kapcsolat Krisztusban részesít. És fel is sorolja az Úr Jézus Krisztus, hogy kinek a szellemében köteleződünk el, annak a jutalmában részesülünk. A tudós a tudományében, a gyógyító a gyógyításnak az ajándékában, az elkötelezett gazdag ember a gazdagságában, de Krisztusban azok részesülnek, aki egy pohár friss vizet is ad annak, aki a legkisebb. Azok részesülnek, akik krisztusi módon tudnak embertársukon segíteni, érettük dolgozni, velük együtt imádkozni. Drága jó testvéreim, az imádság tehát krisztusi ország építés, az imádság tehát sokszor szótlan rácsodálkozás Istenre. Talán mondhatom, egyfajta elbűvölt személy lesz az imádkozó ember, aki ráérez a mindenható Istenre, és ráérez arra, hogy itt és most, ebben a helyzetben mit tenne helyettem Jézus Krisztus, és azt fogja tenni. Ez az imádság, amely részesít Istenben, hogy részesüljünk gyönyörű módon embertársainkkal való egységben. Amen. Kérjük testvéreim, gondviselő mennyei atyánkat, hogy a szent hitvallók példája nyomán szentségben és igazságban járjuk a földi élet útját.
2: Segíts kegyelmeddel egyházad minden tagját, hogy valóban a föld sója és a világ világossága legyünk. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj egyetértést a népeknek, és támasz önzetlen békességszerzőket az egész világ javára. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy úgy fáradozzunk családunk és embertársaink jólétéért, hogy mentek maradjunk a világ bűneitől. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Adj nekünk irgalmas szívet, hogy bajba jutott embertársaink segítségével róljuk le az irántad való szeretet adóját. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a betegek és szenvedők a szentek példájára krisztusi lélekkel viseljék keresztjüket. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: És végül add, hogy spányi püspök atya lelki szolgálatáért hálánkat róljuk le. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Mennyei atyánk, nyisd meg lelki szemünket, hogy nagy testvéreinkben, a szentekben megcsodáljuk, mire képes kegyelmeddel az ember. Erősítsd akaratunkat, hogy földi hitvallásunk hűséges betöltésével méltónak bizonyuljunk szent példaképeinkhez, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyet Szent Henrik emlékezetére bemutatunk neked, árassza hívő népedre a béke és az egység áldását. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anyaszent Egyházat mindig új erő

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Ámen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkben Szentlélek által, azért bizalommal imádkozzuk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden nap

0: napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Ámen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a mennyei lakoma, amelyben Szent Henrik emléknapján részesültünk, szentelje meg szívünket és lelkünket, hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen. A szentmise véget ér, küldetésünk van, járjunk békével.
0: Istennek legyen hála.

0: Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 36 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó reggelt kívánok! Az országgyűlés hétfőn szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök közlése szerint Sólyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Áder János volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben. Áder János vasárnap este azt mondta, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincs hangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni. Hak Péter alkotmányjogász közösségi oldalán a döntéshozóknak címezve tett fel kérdéseket a köztársasági elnök elmozdítása ügyében, mivel véleménye szerint az esemény rendkívülisége indokolja néhány kérdés megfogalmazását és azok megválaszolását is. Hak Péter aláhúzta, a Lex súlyok alkalmazását követően nincs garancia arra, hogy a független intézmények függetlenségét biztosítják. A kereszténydemokrata néppárt parlamenti frakcióvezetője szerint azért módosítják az alaptörvényt, hogy a korábbi Fidesz-KDNP-s képviselőket eltávolítsák a parlamentből. Az alaptörvény 17. módosítása tartalmazza az országgyűlési képviselői megbízatás 12 éves, 3 ciklusra vonatkozó időkorlátját is. Rétvári Bence vasárnap közösségi oldalán felidézte a Tiszás Stumpf Péter államtitkár szavait, aki a parlamentben azt is elismerte, értékelése szerint, hogy ez Európában példátlan. A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott, ettől még visszautasítják a visszamenőleges hatályú, személyre szabott, európaiatlan és az önként építő jogalkotást. Az amerikai erők washingtoni idő szerint szombaton a késő esti órákban 140 iráni célpont ellen hajtottak végre légi csapásokat. Vasárnap a hormuzi szoros hajózhatóságának fenntartását ígérte katonai erővel az amerikai középső parancsnokság. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a kamniki szavinjai Alpokban. Az első értesülések szerint baleset történt, közölte vasárnap a Krányi rendőrkapitányság. A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A túrázó július 9-én indult el az észak-szlovéniai, az osztrák határ közelében fekvő Jezerszkóból a Cseszká Kocsa menedékház felé. Innen a kamniki szavinjai Alpok legmagasabb csúcsa a 2558 méteres Grintovec megmászását tervezte. Az időjárásról napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradást 8 órakor hallhatják. Közlekedési hírek következnek.
4: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utca előtt a Rákóczi híd felé, sávlezárása és torlódása is számítani kell. Az egyes villamos helyett továbbra is pótlóbusz jár a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget közötti szakaszon. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél, de lassú a haladása a Budaörsi úton a Sasadi úttól, erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban. Mától a Fehérvári úton lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót, illetve ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es, illetve a 47-es villamos Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között nem közlekedik. Az 56-os villamos nem jár, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is közlekedik. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, itt tart még a burkolat javítása. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Hak Péter alkotmányjogász közösségi oldalán a döntéshozóknak címezve tett fel kérdéseket a köztársasági elnök elmozdítása ügyében, mivel véleménye szerint az esemény rendkívülisége indokolja néhány kérdés megfogalmazását és azok megválaszolását is. Hak Péter aláhúzta, a Lex súlyok alkalmazását követően nincs garancia arra, hogy a független intézmények függetlenségét biztosítják. 1950, az Emberi Jogok Európai Egyezményének elfogadása óta Európában nem fordult elő, hogy köztársasági elnököt úgy mozdítsanak el hivatalából, ahogyan az országgyűlés a jelenleg hivatalban lévő magyar köztársasági elnök elmozdítását tervezi, mutatott rá Hak Péter. Az alkotmányjogász véleménye szerint a jelenlegi elnök megválasztása és elmozdításának lehetősége érdemben azonos az 1990 óta megválasztott valamennyi elnöknél érvényesített szabályokkal. Hak Péter felteszi a kérdést, hogy milyen közjogi érvet tudnak a javaslat támogatói felhozni az alkotmányos kereteken kívüli megoldás mellett, és milyen közjogi garanciát tudnak nyújtani arra, hogy a Lex súlyoknak nevezhető jogi megoldás nem kerül alkalmazásra a jövőben, akár az új köztársasági elnök elmozdítására, akár bármelyik kormánytól független közjogi tisztség betöltőjének elmozdítására. Hogyan működik ezután a fékek és ellensúlyok rendszere? Mi a garancia arra, hogy a Fidesz bábok helyére nem kerülnek Tisza bábok? Milyen garancia védi a hivatal 6 évre megválasztandó elnökét, akár egy következő kétharmados kormánytöbbség hasonló döntésétől? Mitől hoz létre függetlenséget a Tiszapárti többségű bizottság jelölése és a Tiszapárti többségű országgyűlés döntése? Hak Péter végezetül megjegyezte, a válaszoknak szakmailag védhető közjogi garanciákat kell tartalmazni, ellenkező esetben ma még nehezen felmérhető történelmi felelősséget vállalnak a döntéshozók. A bizalmat a nulláról kell kiépíteni, mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és szerbiai parlamenti képviselő, a szövetség és a Tiszapárt kapcsolatáról a subotika.com hírportálnak adott interjújában, amelyet az Újvidéki Magyar Szó idézett. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a Fidesz az elmúlt 16 évben történelmi szintre emelte a nemzetpolitikát, és a határon túli magyarok támogatása pedig a 2010 előtti időszakhoz képest a 10-szeresére nőtt. A VMS 32 éve működik, ebből 30 éve parlamenti párt. Ez idő alatt számos magyar kormánnyal dolgoztak együtt, és mindegyikkel sikerült kisebb vagy nagyobb mértékben olyan együttműködést kialakítani, amely a vajdasági magyarok érdekeit szolgálta. Fogalmazotta a VMS elnöke, aki szerint kulcskérdés, milyen politikát folytat majd az új magyar kormány a határon túli magyar közösségek irányában. A Magyar Hírlap a Kárpát Info információja alapján az államfő Telegram csatornájára hivatkozva beszámol arról, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, felmenti Julia Svididenkót a miniszterelnöki tisztségéből és új fontos irányjal bízza meg. Zelenszkij egyúttal bejelentette a bűnöldöző szervek vezetésének összetételében várható változásokat is. A 40 éves Svidenko korábban első kormányfőhelyettes és gazdasági miniszter volt. Svidenkóról azt feltételezték, jó nyugati kapcsolatai vannak, ami részben arra vezethető vissza, hogy főtárgyalóként részt vett az amerikaiakkal kötött ásványi anyag alku megkötésében. Sajtóértesülések szerint Szerhij Korecki, a Naftoház energiavállalat igazgató tanácsának elnöke az egyik fő esélyes a miniszterelnöki posztra. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. 2026. július 13-a hétfő van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna és valamennyi munkatársam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mikrofonnál a műsorvezetőt Harcsik Róbertet hallják. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik a tartalomból. A 8 órai híradás után a reggeli riport hangzik el. Lehetséges-e a stressz jeleit a beszéd elemzésével felismerni? Erre a kérdésre keresi a választ egy a beszéd alapú stressz detektálás lehetőségeit bemutató diplomamunka. Balázs Zsanett beszélget Tóth Mirtil mérnök informatikussal. Most őt hallják.
5: A stressz hangja az nagyon egyedi lehet. Nincs olyan általános hangminta, amely minden embernél pontosan ugyanúgy jelezni a stresszt. Van, aki a stressz alatt gyorsabban és hangosabban beszél, más viszont halkabb, visszafogottabb, vagy bizonytalanabb lesz. Ezt ugye sok tényező befolyásolja, az életkor, a nem, a személyiség, a beszédstílus, vagy akár az anyanyelve az illetőnek, de még az adott helyzet is befolyásoló lehet. Ugyanaz az ember is másképp beszélhet stressz alatt, vagy akár egy vizsgán, egy munkai helyzetben, vagy akár egy telefon beszélgetésben is. Ez a terület az egyik legnagyobb kihívása. A rendszernek nem csak azt kellene megtanulnia, hogy egy adott adatbázisban milyen a stresszes beszéd, hanem minél többféle embernél és környezetben is jól kellene működnie. Ezért fontos a változatos adatokon végzett tesztelés.
0: Fél kilenckor rövid hírekkel, közlekedési információkkal és lapszemlével jelentkezünk, 3:49-kor pedig Kövér Tamás és a nemzetközi lapszemle lesz hallható. Ha tehetik, tartsanak velünk, most Tompos Kátya felvétele szól.

Chris Rea felvételét hallották. 7 óra 56 perc van. Hamarosan 8 órakor híreket mondunk, addig a Lóci játszik felvétele szól.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Most tehát a hírek következnek. Az országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök közlése szerint Súlyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Áder János volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben. Áder János vasárnap este azt mondta, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. A volt elnök mindezek mellett arra figyelmeztetett, hogy a közösségi médiában és a politikai közbeszédben gerjesztett verbális erőszak és fenyegetőzés rendkívül veszélyes irányba mutat, és ha nem sikerül időben gátat szabni a lincs hangulatnak, a szóbeli uszítást törvényszerűen fizikai atrocitások fogják követni. Hak Péter alkotmányjogász közösségi oldalán a döntéshozóknak címezve tett fel kérdéseket a köztársasági elnök elmozdítása ügyében, mivel véleménye szerint az esemény rendkívülisége indokolja néhány kérdés megfogalmazását és azok megválaszolását is. Hak Péter aláhúzta, a Lex súlyok alkalmazását követően nincs garancia arra, hogy a független intézmények függetlenségét biztosítják. Ma meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, idézi fel az MTI. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény előírja. A szavazás után a szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni, és 90 napig meg kell őrizni, úgy, hogy azok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól 50 kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben. A tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével, adta hírül az MTI. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A rendkívüli méretű tűz az esti órákban több mint 300 hektáron terjedt el. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai Alpokban, közölte vasárnap a Krányi rendőrkapitányságra hivatkozva az MTI. A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről. Az időjárásról. Napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz, délutánra pedig 26 és 33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreket legközelebb 8:30-kor mondunk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc.

0: Káro Emerald felvétele után most 8 óra 8 perckor reggeli riportunk következik. Lehetséges-e a stressz jeleit a beszéd elemzésével felismerni? Erre a kérdésre keresi a választ egy a beszéd alapú stresszdetektálás lehetőségeit bemutató diplomamunka. Tóth Mirtil mérnök informatikussal Balázs Zsanett beszélget.
1: Nem mindenki egyformán fejezi ki az érzéseit, vagy azt, amikor stresszes állapotban van. Van, aki hangosan reagál, van, aki egész nyugodt tud maradni ebben a helyzetben. Mennyire egyedi a stressz hangja? Egyáltalán ugyanazok a jelek figyelhetők meg minden embernél?
2: A stressz hangja az nagyon egyedi lehet. Nincs olyan általános hangminta, amely minden embernél pontosan ugyanúgy jelezni a stresszt. Van, aki a stressz alatt gyorsabban és hangosabban beszél, más viszont halkabb, visszafogottabb, vagy bizonytalanabb lesz. Ezt ugye sok tényező befolyásolja, az életkor, a nem, a személyiség, a beszédstílus, vagy akár az anyanyelve az illetőnek, de még az adott helyzet is befolyásoló lehet. Ugyanaz az ember is másképp beszélhet stressz alatt, vagy akár egy vizsgán, egy munkai helyzetben, vagy akár egy telefonbeszélgetésben is. Ez a terület az egyik legnagyobb kihívása. A rendszernek nem csak azt kellene megtanulnia, hogy egy adott adatbázisban milyen a stresszes beszéd, hanem minél többféle embernél és környezetben is jól kellene működnie. Ezért fontos a változatos adatokon végzett tesztelés.
1: Ma már az okos eszközök azért egyre több mindent képesek érzékelni körülöttünk. De vajon egy eszköz mennyire tudja pontosan meghatározni azt, hogy valaki feszült vagy stresszes, szimplán abból, ahogyan beszél? Ebből mennyire lehet megállapítani?
2: Nagyon sokszor előfordul, hogy a rendszerek is tévesztenek. És ezt nagyon fontos kihangsúlyozni így az elején. Egy ilyen rendszer ugye nem lát bele az emberbe, hanem a hang alapján becslést ad. Ezért lehet téves a riasztás, amikor valakit stresszesnek jelez, pedig nem az, és az is előfordulhat, hogy valódi stresszt nem ismer fel. Saját kutatásomban kontrollált hangmintákkal dolgoztam. Ez azt jelenti, hogy a felvételek rendezettebb körülmények között készültek, mint egy valódi, zajos hétköznapi beszédhelyzetben. Ilyen környezetben a jó kiindulási eredményeket lehet elérni, de a valós alkalmazáshoz további tesztekre lenne ugye szükség. Ezért én ezt a technológiát nem önálló döntéshozó rendszerként látom, inkább úgy érdemes tekinteni rá, mint egy ilyen segítő jelzésre. A végső értelmezésben és döntésben továbbra is nagyon fontos az emberi kontroll. Ugyanakkor azt érdemes elmondani, hogy volt egy olyan elgondolása a dolgozatnak, hogy hogyan lehetne működőképes ez a rendszer valós helyzetben. Például, ha van egy telefonos beszélgetés, például riasztás kell adni a supervisornak, hogy nem úgy alakul egy bejelentés. Vészbejelentésre gondolok, például valaki bajba jutott, és szeretné jelezni a segélyhívónak, de ők nem úgy reagálnak rá, akkor ezt a rendszernek ki kell szűrnie, és azonnal jeleznie kell. Ugye ezt úgy lehetne megvalósítani valós hanggal, hogy ezeket a részeket felbontjuk, a hangrészleteket időablakokra,
1: és tehát úgy vizsgálja. Elemezni kell?
2: Úgy vizsgálja, igen, úgy vizsgálja a rendszer a hang mintákat.
1: Hogyan képes egy számítógép a stresszt felismerni csupán a hangunkból?
2: Stressz hatására a beszéd többféleképpen megváltozhat. Van, akinél gyorsabbá válik a beszédtempó, erőteljesebb lesz a hangerő, vagy feszesebbnek tűnik a hang. Másoknál éppen ennek az ellenkezője történhet. Halkabb, bizonytalanabb, vagy töredezettebbé válhat a beszéd. Ezek a változások azért jelenhetnek meg, mert a stressz helyzetben a testünk is más működési állapotba kerül. Megváltoztat a légzés, az izomfeszültség, a hangképzés és a beszéd ritmusa is. Ezek pedig a hangon is nyomot hagyhatnak. A mesterséges intelligencia ezeket nem emberi érzésként értelmezi, hanem mérhető eltérésekként. Azt vizsgálja, hogy a hang szerkezete, energiája, ritmusa vagy akár a hangszíne hasonlíthat-e olyan korábbi mintákhoz, amelyekhez stresszesebb beszédként jelöltünk meg.
1: A stressz ma már népbetegségnek számít, és nagyon sokszor akkor tulajdonítunk ennek jelentőséget, amikor már tüneteket okoz, tehát amikor megjelennek akár testi, akár pedig lelki tünetei. Miben segíthet a stressz a beszédelemzés korai felismerésében?
2: A stressz egyik nehézsége, hogy sokszor csak későn vesszük észre. Az ember hozzászokhat a folyamatos feszültséghez, és gyakran csak akkor figyel fel rá, amikor, ahogy említetted is a kérdésben, amikor már testi vagy lelki tüneteket okoz. A beszédelemzés azért lett érdekes, mert nem invazív módszer, tehát nem igényel orvosi beavatkozást. Ez azt jelenti, hogy nem kell hozzá vérvétel, orvosi műszer vagy testre helyezett szenzor. Elég lehet egy hangminta, amelyből a rendszer bizonyos hangbeli jeleket elemez. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az ilyen rendszer önállóan diagnózist ad. Sokszor inkább figyelmeztető vagy döntéstámogató eszközként lehetne hasznos. Jelezheti például azt is, hogy valakinek tartósan stresszre utaló beszédmintázatok jelennek meg, és ezzel segíthetne abban is, hogy az ember időben észrevenje, érdemes pihenni, változtatni, vagy akár segítséget kérni.
1: Nagyon izgalmas ez a téma, amivel foglalkoztál, már futurisztikus, de mégsem, mert valahol ez a technológia itt van velünk, itt él köztünk. Vajon a beszéd alapú felismerés, az hol lehet hasznos? Gondolok itt akár a munkahelyekre, vagy az egészségügyre éppen, vagy pedig az oktatásban is lehet használni?
2: Igen, több területen is lehet haszna, de szerintem a legfontosabb, hogy mindig támogató eszközként gondoljunk rá. Az egészségügyben például kiegészítő jelzés lehet a mentális állapot követésére, de természetesen nem helyettesíthetné az orvosi vagy a pszichológusi konzultációt. Oktatásban is lehet szerepe, például a vizsgahelyzetekben vagy online tanulási környezetben. Ha egy rendszer érzékeli, hogy a tanuló túlterhelt vagy feszült, akkor segíthetne más tempót, vagy más típusú visszajelzést, vagy akár pihenő időt javasolni az adott szituációban. A munkahelyi helyzetben, környezetben, főleg olyan területeken lehet érdekes, ahol nagy a kommunikációs terhelés, például ügyfélszolgálatokon. Itt nem az lenne a cél, hogy valakit megfigyeljenek, vagy minősítsenek, hanem hogy időben látható váljon a túlterhelés, és akár megelőzhető legyen a kiégés.
1: Ha már az ügyfélszolgálatokat említetted, akkor eszembe jutott, hogy azért ez nem idegen, hiszen nagyon sokszor, sok esetben már chatbotokkal, meg digitális asszisztensekkel beszélünk, akár egy ügyintézés alkalmával. Hogy látod, hogy elképzelhető az, hogy ezek az úgynevezett intelligens rendszerek, ezek majd érzékelik, hogyha mi mondjuk idegesek vagyunk, és akár aszerint fogalmazzák meg a kérdésünkre adott válaszukat?
2: Igen, ez szerintem teljesen elképzelhető irány. Már ma is sok olyan digitális rendszer van, amely próbál alkalmazkodni a felhasználókhoz. A hangelemzése egy következő lépés lehet ebben. Például, ha egy ügyfélszolgálati rendszer érzékel, hogy az ügyfél feszült, akkor egyszerűbb, nyugodtabb válaszokat adhatna, vagy hamarabb kapcsolhatna emberi ügyintézőhöz. Egy oktatási rendszer pedig lassíthatná a tempón, ha azt érzékeli, hogy a tanuló is túlterhelt. A lényeg az, hogy ez ne manipuláció legyen, hanem segítség. Egy ilyen rendszernek nem az lenne a feladata, hogy címkézze az embert, hanem hogy érzékenyebben reagáljon a helyzetre. Tehát nem azt mondaná neki, hogy ön stresszes, hanem legfeljebb azt jelzi, hogy a beszéd alapján feszültségre utaló mintázatok jelentek meg.
1: Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy egy számítógép az inkább mintákat ismer fel, vagy idézőjelbe téve megérti-e az embert?
2: Egy rendszertől, ami nem úgy működik az ember, nem várhatjuk el, hogy úgy működjön, mint az ember, hiszen nincsenek érzelmi mintázatai, sokkal inkább adatalapon gondolkodnak a mai rendszerek. Tehát nagyon sokszor megfigyelhető a kutatásokban is, hogy sokan már úgy gondolnak akár az ilyen AI rendszerekre, amikkel beszélgetnek az emberek, hogy mint egy társuk lenne, illetve pszichológusként gondolnak rájuk. De ugye egy gép nem tudja felvenni az embernek az érzéseit. Nagyon sok mindenben, ilyen döntéstámogató rendszerekben, ahol adatokat viszünk be, nagyon jól tud működni, illetve olyan helyzetek, amik le vannak modellezve, de az emberi érzésekre, amit másik embernek kell lereagálnia, nem fogunk társat találni a mesterséges intelligenciában. Rengetegen élnek ebben a tévhitben is, és vannak is tapasztalatok benne. Ezt jobban le kell szabályozni, hogy az ember ne bízzon meg érzelmi döntésekben, illetve olyan kommunikációban, amit igazából az embertársaival kéne folytatnia.
0: Tóth Mirtil mérnök informatikussal a beszéd alapú stressz felismerés lehetőségeiről beszélgetett Balázs Zsanett. A beszélgetés második részét csütörtökön ugyanebben az időpontban hallgathatják meg.

0: Bill Haley felvételét hallották. 8 óra 22 perc van, műsorajánló következik. Hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Hajdú-Bihar megye legrégebbi középkori épített öröksége a Herpályi Csonka-torony Berettyóujj falu határában.
2: Az 1800-as években is már annyira leromlott az állapota, akkor már le kellett bontani belőle bizonyos részeket. És ez a bontás csak fokozódott és folyamatos volt gyakorlatilag, hiszen nem lesz sosem helyreállítva eredeti pompájába, és pont ezért manapság már csak egy csonka tornya áll ennek az egész épületnek, és hát duplán csonka sajnos, mert az egész épület együttes épületből csak a egyik torony maradt meg, és csonka azért is, mivel nem is teljes magassága maradt meg ugye már ez az egy árván álló torony sem, hanem egy emelete el lett neki bontva veszélyesség, életveszélyesség miatt, de jelenleg is ilyen már Berettyóujj egyik szimbolikus épülete, szimbolikus helye.
1: Kik voltak és mivel foglalkoztak a pákászok?
2: Ezek a pákászok általában félig meddig a faluba laktak, félig meddig falun kívül laktak, halászattal, madarászattal, rákászattal foglalkoztak, tojást is szedtek, méhészkedtek, és hát igazából ebből a vízivilágból éltek meg ők, és ott érezték magukat igazán otthon. A kis pákászkunyhó

0: Én ezt szoktam mondani, hogy nem azért levent ház, mert leventék laktak benne, hanem a korszakban ugye már szintén a trianoni békediktátum hatására nem lehetett fiatalokat katonai kiképzés alá bevonni. Éppen ezért a Horthy korszakban a gyerekeket ilyen bújtatott keretek között próbálták okítani, kiképezni katonai szolgálatra, és a Levente mozgalom az pont ennek adta meg a kereteit. És azért fontos ez a Levente ház, ugyanis Magyarországon, ha jól tudjuk, ez volt az első olyan épület, ami valóban ennek a Levente oktatás és a Levente kiképzés céljai szolgált.
1: Miért volt hosszú a furtai és az újfalui legénykötő?
0: Azt mondták idősek, hogy azért volt hosszabb, ugye már ezért a díszes ruhákat ezt ünnepnapon vagy vasárnap vették fel, tehát ez nem hétköznapi viseletek voltak. És azt mondták az öregek, hogy ez az újfalui legénykötő azért volt hosszabb, azért ért el a csizma orráig, hogy mikor mentek a templomba, akkor ezen a poros utcákon a lelógó legénykötő alja a csizma orrát azt mindig fényesen tartsa.
1: A hamarosan kezdődő messzelátóban berettyó újfalui témákkal várom Önöket.

0: A Dire Straits felvétele hangzott el. 8:30 van. Most rövid hírek következnek. Az országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök közlése szerint Súlyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Áder János volt köztársasági elnök szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog. Nem kapott arra felhatalmazást Magyar Péter, hogy politikai szőnyegbombázást hajtson végre, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben. Áder János vasárnap este azt mondta, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Ma meg kell semmisíteni a választási irodákban az áprilisi országgyűlési választás ajánlóíveit, a szavazólapokat és az egyéb választási iratokat a jegyzőkönyvek kivételével. Utóbbiakat a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább, idézi fel az MTI. Holtan találtak egy 56 éves magyar túrázót a Kamniki-Savinjai Alpokban, közölte vasárnap a Krányi rendőrkapitányságra hivatkozva az MTI. A szlovén rendőrséget szombaton kora délután az osztrák hatóságok értesítették a férfi eltűnéséről. A rendőrség szerint a túrázó a mélybe zuhant, és sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. Holttestét helikopterrel szállították le a hegyről. Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól 50 kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben. A tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével, adta hírül az MTI. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV Super Express vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A rendkívüli méretű tűz az esti órákban több mint 300 hektáron terjedt el. Napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz, délutánra 26 és 33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Közlekedési hírek következnek a főváros útjairól.
1: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Salgó-Tarjáni utca előtt torlódása készüljenek, azonban az egyes villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Erős a forgalom a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton befelé, a Nagykörút előtt, a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt, de lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Petőfénynál északirányban, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A Fehérvári úton mától lezárták a Hausmann-Alajos utcai villamos átjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér között. Az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet utazni Albertfalva kitérő és a Móricz-Zsigmond körtér Villányi út közötti szakaszon. Mától egyirányosították a Nagyrét utcát a Villám utcától az Ördögárok utcáig, illetve lezárták a félútpályát aszfaltozás miatt. A 63-as autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Lapszemle. A Magyar Nemzet arról ír, hogy Hag Péter alkotmányjogász közösségi oldalán a döntéshozóknak címezve tett fel kérdéseket a köztársasági elnök elmozdítása ügyében, mivel véleménye szerint az esemény rendkívülisége indokolja néhány kérdés megfogalmazását és azok megválaszolását is. Hag Péter aláhúzta, a Lex súlyok alkalmazását követően nincs garancia arra, hogy a független intézmények függetlenségét biztosítják. 1950. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének elfogadása óta Európában nem fordult elő, hogy köztársasági elnököt úgy mozdítsanak el hivatalából, ahogyan az országgyűlés a jelenleg hivatalban lévő magyar köztársasági elnök elmozdítását tervezi, mutatott rá Hag Péter. Az alkotmányjogász véleménye szerint a jelenlegi elnök megválasztása is elmozdításának lehetősége érdemben azonos az 1990 óta megválasztott valamennyi elnöknél érvényesített szabályokkal. Hak Péter felteszi a kérdést, hogy milyen közjogi érvet tudnak a javaslat támogatói felhozni az alkotmányos kereteken kívüli megoldás mellett, és milyen közjogi garanciát tudnak nyújtani arra, hogy a lex súlyoknak nevezhető jogi megoldás nem kerül alkalmazásra a jövőben, akár az új köztársasági elnök elmozdítására, akár bármelyik kormánytól független közjogi tisztség betöltőjének elmozdítására. Hogyan működik ezután a fékek és ellensúlyok rendszere? Mi a garancia arra, hogy a Fidesz bábok helyére nem kerülnek Tisza bábok? Milyen garancia védi a hivatal 6 évre megválasztandó elnökét, akár egy következő kétharmados kormánytöbbség hasonló döntésétől? Mitől hoz létre függetlenséget a Tiszapárti többségű bizottság jelölése és a Tiszapárti többségű országgyűlés döntése? Hak Péter végezetül megjegyezte, a válaszoknak szakmailag védhető közjogi garanciákat kell tartalmazni, ellenkező esetben ma még nehezen felmérhető történelmi felelősséget vállalnak a döntéshozók. A bizalmat a nulláról kell kiépíteni, mondta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és szerbiai parlamenti képviselő, a szövetség és a Tisza párt kapcsolatáról a subotica.com hírportálnak adott interjújában, amelyet az Újvidéki Magyar Szó idézett. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint a Fidesz az elmúlt 16 évben történelmi szintre emelte a nemzetpolitikát, és a határon túli magyarok támogatása pedig a 2010 előtti időszakhoz képest a 10-szeresére nőtt. A VMS 32 éve működik, ebből 30 éve parlamenti párt. Ez idő alatt számos magyar kormánnyal dolgoztak együtt, és mindegyikkel sikerült kisebb vagy nagyobb mértékben olyan együttműködést kialakítani, amely a vajdasági magyarok érdekeit szolgálta. Fogalmazotta a VMS elnöke, aki szerint kulcskérdés, milyen politikát folytat majd az új magyar kormány a határon túli magyar közösségek irányában. A Magyar Hírlap a Kárpát Info információja alapján az államfő Telegram csatornájára hivatkozva beszámol arról, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy döntött, felmenti Julia Svididenkót a miniszterelnöki tisztségéből és új fontos irányjal bízza meg. Zelenszkij egyúttal bejelentette a bűnöldöző szervek vezetésének összetételében várható változásokat is. A 40 éves Svididenko korábban első kormányfőhelyettes és gazdasági miniszter volt. Svididenkóról azt feltételezték, jó nyugati kapcsolatai vannak, ami részben arra vezethető vissza, hogy főtárgyalóként részt vett az amerikaiakkal kötött ásványi anyag alku megkötésében. Sajtóértesülések szerint Szerhi Korecki, a Naftoház energiavállalat igazgató tanácsának elnöke az egyik fő esélyes a miniszterelnöki posztra. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, 8 óra 38 perc van. Műsorajánló következik. Most a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarell kulturális palettát ajánljuk figyelmükbe. Műsorunkban bővebben szólunk a Tiszamenti Nagyboldogasszony Közösség ifjúsági nyári táboráról, valamint a Nem Oké nevű országos kampányról, amely a művészet eszközeivel lép fel az iskolai zaklatás ellen. Mindemellett közelebbről megismerhetnek majd egy hazánkban újszerű komoly zenei vállalkozást, amelyet tavaly hívott életre Becker Péter producer és kulturális menedzser. Most a vele készült beszélgetésünkből következik egy rövid részlet.
3: Amikor én elkezdtem a kulturális menedzsmenttel foglalkozni, akkor megfogalmazódott bennem egy olyan gondolat, tehát engem mindig zavart az, hogy általában akivel leülök beszélgetni, és valamilyen komoly zenei projektje van, az mindig azt mondja, hogy hát a kultúra az deficites. És ez a gondolat, ez engem mindig nagyon zavart. Tehát bennem igazából volt egy dac, hogy ezt az egészet, ezt meg lehet változtatni, igenis lehet a kultúrát, ha nem is nyerességessé, de legalább elérni azt a szintet, hogy piaci alapon is működhessen. Én erre kerestem a választ, én ezért kezdtem el ezt az egyetemet is. Nagy örömmel láttam, hogy ott a professzorok is egyébként erre keresik a megoldást, még nem találták ők sem meg. Tehát ez nyilván egy hosszabb folyamat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy vannak olyan kezdeményezések, amikkel azért ezzel nem küzdenünk kell, mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor ez mindig csak lejjebb és lejjebb megy. És nyilván vannak olyan együttesek Magyarországon is, és külföldön is, akik egyébként állami támogatásból, vagy ilyen-olyan támogatásból megélnek, és nem kell feltétlenül elsősorban ezzel foglalkozniuk. De én úgy gondolom, hogy a világ nagyon sokat változott. Olyan téren is sokat változott a világ, hogy ugye hát a közösségi média az azért nagyon része a napjainknak. Ma már elérhető a világ legtávolabb pontja is, az internetnek köszönhetően, és ezt ki kell, hogy használjuk. Gyakorlatilag nagyon könnyű elérni bárkit, és ugyanakkor ennek köszönhetően nagyon nehéz is, mert óriási nagy a verseny, és ebbe a versenybe szerintem mi Magyarországon most nem állunk jól, és ezen szeretném, hogyha az ügynökségünket változtatni tudnánk.
0: Becker Péter producerrel, kulturális menedzserrel beszélgettünk Becker Sounds nevű komoly zenei vállalkozásáról, amelyről teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallhatnak. Várja majd önöket a zenéket válogató Varga Ramona, a szerkesztő Szent Imrei Kristóf, valamint a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: a Mezzoforte felvétele szólt. 8 óra 45 perc van, a nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: A magyar nemzet úgy fogalmaz, hogy bejárta a világsajtót a hazai közmédia bezúzása, és hogy a budapesti képek a lengyelországi eseményeket idézik. Egy lengyel portál kiemelte, hogy Lengyelország már átélt hasonlót, amikor a kormányváltást követően Bartolomiej Sienkiewicz, új kulturális miniszter, jogellenesen menesztette a közmédia vezetőit, a TVP info adása pedig kikapcsolt. A Politice lengyel hírportál azt írta, így néznek ki az új magyar miniszterelnök, Magyar Péter által végrehajtott tisztogatások. A BBC mindenről úgy fogalmazott, hogy Magyarország fő közszolgálati televízió csatornája leállította a híradásokat, egy állami rádióállomást pedig teljesen felfüggesztettek, hogy médiáját, idézem, függetlenné és megbízhatóvá tegyék. A The Guardian brit lap megjegyzi, hogy a Fideszhez kötődő kereskedelmi műsor szolgáltató, a TV2 fő híradósai és hírigazgatója is távozott Magyar Péter hatalomra kerülése óta. A CNN baloldali médium azt is hozzátette, hogy Magyarország a 2010-es 23. helyről 2026-ra a 74. helyre esett vissza a Riporterek Határok Nélkül NGO, nem kormányzati szervezet sajtószabadság indexében. A magyar nemzet arról is ír, hogy a múlt szerda délután véget ért a NATO csúcstalálkozó a törökországi Ankarában, amely egységet sugárzó nyilatkozattal zárult. Ám Donald Trump amerikai elnök éles megjegyzéseket tett Spanyolországra, és Grönland ügyét is előhozta. De tárgyalt Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel is, akivel Magyar Péter kormányfő is váltott néhány szót. A NATO csúcs ideje alatt időközben kiújultak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Mindeközben az Egyesült Államok engedélyt adott Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására. A Reuters beszámol arról, hogy folytatódik Ali Khamenei, Irán korábbi legfelsőbb vezetőjének temetési menete. A hatóságok szerint 15-20 millió ember vesz részt a vasárnapig tartó szertartás sorozaton Irán és Irak több városában. Egyes párizsi és brüsszeli spekulációk szerint Christine Lagarde mandátuma letelte előtt elhagyja pozícióját. Az Európai Központi Bank francia állampolgárságú elnöke a Euronews-nak kifejtette, nem jelöltje semmiféle tisztségnek. Az Európai Központi Bank elnöke visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a digitális euró célja a készpénz kiszorítása volna, vagy hogy a jegybank nyomon követhesse a fizetéseket. A múlt kedden Marine Le Pen, a nemzeti tömörülés vezetője kijelentette, hogy továbbra is indulni kíván a 2027-es elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság helyben hagyta uniós források hűtlen kezelésével összefüggő elítélését. A Euronews rámutat, Le Pen régóta bírálja az európai intézményeket azok szupranacionális hatáskörei miatt, és ehelyett a nemzetállamok Európájának visszaállítása mellett érvel. Pártja, a nemzeti tömörülés, a brüsszeli Európai Parlamentben a Patrióták Európáért jobboldali frakció tagja, amelyet Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök alapított, emeli ki a portál. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali engedetlen Franciaország vezetője szintén bejelentette indulási szándékát. Egy Mélenchon és Le Pen közötti második fordulós párharcot sokan reális forgatókönyvnek tartanak a 2027-es francia elnökválasztáson. A Financial Times beszámolója kiemelte, Mette Frederiksen, dán miniszterelnök, támogatja azt az elképzelést, hogy uniós finanszírozású kitoloncolási központokat hozzanak létre az Európai Unión kívül. A dán kormányfő szerint Európa szociáldemokrata pártjainak végre konkrét megoldásokat kell kínálniuk az illegális migráció kezelésére, még akkor is, ha ehhez időnként a jobboldali vagy bevándorlás kritikus erők támogatására van szükség. A Mette Frederiksen vezette dán szociáldemokraták nyerték az előrehozott választásokat, de többséget nem szereztek, így a kormányfő ismét koalíciós tárgyalásokra kényszerül. Ezzel párhuzamosan a The Telegraph arról számolt be, hogy a dán bevándorlási miniszter az iszlám imára hívás betiltását helyezte kilátásba. Kaare Dibvad Bek, dán bevándorlási miniszter szerint az imára hívásnak nincs helye Dániában, és úgy fogalmazott, az ország egyes részei már úgy hatnak, mintha Iszlamabad külvárosai lennének. A kijelentés jól mutatja, hogy a dán kormány a migrációt már nem pusztán határvédelmi vagy menekültügyi kérdésként kezeli, hanem szuverenitási, társadalmi és kulturális ügyként is. Mindeközben Donald Trump béketeremtő kísérletei akadoznak. Az európai politikai elit egy része újabb eszkalációban látja az ukrajnai háború folytatásának lehetőségét. Az American Conservative lap szerint a nyugati döntéshozók most azt üzenik, hogy a háború menete ismét megfordítható, ha Ukrajna megkapja a támogatást ahhoz, hogy még mélyebben csapjon le Oroszország mélységi területein. A lap szerint a nyugati elit most ismét abban bízik, hogy még több pénz, még modernebb technológia és még merészebb ukrán csapások végül meghátrálásra kényszerítik Putyint. Csak hogy az eddigi háborús évek mérlege inkább azt mutatja, minden újabb eszkalációval végső soron Ukrajna fizeti a magasabb árat. Az American Conservative szerint a mostani ukrán drónkampány célja az is, hogy kisiklassák a Trump és Putyin között korábban körvonalazódó alaszkai megállapodást. Az amerikai lap rámutat, minden elszalasztott béketerv után egyre csak rosszabb feltételek maradtak Ukrajna számára. A háború ára nőtt, a mozgástér szűkült, a nyugati döntéshozók pedig, ahogy most is, egy újabb fegyver technológiai áttöréstől várják a fordulatot. A Financial Times által idézett orosz szakértők szerint a Moszkvát ért ukrán dróntámadások egyelőre nem rendítik meg Putyin hatalmát, sőt, egyes elemzők szerint a támadások egyszerre keményítik meg a háború ellenesek és a háború párti héják álláspontját is. Utóbbiak hangja egyre erősödik, még súlyosabb válaszcsapásokat, sőt, akár nukleáris fellépést is követelnek. Végül arról, hogy a telex.hu idézi, a Politico beszámolója szerint az európai vezetők személyre szabott pisztolyt kaptak ajándékba Recep Tayyip Erdoğan török elnöktől az ankarai NATO csúcson. A fegyver csövére azt gravírozták, hogy Péter magyar, de hogy a mellékelt hat lövedékre kinek a nevét írták, azt nem tudjuk. Kerestük a kormányt, hogy megtudjuk, mi a terve a fegyverrel a miniszterelnöknek, hazahozza-e, s ha igen, hogyan, illetve mi lesz a sorsa, írta mindenről a Telex.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, ma Tina Turner felvételével ér véget a zenés napköszöntő. A műsort Csák Éva hangtechnikus, Varga Ramona zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmet. Jó napot kívánok Önöknek!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Kihirdették a Bakonybéli Szent Mauricius Monostor önállóságát, tette közzé a Magyar Kurír. Szent Benedek ünnepén július 11-én Bakonybélben hirdette ki Hortobágyi T. Cyril, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apátja, hogy a Szent Mauricius Monostor önállóvá vált. Homiliájában azt fogalmazta meg, a közösség önállósága Isten hűségének jele és a szerzetese kitartó szolgálatának gyümölcse. A Bencés család képviselői és barátai együtt ünnepelték a történelmi jelentőségű eseményt, amelynek keretében leleplezték a monostor nemzeti emlékhelyé nyilvánítását tanúsító sztélét is. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy Bakonybél 1000 éve őrzi a hit, a műveltség és a magyar államiság értékeit. Szent István alapítása óta Bakonybél nem csupán szerzetesi központ, hanem jelentős szellemi műhely is volt, ahol olyan meghatározó személyiségek éltek, mint Szent Günther és Szent Gellért. Az országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök közlése szerint Sulyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Nem embereket üldözünk, egy rendszert bontunk le, miközben egy demokratikus rendszert építünk, törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter a holnapi alaptörvény módosítás elé című posztjában vasárnap. Az MTI híre szerint Hegedű Zsolt úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben nem csak egy kormányzati rendszer épült ki, hanem egy olyan mélyállam is, amely hosszú megbízatásokkal, kétharmados szabályokkal, bebetonozott tisztségviselőkkel és közpénzből létrehozott hatalmi központokkal egy választási vereség után is fenn akarja tartani a régi rendszer hazug, korrupt, álszent befolyását. Azt írta, hogy ennek részei azok az írástudók is, akiknek az alkotmányosságra, az emberi méltóságra és a nemzet egységére kellett volna mutatniuk, de nem tették. A miniszter kiemelte, a jogszerűség nem azonos az erkölcsösséggel, ezért nem elegendő arra hivatkozni, hogy a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész vagy más közjogi méltóság minden döntését a jogszabályok keretei között hozta meg. A kérdés nem csak az, hogy megsértették-e a törvényt, az is, hogy teljesítették-e hivataluk erkölcsi kötelességét. Felemelték-e a szavukat, amikor azt tisztségük megkövetelte? Megvédték-e az emberi méltóságot, a jogállamot és a nemzet egységét? Írta. Hegedű Zsolt a korábbi köztársasági elnököket említve közölte, Schmidt Pál a plágiummal bukott meg, Novák Katalina kegyelmi döntésével, Sulyog Tamás pedig a hallgatásával. A világ első Jannik Sinner megvédte címét a férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben szett hátrányból fordítva 4 játszmában legyőzte a német Alexander Zverevet. Hazánk időjárásáról. Napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, délután a szétterülő gomolyok miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26-33 Celsius fok közé melegszik fel a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
4: Kilenc óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szentirmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Berettyó Újfaluba hívom önöket. A hajdóbihari település neve ellenére egy közel 14 ezer lakosú város, melyet átszel a Berettyó folyó. Gyógyvize, helytörténete, ma is fenntartott hagyományai, kulturális terei, természeti értékei és muzeális gyűjteményei több napos ott tartózkodás esetére is biztosítanak programot. Ezek közül mutatunk be néhányat. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm önöket. A Bihari Múzeumban átfogó képet, ízelítőt és ötleteket kap az érkező a későbbi úti célokat illetően. Az épületet a központban, a Kálvin téren találjuk, a református templom és a Szerelem Park szomszédságában. Az emeleti kiállító termekben korszerű eszközök, izgalmas látványelemek segítségével mutatják be a város és környéke történetét, természeti és tájértékeit, hagyományait, néprajzi kincseit. Csarkó Imre, a Bihari Múzeum történész muzeológusa kalauzol.
1: Berettyó Újfaló és környéke, tehát a földrajz értelemben nézzük, az gyakorlatilag az őskortól fogva lakott. Erre különböző régészeti bizonyítékok vannak. Ebben a teremben lévő újkőkori eszközökkel, régészek által megtalált tárgyakkal, valamint egy újkőkori, az alapjait itt megtalált ház rekonstrukcióval kedveskedünk a látogatóknak. Ebben a térségben egészen a főszabályozása koráig a víz volt az úr. Itt elképzelhetetlenül más világ volt az újkőkorban, de még a középkor, sőt még a korújkor folyamán is, mint manapság. És hát nyilván akkor is, mert a középkorban is, sőt a viszonylag hozzánk közelebb időszakban is, a falu lakossága az abból építkezett, amit talált. És nem volt ez másként az újkőkornál sem, ugye már itt látszik ebbe a kis felépített favázas, vesszőkkel befont, kívül-belül sárral betapasztott épületbe is, amelynek nagy tetején van, hogy valóban már az újkőkortól kezdve egészen gyakorlatilag a modern időnkig lehet mondani, a világháború korán az itt élő lakosság ezeket az anyagokat használta fel a mindennapi élethez, ami szükséges volt, ezt a természetből szerezte be. És az újkőkor ugye már azért is újkőkor már, mert itt az ember már nem csak, ahogy megtalálta a különböző eszközök használt tárgyakat, nem úgy használta fel, hanem alakította. Például kőbaltát csinált, pattintott kövekből kés, nyúzó eszközöket csinált, vagy például kezdetleges fazekassággal különböző agyagedényeket csinált.
0: Igen, itt látjuk is az egyik filmrészletet, most készíti a mintát erre a bizonyos agyagedényre, amely minta részeket itt látjuk egy vászonra feszítve a mennyezeten, vagy a fejünk felett, valami hasonló mintákkal díszíti az edény falát, ki is égeti. Tehát ott kemencébe behelyezi a nyers edényt, ezt is láthatjuk. De ez egy kezdetleges kemence.
1: Ez kezdetleges kemence és kezdetleges technológia. Ugye már ekkor az újkőkorban nyilván még a fazekas korongot nem ismerték. Tehát itt nem korongozás közepette készítették az agyagedényeket, hanem hosszú agyagkígyókat formáztak, és ugye már egy kerek alapra, ami az edény alapjául szolgált, arra helyezték rá gyakorlatilag szintenként, körönként ezeket a kis agyagkígyókat, majd pedig ezt vizes kézzel összedolgozták, és az így látható sima falu edények készültek. Újkőkori háznak az alomzatán a bejárat felett van egy nagy bikakoponya. Ennek kultikus jelentősége volt, az újkőkor embere ugye már nagyon hitt a természet felettiben. És úgy gondolta, hogy egy ilyen nagy és erős állatnak, mint egy ilyen nagy bika koponyáját felhelyezi a bejárat fölé, akkor az a jó szellemeket becsogatja, ellenben a rossz szellemeket pedig előzi.
0: Egyfajta védőfunkciót is tulajdonított neki.
1: Így van,
0: van egy padlásrész, van egy alsó rész elkülönítve, és be van rendezve, van. Be lehet kukkantani. Ó, és itt valaki dolgozik is bent, éppen a kövön őrli a gabonát, mellette a kisedénykéje, kezdetleges kis szövőállvány van fölállítva.
1: És hát ugye már ez szintes épület, jól tetszett mondani, igen, padlásos. Ez ugye már nem egy átlagos épület volt a régészek, meg a régészeti feltárás alapjául, hanem ez valószínűleg valamilyen, hát talán valami törzsi vezető házi épülete lehetett, hiszen ez a valóságban ugye már ez duplén széles, tehát duplén széles volt, és 10 méter hosszú. Itt csak ugye már egy részletét rekonstruált, egy részletet építettük fel, és a felső szinten ott a különböző szárított, füstölt húsokat, halakat, illetve a mindennapi élete szükséges dolgokat tárolták, alul pedig folyt ugye már az újkőkori élet.
0: Haladunk tovább. Teltelepülés forma, itt emelik ki ezt a témát. Vannak egyébként kunhalmok vagy tellek, ugye megosztik a vélemény, hogy mik ezek?
1: Környéken vannak ugye már is ebből régészek, ugye már régészeti feltárása, bele ásnak, belevágnak ugye már a közepébe, akkor gyakorlatilag az ennek a szépsége, annak a dolognak, hogy évszázadok nyomai vannak egymáson, és évszázadon keresztül lehet követni egy-egy település, hogy kik, hogy és miként éltek és laktak ott.
0: Kijövünk a folyosóra, térképet látunk, népvándorláskori leletek és lelőhelyek a környéken.
1: A régészeti feltárások eredményeképpen előkerültek különböző korszakokból leletek, és ez a térképen ugye már azt mutatjuk meg, hogyha itt a különböző korszak mellett megnyomjuk egy gombot, akkor kiviláglik, hogy az milyen mai területen, milyen mai helyen volt ez a régészeti ásatás, amikor ezeket ugye már megtalálták. És itt egyre erre a Herpályi Pajzsdorra hívnám fel a figyelmet. Ez egy nagyon nagy lelet volt a korszakban, amikor ezt megtalálták. A Magyar Nemzeti Múzeumba el is vitték, tehát jelenleg is ott található.
0: Pajzsnak egy része volt, Pajzsdudor?
1: Itt, ahogy látszik lent, ugye már gyerekeknek kiállított másolat darabokon, ez egy fém vagy fa pajzs, ezen ugye már egy dísz, egy ilyen dudor volt, ugye ennek az adja a jelentőségét, hogy ez egy ilyen díszesen mintázott, aranyozott, tehát nem egy átlag pajzsdudor volt, hanem ugye már valószínű egy magasabb rangú embernek volt ugye a pajzsán ez a díszítés, ez a pajzsdudor. Tehát ez egy ilyen kicsi, egy ilyen tizennéhány centiméter magas, és egy 5-6-7-8 centi átmérőjű, ilyen tenyérbe elférő dudor, ugye már, ami a pajzs közepén szolgált egyfajta díszítésként.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen anyagból készült?
1: Fém, és a lényeg, ugye, mert ez aranyozott, tehát nagyon díszes.
0: A muzsika után a Berettyóújfalu határában található Herpályi csonkatoronyról és az egykori monostor történetéről folytatjuk a beszélgetést Csarkó Imre történésszel.

0: A herpályi monostorból megmaradt Csonka-torony kultikus helyszíne Berettyóújfalunak. Érdemes felkeresni a város északkeleti határszélén álló vörös téglás épületmaradványt és a körülötte kialakított romkertet.
1: És az a herpályi monostor, azt kell tudni, hogy pontos építési körülményei nem kerültek lejegyzésre. Tehát amit tudunk róla, az gyakorlatilag ilyen elszórt néhány mondatos adatok, ami biztosra vehető, hogy ez a 12. század magasságában épült, 12. század második felében két tornyú, három hajós, egy ilyen nagy reprezentatív épület volt a korabeli Herpály település központjába.
0: Kicsit távolabb esik Berettyóújfalutól, de talán közigazgatásilag még most is a...
1: Így van, igen, külterület, azt hiszem külterület, a középkorban gyakorlatilag. Ez egy ilyen kiemelkedés volt, a Berettyónak az egyik holtága, kiöntése, mocsaras területe vette ezt körül. A Berettyó az itt mindenfelé kanyargott, kiöntései voltak, és gyakorlatilag az emberi élet az ilyen kiemelkedő dombokon alakult meg, és hát Herpály település is egy ilyen kiemelkedő domb volt, és ennek a dombnak a tetején épült meg ugye már a Herpály monostor, körbeölelték gyakorlatilag a kisebb-nagyobb házak. Valószínű vagy bencések, vagy premonteriek lakták, elég hányatatott lehetett a sorsa, ugyanis ahogy felépült, nem sokat jöttek a tatárok. Ezután visszatelepült a falu is, meg a monostor is. Ezt követően eltelt nyugalomba egy néhány száz év, jöttek a törökök. Ez a vidék, ez itt egy ilyen határterület volt Erdély török fejedelemség között, és ez pusztította rendesen, ugye már az alföldi részt pusztította rendesen, ugye már a 150 éves török uralom, ha lehet úgy mondani, és ekkor már valószínűleg ez elkezdett erőteljesen leomlani, lerombolódni ez az épület, amelyre utána a világháború, főleg a második világháború csak rátett egy lapáttal, de még a második világháború előtt, meg az első előtt, az 1800-as években is már annyira leromlott az állapota, akkor már le kellett bontani belőle bizonyos részeket. És ez a bontás az csak fokozódott és folyamatos volt gyakorlatilag, hiszen nem lesz sosem helyreállítva eredeti pompájába. Pont ezért manapság már csak egy csonka tornya áll ennek az egész épületnek, és hát duplán csonka sajnos, csonka torony, mert az egész épület együttes épületből csak a egyik torony maradt meg, és csonka azért is, mivel nem is teljes magassága maradt meg ugye már ez az egy árván álló torony sem, hanem egy emelete el lett neki bontva veszélyesség, életveszélyesség miatt, és erre lett ugye már egy tető építve. De jelenleg is ugye már Berettyóújfalu egyik szimbolikus épülete, szimbolikus helye ez a csonkatorony, ahová mai napig járnak ki íjászok, íjászkodni ilyen történeti helyként, hogyha van ez a Szent Iván éjjeli tűzgyújtás, ugye már akkor is, a téli napfordulónál is szoktak itt tüzet gyújtani, tehát tényleg manapság is egyfajta ilyen kicsi kultikus tér, lehet így mondani.
0: És most már ebben az állapotában kell akkor megőrizni, hogy legalább megmaradjon így a torony.
1: Így van,
0: gondolom,
1: pontosan.
0: Most már odafigyelnek arra, hogy nehogy széthordják,
1: igen,
0: vagy szétdörjön.
1: Az állapot, ami most van, az állapot, amit az 1900-as évek második, 1950-60-70-es években régészeti feltárás volt, akkor hozták ki a földfelszínen az alapokat, tehát az egész alap látható, ahol egykor hát fel is van ez építve. Tehát
0: modern romkertszerűen.
1: Hát fel is van építve, így van. Tehát látszik ugye már az, hogy hol volt ennek az alapja, tehát az egész sávalapja gyakorlatilag, illetve a toronya meglévő toronyba is nagyon sok helyen pótolni kellett a téglákat, de azért eredeti négyzetméterek is vannak benne. Belül lépcső is van benne, tehát régen még fel is lehetett menni, de ezt mostanában hanyagoljuk, mert azért csak veszélyes, mert csak, és Hajdú-Bihar megye legrégebbi épített középkori örökség, hogy tényleg nagyon-nagyon régi. Sok-sok éven keresztül mezőgazdasági művelés folyt körülötte, de a torony és a közvetlen környezete az most már önkormányzati tulajdonban lévő terület. És annyi még az érdekesség, hogy viszont mikor lebontották a másik tornyát életveszélyesség miatt, akkor annak a tégláinak egy részét elvitték a református templomba, és mai napig a református templomnak az orgonája ezen a csonka toronyból, Herpály monostorból kinyált téglákon áll, tehát ez az alapja. Tehát ott tovább él az eredeti téglák gyakorlatilag. És itt ugye már itt a tálóba, vitrinekbe itt látható olyan eszközök, akár koporsószög, akár különböző ruhadíszítésanyagok, olló, lószerszámok, amelyeket a csonkatorony körüli történő ásatásoknál találtak.
0: És ez is nagyon látványos, hogy ilyen téglatárolót, téglafalú tárolót készítettek, olyan, mintha egy alapban lenne benne a leletanyag.
1: Így van. És hogyha felnézünk, akkor egy harangtöredék.
0: Igen, meg kell emelni a tekintetet. Igen, egy törött harang van fölöttünk.
1: Egy harangtöredék, és az a harangtöredékhez valószínűleg, vagyis nem valószínűleg, ez biztosan a Herpály monostorhoz kötődik, tehát ott találták meg ásatásnál, és onnan van ez a harangtöredék. középkori herpánymonstr után rögtön ugye már az 1800-1900-as évek újfolyójában találjuk magunkat. Itt van egy utcarészlet kinyomtatva falra vetít, vagy falra téve fénykép formájába. 1900-as évek Beretyőhő főutcát ábrázolja. Tovább érdekessége az, hogy ez az épület, most múzeum és könyvtár, ez is látható rajta kívülről. Ez az épület az 1800-as évek végére épült fel. Beretyőújfalunak a vélt vagy valós méretét próbált ez meg reprezentálni. A korszakban az emberek tudatosan ezt városházának hívták, közben Beretyőújfalu akkor még nem volt város, és hát maga ez az egész épület együttes ez túl nagy volt a korabeli település közgazdatási funkciójára, és éppen ezért ebben szálloda is működött, cukrászda is működött, és igazából maga a közigazgatás az egy néhány teremben megfért, de ezzel a korszak helyi előjárói, ha lehet így mondani, a település nagyságás és nagyságra való törekvését próbálták meg reprezentálni, és hát ez már egy kétszintes épület volt, abban a korszakban a településen ez volt talán a legnagyobb épület.
0: Következő időszak, jobb irányba, a város szakrális épületei. Itt van a Herpály csonkatorony, téglából tégla, most jelenleg le van szépen cseréppel fedve, és itt vannak a toronynak különböző állapotai, fázisai, hát ez nagyon le van rongyolódva szegény, ez már egy kicsit megismerhetőbb. Nagyon érdekes egység, ugyanis van három húzható függöny vagy lap, mind a három részen meg kell keresni azt a képet, ami az adott templomról, moziról, utcarészletről árulkodik. És mind a három más-más időszakot tükröz. Ez színes, ez egy régebbi, éppen
1: világháború
0: lebombázták, igen, az pedig talán az első formája.
1: Gyerekek is szeretik nézni,
0: igen, húzogatják és keresgetik.
1: És lehet ugye már tanulni észrevétlenül, hogy gyakorlatilag, tehát ez Újfalu emblematikus épületei vannak itt gyakorlatilag feltüntetve.
0: Ez melyik ez az épület? Ez nagyon tetszik.
1: Ez a Leventeház lesz, mindjárt majd beszélek erről is.
0: Jó, hogy miért, csak megkeressük így először.
1: Miért fontos ez? Megkeressük.
0: Ott van, igen, hát ott, és akkor az elsőn is.
1: Első képet.
0: Itt van, megtaláltam.
1: Ezen látszik, a forma az igazából nem nagyon változott. Itt ugye már a középső képen ez egy ilyen rekonstrukció felújítás előtti épület. Utolsó kép pedig, ahogy most kinéz. Tehát ez egy, nekem egyik kedvenc épületem, egy Beretyőújfalúban.
0: A Leventeház történetéről és jelenéről ejtünk majd még szót, de most jöjjön egy kis muzsika. Ezután megtudjuk majd, milyen változásokat hozott a világháború utáni időszak Beretyőújfalu életében.

határmenti helyezésből adódóan, és több szempontból is Trianon mellett nem mehetünk el szótlanul, ugyanis a trianoni békediktátum következtében történt, hogy Bihar vármegye központja az a Nagyvárad volt. Hát ez elkerült, és Berettyó újfalu lett a Csonka Bihar vármegye központja. Tehát Berettyó újfalu Trianon hatására olyan közgazdasági funkciót kapott, amire nem volt gyakorlatilag felkészülve, és néhány év alatt kellett megteremtenie, hát nem is a semmiből, de az alapokból egy olyan közgazdasági funkciós hálózatot, amely a Csonka-Bihar vármegyét aztán el tudta ugye már látni. Nyilván a korszakban úgy vélték, hogy Trianon nem örök, és néhány év is biztos rendeződik. Éppen ezért volt az, hogy itt elkezdtek bár fejleszteni nagy lendülettel, és úgymond a nagyvárdi hivatalok egy része átköltözött, de amikor a bécsi döntése következtében Nagyvárad visszakerült, akkor ugyanaz a lendülettel vissza is telepítették Nagyvárra a közgazdatást, és Berettyó újfalunak a mai látképét is gyakorlatilag nagy részben azok az épületek határozzák meg, amelyek akkor az alatt a néhány év alatt épültek, még Berettyó újfalu Csonka-Bihar vármegye központja volt. Tehát ilyen, hogy ilyen kisebb település kapott meg vármegyei funkciókat, három volt a korszakban, Berettyó újfalu Nagyvárad helyett, illetve Szikszó és Máté Szalka volt még, aki a Csonka megyének, Csonka Magyarországon maradt megyéknek is, Magyarországon maradt megyéknek kapták meg ugye már a közgazdás funkciónak a hivatali ellátását gyakorlatilag, és hát nagyon furcsa módon, de Berettyó újfalunak ezáltal Trianon hozta meg azt a fejlődést, amire Berettyó újfalu már azelőtt is nagyon régen vágott. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog ez. Helytörténet és országos történet szempontjából szembeállítva ugye már a dolgokat. És hát amit az előbb itt beszéltünk, az a szép épület, ugye már a jelenlegi Nadányi Zoltán Művelődési Ház, az itt is van róla kép. A korszakban Levente háznak épült. Ugye már egy gyereknek szoktuk mondani, hogy nem azért Levente ház, mert Leventék laktak benne, hanem a korszakban ugye már szintén a trianoni békediktátum hatására nem lehetett fiatalokat katonai kiképzés alá bevonni. Éppen ezért a Horthy korszakban a gyerekeket ilyen bújtatott keretek között próbálták okítani, kiképezni katonai szolgálatra, és a Levente mozgalom az pont ennek adta meg a kereteit, amikor is iskola ugye után

0: Ez is néhány az Ezsgyógyi tízén belül, és tényleg nagyon szép épület kívül belül, és hát jelenleg ugye már kulturális célra van ez is használva. És hát a Leventék mellett, a Levente mozgalom mellett egy másik ifjúsági mozgalomra is lehet, vagy kell beszélni Berettyőfő kapcsán. Ugye már itt volt a 164-es cserkész csapat. A cserkész ugye már egy világmozgalom volt, Sir Baden Powell találta ki. Formaruhájuk volt, különböző alapkiképzések voltak, különböző olyan dolgok volt, hogy a cserkésznek mit kell tudnia, és egy Berettyőfőn is a cserkész mozgalomnak a korszakban nagy hagyományai voltak, és mint itt a hátunk mögött lévő nagy kintott képen látszik is, hogy a cserkészek nem csak itt helyben és a környéken gyakorlatoztak, hanem nagyon-nagyon sokszor elmentek különböző ilyen világrendezvényekre, úgynevezett dzsemborikra. Ez a kép 1933-as világ dzsemborin készült, ahol Bihart, Berettyőfalu, Derecske és Sarkad cserkész csapatai képviselték országvilág előtt.
1: Itt egy régebbi térkép Berettyőfaluról.
0: Ugye már lehet keresgélni, ha megnyomjuk egy-egy gombot, ugye már, de a közkórház, és világít a kép mellett is. Hát például a kórház is Trianon miatt épült és kezdett el fejlődni. Ugye már jelenleg is Hajdú-Bihar megyében, ugye már Debrecenen kívül Berettyőfalu, ahol viszonylag nagy kórház együttes van. És hát ha itt megnyomunk bármilyen gombot, például a laktanya, az is kivilágít, hogy hol van. Ez a laktanya például mai napon ugye már pedig oktatási célokat szolgál. Tehát egy középiskola.
2: Új feladatokkal ellátott közösségi és kulturális tér lett a felújított zsinagóga. Az épület a múzeum mögött található. Van benne kávézó, ideiglenes és állandó kiállítás, tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat, zenei és prózai előadásokat. A muzsika után itt folytatjuk a beszélgetést Kállai Irénnel, a Berettyó Kulturális Központ igazgatójával.

0: A Berettyó Kulturális Központ működési egységéhez tartozik a Bihari Múzeum és a Zsinagóga Kultúrtér. A múzeumba visszatérünk még, de most teszünk néhány perces kitérőt ez utóbb említett helyszínre.
1: 2019-20-ban lett felújítva, és 2021-ben nyílt meg. Mivel Berettyóújfaluban már nincsen zsidó község, hitközség, nincsenek zsidó vallású emberek, ezért nem zsinagógaként működik, ezért is a neve Zsinagóga Kultúrtér.

0: 2021-ben úgy nyílt meg az épület, hogy a nagy templomtérben helytörténeti kiállítás, nézőtér színpad van. Az előtér rész, ami a zsinagógának régen az előtere volt, az viszont föl lett szentelve, 4 zsidó hitközségnek a rabbiai voltak jelen az avató ünnepségen, és azt a teret felszentelték. Ott megvannak azok az attribútumok, amivel a vallási szertartását egy kisebb közösség, vagy a család is el tudja végezni, ahol emlékezhetnek az ősökre. Az előtérben van a régen márványtáblákon volt, most ilyen megvilágított táblákon vannak azok a nevek, ahol a holokauszt áldozataik vannak felsorolva, de ott van egy tóratartó szekrény, sima szekrény is, vagy padok is vannak, a rituális kézleöntő kancsóval együtt a kézmosást is meg lehet valósítani. A turistáknak, az ideérkezőknek, vagy esetleg Debrecenből a debreceni hitközségből, hogyha megemlékezést van, akkor ők is azokat ott szokták tartani. Itt tóra nincsen, olyankor ők kihozzák a tórát, és a megemlékezést ott szokták kezdeni, aztán kint a temetőben, az óhelyében folytatódik. 1903-ban épült ez a zsinagóga, és akkor Blum Amra volt itt a rabbi. Nagyon hamar egy év alatt felépült, úgyhogy az egyik sarokban ő rájuk emlékezünk.
1: Mind a 4 sarkában van egy interiőr mondjuk, vagy ajtó, illetve tájékoztató táblák fotókkal ellátva. Itt például az egykori Bézdin ajtó, a törvényháza még, ami le van.
0: Törvényháza, így van. Heller Zsolt, a debreceni hitközségnek a tagjai volt az egésznek a szakmai kitalálója, megálmodója és megvalósítója, és ha körbenézünk, akkor mindenhol a tórához hasonló formákat látunk. Tehát az információs falakon, a plexilapokból, illetve hengerekből készült egyéb installációs elemeket, de a színpad fölött, mintha egy tóra tekercs gurult volna ki, azon látható például a 90. Zsoltár magyarul és héberül, és itt olvasható, tehát mindent próbáltunk ehhez idomítani, és akkor ő találta ki ezeket a kiállító egységeket. Ott hátul a Bézdin ajtó, az azért különleges, Magyarországon nem maradt fent Bézdin ajtó. Ugyanis, amikor 2 zsidó ember perbe haragba volt egymással, akkor a zsinagóga volt a törvényháza, és azon az ajtón, itt jelen esetben ez az ajtó volt az, amint bejöttek a rabbik, meg a bizottságnak a tagjai, a legidősebb emberek, meg a peres felek. És azon az ajtón egy patkó volt. És a patkó ugye Közép-Európában szerencse jelképe, tehát mindenki azon az ajtón jött be, akik az ügyben közreműködtek, illetve a peresfelek is, mert hogy az majd szerencsét hoz. És egyébként meg, amikor a rabbi döntés hozott, akkor mindenkinek próbált részigasságokba eleget tenni, tehát próbált valahogy úgy igazságot szolgáltatni, és ez az ajtó itt fennmaradt, és meg volt az eredeti, úgyhogy azt az ajtót mi beépítettük a kiállításban, igen, és ugye az ajtót lecserélték most, de betettük a kiállításban, és ezért emlékezzünk meg erről a dologra. Ez egy nagyon tudomásunk szerint itt Magyarországon egyedülálló.
1: És rajta van a patkó, tényleg látszik rajta, patkó, igen, egy kicsi patkó.
0: És úgy tettük vissza, így van.
1: Aztán itt ezen az oldalon szintén egy interiőrt láthatunk, Zádor Márton nagy áruház, ez itt volt? Berettyói faluban?
0: Így van, itt a főutcán itt volt Zádor Mártonnak az üzlete, ott látható a szalagfüggönyökön, archív képeket tettünk ki minden szalagfüggönyre, és az az ő üzletét jelképezi. Ahogy bejönk az ajtón, egyébként ez a kiállításnak az első egységét, bemutatjuk a magyarországi zsidóság rövid történetét, a berettyóifaui zsidóság rövid történetét, és 2 érdekesség, plexi hengerekben hungarocell labdák vannak. Ezekben pedig kicsi labdák, azok a gyerekek, a nagyobb bacskák a felnőttek, és a legnagyobb labdák pedig a rabbik és a feleségének, tehát mint a közösség vezetőjének a nevét viselik. Az ökumenizmus egyében a berettyóifaui református óvodának a óvonői készítették el ezeket a labdákat, és ezek azoknak az embereknek a nevei, akik itt éltek a 2 világháború között Berettyóifaúban. Nagyon sokan nem tértek vissza, de így is emlékezünk rájuk. Az első hengeren van egy luk, és vannak még labdáink, tehát ha Izraelbe eltávozott, kivándorolt egykori berettyóifaui lakosoknak a hozzátartozói visszajönnek, akkor gyakorlatilag ráírhatják a saját nevüket, a családtag nevét, és azzal még szaporítják. Látszik, hogy azért jött már egy pár labda azóta, néhányan, sajnos nem akkora tömegben a sok háború miatt, de jövögetnek azért. Itt a viseletekről mutatunk, mert a Zádor Márton nagy áruházzal kapcsán is kiraktunk, felpróbálhat megérinthető imasálat, kaftánt és inget.
1: Ruhaüzlete volt? Bocsánat, a nagy áruház az ruhaüzlet volt, vagy vegyes?
0: És vegyes. Tehát azt mondták, hogy ha amit Zádor Mátornak, ha nincs, akkor az két nap arról lesz. Tehát minden megszerzett, nagy ügyes kereskedő volt, és azért volt nagy áruház, mert mindent árult. És ami nem volt, akkor két napon belül meghoztak.
1: A mennyezeten és az oldalfalakon, és tehát ezek a geometrikus virág, illetve sordísz minták futják körbe, színesek, de visszafogottak. Kultúrtér, ez ugye azt jelenti, itt egy színpad mellett állunk, háttérben egy zongora, koncertek, előadások, kamara, színházi előadások, most gondolom így, bár nem olyan nagy a befogadó tér, ilyenekre lehetőség?
0: Így van, sőt, 21 óta gyakorlatilag folyamatosan zajlanak itt. Komoly zenei, jazz koncertek, népdalénekesek jártak nálunk, operett, nóta műsorok is voltak ebben a térben, tehát ilyenekre alkalmas, illetve konferenciák megtartására is alkalmas a tér. A zongorán pedig sokszor a zeneiskolás diákok is közreműködnek, és nekik ez első fellépési lehetőség.
1: Hogyan látogatható? Van-e nyitvatartása?
0: Hétfőtől péntekig látogathatók vagyunk, illetve havonta egy szombaton tavasztól őszig. Van egy hónap szeptember, ami a főszezonunk, akkor hétfőtől vasárnapig minden nap látogatható az intézmény, akkor minden szombaton vagy vasárnap van valamilyen tárlatvezetés, valami tevékenység, akkor van a Kulturális Örökség napja és az Arszakra Fesztivál is, ezekhez is kapcsolódunk. Tehát nekünk a szeptember a fő hónapunk, és akkor is várjuk a látogatókat hétvégén, de be lehet jelentkezni, az információkat meg lehet találni.
1: Kállai Irént, a Berettyó Kulturális Központ igazgatóját hallották. A zene után ismét a múzeumban folytatjuk. A bihari sík természeti értékeiről Csarkó Imre történész beszél majd.

0: Igen, tehát Beretyőfalu talán lehet elmondani, hogy mai napig elég jó helyen fekszik természetföldrajzi tekintetben. Ugye már ezzel a teremmel, ezzel azt a régi vízivilágot próbáljuk meg kicsit visszahozni, ami a manapság, nem is manapság, már egy évszázad, hogy elmúlt gyakorlatilag, de azért nyomai, emlékei, akár a gondolkodásba, akár a természetbe még mai napig vannak. Ez a terem, ez a folyószabályozások előtti Beretyőfül és környékével, ez a sárréti vízivilággal foglalkozik, hozzátéve az, hogy Beretyőfül a sárrét szénén feküdt. Tehát ez igazi sárrét ugye már az Beretyőfűtől lejjebb, tehát nyugatra kezdődött. Bakonszegi, a püspökladányi rész ugye már ez volt az igazi sárrétnek a központja. És a sárrétről beszélünk, két sárrétről kell beszélni. Van ugye már a nagy sárrét, itt, tehát ezen az alföldterületen, ami a Beretyó is kiöntései voltak, meg van a kis sárrét, ami pedig a körösök is kiöntései voltak. Ugye már az Újiráz, Komádi, Csökmő, ott a körösök mellett lévő kis sárrét, és a Beretyőfül és a lentebb lévő, vagy nyugatra lévő települések pedig ugye már a nagy sárrét településé voltak. De hát összehasonlíthatatlanul más világ volt akkor, mint most, tehát gyakorlatilag ez a vizenyős élővilág, ez rengeteg madarat, rengeteg egyéb élőlényt, rengeteg kétéltű élőlényt, rengeteg madarat, rengeteg halat vonzott ide, meg tudott is szaporodni. És erre a vízi világra volt ugye már a pákászember, aki egy ilyen speciális létformában élt. Ezek a pákászok általában félig meddig a faluba laktak, félig meddig falun kívül laktak, halászattal, madarászattal, rákászattal foglalkoztak, vagy akár ugye már tojást is szedtek, méhészkedtek, és hát igazából ebből a vízivilágból éltek meg ők is, ott érezték magukat igazán, igazán otthon. És pákászkunyhóikat is ilyen nádból, favázas szerkezetből építették, hasonlóan, mint az újkőkorban. Csak ők nem tapasztották be, hanem csak sima nád, meg favázas szerkezet.
1: Folyamatosan kinnélt a természetben, vagy bejárt?
0: Igen, tehát volt pákászleírásokból tudjuk, hogy már volt, aki csak a tavaszi, nyári, őszi időszakra költözött ki, mint egy pásztor gyakorlatilag. Volt olyan aztán, amikor már családostól egész évben kint él. Tehát ez változó volt. De még volt ez a vízivilág a felszabályozásokkal, tehát 1800-as évek közepe másik feléig, addig ezek a pákászok ezek nagyon jól megéltek ugye már a vízből, és hát a Beretyó is, ami manapság ugye már egy ásott mederbe kényszerített kis folyócska, azért ez jóval nagyobb vízhozammal rendelkezett, és jóval több vizet hozott, és hatalmas kiöntésé voltak ugye már ennek is. Nem beszélve arról, hogy Beretyőfalu után, tehát a mai Bakonszegnél, ott véget is ért a Beretyó, és onnantól fogva kezdődött az igazi vízivilág. Hiszen akkor már mindenféle meder nélkül folyt mindenféle mocsarakat, vizenyősöket, ingoványokat, ártereket létrehozott gyakorlatilag, és hát ebbe a vízivilágba éltek ugye már az emberek is, falvakba, többségében falvakba, ezek ilyen magasabb területen voltak, illetve hát ebbe a vízivilágba effektíve pedig tényleg a pákászember, aki belehatolt és élt benne, vagy egyedül, vagy aztán családjával is. Hozzá kell tenni az árnyodalát is, ugye ez a vizenyős, nehéz levegő, ez nagyon nagy teret engedett különböző baktériumoknak, betegségeknek. Maradtak fent leírások, hogy olyan emberek, akik nem ide születtek, azok nagyon-nagyon nehezen bírták ezt az állott, posványos levegőt, úgymond. Aki viszont ide született, az nagy eséllyel megbarátkozott vele, és tudott benne és vele élni.
1: Ugye van a pákásznak egy kunyhója, berendezve őt magát is látjuk, ahogy pákász a hátán egy kosárral ballag.
0: Csíktartókas. Ugyanis a környéken, ugye már ebben a vizenyős világban a réti csík az egy nagyon-nagyon elterjedt halfaj volt. Ugye ez ilyen hosszú angol, kis angolna gyakorlatilag. És ezt úgy tapogatóval és különböző halászati eszközökkel nagyon jól lehetett fogni. Ugye már ezt nem úgy kell elképzelni, ezt a vízivilágot, hogy ilyen több méteres vízaszapok voltak. Itt ilyen 10-20 centi, fél méter, egy méter mély víz volt az átlag. És ebbe ez a réti csík, ez kiváló élőhelyre talált. És számtalanul nyüzsgött a vizekbe, tehát az ilyen tapogatóval, amilyen veszőből font kerek vagy négyzetes alakú ugye már ilyen eszköz volt, ezt, hogy a tapogattával ugye már a pákászunk vagy bármilyen ember a vizet, akkor nagy eséllyel benne ragadtak a réti csíkok, ezt kifogva kézzel, ugye már vagy kis hálóval, ugye már beletette a csíktartókasba, és ment tovább, és a környék kedvelt népi étele volt a káposztás csík. De most már nincsen csík, tehát nincs csík. Országosan is fokozottan védett faj, ha jól tudom, itt a környéken pedig elenyésző számban található. Akár csak a másikon a lápi pószt például, az is egy ilyen rengeteg hal volt, ebbe az élőhelyet szerette élte, szaporodott benne, de az élőhely megszűnésével nyilván ez is eltűnt. Madarak kapcsán is ez a helyzet, de madarak kapcsán annyi változás van pozitívum tekintetében, ugye ahol ez az itt lévő film is, van egy folyamatosan menő, több perces filmfelvétel, tele madarakkal, madárhangokkal. Az Andaházi pusztán lett felvéve, és az Andaházi puszta ugye már az egy ilyen vízzel visszavadított világ, jelenleg egy ilyen néhány tizenével ezelőtt megcsinálta talán a Hortobágyi Nemzeti Park.
1: Ilyen élőhely rekonstrukció kapcsán.
0: Élőhely rekonstrukció, és ezáltal rengeteg olyan madár, állat, élőlény települt vissza erre a vizes élőhelyre, amely itt volt az 1800-as évben is még, aztán eltűnt innen, vagy ugye már kisebb egyedszámban létezett utána több száz évig, lehet így mondani, és most pedig, mivel az élőhely visszatért nekik, visszatértek szinte egyből gyakorlatilag ezek az élőnyek és ezek a madarak is.
1: Berettyóújfalut elkerüli a folyó?
0: Ugyan Berettyóújfalu, az, ha már itt tartunk, két városrészbe tevedik össze. A klasszikus Berettyóújfalu és Berettyó-Szentmárton. Berettyó-Szentmárton a 70-es évben lett hozzácsatoló újfaluhoz, pont amiatt, hogy várossá tudjon válni, ugye már lélekszám miatt. És a Berettyó folyó az pont a Berettyó-Szentmártoni és a Berettyóújfalui városrész metszi ketté gyakorlatilag. Kerékpárosok, gyaloglók, sétálóknak ugye már a kedvelt célpontja, nem én ilyen fogos melegbe, de azért ott még viszonylag nagy zöldfeletek vannak, nagy erdő, nagy zöldfület, ez egy kellemesebb klímát tud teremteni, illetve télen, mikor van hó, akkor a Berettyóparton lefelé szánkózni az tucatjával vagy százával járnak ki a családosok, meg akár a felnőttek is. Az egész Berettyóparta, jól tudom, a Bihari sík tájvédelmi körzet része. Tehát, és a Berettyóparton fut végig a két túrútvonal is. Tehát itt többféle dolog találkozik a Berettyóparton egyszerre gyakorlatilag.
1: A nyugodt vízű Berettyó Romániában ered, és 74 kilométeres hazai szakasz után Szeghalom mellett torkollik a Sebeskörösbe. Kiváló terep az evezni és horgászni vágyók körében.

0: És egy madárról hadd beszéljem még. Ez ugye már a környéknek a legkultikusabb madara volt, lehet így mondani. Ez ugye már a darumadár. Tehát a darumadár az úgymond több funkciót is be tudott látni. Tehát maradtak fent leírás, hogyha a pálkász ember a darumadarat elkapta kiskorába, és emberre szoktatta, akkor ez egy kiváló házőrző is lehetett. Ugyanis a darumadár az nem engedte be az idegeneket az udvarra, és ilyen édes sivító hangon jelezte a gazdájának, hogy itt valami rossz fog történni, illetve hát ő, mint akár egy kutya, a hegyes erős csörével neki is támadta betolakodónak, és így comtájékon eléggé szép sebeket tudott ejteni. Másrészt pedig a darumadárnak a tolla, különösen ugye már a szárnya végén evező tollak, azokat pedig legények vadásztak rá, úgymond, hiszen még az 1900-es elején se nem volt olyan legény, aki ne járt volna kalapba, és ne lett volna kalap mellette egy toll, és hát a darutól volt a legmenő, legvagányabb toll. Tehát azt szoktam mondani a gyerekednek, hogy mindenkornak megvan a magas státusz szimbóluma. Most lett az iPhone, ha visszamegyünk 150 évet, akkor a kalap mellé tűzött darumadár toll volt, és hát annak is ugye már az volt a legkeresettebb és legkelendőbb, ami ugye már a baloldali élvező tolla volt, és kicsit befele állt, hiszen a kalap mellett a tollat baloldalra tűzük, és az kicsit befele állt a kalap mellett, hát akkor annál menő nem létezett. Udvarlásnál is ugye már nagy előnyt jelentett egy jó kiállású darutól a kalap mellett, így van.
1: Viszonylag nagy madár, szürke, és itt mellette pedig egy kanalas gémet látunk, récéket, teknősök, a halak.
0: Ugye már egy nagy hajó, ez bodonhajónak nevezzük, ez egy fatörzsből kivált hajó volt gyakorlatilag, és hát erre a mocsaras, vizenyős területen való közlekedésre ez kiválóan szolgált, illetve hát Komádi környékéről tudunk olyan hajót, aminek pedig egyenes volt az alja, ezt meg sárhajónak hívták. Ez nem vizen ment, hanem a kiöntések, árvizek után az utcákon. Tehát nem lovasszekérrel jártak az utcákon, és nem lovasszekeret fogtak ugye már a ló után, hanem ilyen sárhajót, és akkor még a sár az el nem tűnt onnan, vagy fel nem szárad, addig siklott a sáron, akár a havon, ugye már ez a sárhajó.
1: Itt van egy nádas a sarokban.
0: Itt van egy nádas a sarokban, ebből pedig kikandikál egy élőlény. Ez egy réti farkas, és hát a réti farkas azt kell tudni, hogy ebbe a világban, amit itt megjelenítünk, nagyon-nagyon sok volt belőle. Ez a réti farkas a nyáron úgy el volt, meg a tavasszal ősszel, és hanem a télen nagy bandákba veredött össze. És hát szintén maradtam egy leírás, hogy télen eléggé vagány legénynek kellett ahhoz lenni, hogy egyik faluból a másikba sötétbe egyedül valaki elinduljon, mindenféle fegyver nélkül, mert akkor lehet, hogy reggelre csak a csizma talpa maradt meg. Mert a réti farkasok olyan nagy számba verődtek össze, hogy télen akár még, mikor élelemhiány volt, akár még az ember is rátámadtak. Tehát itt óvakodva kellett éjszaka utazni a téli időszakba, általában szekérrel, többen felfegyverkezve.
1: És itt látunk a nádasból egy réti farkast kukucskálni.
0: Kutya, tehát farkastól kisebb, rókától nagyobb, egy ilyen jó nagy kutya. És hát agresszív.
1: A méhészkedésnek az eszközeit látjuk, fűszernövényekről egy fal, vagy fűszernövényeknek egy fal.
0: A sáréti vízivilághoz, mert ugye már a pálkász ember az járta ugye már a nádas
1: mocsarat.
0: Akár így van. Addig a feleség, meg akár a gyerekei is, nagyon sokszor fűszernövényekkel foglalkoztak, és ugye már a természet javát gyűjtötték.
1: Sziksófüvet látunk igen, itt, igen, ez amikor igen, virágzik, gyönyörű igen, lila mezőket
0: még
1: alkot.
0: Igen. Ugye már főleg azt mondják a kis érdekesség, a Nemzeti Park dolgozója, egyik Nemzeti Park dolgozója mondta ezt nekem pont a múltkor, hogyha az utak mellett feltűnően sok ilyen van mostanában, és meg az, akkor sózzák az utakat. És ez a sós lény lecsorog, és ott a mellette lévő néhány métert azt ilyen sós szikessé teszi. És ez a sziki sóvirág, ez pedig kiváló élőhelyre lelott, és utak mellett ezért van itt nagyon sok, hogy az a téli sós lény lecsorog, és szikessé teszi a talajt. Tehát ez egy kis érdekesség.
1: Igen. Beléptünk a néprajzi terembe. Egy iskola sarok is van, bölcsőben babát látunk, nagyon sok fényképet.
0: Igen, így bejövünk, ugye, mert ezt jobbról balra járjuk körül a termet, hogy az ember életfordulói. A születéstől halálig, múzeumi gyűjteményből lévő tárgyak és múzeumi gyűjteményből lévő fotók vannak, tehát akik fenn vannak a fotón, azok nagyon nagy részben helyi vagy bihari emberek néznek rák vissza, olyanok, akik 1800-1900-as években éltek. E születéstől halálig próbáljuk végigvinni a bihari embernek a mindennapjait, és ebbe a bölcsőben ringatástól a különböző játékkészítésen keresztül az iskolapadon át ugye már nyilván a szerelem, házasság, majd pedig a gyerekvállalás, időskor és a halál is szerepel.
1: És ami különösen tetszik, hogy be van építve a terembe egy óriási tölgyfa, levelekkel, ágakkal, Olyan, mintha tényleg itt nőtt volna, igen, olyan élethű, és a temető fejfákkal záródik a terem.
0: És hát maga ugye már a padlót is próbáltuk úgy megcsinálni, egy ilyen régi, ilyen falusi utca hangulat lényeg az egésznek. Van például egy legénykötő, ami ez a furtő legénykötő.
1: Ez egy ilyen gazdagon díszített. Én azt gondoltam, ez egy hölgynek a köténye. Nem. Ezt férfiak viselik?
0: Így van, így van. Ugye már ez a furtai jaké volt. Ugye már itt a korszakban, tehát a világháború koráig beszélhetünk, ugye már ez a klasszikus helyi népi társadalomról. Itt ezek a települések, főleg a felszabadulás előtt, meg a vonat megjelenés előtt el volt az zárva egymástól. És minden településen gyakorlatilag egy-egy adott kis helyi kultúra jött létre, és ezek a kultúrák csak nagyon ritkán találkoznak nagy számmal egymásba. Tehát mindenki ugye már a faluba, a falu környékén élt, gazdálkodott, házasodott, maximum ugye már a legény, hogyha úgy volt, akkor feleséget hozott magának másik faluból, nagy ritkán el is költözött, de igazából az emberek nagy része ott halt meg, ahol megszületett, és ott is élt el az életét. Tehát, és ez, amit ki van állítva, ez a furtaiaknak volt a legénykötője, de Berettyújfalujasoknak is volt legénykötője, az pedig a fényképen látható, ott fent felette. Tehát különbség van közte, ugye a furtai az egy rövidebb legénykötő volt, egy térd alá érő volt, az újfalui legénykötő, annak viszont nem is az egész része, az alsó fele volt jobban díszítve, általában név is ki volt teljesen írva, ugye már a kötőnek itt a közepére nagyjából, még a furtai nagyon sokszor csak monogramok voltak, és a újfalui legénykötő az hosszabb volt. Azt mondták idősek, hogy azért volt hosszabb, hogy már ezért a díszes ruhákat ezt ünnepnapon vagy vasárnap vették fel. Tehát ez nem hétköznapi viseletek voltak. Tehát az egész magyar népviselet is nem hétköznapi viselet volt, hanem az ünnepnapoknak volt ugye már a dísze, meg a vasárnap volt a dísze. És azt mondták az öregek, hogy ez az újfalui legénykötő azért volt hosszabb, azért ért el a csizma orráig, hogy mikor mentek a templomba, akkor ezen a poros utcákon a lelógó legénykötő alja a csizma orrát azt mindig fényesen tartsa. Mi a Bajnóc Néptánc Egyesülete néhány éve feldolgoztuk a helyi táncainkat. Tehát ez a 1950-es évben felvették itt pont a kultúrház, a volt Levente az udvarán, illetve még egy érdekesség, a volt Levente medence, tehát a strandnak a medencébe. Tehát nyilván az üres medencébe. Tehát ott táncolták fel korabeli újfalui, váncsodi, péterszegi emberek azokat a táncokat, amiket ők tudtak az őseiktől. És ezt mi kikértük ugye már a Zenetudományi Intézetből, feldolgoztuk. És ebből egy néhány éve megalkottuk a Bajnócával az újfalui táncokat gyakorlatilag. Tehát most van mire büszkének lenni a szempontból is, hiszen a nagy tájegység Hortobágy, vagy akár Délalföld, vagy Felső-Tisza vidék után itt ebbe a kis Berettyújfalujban is van helyi táncunk gyakorlatilag, és oda hímeztettünk, és csináltattunk meg legénykötőt, és abba táncoltunk, csak mi ezt rövidebbre vettük, ugyanis táncolni, csapni nagyon-nagyon nehéz egy nagyon hosszú legénykötőbe, és kénytelenek voltunk ilyen lábszár középigérőre venni, hogy normálisan tudjuk a térdünket, lábunkat emelni. Különben ez nem volt jó.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy nagyon szép kék anyagra, úgy nézem, hogy kékfestő anyagra hímzett fehér virágokkal, illetve sordészekkel, bihari motívumokkal.
0: Ez tipikus a furtai motívumok.
1: És ezt hogy rögzítette a derekához a férfi?
0: Nek ott felül, a korcánál, csak ez mögöttem van, nincs kitéve. Ugye már rendesen ilyen megkötő, nem is zsinór.
1: Egy kötényt kötött föl.
0: Így van, ebből a kék anyagból van ilyen megkötő gyakorlatilag, és felteszi előre, majd pedig a derekán áthúzza, hátul visszaveszi, és elől a kötő alatt köti meg gyakorlatilag. Ennek a kötőnek a lebutított verzióját, úgymond ezt hétköznap is viselték. Tehát a kivarrott az ünnepi volt, meg vasárnapi. Egy sima kék, vagy sima fehér, vagy bármilyen anyag, az meg hétközben volt már. Én emlékszem, nekem én nagypapám, vagy dédpapám is viselt ilyen kötőket a hétköznap alapján. Mikor valami szerelt csinált, akkor nem a ruhájához törölte meg, hanem a kötőbe, az én rossz kötőbe megtörölte gyakorlatilag a kezét.
1: Azért érdekes most látni ezt a darabot, mert amikor népviseletről, vagy ilyen hagyományos ruhadarabokról beszélgetünk, hát általában mindig a hölgyek kerülnek előtérbe, de itt kifejezetten a férfiak viseltek, vagy a férfiak is viseltek, tisztített, gondolom asszony által hímzett kötőt.
0: Meg hozzáértő hímző asszony által díszített kötőt, így van, így van, így van. Így
1: és
0: van.
1: Akkor most a néptánc csoportnál ez alap.
0: Hát ugye mindig frissülnek, mindig jönnek új gyerekek, van, aki nem tudja, van, aki tudja, de megvan a repertoárban a Berettyújfalu és környéki táncok, ami Péterszegről felvett délalföldi olához kezdődik, és itt helyben felvett váncsod és helyi újfalui emberek által feltáncolt tánclépéseket páros tánccal és különböző táncokkal folytatódik. Tehát helyiek táncolnak helyi táncot. Ez egy ilyen tíz éve kutattuk fel, körülbelül egy bő 10 évvel ezelőtt.
1: A Berettyóújfalui Bihari Múzeumban Csarkó Imre történész muzeológussal beszélgettünk. A hangulatos alföldi városban több látnivaló várja az érkezőket. A pénteki messzelátóban szó lesz majd a gyógyvíz erejéről, a Mak Kálmán moziról és a város köztéri alkotásairól. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-től ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között. Közölte az MTI szerint a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, a 47-es számú vasútvonalon a személyszállítás 2023-ban megszűnt, most azonban újra visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. Korábbi komlói látogatására utalva azt írta, a vonal újranyitása a vasút újjáépítésének egyik első kézzel fogható példája. Az országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A miniszterelnök közlése szerint Sulyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Áder János szerint az országban jelenleg egy olyan közjogi szőnyegbombázás zajlik, amely szétveri a magyar jogállamot és korlátozza az olyan alapvető alkotmányos jogokat, mint a választójog, jelentette ki a volt köztársasági elnök a Hír TV-ben vasárnap este. Azt mondta, a kormányzó erő korábbi ígéreteivel szemben nem a jogállami normák betartásával, hanem példátlan és antidemokratikus eszközökkel igyekszik kiiktatni politikai ellenfeleit az abszolút hatalom megszerzése érdekében. Nem embereket üldözünk, egy rendszert bontunk le, miközben egy demokratikus rendszert építünk törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap. Az MTI híre szerint Hegedű Zsolt posztjában úgy fogalmazott, a jogszerűség nem azonos az erkölcsösséggel, ezért nem elegendő arra hivatkozni, hogy a köztársasági elnök, a legfőbb ügyész vagy más közjogi méltóság minden döntését a jogszabályok keretei között hozta meg. A kérdés nem csak az, hogy megsértették-e egy törvényt, az is, hogy teljesítették-e hivataluk erkölcsi kötelességét. Hegedű Zsolt a korábbi köztársasági elnököket említve közölte, Schmidt Pál a plágiummal bukott meg, Novák Katalin a kegyelmi döntésével, Sulyog Tamás pedig a hallgatásával. A Pó-medencében működő obszervatórium figyelmeztetése szerint a legnagyobb olasz folyóban már csak 10 nap öntözésre elegendő víz van, miközben a hőség a folyó torkolatánál tenyésztett kagylókat is elpusztítja. A mérések szerint a csapadék hiányában a Pó folyó helyett más vízforrást kell találni a térség földjeinek öntözésére. A visszahúzódó édesvíz miatt a sótartalom már a torkolattól számított 25. kilométernél kimutatható, ami azt jelenti, hogy a kiszáradt folyómederben a tengervíz visszafelé áramlik. Mihelis Norbert nyerte a TCR World Tour túraautós versenysorozat portugáliai állomásának második futamát vasárnap Villarrealban. A magyar versenyző így továbbra is a harmadik helyen áll az összetettben. Híreink végén hazánk időjárásáról. Napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, a szétterülő gomolyok miatt délután kevesebb napsütéssel. Eleinte még délnyugaton sem kizárt kisebb zápor, majd inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 Celsius fok között várható. Késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Kamarai percek. A kamarai hálózat által működtetett 8 békéltető testület 2026 első fél évében összesen 6102 ügyet zárt le. Ez 6%-kal több, mint a tavalyi év azonos időszakában lezárt 5740 ügy. Az eljárások több mint harmada, 2176 eset egyességgel zárult a felek között az esztendő első 6 hónapjában. Termékekkel kapcsolatban legtöbbször 816 esetben lábbelikkel, a szolgáltatásoknál pedig 571 alkalommal közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A területi kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, szakmailag független békéltető testületek 1126 kérelmet utasítottak el. 319 ügyben született, kötelezést tartalmazó határozat, 394 esetben a fogyasztó nem teljesítette a hiánypótlást, míg 588 fogyasztó visszavonta a kérelmét az idei első fél évben. A békéltetés elsődleges célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti egyesség létrehozása, ezért az eredményesség legfontosabb mutatója az egyességgel zárult ügyek száma, amelyek 2026 első fél évében a lezárt ügyek csaknem 36%-át teszik ki. A terméktípusok közül 816 ügy a lábbeliket, 490 a bútor, sportszer, hangszer, könyv, óra, ékszer, táska összevont kategóriát, 382 a háztartási és kertigépek, kézi szerszámgépeket, 331 a járműveket, 248 pedig a híradás technikai eszközöket érintette. A szolgáltatások közül 571 a személyszállítási és az úthasználati közlekedést, 527 a közüzemi szolgáltatásokat, 482 a telefon és internet használatot, a távközlést, a levél és csomagszállítást is magában foglaló lakossági szolgáltatásokat, 299 a gazdasági és egyéb szolgáltatásokat, 270 pedig az építőipari kivitelezést érintette. A közüzemi szolgáltatások közül a legtöbb, 294 panasz a villamosenergia, napenergia, hőszivattyú kategóriában, a közlekedésen belül pedig 287 a légi személyszállításban érkezett. Idéntől egyébként a fogyasztóvédelmi törvény módosítása miatt a mikro, kis és középvállalkozások, KKV-k végső felhasználóként fogyasztói minőségben fordulhatnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületekhez termékvásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén. Ennek köszönhetően a jogviták a bírósági eljáráshoz képest egyszerűbben, gyorsabban és költségkímélőbben rendezhetők ezen vállalkozások számára is. A fogyasztói jogviták rendezésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztóknak és a KKV-knak. A Baranya, a Borsodabaui-Zemplén, a Csongrád-Csanád, a Fejér, a Győr-Moson-Sopron, a Hajdú-Bihar és a Pestvár megyei békéltető testület, valamint a budapesti békéltető testület. A békéltető testülethez minden fogyasztó ingyenesen fordulhat, nem kell eljárási díjat vagy illetéket fizetniük, és a vitás kérdések bíróságon kívüli, gyors és olcsó rendezése, a termékeket árusító és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások és a fogyasztók közös érdeke. A kamarai perceket hallották.

0: 10 óra 8 perc. Heti zene. Magyar Kornél rovata.
1: Köszöntöm hallgatóinkat. A héten a július 19-én 121 esztendeje 1905-ben született magyar zongoraművészre, Kentner Lajosra emlékezem. Talán többen is hallhattak már a zongora muzsika kedvelői arról a varázslatos családfáról, amelynek gyökerét Liszt Ferenc adja, és belőle ágaznak el a későbbi művész tanárgenerációk. Mások között a Magyar Királyi Zeneakadémián tanító növendék Tomán István, akinek leszármazottja Dohnányi Ernő és az ő további tanítványai. Kentner Lajos egy másik nagyhírű zongoraművész pedagógus, az ugyancsak Tomán növendék Székely Arnold osztályában tanult 1921-ig, művész diplomája megszerzéséig. Az ekkor még mindössze 16 éves fiatalember élénket érdeklődött a zeneszerzés iránt, és Kodály Zoltán biztatására elvégezte a zeneszerzés szakot is, Kodály Herzfeld Viktor, Köszler János és Weiner Leo tanítványaként. Weinernél, emlékei szerint legkedvesebb tanáránál, éveken át kamarazenét is tanult. Pianistaként 15 évesen debütált Budapesten, majd nem sokkal később Európa és Amerika nagyvárosaiban is bemutatkozott. Kivételes tehetségének köszönhetően Kentner a zárkózott természetű Kodállyal is baráti kapcsolatba tudott kerülni, aki egy 1923-as kritikájában, mint poétát és rendkívül finom pianistát méltatta őt. Hangversenyein rendszeresen játszott a Kodály zongoraműveit, amelyek közül a meditáció és a marosszéki táncok bemutatója az ő nevéhez fűződik, írja Kacsmárcsik Adrien, zenetörténész. Kodályról szóló visszaemlékezésében Kentner elbeszéli a marosszéki táncok izgalmas keletkezés történetét. A népi melódiák egyikét másikát már ismertem, ezeket Kodály egy alkalommal megmutatta nekem, mint a készülő mű nyersanyagát. De a mű maga csak nem készült el a hangverseny előtti napig. A hangverseny napján Kodály egy ív kottapapírral a kezében fogadott, melyen még meg sem száradt a tinta, mondván, ezt tanulja meg. Azzal bevezetett az ebédlőbe, ahol nem volt zongora, leültetett a diványra és eltűnt a szomszéd szobában, hogy folytassa a munkát. Míg Kodály váltakozva zongorázott és írt, én valóban megtanultam az első két oldalt kívülről. Kisvártatva megjelent Kodály egy másik teleírt kottalappal. Most tanulja meg ezt. Ez így folytatódott délig. Akkor a Kodály elkészült a leírás munkájával, én is az enyémmel. Hazamentem, és a délutánt gyakorlással töltöttem. Este pedig nagy sikerrel eljátszottam bemutató előadásban a marosszéki táncokat. Nyilván az ehhez hasonló tapasztalatok késztették arra Kodályt, hogy az 1920-as években felhívja Kentnerre Dohnányi, majd egy évtizeddel később Bartók figyelmét. Kentner minden esetre Kodály tanácsának tulajdonította, hogy Bartók 1933-ban éppen ő rábízta a második zongoraverseny szólóját a mű magyarországi bemutatóján. Ettől az időtől kezdve vette műsorára Bartók egyéb zongoraműveit is, például a három etüdöt, amelyeket 1934-ben Tóth Aladár szerint tüneményes bravúrral szólaltatott meg. 1932-ben ötödik helyezést ért el a második nemzetközi Chopin zongoraversenyen Varsóban. Az 1933-as első budapesti nemzetközi Liszt zongoraversenyen Fischer Anni és az ukrán Mikisa Tarás mögött harmadik díjat kapott. A közönség egy része nem értett egyet az eredménnyel, s noha méltán ünnepelte az akkor 19 éves, de már nemzetközi hírű Fischer Annit, más eredményt várt. Mások mellett Jemnitz Sándor zenekritikus például így írt. Megállapíthatjuk, hogy e második döntőverseny után sem akadt egyenrangú vetélytársa Kentner Lajosnak, aki hangszerismeret, lényegbeli tudás, eszközbőség és felépítő előadó művészet tekintetében elvitázhatatlanul első maradt valamennyi pályázó között. Kentner Lajos 1935-ben Londonban telepedett le, ott játszotta 1946-ban Európában elsőként Bartók harmadik zongoraversenyét. Kivándorlásához nyilván iménti jó kritikái mellett is jelentősen hozzájárult a Liszt verseny sikertelenként megélt harmadik helyezése. A brit fővárosban a bécsi klasszikusok tolmácsolásával és Bach játékával keltett feltűnést. Hangverseny ciklusain eljátszotta Beethoven és Schubert összes zongoraszonátáját és a Voltemperirtes klavír valamennyi prelúdiumát és fúgáját. különösen Liszt játékával aratott hatalmas sikereket. Gyakran lépett fel kamarazene esteken, többek között Yehudi Menuhin partnereként. Mozart és Beethoven hegedű szonátáinak hangverseny előadásai mellett lemezfelvételeit is elkészítették. A világhírű hegedű művészhez nem csak kamara partneri és baráti viszony fűzte, hanem a sors különös véletlene folytán sógorságba is kerültek. Evelyn Stuart zongoraművész leányait vették feleségül. Kentner 1945-ben Griseldát, két évvel később Menuhin pedig Dianát. Nem kis részben Kentner Lajos Liszt interpretációinak az érdeme, hogy Angliában megnőtt az érdeklődés a magyar zeneszerző iránt, és ő írt Liszt zongora műveiről Alan Walker 1970-es a zeneszerző személyiségét és életművét bemutató gyűjteményes kötetében. 1974-től Yehudi Menuhin iskolájában tanított, 1965-től egészen haláláig elnöke volt a Brit Liszt társaságnak. Bemutatta számos kortárs brit szerző, többek között Michael Tippett, Arthur Bliss, Alan Rawthon, William Wotton, Arnold Bax, Constant Lambert és John Ireland zongoraműveit is. Egyébként Kentner Lajos nevéhez fűződik a híres háborús film A veszélyes holdfény szinte slágerré vált zenéje a Varsói koncert felvételének szólója. Eleinte titkolta közreműködését, de amikor a darab világhírűvé vált, szívesen adta hozzájárulását. Magyarországon és külföldön számos hanglemeze jelent meg. Közülük hallhatnak válogatást a Dallamív ma délutáni adásában 16:30 perces kezdettel.

0: Elhangzott Wolfgang Amadeus Mozart 136-os köhüli jegyzékszámú D-dur divertimentójának első tétele. Előadta a Liszt Ferenc Kamarazenekar. 10 óra 22 perc. Műsorajánló következik. A 17 órai hírek után Múlt és Jelen című műsorunkban Dér Katalin folytatja a Kicsoda az Isten sorozatot, mely a kereszténység alapeszméiről szól. Mai műsorában azt a kérdést fejti ki, hogy hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá.
1: Mégis hogyan kerülhet összhangba az ember Istennel meg az ő törvényével? Hogyan lehet igaz és boldog? Ugyancsak Pál mond erről a Galata levélben, második fejezet 16-os vers, egy döbbenetes dolgot. Az embert nem a törvény szerinti, szó szerint törvényt követő, azzal megegyező cselekedetek teszik igazzá. Nem, hanem a hit. Konkrétan a Jézus Krisztusban való hit. A törvény által a törvényt betartani, és ezzel Istennek tetsző, igaz, boldog emberré válni nem lehet. Ezt kéne, és nem lehet. Ez az ellentmondás. Az ember önmaga erre nem képes. Azzal, ha akár teljes erőmből igyekszem a törvényt megtartani, nem fogom tudni azt betartani. Hát, ha nem így, akkor hogyan? A válasz megint a Galata levélben, mondom, és ismétlem, hogy a hit konkrétan a Jézusban való hit révén. Na de mit akar ezzel Pál mondani?
0: A 17 órai hírek után a Múlt és Jelen című műsorunkban Dér Katalin azt a kérdést fejti ki, hogy hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá. Műsorajánlót hallottak.

0: Elhangzott Johann Sebastian Bach 1030-as jegyzékszámú H-moll fuvola szonátájának harmadik tétele. Előadta Jean-Pierre Rampal és Robert Veyron Lacroix.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső.

0: kormánnyal a parányi kis kezek. Három kőszívű kis leány. Így álomszép időben nem által kérni egy mesét, mely száll, mint füst a légben. Mit ér egy árva nyelv, ahol három szól ellenében? Az első kisleány szigorú, azt parancsolja, rajta. Reménykedik a második. Milyen lesz? Csuda fajta? A harmadik belekotyog. Sose pihen az ajka. De aztán csend lesz hirtelen, s már a tündér nyomában barangolnak az új csodák ismeretlen honában, hol vad s madár beszél. Kicsit hisznek is a csodában. Ám a képzelet kút feje apadni kezd. Elég. Fáradt a mesélő ajak. Hagyjuk hát a mesét. Majd folytatom. Most van a majd. Sikongják szerte szét. Így nőtt, szövődött a mese, amíg a perc haladt. Most vége. Összefűztem a fura színszálakat, s víg csolnakunk már hazatart az alkonypír alatt. Elisz, tied ez a mese. Tegye gyöngét kezed szép gyermekálmait közé, miket emlékezett tart össze, mint hervadt csokort, mit zarándok szedett. Első rész. Len a nyuszi barlangjában. Elisz már elunta, hogy tétlenül üldögéljen nénye mellett az árokparton. Egyszer-egyszer bepislantott abba a könyvbe, amelyet a nénye olvasott, de nem voltak benne se képek, se versek. Mit ér egy könyv, gondolta Elisz, képek meg versek nélkül? Hát csak ült, üldögélt, s azon törte a fejét, már amennyire tőle telt, mert a rekkenő hőségtől egészen elálmosodott és megbutult, hogy jobb volna fölkelni, pitypangot szedni és füzért fonni belőle. Amikor hirtelenül elsurrant mellette a piros szemű fehér nyuszi. Ebben semmi különös nem volt. Azon se csodálkozott Elisz valami nagyon, hogy a nyuszi ezt mondogatta magában. Ja Istenem, még elkésem! Elisz később, amikor visszagondolt erre, ráeszmélt, hogy ezen csodálkoznia kellett volna. De most bizony egy csöppet se csodálkozott. Ám amikor a nyuszi kihúzott egy órát a mellény zsebéből, és megnézte rajta, hogy hány óra, s aztán elrohant, Elisz tüstén talpra ugrott. Eszébe villant, hogy ő eddig még sohasem látott olyan nyuszit, akinek mellény zsebe lett volna, se pedig olyant, aki órát húzott volna ki a mellény zsebéből. Hát kíváncsiságában utána iramodott a réten. Szerencsére még éppen láthatta, amint a nyuszi besurrant egy jókora lyukba a sövény alatt. A következő pillanatban Elisz utána ugrott, meg se gondolva, hogy is kerül majd vissza onnan. A nyuszi barlangja egy darabon egyenes volt, mint valami alagút. Aztán hirtelenül lejtett, oly hirtelenül, hogy Elisz egy szemvillanás alatt már is zuhant lefelé egy roppant mély kútba. Vagy a kút volt roppant mély, vagy pedig roppant lassan esett lefelé, mert Elisznek esés közben sok-sok ideje maradt arra, hogy körülnézzen, és eltűnődjék azon, mi fog vele legközelebb történni. Először is lefelé kukkangatott, hogy lássa, hová fog esni, de olyan sötét volt, hogy semmit se látott. Aztán a kút falát vizsgálgatta, és észrevette, hogy mindenfelé polcok, meg könyválványok vannak, néhol pedig térképek és festmények is lógnak szögekről. Lefelé zuhantában elkapott egy köcsögöt az egyik polcról. Ez volt ráírva. Narancs dzsem. Csak hogy a köcsög sajnos üres volt. Elisz hát nem merte ledobni a köcsögöt, mert attól félt, hogy agyonüt vele valakit. Ezért ügyesen egy polcra tette, amikor esés közben elsuhant mellette. Na hát, gondolta Elisz. Én, aki ekkorát zuhantam, ezután egyáltalán nem félek majd attól, hogy legurulok a lépcsőn. Majd mondogatják otthon, micsoda bátor egy kislány. Sőt, akkor se fogok megnyikkanni, ha leesem az ötödik emeletről. Ami elég valószínű. El is csak zuhant, zuhant, zuhant. Hát ennek már sose lesz vége. Vajon hány mérföldet zuhantam eddig? Kérdezte fennhangon. Valahol a föld középpontja felé járhatok. Várjunk csak! A föld középpontja felülről számítva körülbelül 4000 mérföldnyire lehet. El is sok mindenfélét tanult az iskolában. S ez nem a legjobb alkalom volt arra, hogy tudását vitogtassa, hiszen amúgy se hallotta senki, mit mond. De azért gondolta, soha sem árt a leckét fennhangon ismételgetni. Igen, annyira van! 4000 mérföldnyire! Csak az a kérdés, hogy hányadik szélességi és hányadik hosszúsági fokon. Alice-nek halvány sejtelmese volt arról, hogy mifán terem az a szélességi meg a hosszúsági fok. Csak tetszettek neki az ilyen komoly, tudós kifejezések. Most újra rákezdett. Vajon keresztül esem-e a földgolyón? Jaj, de fura lesz, ha majd ott bukkanok ki, ahol az emberek a fejük tetején járnak, valahol a nyugati sarkon. Alice örült, hogy ezt senki se hallja, mert élt a gyanúpörrel, hogy valamit mégsem egészen helyesen mondott. Majd meg kellem kérdeznem valakit, hogy is hívják azt az országot. Néni, kérem, tessék megmondani, ez itt Amerika vagy Ausztrália? És Alice beszéd közben megpróbált pukedlizni is. Csak képzeljétek el, hogy valaki pukedlizzék ilyenkor, amikor lefelé zuhan. Gondoljátok, hogy ti is meg tudnátok tenni?
1: Jaj, milyen butának hisz majd a néni. Nem, inkább nem kérdezem meg.
0: Talán majd ki lesz valahol írva. Alice zuhant, zuhant, zuhant lefelé. Minthogy pedig semmi egyebet nem tehetett. Megint beszélni kezdett.
1: Azt hiszem, Dina nagyon fog búsulni utánam ma este.
0: Dina a cicája volt. Remélem, adnak majd neki tejecskét uzsonnára.
1: Édes Dina, de jó lenne, ha itt volnál velem.
0: Az igaz, hogy a levegőben nincsenek egerek, de vannak bőregerek, s a bőregér az majdnem olyan, mint a rendes egér. Vagy inkább halacskát ennél? Alice ebben a pillanatban hirtelen elálmosodott. Félálomban dünnyögte.
1: Kell a macskának halacska? Kell a macskának halacska?
0: Néha meg így.
1: Kell a halacskának macska?
0: Mindegy volt, hogyan mondja, hiszen úgysem tudott rá felelni. Érezte, hogy elszundikál. Éppen azt kezdte álmodni, hogy Dinával kéz a kézben sétál, s nagyon komolyan vallatóra fogja őt. Hát most mondd meg, drága Dina, milyen ízű a halacska? Ekkor egyszerre, zsupsz, egy halom rőzsére és száraz falevérre pottyant. Ezzel vége is volt a zuhanásnak.

0: Alice egy csöppet sem ütötte meg magát. Tüstént talpra ugrott és körülnézett. De a feje fölött mindenütt sötétség volt. Előtte hosszú folyosó nyílt, s abban a rohanvást rohanó fehér nyuszit pillantotta meg. Nem volt vesztegetni való ideje. Alice utcú utána, mint a szélvész, s még hallotta, amikor a nyuszi a sarkon befordulva így sopánkodott.
1: Jaj, jaj, tapsi füleimre, villás bajuszomra még elkésem!
0: Alice a nyuszi sarkában volt, de egy fordulónál elvesztette szem elől. Most egy hosszú, alacsony csarnokba ért, amelynek mennyezetéről egy sor lámpa világított lefelé. Körös körül ajtók voltak itt, de valamennyi zárva. Alice körbejárt, és sorba próbálgatta valamennyit. Aztán elszontyolodva a csarnok közepére ment, s azon tűnődött, hogyan szabadulhatna ki innen. Hirtelen egy háromlábú asztalkát pillantott meg csupa-csupa üvegből. Ezen nem volt semmi egyéb, mint egy icike-picike aranykulcs. Alice első gondolata az volt, hogy ez a kulcs talán beleillik az ajtóba, de vagy a zár volt nagyon nagy, vagy a kulcs volt nagyon kicsi, ám sehogy sem akarta kinyitni egyiket sem. Amikor azonban Alice másodszor is körülnézett, megpillantott egy függönykét, amelyet eddig nem vett észre. A függöny mögött egy parányi, alig 30 cm magas ajtócska volt. Beledugta az icike-picike aranykulcsot a zárba, és roppant boldog volt, mert a kulcs beleillett. Kinyitotta az ajtót, és látta, hogy egy szűk folyosóra nyílik, alig szélesebbre, mint holmi patkányuk. Letérdepelt, és a folyosón át olyan gyönyörű kertet pillantott meg, amilyent még soha életében nem látott. Jaj, hogy szeretett volna kiszabadulni ebből a sötét csarnokból! Künn sétálgatni a tündöklő virágágyak meg hűs szökőkutak között. De még a fejét se tudta keresztül dugni az ajtón. Aztán, ha a fejem még keresztül férne is, gondolta szegény Alice, a vállam nélkül nem sokra mennék vele. De jó volna összecsukódni, mint valami távcső. Talán nem is olyan nehéz ez, csak tudnám, hogy kell kezdeni. Mert hát olyan sok szokatlan dolog esett meg Alice-szel az utóbbi időben, hogy már azt kezdte hinni, semmi se lehetetlen. Nem sok értelme volt, hogy a parányi ajtónál ácsorogjon, hát visszament az asztalkához. Titokban azt remélte, talál majd rajta még egy kulcsot, vagy valami könyvet, s abból megtudhatja, hogyan lehetne úgy összecsukódni, mint valami távcső. Most azonban egy kis üveget talált rajta. Huncut legyek, ha ez itt volt az előbb, mondta Alice. Az üveg nyakára papírszelet volt ragasztva, erre pedig gyönyörű nagybetűkkel ezt írták. Igyál meg! Hiába volt azonban odaírva, igyál meg, Alice sokkal okosabb volt sem, hogy Hűbele Balázs módra megigya. Előbb megnézem, mondta, nincs-e ráírva méreg. Tudni illik, már sok szép kis mesét olvasott olyan gyerekekről, akik megégtek, vagy akiket fölfaltak a vadállatok, vagy más ehhez hasonló kellemetlenség érte őket, mert nem akartak jó akaróikra hallgatni, akik váltig figyelmeztették őket, hogy nagyon soká ne tartsák kezükben az izzó piszkavasat, mert végül megégetik a kezüket, vagy hogyha éles késsel belevágnak az ujjukba, az rendszerint vérzik. Egy percig sem feledkezett meg Alice arról sem, hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegből, amelyikre az van írva méreg, akkor előbb vagy utóbb rosszul lesz. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva méreg, Alice hősiesen belekóstolt, s roppantul ízlett neki. Szakasztott olyan íze volt, mintha cseresznyés lepényből, madártejből, mazsolaszőlőből, csokoládéból, pulykapecsenyéből és vajaspirítósból keverték volna össze. Hamarosan ki is itta az egészet, körömcseppig.
1: Jaj, de furcsa, szólt Alice. Most összecsukottam, mint valami távcső.
0: Csak ugyan, az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb 20 centiméternél. Örült, hogy már kifér a parányi ajtón, és kimehet abba a gyönyörű kertbe. Előbb azonban várt néhány pillanatig, nem zsugorodik-e tovább. Egy kicsit izgatott is lett.
1: Végül még az is megeshetik, mondotta, hogy egészen elfogyok, mint a gyertyalángja. Vajon milyen is lennék akkor?
0: Próbálta elképzelni, milyen is a gyertyaláng, miután már elfújták. De nem emlékezett rá, hogy látta volna valaha. Kisvártatva, miután meggyőződött arról, hogy nem történik vele semmi, elhatározta, hogy azonnal a kertbe megy. De amikor a parányi ajtóhoz ért szegényke, akkor vette észre, hogy ott felejtette az icike-picike aranykulcsot. Visszatipegett érte az asztalkához, de már nem ért fel odáig. Látni jól láthatta a kulcsot az üvegen keresztül, és próbált is felmászni az asztal egyik lábán, de az asztal nagyon síkos volt. Végül pedig, amikor belefáradt a sok nekirugaszkodásba, leült szegényke a földre, és sírva fakadt.
1: No, ne bőgj! Úgy is hiába bőgsz!
0: Parancsolta Alice magának szigorúan.
1: Azonnal hagyd abba!
0: Alice rendszerint jó tanácsokat adott önmagának, de sajnos ritkán követte őket. Néha meg annyira összeszitta önmagát, hogy sírva is fakadt miatta. Egyszer, emlékezett, pofon is ütötte önmagát, mert csalt, amikor önmagával krokettet játszott. Ez a furcsa kislány ugyanis szerette azt képzelni, hogy ő két személy.
1: Most azonban hiába képzelném, hogy két személy vagyok,
0: gondolta szegényke.
1: Még jó, hogy egy valamire való kitelik belőlem.
0: Alice hirtelen egy kis üvegszelencét pillantott meg az asztal alatt a földön. Kinyitotta. Egy vékony szeletke süteményt talált benne. A süteményen mazsola szőlőből gyönyörűen kirakva ezt olvasta. Egyél meg!
1: Jó,
0: mondta Alice. Megeszem. Ha megnövök tőle, elérem a kulcsot. Ha pedig eltörpülök tőle, akkor kimászhatok alul az ajtórésen. Akár így, akár úgy, kijutok a kertbe. A többivel édeskeveset törődöm. Beleharapott a süteménybe, közben pedig remegve mondogatta.
1: Jaj, mi lesz? Jaj, mi lesz?
0: Kezét a feje búbjára illesztette, hogy megtudja, nő-e vagy törpül. De legnagyobb meglepetésére azt vette észre, hogy se nem nőtt, se nem törpült. Igaz, hogy többnyire ez szokott történni, ha az ember süteményt teszik. Alice azonban már annyira megszokta, hogy mindig valami rendkívüli dolog történik vele, hogy már érthetetlennek tartotta, ha a dolgok a maguk rendes kerékvágásában haladtak. Így hát Alice tovább bevett, s hamarosan bekebelezte az egész süteményt.

egyre murisabb, kiáltott fel Alice. Úgy meglepődött, hogy egyszeriben elfelejtett szépen beszélni. Most hát olyan hosszúra nyúltam, mint a világ legnagyobb távcsöve. No, szervusztok, lábaim! Tudniillik lenézett a lábaira. Alig látta őket, olyan messzire estek tőle. Jaj, szegény kis lábaim! Ki húzza majd föl rátok a cipőt meg a harisnyát, édeseim? Én alig ha fogom tudni. Sokkal messzebbre kerültem tőletek, sem hogy törődhetnék veletek. Nektek kell most gondoskodni magatokról, ahogy tudtok. De azért kedvesnek kell lennem hozzájuk, gondolta Alice. Különben nem visznek el oda, ahová akarom. Igen, minden karácsonykor veszek majd nekik egy pár cipőt. Alice tovább tervezgette, miképp juttathatja el lábaihoz a cipőt. Postán küldöm el, tűnődött. Ajánlott csomagban. Jaj, de fura lesz ajándékot küldeni a tulajdon lábaimnak. Azt írom majd a csomagra. Alice szép reményű jobb lábának a kandalló szőnyegén, közel a zsámolyhoz. Szíves üdvözlettel, Alice. Jaj, Istenem, mennyi csacsiságot beszélek össze! Ebben a pillanatban feje a mennyezetbe ütődött. Most több mint 3 méter magas volt. Hirtelenül fölkapta az icike-picike kis aranykulcsot, s futott a kertajtó felé. Szegény Alice. Legfőjebb azt tehette, hogy a földön fekve a fél szemével átkukucskált a kertbe. De hogy keresztül is juthasson rajta, ahhoz még kevesebb reménye volt, mint valaha. Leült hát a földre, és sírva fakadt. Szégyelheted magad, mondta Alice. Ekkora nagylány! Na, ezt most joggal mondhatta. És így sír! Elég legyen, ha mondom! De azért csak tovább sírdogált. Liter számra folytak a könnyei, még egy jókora tó nem támadt körülötte. Ez a tó vagy 15 centiméter mély volt, s elfoglalta a csarnok felét.

Lewis Carroll, Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső. Az első rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla. Zenei szerkesztő Elek Judit Sára. Rendező E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Danny Elfman szerzeményét a City of Prague Philharmonic Orchestra adta elő. Vezényelt James Fitzpatrick.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert, jó napot kívánok! Július 5-e és 10-e között szervezte meg Debrecenben idei liturgikus ének táborát a Görög Katolikus Metropólia, tájékoztatnak a honlapjukon. A most 8. alkalommal megtartott táborba 48 általános és középiskolás jelentkezett. A tábor célja évről évre az, hogy a résztvevők gazdagítsák ismereteiket a liturgikus dallamok világában. De a program jó lehetőség a játékra, kézműveskedésre, kikapcsolódásra is. A táborozók emellett minden este részt vettek vecsernyén vagy szent liturgián. A tábor fénypontja idén is a csütörtök esti záró hangverseny volt, amelyen a csoportok a héten gyakorolt liturgikus dallamokat, világi dalokat, játékokat is bemutattak, illetve külön műsorszámmal lépett fel néhány vállalkozó szellemű táborozó, a tanári kar és a teljes táborozó közösség is. Teltház előtt rendezték meg szombat este a Cirkuszok éjszakája 2026 extra című, több mint 4 órás gálaműsort a Fővárosi Nagy Cirkuszban, tájékoztatta az intézmény vasárnap az MTI-t. A gálán a Baross Imre Artista és Előadó Művészeti Akadémia hallgatói, az Old Circus School Ukraine növendékei, valamint magyar és külföldi artista művészek léptek porondra. A szervezők kifejtették, a rendezvény célja a magyar cirkuszművészet hagyományainak bemutatása, az artista dinasztiák összefogásának erősítése, valamint a hazai és nemzetközi cirkuszművészet értékeinek népszerűsítése. 2 ezüstérmet nyertek a magyarok vasárnap az úszók müncheni ifjúsági Európa-bajnokságának zárónapján. A nyírbátori Antal Dávid 50 méter pillangón, a győri Pápai Olivér pedig 400 gyorson végzett másodikként a vasárnapi döntőkben. A magyar csapat a 6-napos korosztályos kontinens viadalon összesen 10 medált nyert, 3 aranyat, 5 ezüstöt és 2 bronzot, a küldöttség legeredményesebbje pedig az ősz óta ismét Tatabányán készülő Jacques Le Vivien volt, 1. és 3. második helyezéssel. Az érentáblázaton Magyarország a 4. lett. Az amerikai haderő légicsapások újabb sorozatát indította iráni célpontok ellen, közölte a középső parancsnokság Washington idő szerint vasárnap a kora esti órákban. A közlemény szerint a cél Irán képességeinek további gyengítése volt, hogy ne tudja akadályozni a kereskedelmi hajózást és veszélyeztetni a szabad áthaladást a Hormuzi szorosban. A közlés szerint a vasárnap indított bombázás a héten a 4. amerikai művelet, amely minden alkalommal iráni agresszióra válaszul kezdődött. Az amerikai összegzések szerint a korábbi 3 légicsapásban összesen több mint 300 iráni célpontot találtak el. Tűzoltó repülőgépekkel oltották hétfőre virradóra a Párizstól 50 kilométerre található híres Fontainebleau-i erdőt, ahol tűz ütött ki és nagyon gyorsan terjedt a kánikulai melegben. A tűz miatt mindkét irányban lezárták az A6-os autópálya egy szakaszát, amely Párizst köti össze Franciaország déli részével, adta hírül az MTI. A tűz a délkelet felé közlekedő TGV Superexpress vonatok forgalmában is jelentős fennakadásokat okozott. A rendkívüli mértékű tűz az esti órákban több mint 300 hektáron terjedt el. Híreink végén hazánk időjárásáról. Napközben gomoly felhős, napos idő ígérkezik, a szétterülő gomolyok miatt délután kevesebb napsütéssel. Eleinte még délnyugaton sem kizárt kisebb zápor, majd inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. Az északias szél továbbra is élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűl a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival, mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái, ez a Szociális Testvérek társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Bárni Zsák, bencés szerzetes, aki a Bakony Béli Szent Mauritius Kolostornak a perjele előjárója. És Zsák, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Örömmel
3: jöttem. Na, és az első kérdés az arra vonatkozik, hogy mi az, ami ugye Szent Bencések vagytok, Szent Bencések reguláját tartjátok, hogy egy 21 évesen léptél be a rendbe, ugye?
4: Inkább kettő.
3: 22. Hogy egy fiatal embert, mi az, ami egy regulában, Szent Bencések regulájában, szigorúságában, mondjuk a szociális testvérek társadalma is ugye benedeki lelkiségű. Szóval mi az, ami egy fiatal embert vonz egy szigorú szerzetes életben?
4: Hát semmiképpen sem a regula volt az, ami vonzott, hanem érdekes módon talán pont az a frissesség és szabadság, tehát amikor először találkoztam azzal, amit úgy hívunk, hogy monasztikus lelkiség, és ezzel úgy olvasmányi élményeimben találkoztam, meg személyes tapasztalatokban, hogy valahogy az volt bennem, hogy Jézust követni, közösségben, imádságban, természetközeli helyen, emberek, egyszerű emberekkel szolidaritást vállalva, fizikai munkát is felvállalva, szóval hogy ezek voltak úgy a hívó szavak, és hogy mindenképpen azok az értékek, azok a hívó szavak szólítottak meg, amik ennek a lelkiségnek a sajátosságai, és amit én úgy gondoltam, hogy nekem, vagy Isten engem egy ilyen útra hív, csend, az imádság, a közösség. És hát mondhatni úgy, hogy talán fogalmazhatnánk, hogy egy szükséges rossz a regula, de azért nem, hogy talán ezt a képet használja egy 20. századi teológus, hogy a regula az olyan, mint így a karó, ami abban segít, hogy a növény az fölfelé tudjon növekedni, vagy hogy így, tehát hogy az evangéliumi élethez támpontokat nyújt. Ugye a regulával megismerkedve abban talán nem annyira a szabályok, hanem abban is a lelki tanítás az, ami megszólított. Hiszen Benedek a regulája elején egyébként azt mondja, hogy ki az, aki életet akar, és jó napokat kíván látni, idézi a Zsoltárt, és azt mondja, hogy ha erre te azt válaszod, hogy te, akkor, és akkor elmondja Benedek, hogy tehát, hogy ki az, aki életet akar, és jó napokat kíván látni. Ezt szoktam mondani a testvéreknek is, hogy képzeld el, hogy milyen egy jó nap, hogy mi kell, hogy abban benne legyen, és akkor azt mondja Benedek, hogy megy a Zsoltárossal, hogy na, ha jó napokat akarsz látni, akkor, és egyébként úgy folytatja Benedek, hogy akkor tiltsd el a rossztól nyelvedet, és akkor kezdi sorolni, hogy akkor miket ne csináljál, és miket csináljál.
5: De mégis nagyon sokat foglalkoztál ezzel a regulával, ha könyvet is írtál, meg ezzel.
4: Hát nyilván, mert hogy az életem egyik alapszövege lett, és hát ahogy múlik az idő, és én is idősödöm, úgy fedezek fel egyre mélyebb rétegeket ebben a egyébként nem túl hosszú szövegben, és mindig is, vagy szóval, hogy újra és újra meg tud lepni Benedeknek ez a fajta bölcsessége, tapasztalata, és aztán főleg mióta előjáró vagyok, ugye azelőtt úgy olvastam az apátról szóló fejezeteket, hogy na jó, hát ezzel nekem nincs dolog. Aztán mióta előjáró vagyok, azóta az is nagyon-nagyon sokat tud adni. Tehát egészen konkrét helyzetek megoldásában újraolvasni ezt a szöveget, és amikor azt mondja Benedek, hogy hát kinek a személyiségéhez igazodva kell, hogy a vezető működjön, hogy van, akit az segít, hogyha biztatják mindig, van, akinek meg egyszer csak azt kell mondani, hogy ne haragudj, de hogyha ezen nem változtatsz, akkor ennek nincs értelme, nem lesz jövünk. Szóval, hogy egyszerre nagyon evangéliumi és lelki az, amit Benedek tanít, és ugyanakkor nagyon konkrét tud lenni, és nagyon hasznos gyakorlat.
3: Nekem úgy tűnik, hogy abszolút alkalmazható a mai világra, és meg a mai körülmények részén, tehát minek köszönhető, hogy megőrizte a frissességét?
4: Azt szoktuk mondani, hogy valahol a Benedek, így ennek az első néhány évszázad szerzetesi hagyományának az ilyen összegzője, letéteményese, tehát, hogy én azt mondom, hogy a frissesség az abból fakad, hogy nagyon közel van az evangéliumi lelkülethez, tehát abból forrásozik, hogy ebből a korai szerzetesi hagyományból forrásozik, és úgy fogalmazta meg Benedek ezt a regulát, azért is lett egyébként sikere ebben a korai szerzetesi világban, amikor sok más hasonló regula körözött így Európában, mert kellően tágas ahhoz, kellően alkalmazható. Akkoriban az volt a fontos, hogy különböző földrajzi adottságú helyeken alkalmazható legyen, tehát nem egy adott közösségnek az életére passzintható csak, és hogy talán más, hogy korokban is, vagy mindenféle korban is alkalmazható. Hát nyilván nem betű szerint, tehát nem az, hogy egy 1500 éves szöveg, tehát hogy a szerzetesek a ruhában aludjanak, késüket vegyék le az oldalukra, hogy nehogy megvágja őket éjszaka, ezt nem tartjuk, de azt szoktam például példaként felhozni, hogy amikor Benedek ugye a borfogyasztásról ír, hogy igyanak-e bort a szerzetesek mennyit, akkor azt mondja, hogy kinek-kinek megvan a saját ajándéka Istentől, és hogy amúgy a szerzetesnek egyáltalán nem való a bor, mondja Benedek, de mivel erről korunkban nem lehet meggyőzni a szerzeteseket, ezért úgy rendelkezünk, hogy legyen elég napi valamennyi. És hogy ma szerintem nem a bor a kérdés, hanem mondjuk az online jelenlét, vagy az internet használat, és hogy ott is ez teljesen jól használható, hogy különböző ajándékaink vannak, valaki hajlamosabb az addikcióra, valaki stabilabb személyiség. Amúgy szerintem egyáltalán nem való az online szörfözés meg közösségi média a szerzetesnek, de mivel ma erről nehéz meggyőzni bárkit is, meg hát egyáltalán tényleg az élet, a munka terület is igényli, sajnos, hogy ebbe benne legyünk, ezért akkor egyezzünk meg abban, hogy ettől eddig működik a router, normális esetben egy szerzetes a napnak melyik időszakában milyen mértékben van jelen ezeken az online felületeken.
5: Igen, rögtön az első mondatban már ott van az is, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. Hogy ez is, hogy ez az engedelmességben, hogy ez a kontrollmániánkat, hogy a mai világban ez annyira jellemző, hogy ezt hogyan tudjuk levetkőzni?
4: Szerintem a szerzetesi válás folyamatában ez egy nagyon fontos, vagy az egyik legfontosabb tényező, hogy át tudod adni a kontrollt, el tudod engedni, rá tudsz-e hagyatkozni egy útra, aminek van egy közösség, meg van egy ember, akire rá vagy bízva, és abban megegyezünk, hogy te hova szeretnél eljutni, tehát hogy vagy kihez szeretnél eljutni, Jézushoz, az ő tanítványa szeretnél lenni, és akkor hát a szerzetes élet azzal jár, hogy már eleve azzal, hogy beléptél, elengeded a magántulajdont, elengeded a párkapcsolati énedet, vagy szóval, hogy a társra, vagy a szexualitásra irányuló kontroll igényedet, és ráhagyatkozol egy emberre, egy közösségre, ahol van egy napi rend, van egy keretrendszer, de valahol én azt gondolom, hogy ennek a kontrollengedésnek, amennyiben az engedelmesség, az odafigyelés, az a ráhallgatás valakire, és itt azért elsősorban Istenre, tehát a kontrollal szemben a bizalom van. Tehát a bizalmat adni az életnek, a másiknak, akár saját magadnak.
5: De igen, most... hogy ez a kontroll, ez mire irányul? Hogy mert itt az engedelmességet egy nagyon aktív cselekedetnek mondja Szent Benedek, és az engedetlenséget viszont egy passzív tunyaságnak hívja. Hogy ez, hogy én mit akarok kontrollálni, vagy mi az, ami fölött én kontrollt akarok, hogy ez csúszik el nagyon szerintem.
4: Szerintem talán a fő különbség, hogy a kontroll, az engedetlenség az én központúság, tehát amikor magam körül forgok, tehát én vagyok az én kis életem filmjének az állandó főszereplője, és hát nálam kell, hogy legyen, én irányítok mindenkit ebben a történetben. Az engedelmesség lelkülete az pedig pontosan ez a fókusz áthelyezés, hogy én nem akarok az életem állandó főszereplője lenni, hanem annak van egy másik főszereplője, aki történetesen az Isten, és én tőle fogadom be azt minden pillanatban, hogy ki vagyok valójában, és ehhez figyelnem kell, és aktívan, és nem csak figyelnem kell, hanem amit észlelek, azt le is kell reagálnom, tehát annak a szerint kell cselekednem. Úgy is mondhatnánk ezt szerintem, hogy az engedelmességnek az első mozzanata az a megérintődés, vagy a megérintődésre való képesség. Tehát, hogy a szerzetes, ha életet akar és jó napokat akar látni, akkor azt kell, hogy tudja, hogy érinthető maradok folyamatosan mások számára, Isten számára, a testvér számára. Nagyon visszhangzik a fülembe, nagyjából egy hete beszélgettem egy elvált fiatalasszonnyal, és ez a mondat hagyta a száját, hogy és akkor megtanultam, hogy a biztonságom ára az, hogy egyedül vagyok. Hogy sok sérülés érte, sokan rosszul bántak vele, és tehát a kontroll az szépen sodor minket az egyre nagyobb magány felé. Tehát, hogyha az van, hogy mindig bebiztosítom magamat, akkor lehet, hogy nem fog érni engem semmi olyan rossz érintés, ami nekem kellemetlen, de akkor szép lassan meghalok, nem élek. Hát ilyen szép régi hagyomány az is, hogy ugye a szerzetes egy ilyen szíven talált ember, vagy hogy olyan valaki, akit úgy megérintett az Isten, hogy olyan mélyen kezdi keresni, hogy semmi sem elég ebben a világban, hanem csak Isten maga. Tehát így az engedelmesség az ez az élő készség az érintődésre, az odafigyelésre, és az arra való aktív reagálásra, tehát a változásra mondjuk így.
3: És hogy gondolod, hogy a Szent Benedeki lelkiséget mondjuk a regulát keresztül, vagy anélkül akár, nem tudom, hogy lehet-e, hogy a családon belül meg lehet élni?
4: Azt gondolom, hogy igen. Mutatis mutandis, igen. Tehát, hogy vannak is oblátusaink, úgynevezett oblátusaink, akik családosként köteleződnek el a regula szellemisége mellett, kicsit olyan, mint a ferences harmadrend, vagy a pálos világi közösség. Tehát ez a fajta szeretetben való odaadottság, mint a krisztusi tanítványságnak a lényege, ennek alapvetően két útja van, vagy egy másik emberrel való életszövetségben, vagy egy közösségben egy regula vezetése alatt. Szerintem ez így egyértelmű. Például ezt a párhuzamot szoktam hozni, hogy ugye például a bencés életben a megérintődésre adott válaszként az ember, tehát ez úgy lesz valaki szerzetes, hogy az Isten megszólítja, és azt mondja, hogy akkor én keresek egy helyet, meg egy közösséget, egy keretet, ahol ezt az érintődést ébren tudom tartani életem végéig. Tehát azt szeretném, hogy ez, amit most itt a legfontosabbnak élek meg, ez megmaradjon minden nap. Tehát, hogy ez nem halványuljon el. És hogy ugyanez van egy szerelemben, egy házasságban, hogy felismerjük azt, hogy az, ami köztünk van, arról úgy gondoljuk, hogy az életünk legfontosabb érintődése, és keresünk egy intézményt, egy keretrendszert, amit úgy hívunk, hogy házasság, és azt szeretnénk, hogy ez a szeretet, ez megmaradjon az életünk folyamán, és úgy rendezzük be az életünket, hogy amiket csinálunk együtt, az ne gyengítse, hanem erősítse ezt a kapcsolódást. És ahogyan a bencés életben, ugye ennek az érintődésnek a konkrét megélési formái az, hogy minden nap odaállunk Isten elé, zsoltárokat éneklünk, imádkozunk, és figyelünk arra, hogy az hogy hat ránk, hogyan szólít aznap, hogyan visz közelebb az Istenhez, hogy liturgiát ünneplünk együtt, hogy közösségi élet alkalmaiban keressük együtt az Isten akaratát, tehát hogy ezek a gyakorlatok megtartanak. Ugyanúgy a házaspár minden, amit csinál, az élet közös tervezése, a nemi életük, ezek mind annak a részei, hogy ez a szövetség, ez megmaradjon élőnek. És még ami szerintem egy fontos ilyen párhuzam, hogy a bencés hagyományban nagyon fontos ez a ritus, a ritualitás. Tehát amikor szerzetes előjáró lettem, akkor így mellbe vágott az, hogy talán naponta 7-szer mondom azt a testvéreknek, hogy áldjon meg benneteket a mindenható Isten, a nap végén egyénileg is áldjon és őrizzen meg téged a mindenható Isten. És hogy ez van, ezt otthon vagyok, és imádkozunk, akkor ezt étkezés előtt, után, ima végén, és hogy éppen aznap összefeszültünk, csúnyán néztél rám, beszóltál, nem csináltad meg, amit kértem, én akkor is azt mondom, hogy áldjon meg téged a mindenható Isten, és ez a kapcsolatunkat megtartja, építi. Tehát, hogy erről szól a ritus, a ritualitás, És hogy ugyanez, azt gondolom, egy családban is, ha vannak rítusaink, tehát szerintem a jól működő családoknak van egy pici regulája, van egy szabályrendszere, hogy nálunk hogy néz ki egy reggel, hogy néz ki egy este, amikor nem tudom én, pihenünk, amikor nyaralunk, mikor imádkozunk, tehát hogy ez így benne van, és mondjuk, ha megegyezünk abban, hogy reggel, mikor elmész, megpuszillak, és azt mondom, hogy legyen szép napod, és amikor hazajöttél, mindegy, hogy éppen mi van a fejemben, de azért megkérdezem, hogy milyen napod volt, és ezt akkor is megtesszük, ha éppen előző nap mondjuk összevesztünk, akkor annak van egy óriási megtartó ereje, egy biztonsága.
3: Azt hiszem, hogy akkor ezáltal, mert ugye ez számomra egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet igazi közösségbe kerülni egy másik emberre. Mit jelent az, hogy én közösségben vagyok vele? Mikor érezhetem azt, hogy gondoltam, hogy ezt ugye beszéltünk erről, hogy segítenek a ritusok, azok, hogy kik vagyunk mi ezt így csináljuk, ezek vagyunk mi, meg hát nyilván a sebezhetőségnek, a megérinthetőségnek a folyamatos fenntartás. De hogyan válik mondjuk egy szerzetesi közösségbe igazi közösségé?
4: Igen, hát van, azt hiszem ennek egy ilyen, talán egy ilyen know-how, technikai oldala, aha, de nem az a fontos, vagy nem az a legfontosabb. Ez a technikai oldal, ez az, hogy hát mennyi időt szánunk egymásra, figyelünk-e egymásra. Tehát azon túl, hogy tényleg ugye a bencés életnek van egy ilyen, azért egy ilyen kemény, kívülről is látható, ilyen nagyon szigorúnak tűnő rituális része, hogy hát csend van eleve, nem, tehát bizonyos időszakokban nem szólunk egymáshoz, ami azért egy kicsit életidegen dolog, meg hát én ódon falak között, ott mászkálunk ilyen ruhákban, meg hajlongunk, meg ágyom, meg téged, meg oké, szóval ez kicsit életidegen, de hogy ha valaki elmegy valahova és hazajön, megkérdezzük el, hogy na milyen volt, mit éltél meg, hogy egy étkezés, amikor lecsöngetjük a felolvasást, hogy rákérdezünk, hogy amúgy tegnap meséltél valamiről azzal, ami van. Nálunk ez Bakonybelben különösen nagyon összezárva élünk, talán Magyarországon így férfi közösségből mi vagyunk így a legradikálisabban közösségi közösség, tehát hogy a fizikai munkát is gyakran együtt végezzük, van, hogy szabadságra is elmegyünk együtt, tehát pihenni is megyünk együtt. Tehát, hogy az egymásra fordított idő az, hogy mindenki mindenkivel azért időnként beszélgessen, tehát, vagy akár, hogy időnként külső segítséggel ránézünk közösségi folyamatokra, beszélünk arról, hogy vagyunk mi a bizalommal, a közös célokkal, kinek mi fáj, szorít, visszajelzés, bocsánatkérés témája, szóval, hogy ezek nyilván ez a technikai rész, de hogy a másik oldalon én azt gondolom, hogy a valódi közösséget azt a gyengeségek elhordozása hozza létre. Tehát, hogy két ember az örömben vagy a sikerben nem tud soha olyan szinten mélyen kapcsolódni, mint az együtt megélt fájdalomban, szenvedésben, vagy éppen az elhordozott feszültségben, amivel együtt maradnak. Hogy egy középkori ciszterci atya, Fordi Balduin vezeti le ezt, hogy amikor az ember közösséghez kapcsolódik, akkor ugye a szentek közössége lebeg a szem előtt, hogy hát igazából erre vagyunk meghívva, hogy a szentek közösségét éljük meg. És hogy ennek a konkrét apró pénzre váltása első körben, ez a kegyelmek közössége. Tehát, hogy én részt veszt, ide jövök ebbe a közösségből, jófej emberek vannak, akiknek vannak adományaik, kegyelmeik, én is hozom az én jófejségemet, összerakjuk, és akkor aztán akkora jófejség lesz, hogy ugye akkor itt a nap le sem megy. De hogy nem szeretjük azt, hogy nagyon hamar kiderül, hogy a legnagyobb közös nevezőnk az a communio culpae, tehát az a bűnben való közösség. Tehát az, hogy mindannyian gyengék vagyunk, esendők, szokta mondani egy idős bencés atya, hogy az ember testből, lélekből, meg faxniból áll, tehát hogy mindenkinek megvannak a hülyeségei, és akkor hát ahhoz, hogy a kegyelmek megosztása az létrejöhessen, ahhoz napi szinten el kell viselni egymást, na és ezt szerintem ma azért recseg ropog minden közösség, emberi közösség, mert ezt nem nagyon szereti megfizetni ezt az árat senki. Tehát ha egy közösségben nem azt találom, amit én elvárok, akkor veszem a kalapom és keresek egy másikat. És így viszont sosem fogom megélni azt a szintű kapcsolódást, amikor már a másikat nem a gyengeségei ellenére, hanem éppen a gyengeségeiben tudom szeretni. Tehát, hogy mondjuk ide eljutni.
5: Ez olyan érdekes, hogy pont a regula végén vannak ezek a praktikus tanácsok, és hogy ennek az eleje, ez az egymásra vonatkozik, és csak utána jön az, hogy akár, hát igen, hogy az Istent is szeretve féljétek, és Krisztushoz, meg az apátot, meg a Krisztushoz kapcsolódni, de hogy tényleg itt ezek a, hogy ez megelőzi az Isten szeretetet ezekben a tanácsokban.
4: Hát úgy szerintem itt Benedek nagyon biblikusan és praktikusan úgy gondolkodik, hogy hát ha nem szereted a testvéredet, akit látsz, akkor hogyan tudod szeretni Istent, akit nem látsz. Tehát, hogy ebben Benedek nagyon radikális, ő azért egy nagyon radikálisan közösségi, cönobita regulát ír, hogy az, ahogyan egymással vagyunk, az a látlelete annak, ahogyan amúgy egyébként Istennel vagyunk, és az ő fejében ez egyébként ez a bencés misszió, vagy a bencésségnek a szerintem alapvető haszna, vagy üzenete az egyházon belül, hogy egy élő közösség az önmagában evangelizáció. Tehát, hogy nagyon különböző emberek békességben, szeretetben tudnak együtt élni, az elkezd vonzó lenni. És ma szerintem, amikor a szavak nem ütik meg, hatolnak át egy inger küszöb, nem lépik meg az inger küszöböt, vagy nem érintenek meg, mert túl sok van belőlük, meg amúgy is egy alapvetően nagyon vizuális kultúrában élünk, akkor egy ilyen közösségi élmény az viszont a szavaknál hathatósabban tud közvetíteni valamit.
3: Olyan érdekes, én most szembesültem vele, hogy a

0: Tehát a oráció az a szavakban kimondott ima. Tehát amikor így én beszélgetek az Istennel, a labora az a erőfeszítés, a fizikai munka, és a lekció az viszont Benedeknél az, amikor én befogadom az Istennek az üzenetét a szavakon keresztül, az inspirált szavakon keresztül. Ugye Benedek korában, tehát egy olyan világban vagyunk, ahol azért egy könyv az egy vagyont ért, tehát magánembernek nem volt könyve, tehát olvasni eleve nem mindenki tudott olvasni, vagy inkább kivételes volt. Tehát az olvasás az egy kolostorban, Benedek kolostorában alapvetően a bibliai könyveknek az olvasását jelentette, egy-két plusz olvasnivalót javasol még Benedek, de hogy alapvetően bibliai szövegek. Tehát imádkozzál, dolgozzál és olvas, ez az Isten kapcsolat keresése, a dolgom, az evilági feladataimnak az elvégzése, és közben az Isten üzenetének a befogadása, tehát az engedelmességből indultunk, ide jutunk vissza, hogy az alap szerzetesi magatartás, ez egyébként szerzetesi hagyománytól függetlenül, tehát Bence és Ferences jezsuita hagyományban valahol az engedelmesség az azért mindennek az alapja. És nem a hierarchikus engedelmesség, hanem ez a befogadó attitűd.
1: Ugye mondta Tamás, hogy mennyire modern, de azért az ember talál benne ilyen furcsaságokat is, hogy amikor például a fenyítéssel kapcsolatban, hogy ezt azért hangsúlyozza, hogy van helye, a másik pedig a nevetésre vonatkozó, hogy vannak ezek hogy ezt hogyan értelmezitek ma?
0: Hú, ezek jó kérdések, igen. Ugye Benedek regulájában van egy egész fejezet sor, amit úgy hívunk, hogy a úgynevezett büntető kódex, ami hát arról szól, hogy hát igenis vannak kihágások, vétségek, és akkor azt valahogy kezelnie kell a közösségnek. Szerintem ma nehéz, mert ugye tehát amennyire tényleg az együttélésnek a nehézségei és a gyengeségek a közösségnek az igazi maltere, vagy olvasztó tégeje. Így nagyjából a 20. század során, vagy ebben a modern lelkiségben azért kidobtuk az ablakon a komplett fenyítési kódexet, tehát hogy amiket Benedek ott javasol, hogy milyen eszközei vannak egy előjárónak arra, hogy jobb belátásra térjen egy renitens szerzetest, ezt ma szinte sehol a világon nem alkalmazzák, vagy ahol meg alkalmazzák, ott azt mondjuk, hogy azért ez gáz.
2: Eredek.
0: Igen. Valahol itt is talán a lelkület, ami érdekes, és így azért mégiscsak lehet alkalmazni. Tehát, hogy egyébként az egyházjogban is, meg Benedek regulájában is a fenyítés, vagy a büntetés, az mindig azt szolgálja, hogy láthatóvá váljon valami, ami egyébként már látensen jelen van. Mert ugye Benedek egyébként a gyerekekre vonatkoztatja azt, hogy hát veszőzzék meg őket, ez abban a korban egy teljesen normális dolog, de hogy mondjuk a felnőtt szerzetes büntetése az a kiközösítés, és annak a különböző fokozatai. Mert hogy ha csak kisebb hivát akkor mondjuk a közös asztaltól tiltsák el, tehát ne étkezhessen együtt a többiekkel, amúgy meg az imádságból is közösítsék ki, tehát ne imádkozhasson a többiekkel. Ugye ennek a mögöttes gondolata az, hogy amit tett, vagy ahogyan jelen van a közösségben, azzal igazából ő saját magát kizárta a közösségből, és akkor ne tegyünk már úgy, minthogyha nem lenne ott ez a dolog, amit te csinálsz. És szerintem ma, ugye az individualizmus korában ezt így viccesen szoktam mondani, hogy amit Benedek azt mond, hogy ez a büntetés, a legtöbb szerzetes számára ez vonzó, hogy én akkor eszek, amikor akarok, meg akkor nem kell menni Zsolozsmára, szóval, hogy teljesen más tehát abban eleve az ókori ember, Benedek korának az embere, mint individuum nem tudta értelmezni magát, tehát hogy a család, a nemzetség, a közösség tagjaként vagyok jelen, és ha nincs közösségem, akkor nem tudom, hogy ki vagyok, tehát hogy mi ma teljesen más vagyunk behuzalozva, ezt esetleg visszatérhetünk rá, tegyük félre, de hogy mondjuk ami ebből a büntető kódexből ma alkalmazható szerintem, és ez talán előjárói feladat, meg a közösségnek is feladata, hogy amikor valaki rombolja a közösséget, akkor azt igenis meg kell jeleníteni, ki kell tenni, és azt kell mondani, hogy ezt nem teheted,

0: és azért előbb-utóbb tényleg eljöhet egy olyan pont, amikor azt kell mondani, hogy, hogy akkor valamilyen formában éppen a közösség védelmében téged el kell egy kicsit különítenünk, hogy, hogy akkor bizonyos dolgokban ne tudjál te bele rontani. Azért hála Istennek, hogyha egészséges embereket vesz föl egy közösség, és figyel arra, hogy ilyen ne következzen be. Azért ez egy folytonos feladat, hogy, hogy mondjuk ne záruljon be senki, vagy ne szigetelődjön el egy közösségen belül. Ugye ez volt az egyik, amit hoztál, a büntetés, a másik a nevetés. A nevetés az talán csak annyi, hogy, hogy az egész szerzetesi útnak valahol, ugye pont az engedelmesség kapcsán is, a hamis én lebontása, vagy az egónak, az én központúságnak az elengedése, és egy radikális Isten központú életnek a felépítése. És Benedek korában valahol így a nevetés, főleg a harsány, a hahotázás, az így, amikor az én állítja magát másoknak a kárára, vagy hát a... Szóval az valahogy egy ilyen erőteljesen én központú én megnyilvánulás, mondjuk egy ilyen harsány hahotázás, illetve egy ilyen ókori filozófiai hagyományba illeszkedően az egy kicsit egy ilyen hát szégyelnivaló, tehát az önkontrollnak a hiánya, hogyha valaki így harsányan hahotázik, és azért a szerzetesnek kell, hogy legyen egy valamilyen szintű önkontrollja. Tehát ezért tiltja ezt Benedek, egyébként a Szentírás alapján, mert hogy ugye a bölcsességi irodalomban ez sokszor előfordul, hogy a bolond fölemeli hangját a nevetésben, talán a Példabeszédek könyvében szerepel. Ma természetesen lehet és szabad, és kell is nevetni.
1: De milyen érdekes, ugye pontosan a Szentírásban egyszer se szerep, hogy Jézus nevetett volna. Tehát, hogy ilyenről nem volt szó, meg szerintem az apostolok se nevettek.
2: Viszont, de most viszont az ábrázolásában a rengetegszer.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy van volt egy atya, egy amerikai atya, szerintem az sem véletlen, hogy amerikai, aki direkt olyan Jézus képet hozott, amin Jézus hahotázik, tehát hogy ott nevet a képen. Lehet, hogy, de valóban szokatlan, mert ugye nem ezt szoktunk hozzá, semmilyen ábrázoláson, és ez talán egy ilyen 21. vagy 20. századi fejlemény, hogy biztos nevetett egyébként, tehát gondolom,
0: biztos, megint olyan, hogy sokszor nem észleljük mi már azokat, azt a finom humort, ami időnként Jézus szövegeiben annyira hozzászoktunk már, de szerintem a legjobb példa, amikor mondjuk Jézus azt mondja, ugye, hogy ne mondd fel a barátodnak, hogy hagyd vegyem ki szemedből a szálkát, amikor a tiédben ott a gerenda, és ezt így persze más szemben a szálkát, de hogy a hallgatóságnak megjelent vizuális, hogy itt van egy ekkora gerenda, és megyek hozzá, hogy kivegyem a szemedből a szálkát, hogy szétverek mindent magam körül. Tehát valószínűleg ott hahotázott a közönség.
1: De és akkor a másik meg, hogy azt nekünk házasságban élőknek viszonylag egyszerű megélni a férfiasságban, a nőiességben, az identitásunkat, mert ott van a kontraszt, ugye a férfinak, a nőnek a férfi, de egy azonos nemű közösségben, legyen az férfi vagy nő, hogyan lehet megélni a férfinői identitást?
0: Igen, talán Karint írja azt, hogy bejön egy nő egy szobába, és ott marad kettesben egy férfival, akkor a férfi pontosan annyira a férfi, amennyire nő a nő, aki bejött a szobába, és hogy szerzetesként ritkán van ilyen, hogy sőt, a szerzetesi szobába sose jön be nő. Hát nyilván máshogyan, de nem kevésbé. Amit így látok, hogy én csak a saját közösségemről tudok nyilván nyilatkozni, hogy ki hozza a mintákat, a férfi mintákat a saját családjából, és akkor ennek így azt hiszem, hogy a gyakorlati vagy a mindennapi élet síkján nagyon jó, hogy sokfélék vagyunk, és hogy az is megjelenik, hogy nem tudom én, akinek apukája szerette a focit, és nem tudom, szurkolt a Fradinak, akkor az hozza ezt, vagy aki a fizikai munka becsülete, és hogy a férfi az, aki dolgozik, tehát a munkához való hozzáállásunkban a férfi identitásnak a része, vagy akár mozgásformák, nem tudom, sportolás, ilyesmi. Nyilván van egy olyan része a férfi közösség életnek, hogy hát a férfi léthez hozzátartozik az, hogy van véleményem, hogy kimondom azt, amit gondolok, hogy szeretnék ráhatni arra, ami a közös életünk, emiatt néha azért van egy kis feszülés, de mondjuk ezt legalábbis Bakonyi-Bébe azt hiszem ilyen nagyon kultúrmens formában tesszük, tehát de egyébként maga a regula nagyon szépen ezt keretezi, hogy össze kell hívni a testvéreket, meg kell vitatni minden kérdést, de hogy mindenki próbálja szeliden a saját véleményhez nem ragaszkodva kifejezni azt, amit gondol, tehát hogy ez egy része annak, hogy egy férfi közösség hogyan hoz döntéseket, vagy hogyan különböztet meg. De hogy ennél szerintem sokkal izgalmasabb, hogy ez a gyakorlati élet, vagy a felszín, a mindennapok, ez is fontos. De a másik, ami az embernek a belső lelki útja, amiben hát tanulunk általában a saját hibáinkból is, hogy mit jelent férfiként a stabilitás, az, hogy saját erőmet felfedezni, és azt megélni, de nem erőszakosan, tehát hogyan tudok én az erőforrásaimmal kapcsolatban lenni, és talán ennek a legszebb része, ami a generativitás, tehát az, hogy férfiként a férfi nemz, életet nemz, hogy én nekem nincsenek biológiai gyermekeim, de jó esetben minden szerzetes életében, akár lelkipásztor, akár nem, eljön az a pillanat, amikor azt látja, hogy valamiféle formában élet fakad az ő életéből, az ő áldozatából, és azt az életet ő élteti és életben tartja, tehát másokért felelősséget vállal. A saját közösségéért is elsősorban, vagy első körben, mint ahogy a férfi a családjáért, de hogy akár más emberekért, művekért, amik az ő életéből születnek.
2: Pont ez, ami, hogy ez az atyai attitűd, aminek azt mondják, hogy egy férfinak meg kell születnie, hogy így állok a világhoz, meg mindenhez, és hogy ez mennyire, hogy hát nem te vagy a vezető, hanem egy ilyen csak testvérként ott mennyire lehet megbújni az, hogy én nem akarok felelősséget vállalni, én nem akarok ebbe, hogy ez mennyire egy nehézség vagy csapda.
0: Úgy szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy talán a társadalmi szinten küzdünk a felelősségvállalással, vagy van egy ilyen furcsa kettősség, hogy aki hatalmat gyakorol, a tekintély az gyanús, az rossz, a vezetőkkel szemben alapvetően van egy bizalmatlanság, és ugyanakkor meg mondjuk nem fizetem be az adót, nem tartom be a közlekedési szabályokat, és nem tudom micsoda. Hát a szerzetességnek mindig volt egy kicsit egy ilyen kontraszttársadalom elképzelése, vagy ötlete meghívása, tehát egy jól működő szerzetes közösség attól működik jól, hogy mindenki a saját szintjén felelősséget vállal azért az életért, amit élünk. Ez most nagyon, tehát a Vakonybéli Monostor történetében most egy olyan fázisban vagyunk, hogy néhány hónapon belül emberi számítás szerint önállóvá válunk, tehát Pannonhalmához tartoztunk eddig, mint függőház, most egy önálló monostor leszünk, és ennek kapcsán például a bizalomról és a felelősségvállalásról sokat beszélgetünk, és hogy azt jól látni, hogy minden testvér számára ez egy fontos kérdés, hogy és nem lehet mindenkitől ugyanolyan szintű felelősséget elvárni, tehát hogy ez is egyértelmű, hogy a személyiségünket hozzuk, és valakinek a határai, vagy a mondjuk így a komfortzónája, vagy a felelősségvállalásra való készsége az kisebb, mint a másiknak, de egy jó közösség az akkor jó, hogyha ez megvan, és ebben valahol én azt gondolom a kulcs az így a visszajelzések és az őszinte kommunikáció. Tehát, hogy egy olyan közösségben, ahol ez egyébként ilyen emberi, tehát humántudományi tudás, hogyha egy közösségben nincs visszajelzés, és úgynevezett, ez nem egy keresztény szó, de a számon kérhetőség, tehát a accountability, az a közösség az olyan irányba fog elmenni, hogy egyrészt mindent a vezetőre hárítanak, másrészt néhány ember túlterhelődik, szétdolgozza az agyát, a többiek pedig köszönik szépen, jól el vannak. Ez egy diszfunkcionális családnak is egy jó mintája, meg egy diszfunkcionális társadalomnak is egy jó mintája. Tehát, hogy ezért azt gondolom, hogy a felelősségvállalás kérdése nagyon azon múlik, hogy mennyire tudjuk elhordozni a negatív, vagy megerősítő, vagy javító szándékú visszajelzést, És ennek az alapja pedig a bizalom. Tehát ami a közös történetből, meg az elköteleződésből fakad. Úgyhogy ha ebben akarunk fejlődni, akkor a bizalmat kell mélyíteni vagy építeni.
1: Ha térek vissza oda, mert ez engem nagyon régóta foglalkoztat, hogy ugye ez a férfi lét, férfiság megélése, hogy hogy Jézus Krisztus férfi volt, ez hordoz jelentést, ugye mind a mai napig, és nem pusztán arról van szó, hogy 2000 évvel ezelőtt az akkori szociokulturális viszonyok között a nőket kevésbé vették komolyan, és ezért kellett Jézusnak férfiként megszületnie, és hogy az is hordoz ugyanígy jelentést, hogy az atya, tehát tudom, hogy az Istennek nincs neme, de hogy atyához, atyának nevezzük az Istent, hogy ennek is van jelentősége, ugye? Vagy tévednék?
0: Én azzal óvatos lennék, hogy a mostani gender meghatározottságunkat, vagy nemekhez kapcsolódó fogalmainkat vetítsük az Isten világára, igen. De az, hogy... Hát, hogy az Isten, amikor azt mondjuk, hogy atya, akkor azzal azt mondjuk, hogy az élet forrása, minden létezőnek a nemzője, a forrása. És hogy valahol viszont a fiú, tehát Jézus személyében én azt gondolom, hogy elég erőteljesen vannak olyan vonások is, amiket ma inkább női tulajdonságoknak tekintünk. Ugyanakkor pedig az egyház azért ragaszkodik ahhoz az igazsághoz, hogy igen, van annak teológiai jelentősége is, hogy amikor az Isten megtestesül, akkor férfiként testesül meg. Nyilván azért is, mert hogy nem testesülhet meg egyszerre férfiként és nőként, de hogy ennek vannak következményei az egyház működésére, struktúrájára vonatkozóan. Én azért ebből olyan nagyon messze menő következtetős nem vannék le.
2: A Szent Másik János Pál írja azt, hogy Szent Benedek mélységes emberi érzékenységgel volt megáldva, hogy azt mondja, hogy társadalmi reform termében az emberre mindenek előtt három vezérfonalat figyelembe véve tekintett, az egyes ember mint személy értéke, a munka méltósága, melyen úgy kell értelmezni, mint Isten és a testvérek szolgálatát, és az elmélkedés szükségességét, vagyis az imádságot, hogy ez tényleg tekinthető ilyen társadalmi reformnak, mint ahogy mondjuk most van például Rod Dreher-nek a könyve, vagy a Benedict Option, hogy kivonul, tehát hogy mennyire tudunk megmaradni a mai világban ezeknek az értékek mentén, vagy szükséges az, hogy kivonuljunk a világból, hogy ezeket az értékeket így meg tudjuk élni.
0: Szerintem egy nagyon jó könyv, a Rod Dreher könyve, és érdemes olvasni. Szerintem Benedeknek nem minden elemében tetszene a könyv, mert hogy mondjuk ezt a fajta bunker kereszténységet nem hiszem, hogy Benedek így gondolta volna. Egy olyan korban élt ő, amikor valóban gyakorlatilag a kulturális összeomlásnak az idejét élte a nyugati világ. Tehát Itália akkor teljes káoszba süllyedt. Minden, ami a római birodalomban működő struktúra volt, a szociális ellátás, az út, a úthálózat, az élelmiszer ellátás, ez összeomlott, és ilyen önellátó kis közösségek tudtak túlélni, és tehát a közösségnek a benedeki elrendezése, én azt gondolom, semmi újat nem tesz ő, mint hogy az evangéliumi elvek alapján rendezi el egy együtt élő közösségnek az életét, ami meg tudja őrizni, tartani azt a közösséget egy helyes értékrendben. Tehát az is nagyon izgalmas, hogy tényleg amikor az erőforrások vészesen kevesek, hogy akkor megőrizni ezt a világos látást, hogy mi az érték. Tehát hogy az egyén, az imádság, a munka, amelyikkel a megélhetést biztosítjuk, és ami egyben szolgálat, tehát nem öncélú, tehát hogy ezek nagyon fontos elemek, de azért a benedeki monostor egy evangelizáló közösség. Tehát egy olyan világban, ahol veszélyes kimenni, mert hogy ott az életnek a feltételei nincsenek biztosítva, a közösség azzal evangelizál, hogy befogad. és a magával, a létével, az imádságával közvetít egy üzenetet. Tehát ez biztos, hogy semmiféle társadalmi reformot nem volt társadalmi reform Benedek fejében, mert egy darabjaiba szakadt társadalomban ő annyira látott, amennyit egy együtt élő krisztusi közösség életét érdemes elrendezni, de az tény, hogy Benedek nagyon időszerű vagy népszerű, ugye például nagyon sok helyen csinálnak ilyen vezetőknek benedeki leadership kurzusokat, hogy az, ahogyan ő a vezető szerepét látja, a mindennel együtt delegálással, belső én fejlesztéssel, megkülönböztetéssel, az odafigyeléssel az egyénre, ugyanakkor az egésznek a javát nem szem előtt tartva, tehát ez népszerű és jól alkalmazható. A Rodriernek szerintem az a belső intuíciója, hogy kár az erőforrást arra pazarolni, ami egy veszett ügy már. Tehát, hogy lehet, hogy ez ilyen furcsán hangzik itt, de hogy a politikai kereszténységet építeni, uh-huh. ez a Rodriernek a saját személyes csalódásai és kudarcai vezették oda, hogy ennek nincs értelme. Tehát hát tegnap láttam az interneten egy kis filmet, ami arról szól, hogy felháborodik valaki, és egy párt ezt fölkapja, hogy egy gyógyszertárban nem adnak ki esemény utáni tablettát, azért, mert hogy ez ellenkezik az ő értékrendjükkel. És felháborodnak, tüntetnek, nem tudom én, protestálnak, és hát nyilván azért, mert gondolom, az a gyógyszertár neve, hogy Szent Jobb, és hogy a tulajdonos keresztény, és hát tudjuk, hogy ez egy abortív szer. Igen, tehát, és ő azt mondja, hogy én miért áruljak a patikámba egy halált okozó szert. De a többségi társadalom szemében ez botrány. Ma Magyarországon még ott tartunk, hála Istennek, hogy ezért a patikus nem fogják beperelni, és jobb esetben nem fogják elítélni. A Rodriernek a személyes tapasztalata az, hogy akár keresztény többségű államban, ahol ő politizált állami szinten, előbb-utóbb eljutottak oda, hogy amikor a mondjuk rendezvény szervező cég vezetője nem vállalta a melegházasság utáni fogadást, akkor utána őt súlyos pénzekre büntették, hiába alkotmánykiegészítés, ami a vallási alapon lehetővé teszi ugye a törvények nem betartását, nem sikerült elérni, hogy a jogi, társadalmi szinten keresztény értékek alapján bármi is történhessen. És akkor ő azt mondta, hogy nem érdemes arra fordítani az energiát, hogy így ezen a szinten változást idézzünk elő, hanem inkább fordítsuk arra az energiát, hogy hozzunk létre olyan közösségeket, ahol nem kell ilyen helyzetekkel találkoznunk, mert az én rendezvény szervező cégemhez tartozik 100 000 keresztény ember, akik csak tőlem fogják megrendelni ezt a szolgáltatást, és nem kerülök ilyen helyzetbe. Tehát szerintem ez a fajta intuíció, ez rendben van. Az, hogy a kereszténység egyáltalán ne tűzze ki azt célul, hogy hatást gyakoroljon a társadalomra, vagy hogy változást idézzen elő a világi struktúrákban, ez talán nem annyira így a benedeki hozzáállás.
1: És te hogy látod, hogy szerintem Rodriér abból indul ki, hogy és a párhuzamot nagyon sokszor szokták felhozni, és magad is említetted, hogy a Római Birodalom széthullása, és hogy a mostani európai, nem tudom, civilizációnak a hanyatlása nagyon sokszor állítják párhuzamba, és hogy erre válasz az, hogy létrehozzuk ezeket a egyébként evangelizációs központokat, de az, hogy elsősorban magunkat is megtartsuk, és magunkat erősítsük meg, hogy szerinted megállja a helyét ez a párhuzam, nem állja meg a helyét, széthullást látunk.
0: Tehát alapvetően azt gondolom, hogy megállja a helyét, sajnos, és hogy nem csak, tehát a civilizációs hanyatláson együtt szerintem teljesen egyértelmű, hogy nagyon hamar ökológiai, társadalmi, nagyon komoly problémákkal kell szembenéznünk, amit csak súlyosbítja ezt a folyamatot, és gyorsítja, és nem tehát hiába az erőfeszítések sem megállítani, sem visszafordítani, de még csak lassítani sem tudjuk ezt a folyamatot, és ami most zajlik a Közel-Keleten, azt mutatja, hogy inkább gyorsítjuk, nem. Tehát szerintem nagyon hamar juthatunk hasonló helyzetbe, mint amiben Benedek élt az ő korában, És ezért igen, fontos az, hogy egyébként szerintem ez benne van a levegőben, hogy hát ha a monostorba annyi ember jön, az azért van, mert mindenki azt keresi, hogy mi tart meg, mibe tudok kapaszkodni. Tehát hogy amiben élünk a mindennapokban, ahhoz képest az, hogy vasárnap elmegyek a közeli plébániára és egy órát misét hallgatok, az édes kevés, tehát hogy az semmi, tehát hogy másnap már bedarált ez a világ, amiben vagyunk. Tehát a monostorok, vagy a benedeki szellemiség, az őrzi a keresztény gyakorlatot, a mindennapi gyakorlatot, tehát azt, hogy imádkozunk reggel, délbe, este, hogy van böjt, hogy van. Szóval, hogy ezek a fogódzók, ezek szerintem egyre fontosabbak lesznek, az a jelenség, hogy emberek azért költöznek Bakonybélbe mondjuk, mert ott a monostor, tehát hogy igen, hogy legyen, ami engem megtart a hitemben, ez fontos. Lehet, hogy még most nem érezzük annyira, de szerintem ez egyre fontosabb lesz. Ugyanakkor pedig ugye szokás szembeállítani ezt a Benedict Option, vagy a benedeki lelkiséget, egyfajta ferences lelkiséggel és a Ferenc pápa lelkületével, hogy a marginalitásnak, vagy hogy kimenni a végekre, de hogy szerintem ezek nem egymással szembeállítandó dolgok, nem kizáró okok, mert hogy a mi keresztény közösségi megtartó erőnknek nagyon szerves része az, hogy mit csinálunk a legelesettebbekkel, azokkal, akik legtávolabb vannak, hogy azokhoz hogy fordulunk, hogy azokról hogy beszélünk, hogy hogyan gondolkodunk, és amikor van egy találkozási lehetőség, vagy segítési lehetőség, akkor ott mit kezdünk. Mert hogy szerintem ezen múlik, áll vagy bukik a dolog, a hitelessége a szeretetnek, hogy azt, aki kívül van ezen, azt mondjuk, hogy akkor nekünk legyen jó, és nektek pedig, hát jó, adjátok meg, vagy ti mások vagytok, és akkor nincs közünk egymáshoz, vagy ott tud valami történni. Tehát csak ugye mi a Bakonybéli Monostorban azért most már évek óta foglalkozunk azzal, amit úgy hívunk, hogy mély alkalmazkodás. Ugye ez egy ilyen teremtésvédelem, fenntarthatóságnak egy kicsit tovább gondolt része, ami arról szól, hogy emberi számítás szerint itt nagyon hamarosan erőforrás hiányokkal fogunk együtt élni, tehát a víz, az energia, ezek látszik, hogy kimerítettük sajnos a bolygónak a készleteit, és hogy nem annyira ilyen prepper, túlélő üzemmód ez, hanem hogy egyáltalán ennek a belső lenyomatával mit kezdünk, tehát azzal a fajta gyásszal, hogy el kell engednünk dolgokat, és hogy ebben, amikor így közösségileg gondolkodunk, hogy mondjuk saját élelmiszertermelés, vagy energiafüggetlenség, vagy hogy ilyen irányokba kell lépni, akkor mindig egy nagyon izgalmas pont az, amikor elképzeli az ember egy remélhetőleg soha be nem következő szenáriót, amikor itt összeomlik minden, és hogy akkor jó, hát legyen saját, hogy levágjuk a birkákat, vagy majd a kertből megesszük a krumplit, meg ilyesmi, oké, de amikor mondjuk 100 ember fog kopogtatni az ajtóba, hogy éhes, tehát hogy nem lehet mindenre felkészülni, de azt tudjuk, hogy az, hogy azok maradunk-e, akik vagyunk, tehát hogy embernek tudunk-e maradni, abban ez lesz a döntő. Nem az, hogy van-e birka, amit le tudok vágni, hanem hogy mit kezdek azokkal, akik nálam nagyobb bajba lesznek, vagy akik tőlem kérnek segítséget.
1: Azt hiszem, hogy itt a most már senki előtt, vagy hát nagyon kevés, egyre többen jönnek rá arra, hogy tényleg olyan történelmi időket élünk, aminek valóban ez lesz a tétje, hogy a végén meg tudunk-e embernek maradni. És akkor nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgettél velünk.
0: Én is köszönöm.
1: Önöknek, nektek pedig a figyelmet, ez volt a Jélekszó Podcast, ezt az epizódot és mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösség média felületein. A hithallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélek szava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában Bán Izsák Bencés szerzetessel beszélgetett Kródi Tamás és Kródi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Elhangzott Antonio Vivaldi 522-es jegyzékszámú Ámol versenymű trombitára és vonósokra című szerzeményének második tétele. Előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta, vezényelt Andrés Gabetta. Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Az országgyűlés ma szavazhat az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek elfogadásával megszűnik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés hétfőn 13 órakor Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik, írja az MTI. A miniszterelnök közlése szerint Sólyog Tamásnak 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását. Ha nem teszi meg, megindítható ellene a megfosztási eljárás, írta a közösségi oldalán vasárnap Magyar Péter. Nem embereket üldözünk, egy rendszert bontunk le, miközben egy demokratikus rendszert építünk, törvényesen, alkotmányos úton, közölte az egészségügyi miniszter vasárnap. Az MTI híre szerint Hegedű Zsolt posztjában úgy fogalmazott, a jogszerűség nem azonos az erkölcsösséggel. A korábbi köztársasági elnököket említve közölte, Schmidt Pál a plágiummal bukott meg, Novák Katalina kegyelmi döntésével, Sólyog Tamás pedig a hallgatásával. Hak Péter alkotmányjogász közösségi oldalán a döntéshozóknak címezve tett fel kérdéseket a köztársasági elnök elmozdítása ügyében, közölte a Magyar Nemzet. Hak Péter aláhúzta, a Lex Sólyog alkalmazását követően nincs garancia arra, hogy a független intézmények függetlenségét biztosítják. 1950 az Emberi Jogok Európai Egyezményének elfogadása óta Európában nem fordult elő, hogy köztársasági elnököt úgy mozdítsanak el hivatalából, ahogyan az országgyűlés a jelenleg hivatalban lévő magyar köztársasági elnök elmozdítását tervezi, mutatott rá. Hak Péter a többi között felteszi a kérdést, hogyan működik ezután a fékek és ellensúlyok rendszere? Mi a garancia arra, hogy a Fidesz bábok helyére nem kerülnek Tisza bábok? Mitől hoz létre függetlenséget a Tisza párti többségű bizottság jelölése és a Tisza párti többségű országgyűlés döntése? Különleges nyári programokkal várja a látogatókat a Veszprémi Várnegyed, írja a Magyar Kurír. Vezetett vársétákon a több száz éves épületek mellett az érseki palota ritkán látogatható kertjét is bejárhatják, megcsodálva a bibliai szimbólumokat rejtő növényvilágot és a páratlan panorámát. A gyerekekkel érkezők egy egyedülálló nyomozójátékban is részt vehetnek a Bogáncs és Lilium Magdolnák virágai kiállításon. Az 1000 éves múltra visszatekintő Szent Mihály főszékes egyházat, a 13. századi Gizella kápolnát, valamint a Szent György kápolnát és a magyar barokk építészet egyik legszebb példáját, az érseki palotát is felfedezhetik a Veszprémi Várnegyedbe látogatók a nyári vezetett sétákon. Július 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap pedig a Fény és Áhítat című vezetett sétákon egy első alkalommal bemutatásra kerülő helyiségbe, az érseki palota kék szalonjába is bepillantást nyerhetnek a látogatók. A nyári hónapokban a 18 órakor induló várséta résztvevői az érseki palota kertjét is megtekinthetik, amelynek növényvilága számos bibliai és keresztény szimbólumot rejt. Hazánk időjárásáról. Napközben gomoly felhős, napos idő ígérkezik, a szétterülő gomolyok miatt délután kevesebb napsütéssel. Eleinte még délnyugaton sem kizárt kisebb zápor, majd inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb csapadék. Az északi szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 Celsius fok között várható, késő estére pedig 20 és 28 fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 34. verstől a 11. fejezet első verséig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Körkép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Vincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Vincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária Klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István Kör és a Szent László Alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
0: Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze. Csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell elől tudni?
1: Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itt kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinában, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben. És 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, de aztán kérték a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ivó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így ládaszámra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni az épület, meddig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyar óra.
0: Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
1: Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek, nem volt hol. Jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti, harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Mincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, aki tanítottam, de nagyon jól sikerült. 4 éven keresztül volt a himzeskolos. Gondoltuk jövőre, talán díszmagyar ruhák, vagy a fiúknak a az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányukban lesz mutatva a férfiak a ruháját, és már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a szókat fölvarni rá a ruhákra.
0: Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
1: Nálunk van vivás, a rotmátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Majd főzés, hímzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
0: Az intézménynek a neve Mincentinum.
1: A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt a 4 quadra, quadra az háztömb. Mert majd Argentinában minden quadra 100 méter szörny, az egy quadrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörűen 4 quadra. A Guadalupe templom.
0: És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szent mise itt?
1: Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja a misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a regősóra, ott vannak a cserkészek, ott van az emese. Emese föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az a Zrínyi kör, és a regős, és a cserkészet. Az mind az emese alatt van.
0: A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
1: Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontos. Kezdjük a Hungária klubban, emese alatt van a regős, Zrínyi kör és cserkészet. Aztán jön a katolikus Mincentinum, a evangélikus és a református. Aztán van a Valentinianszínai dalkör, de a városban volt valamikor MHBK, még volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik. És van Córdoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csakkor voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és az úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagyis vannak a KCP, Körösi Csomán Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, tanítanak magyar órát. Ilyen, azt felejtettem mondani, az Ars Hungarica, az minden, ami művészet Argentinában, mind az Ars Hungarican keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánk, az a 2 helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
0: És továbbra is beszélnek magyarul?
1: Igen, igen. Tudják, csinálják a kolbászok, az a disznó dolgok, az mind ott van az a 2 helyen. És van tánccsoport is.
0: Hány magyar él Argentínában?
1: Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen. Most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az, amit Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás. És közben lesznek mutatva az első válosok. Ebből áll egy cserkészbál.
0: Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
1: Pont éppen ki lehet számítva, hogy a Ámiszban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korban kezében a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyára, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy őrfőzető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségi. És így maradt fönt a magyarság.
0: A cserkészetnek köszönhetően.
1: Én mondom, de most már ebb óvodával kezdünk.
0: Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
1: Igen, igen, azt akarom mondani, majdnem mindenki északon lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy pont egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rinyi körbe, az óvodába kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
0: Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
1: Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Mert a kiskorom volt, hogy a Mindszentiről beszéltek, hogy mit kellett neki átmenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Pátorom Monkos és a Mindszenti írták, és itten, amikor volt a katonai elnökség, azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
0: Tehát végül is Mindszenti bíboros nem járt Argentinába?
1: Nem, Argentinába nem érkezett, csak Venezuelaig érkezett.
0: Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél. És így átörökítették neked a Mindszenti bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
1: Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
0: Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet és a többit?
1: Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszentivel Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább az egész dokumentumokat.
0: És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
1: Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden osztó, hogy a leltárok, a levelek, a filmek, mert voltak olyan levelek, hogy inkább fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is lett küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
0: Fantasztikus, és ők körbejárják, gondolom, az országot.
1: Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Paterdó Munkosnak volt egy GPS, és innen ment Csákóba látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, miért nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul gyónni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük meg. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött.

0: itt Argentinában. De és van a szerencsénk ezzel, hogy az Rinyi körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
1: Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
0: Igen, az egyetemet.
1: Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondnokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. A Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek!
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Góbé zenekar felvételeit hallják.

0: Elhangzott Guzsolyasunkban a Góbi zenekar muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Hallgassák meg híreinket, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Új részleget avatnak fel a Mercedes-Benz Manufacturing in Hungary Kft. Kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Kecskeméten. A kormányfő arról beszélt, jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak a kecskeméti gyárban, a cél pedig az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, továbbá, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Az MTI tudósítása szerint a Mercedes új gyára fontos helyet foglal el mind a cég termelési láncában, mind a magyar gazdaságban. A vállalat jelenléte erősíti Magyarország beágyazottságát a globális autóipari értékláncba, és biztosítja, hogy hazánk képes hosszú távú stratégiai jelentőségű ipari beruházások befogadására, jelentette ki Magyar Péter. Mundrucó Kornél magyar film és színházi rendező kapja idén a Palicsi Filmfesztivál életműdíját, a Livka Sándor díjat, a nemzetközi alkotók kategóriájában, közölték a szervezők hétfőn. A 33. Palicsi Filmfesztivált július 18-a és 22-e között rendezik meg Palicson és Szabadkán. A hagyományosan odaítélt Livka Sándor díjjal az európai filmművészethez nyújtott kiemelkedő hozzájárulást ismerik el. Július 17-e és 19-e közötti már 9. alkalommal rendezik meg a Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelynek ingyenes koncertjein magyar és nemzetközi fellépők várják a közönséget, tette közzé az MTI. A szervezők tájékoztatása szerint a háromnapos kulturális esemény programjainak a Színvaterasz és a Városháztér ad otthont. A fesztivál a 80-as évekre visszanyúló miskolci Dixieland hagyományokat hivatott továbbvinni, amikor a Dixielandnek meghatározó szerepe volt a város kulturális életében. Az Európai Unió leleplezte, hogy az orosz szövetségi biztonsági szolgálat az Európai Uniót és tagállamait fenyegető számos kibertámadásért felelős elkövetőt, köztük a Turla nevű orosz hacker csoportot irányítja. Közölte az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában hétfőn. Az MTI közlése szerint Kaja Kallas kijelentette, az orosz titkosszolgálat évek óta széleskörű, rosszindulatú kibertevékenységet folytat, egyre súlyosabban érintve az EU-t, tagállamait, valamint a nemzetközi partnereket, nevezetesen Ukrajnát. Súlyos áradások alakultak ki az észak-kínai Hopei és az észak-keleti Liaoning tartományban, ahol az özönvízszerű esőzések utakat öntöttek el, járműveket sodortak el és fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A helyi hivatalos tájékoztatást idéző MTI szerint Hopei tartományban, Kuancheng járásban az utcákon helyenként a 2 métert is meghaladta a vízszint. A mintegy 240 000 lakosú település a Luan folyó partján fekszik. A heves esőzéseket a Bavi tájfun okozza, amely az idei év eddigi legerősebb viharaként érte el Kína keleti partvidékét. Egy sporthír, mindkét magyar férfi kenupáros érmet szerzett a montreali világkupa vasárnapi döntőjében, a női kenu négyes pedig második helyen végzett. Végül az időjárásról. Napközben gomoly felhős napos idő ígérkezik, a szétterülő gomolyok miatt délután kevesebb napsütéssel. Inkább csak északkeleten fordulhat elő kisebb zápor, másutt csapadék nem valószínű. Az északi szél sokfelé megélénkül, a Dunántúlon néhol meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 27 és 33 fok között várható, késő estére pedig 20 és 28 Celsius fok közé hűl le a levegő, de északkeleten néhol ennél hűvösebb is lehet. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk. amelyben ezúttal két olyan embert mutatok be önöknek, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélgettek. Riportjaim a Koltai házaspár által megrendezett a Sivatagok égkövei című pozsgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek akteleken. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadása következik, amelyben dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, így hangzik az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portré műsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az akteleki művelődési házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az ön munkáival is ezen a rendezvényen. Ezek a munkák pedig egykori barlangkutatóknak állítanak emléket?
6: Igen. Miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás történet, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Ottokárról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a Magyar Barlangi Búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a Jósvafői szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és Jósvafő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta, és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor el kellett hagynia az országból, mert a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét. És Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig. a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hát hatalmas fürdőtervei voltak, amit hát a világháború sajnos hát keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
3: Mindez tehát Kafka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszülessenek, önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
6: Igen, hát ez teljesen természetes. Kafka Péter híres ember Jósvafőn, emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepelt, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
3: És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
6: Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elveszik a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
3: Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Plózer Istvánt és Kafka Pétert bemutató könyvei és művei?
6: Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli dobsinát mutatták be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd a Megfog cikk alapban jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
3: Jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
6: 1960-ban végeztem el a 8 elemét, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikumú vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélősi Sándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karsztmorfológiára szakosodtam, és a barlangkutató társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a Barlangtani Intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
3: Megfogalmazta azt ön magának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
6: Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. Akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével. Egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészettörténész.
3: Teljesen más világ.
6: Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
3: Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy barlangképek.
6: A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlangkérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom. Éppen most állítottam össze a Dobsinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Dobsina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
3: Ez egy nagyon szépen összegyűjtött munka, kedves hölgyem. Valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga barlangképek című könyve. Az Aggteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Aggteleken beszélgetünk, megemlítette a Baradla barlangot, az Aggteleki Baradla barlang mindig is foglalkoztatta önt, mindig is a szívének egy különleges része volt?
6: Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Baradla nevet, nem az Aggteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Aggteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt 22-ben tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Baradla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A Baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutatottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az Aggteleki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet néztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület, itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke barlang, a Kossuth barlang, a Szabadság barlang, tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmazza, aminek csak szerkesztője voltam és részbeszerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
3: Székely Kingának az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
6: Én is köszönöm szépen. Örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.

0: Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek, a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett, a sivatagok égkövei, kaktusz, kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az akteleki művelődési házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
1: Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
0: Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
1: Hát azt hiszem, hogy rossz mai volnék, könnyebb lenne felsorolni, melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam, úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
0: Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet? Figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
1: Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még a, ugyanott egy másik lakótársnak segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kell adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétumban, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogyha az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanag is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
0: És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
1: Hát igen, ez megint majd érzékeltető, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be, és hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinával kezdtük Sol nevű településtől, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
0: Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
1: Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképp az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyan ebből néhány példányt már itt a Gábor üvegházában láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általán normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusszak, könyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesült, de egyre inkább kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, ha folytathatnám utazásaimat, vagy a búvárkodásokat ebben a témában.
0: Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
1: Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát az önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte a semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamir hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak önérdekességként, ha előkerül az útvonalnak, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is, szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsá, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bálsói Operába jártam még a 80-90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanbe megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrű most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
0: És miért jó az operát nézni, hallgatni?
1: Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam, Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők. Tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
0: És fejezzük be beszélgetésünket, javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
1: Nekem a főszereplésem, úgymond, az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
0: Mi szerint?
1: Hát a Gábor, mikor kitalált ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínleg tulajdonképpen a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla barlang. Ha már Baradla barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túrákra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravehetői engedélye, igaz,

0: mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok eredményeképpen alakult vagy vált olyanná, amilyennek mi például látjuk végső soron. Több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán talán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltelt egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Székely János szombathelyi megyés püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével beszélgetünk a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről.
4: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Harag Péter volt családügyi miniszter, mondta azt, hogy jelenleg a magyarságnak két nagy sors kérdése van. Az egyik a demográfiai katasztrófa, ami felé haladunk. Magyarország lakossága, ahogyan tudjuk, 1981 óta folyamatosan csökken. A teljes csökkenés, hogyha beleszámítjuk azt is, hogy kb. 360 000 magyar érkezett Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről, ez alatt a kicsit több mint 40 év alatt. A teljes csökkenés az kb. 1,5 millió. Egy döbbenetes zuhanás. Alig-alig elképzelhető, hogy ezt hogyan lehet megállítani. Ez egyik nagy kihívásunk. És a másik, ezt mondta Harag Péter, a cigány testvéreinkkel való együttélés. Ha nem tanulunk meg egymást tiszteletben tartva, egymást segítve testvérként élni ebben a közös hazában, akkor alig-alig elképzelhető egy szép és élhető jövő Magyarországon. Jelenleg már 4 olyan vármegyénk van, ahol évek óta több roma gyerek születik, mint nem cigány. Ez Borsod, Szabolcs, Nógrád megye és Somogy megye. Tehát látszik, hogy lesznek olyan régiói Magyarországnak, ahol hamarosan a többségi társadalom a cigányság lesz. Meg kell tanulnunk együtt élni. A roma közösségeknek segítenünk kell abban, hogy fölzárkozzanak. Ennek 3 fő oszlopa van: munkahely, oktatás és a szív. És azt gondolom, hogy ami itt nagyon-nagyon akadozik, vagy ahol óriásik a problémák, az talán a munkahely. Nagyon sokan azt gondolják, hogy az oktatáson múlik minden. És ebben van igazság, de ha elképzelünk egy olyan nyomorrégiót, mint például Borsod megyének az északi területei, ahol közel-távol nincsen sehol elérhető munkahely, ahol egy gyerek azt éli át, hogy már az apja, már a nagyapja sem tudott dolgozni, ebből a nyomorból kitörni nem lehet. Egy ilyen gyereket vagy fiatalt nagyon nehéz lesz motiválni arra, hogy ő tanuljon, küzdjön, mert azt látja, hogy fölemelkedés, kitörés nincs. Vagyis ezt a kettőt, a munkahelyteremtést és az oktatást, a minőségi oktatást együtt lehetne megmozdítani. Azt gondolom, hogy a magyar államnak talán ez a legfőbb kihívása, küldetése, hogy ezekbe a régiókba, helybe, közelbe, romák számára is elérhető, vonzó, számukra elvégezhető munkahelyeket kínáljon.
5: Hogyan tud ebben például az egyház szerepet vállalni? Ugye itt vagyunk az ország északkeleti régiójában, itt látjuk azt, hogy nagyjából most már 60 köznevelési intézmény az Egri főegyház megye fenntartásában működik. Ezek közül ugye számos olyan település van, ahol többségében, vagy csak és kizárólag roma családok, roma gyermekek tanulnak és élnek. Az oktatás területén az egyház jelentős mértékben kiveszi a részét abban, hogy támogassa a cigány gyermekeket és családokat. Munkahelyteremtés szempontjából van-e, lehet-e az egyháznak szerepe, felelőssége?
4: Óriási dolog, amit például az Egri főegyház megye végez az oktatás területén, példaszerű, és azt gondolom, hogy nagyon jövőben mutató, jövőt építő, amilyen mértékben óriási erővel veszi ki a részét a főegyház, mondja a katolikus egyház, a gyerekek neveléséből, oktatásából.

0: Mondjam el, hogy Szombathelyi Egyházmegyében is utóbbi években vettünk át több oktatási intézményt, többek között egy tagintézményünk, szintén roma többségű kicsi iskola. És rengeteg örömünk van benne. Például idén tavasszal is, ahogy minden évben gyűjtöttünk egy afrikai egyházmegye számára óvodák, iskolák építésére, illetőleg nagyon szegény, éhező, ottani kinti gyerekek támogatására. És döbbenet volt, hogy arányosan a legtöbbet ez a kisiskola gyűjtötte össze. A cigány gyerekek tudták, érezték, mi a szegénység, és valahogy őket megérintette. Tanítóik is nagyszerűek, tehát belelkesítették szülőket, mindenkit. Nagyon sokat adtak, szinte megszégyenítően sokat. De minden más programban ez a roma kicsi tagintézményünk teljes mellszélességgel ott van, zarándoklatokon, énekkaruk van, teremtésvédelmi iskola lettek, tehát nagy lelkesedést, nagy nyitottságot látunk náluk. A katolikus egyház, amiben még nagyon sokat tesz, ez a tanodák, illetőleg közösségi házak. 95 ilyen intézményünk van szerte az országban. Ez nagyon sokat segít abban, hogy a gyerekek ne hagyják el idő előtt az iskolát. Ezek tulajdonképpen délutáni közösségi terek, ahol tanulásban is segítünk, de uzsonna is van, játék is van, családias kis kórusok vannak, tánccsoportok, tehát szívesen jönnek ide a gyerekek. Katolikus egyházunk sokszínű, működtetnek tanodákat egyházmegyék, időnként ez ritka eset plébániák, igen gyakran szerzetes rendek, és néha egyház közeli alapítványok is. Tehát ilyesfajta módon egy nagyon színes fenntartói palettánk van. Legtöbb tanoda az 10-15 éve működik. A felzárkozó települések program kicsit későbbi, egyébként zseniálisan jó program. Tehát azt próbálja megcélozni, hogy abban a 300 legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű településen, ahol sok a gyerek, ott próbáljon valami láthatót, valami érezhetőt tenni. Tehát őket megemelni, akár óvodával, bölcsődével, biztos kezdett gyerekházzal, de akár helyi problémák elhárításával is. Volt olyan hely, ahol annyi volt a kóbor kutya, hogy lassanként nem mertek az emberek az utcán közlekedni, és az első dolog ez volt, hogy megoldják. Volt, ahol a művelődési ház 10-20 éve üresen állt, szétverték, szörnyű volt akár csak ránézni is, felújították, megszépítették, és egy működő közösségi ház lett belőle. Tehát minden helyen más, helyi emberek tervezik meg ezeket a felzárkozó település programokat. Vagyis a tanodáink nagy része korábbi, de van közöttük egy-kettő, ami ennek az új programnak a segítségével indult. És hát a nagy kihívás a munkahelyteremtés. Ebben igazából nehéz segíteni, meg előrelépést katalizálni, előmozdítani. Ez elsősorban nyilván gazdasági szereplők és az államnak a feladata. Katolikus egyház is próbál apró, kicsi projekteket néha elindítani. Volt egy időben egy csirke programunk, keltetőgépek, csirketenyésztés. Volt egy-két hely, például Mátra Verebély, Esztergom, ahol egészen jól ment. Nagyon múlik a helyi embereken, akik ezt felelősen viszik tovább. Van, ahol kertészkedés, tehát zöldséggyümölcs termesztés, például karantság, ahol egy nagyon szimpatikus roma közösségvezető asszony egyre több telket átvállal és művelnek romákkal, el is adják, adnak is belőle néha iskoláknak, tanodáknak, tehát egy nagyon jól működő program ez. Azért is fontos, mert az egész környéken elterjedt ennek a híre, hogy cigányok és szépen dolgoznak, és tetszik az embereknek. Tehát ezzel is a cigányság elfogadottságát, megbecsültségét emelik. Nem egyszerű. A Máltai Szeretetszolgálat egyébként néhány helyen nagyszerű programokat elindított, például Tarnabodon a veszélyes hulladék szétszerelő üzemük, de vannak más, a Gyulai Kolbász, ami egy Gyulai nevű, tehát nem igazi Gyulai Kolbász, hanem Gyulai nevű településről kapja a nevét. Lekvárokat készítenek, vagy levendula, illatosítók és párnácskákat, sok mindent. Nehéz megtalálni a piaci rést, és nyilvánvalóan elsősorban akkor sikerül, hogyha a fölvásárlási lánc is valamilyen módon segítve van, vagy találunk olyan vállalkozókat, vagy akár nagykereskedéseket, akik hajlandók automatikusan az általunk termelt lekvárt, egyéb élelmiszert átvenni.
1: Körülbelül egy olyan 15-20 évvel ezelőtti időszakra emlékszem én vissza, amikor nagyon-nagyon sokszor a mi műsorainkban és egyéb médiumok műsoraiban terítéken volt az a egyre növekvő szakadék, ami a többségi társadalmat és a cigányságot elválasztja egymástól. Püspök atya véleménye szerint ez az olló ennek a két szára szűkült az elmúlt időszakban, vagy nőtt a távolság?
0: Nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy először is jó azt tudatosítani, hogy a szakadék létezik. Nekem az első döbbenetes élményem a romákkal kapcsolatban fiatal papként Érsekvadkerten volt. Azt láttam, hogy a falu nagyon vallásos, szinte minden gyerek hittanos volt, de a cigány gyerekek közül szinte senki. Egy faluban éltek, és mintha két világ lett volna. És azt éltem meg, hogy kíváncsi is vagyok, mi van a szakadék túloldalán. Úgy szíven is talált, ahogy láttam messziről a roma családok rengeteg problémáját, tehát át akartam menni a túloldalra. És ott egyébként ez egy nagyon gondviselésszerű eseménysor volt, mert valóban sikerült. Rengeteg cigánygyerek lett hittanos, aztán szüleik is, azok lettek. Nagy első áldozás, nagy ünnepségek, és azt gondolom, hogy az egész falu légkörére nagyon erősen hatott az a 2,5 év, mind a mai napig lehet érezni annak ott a gyümölcsét vagy utóhatását. Legalább az kialakult, hogy elég automatikus, hogy a cigánygyerekek is hittanosok. A szakadék megvan nagyon sok területen, például az oktatás területén. Majdhogy nem azt lehetne mondani, hogy nőtt. Mert teljesen szegregált osztályban, tehát olyan helyen, ahol szinte csak roma gyerek van az osztályban vagy az iskolában, több gyerek tanul most, mint 20-30 évvel ezelőtt. Tehát ez a távolság, ez sajnos nem csökkent. És ez azt eredményezi, hogy kevés a kapcsolat cigány és nem cigány között. A roma gyerek nem tud annyit eltanulni, elsajátítani a többségi kultúrából. A többségi társadalom pedig még több előítélettel rendelkezik, mert nem nagyon ismer közelről cigány gyerekeket, cigány családokat. Az olló bizonyos területeken szűkül is, vagy hát javul ez a fölzárkózás. Például az érettségizők és a felsőoktatásban résztvevők száma, hála Istennek, évről évre növekszik. Tehát látszik, hogy a romáknak van egy olyan rétege, akik nagyon akarnak fölemelkedni, tanulni, érdeklődőek, nyitottak, munkát is keresnek, és az is látszik, hogy aki ezt nagyon keresi, meg is találja. Hála Istennek a roma értelmiségi rétegünk folyamatosan nő, erősödik. Jelenleg az egyetemeken, főiskolákon tanuló hallgatóknak körülbelül 2-3% a roma, ami egy óriási eredmény. Nyilván tudjuk, hogy a lakosság arányban a romák aránya 9-10% körül lehet, tehát ehhez képest kicsi a 2-3%, de európai összehasonlításban ez abszolút a csúcs. Tehát sehol másutt, talán Spanyolország közelíti meg, de alapvetően se Németország, se Olaszország, se Szlovákia, Bulgária, stb. Közelében nincs ennek az aránynak. Ez azt is jelzi, hogy a magyar társadalom is, a romák is hatalmas erőfeszítéseket tettek ebbe az irányba, és ennek gyümölcse is van.
1: Én azért vagyok hálás, hogy találkozhatok ebben a régióban, ahol mi működünk, olyan tanúságtevőkkel, akik beszámolnak arról, hogy a család ellen érzései és lebeszélése ellenére vállalták azt, hogy felsőoktatási intézménybe, egyetemre, főiskolára mennek, viszont meg kell nekik küzdeni azzal, hogy nem biztos, hogy a család utána őket elfogadja. Úgyhogy itt egy másik nagyon égető, vagy nagyon fontos kérdés, hogy mennyire lehet az egyháznak, akár lelkipásztoroknak erre befolyása, hatása, hogy tudjon egy ilyen szemléletformálásban segíteni.
0: Nyilvánvalóan sok olyan roma szülő, nagyszülő van, aki maga is alig kapott iskolai oktatást, nevelést, sok esetben írni, olvasni alig tud, és nem érti igazán ennek az értékét. Nem tudja fölmérni, és emiatt nem nagyon bátorítja ebbe az irányba a gyerekeit, unokáit sem. Ezt is valamennyire meg kell érteni, tehát egy hosszú folyamat, nemzedékek kellenek, amíg az iskolázottság, egyáltalán a tudás értéke, a kultúra értéke, a beszédstílus és sok minden alakul, változik. Nagyon sok roma család van, ahol olyan igazán szavatosan, szépen a magyar nyelvet nem is beszélik. Egyébként ez egyik oka annak, hogy sok kisgyerek, aki ilyen családban nő föl, eleve kicsit hibásan tanulja meg a nyelvet, nem is tud soha életében teljesen hibátlanul beszélni, meg helyesen írni sem, mert mindig hibásan hallotta. És egy idő után szinte szégyelli is. Sokszor csodálkoztam, hogy roma ismerősei miért nem írnak SMS-t, miért mindig telefonon hívnak. És aztán rájöttem, hogy szégyelli, hogy annyi hibát ír abba az SMS-be, hogy nem tud magyarul helyesen írni. Tehát meg kell érteni a szülőt is, azt is, hogy ő honnan jön. Hadd tegyem azért ehhez hozzá, hogy a tapasztalatom az, hogy egyre több szülő, különösen édesanyák ezt megértették, hogy a tanulás az iskola fontos, jó, és bátorítják a gyerekeiket. Ezen a lelki gyakorlaton, amin vagyunk, egy 80-100 lelkipásztori kisegítőnk, vagy olyan cigányember, aki tenni is akar az övéért, itt szinte egytől egyig ilyen szülők, édesanyák, apukák vannak, akik ezt értik, tudják, és a gyerekeiket küldik, bátorítják.
1: Nagyon sokat lehetne beszélni a cigányság sajátos kultúrájáról, amely nyilván hordoz rengeteg pozitívumot, a család összetartás, a gyermekek szeretete, és nyilván vannak benne negatívumok is. Hogyan lehet a cigánypasztorációban a pozitívumokat erősíteni? Van-e ennek jelentősége, hogy ezekre a kulturális sajátosságokra odafigyeljünk a cigánypasztorációban?
0: Romáknak nagyon sok ilyen úgymond nemzeti értékük van, család szeretet, gyerek szeretet, aztán érzelmek könnyű kifejezése, ünnepelni tudás, aztán zenéhez, tánchoz való érzék, képesség, tehetség. Nagyon sokukban van egy Isten közelség is, Isten érzék, tehát egy természetes, mélyvallásos érzés, amit temetéseken, de akár cigány otthonokban, hogy látjuk a rengeteg szentképet, nagy ünnepeken látunk a cigány testvéreinken. Tehát van nagyon sok kincsük. Azt gondolom, hogy a többségi társadalom oldaláról nagyon fontos lenne ezeket világosan látni, és tudatosítani, hogy a cigányság jelenléte Magyarországon elsősorban nem probléma, nem nehézség, hanem lehetőség. Ha sikerül jól az integráció, vagy a cigányokkal való testvéri együttélést tudjuk építeni, akkor ebből a többségi társadalom is rengeteg kincset, rengeteg értéket el fog sajátítani. Van a romáknak sok nemzeti sebük is, vagy ilyen negatív tulajdonság, ami igen gyakran előfordul náluk, ahogy egyébként a magyarságnak is vannak tipikus nemzeti negatívumai, a panaszkodásunk, az, hogy nagyon nehezen tudunk összefogni, az állandó széthúzás, irigykedés a másikra, ha valaki egy kicsit tehetségesebb. Nehezen kommunikálunk jól, akár önmagunkról a külvilág felé. Tehát sok sebe van a magyar kultúránknak is, cigánságnak is. Például nagyon nehéz a szavahihetőség, az, hogy amit megígért, úgy legyen. Hogy a szavát tartsa, akkor is, ha nehéz. Az igazmondás, becsületesség, az, hogy nem vágom át, és nem örülök neki esetleg háttérben, ha sikerült mondjuk egy gádzsot becsapnom, ahogy sajnos nagyon gyakran ez történik. Vagy ha kölcsönt kérek, azt visszaadom. Ha tudom, hogy valószínűleg nem tudom visszaadni, akkor nem kölcsönként kérem, hanem eleve mondom, hogy ezt nem fogom tudni megadni, ha így is segítesz, akkor nagyon hálás vagyok érte. Tehát a szavatartás, ez nagyon-nagyon nehéz. Vagy kitartás dolgokban, pontosság, az, hogy mindig ott vagyok, akkor is, ha fáradt vagyok, ha nehéz, ha közben jön valami. Indulatok fékezése. Tehát, ha valahol nagyon elszabad, főleg negatív indulatok, nagyon nehéz higgadtan azt bármi módon megbeszélni. Igen, gyakran jobb, ha az ember eljön, másnap újra jön, amikor a probléma kicsit megnyugodott. Tehát vannak ilyen alap hiányosságok, tervezés hiánya, vagy arra való szinte teljes képtelenség. Volt Esztergomba egy nagyon szimpatikus, 6 gyerekes anyuka, roma anyuka, mindig dolgozott egyszerű munkákat, és mindig anyagi nehézségekben volt. És csodálkoztunk, miért, egyszer leültünk vele, A4-es papír, írja fel bevétel és kiadás 1 hónap. És hát kezdte írni, kiderült, hogy az ő fejében sokkal több megtehető kiadás volt, mint amennyi bevétele. És kiderült, hogy ezt ő soha életében, így fehéren, feketén végig nem gondolta. Egyik kölcsönből a másikba túlélésre ment, Ez is kicsit adódik abból, hogy a romák vándornép voltak. És ahova érkeztek, amit találtak, gyorsan leszüretelték, összeszedték, aztán ha kicsit égett a lábuk alatt a talaj, akkor mentek tovább. Se a magántulajdonhoz való jog, vagy annak a tisztelete nem alakult ki. Ahhoz kell a letelepedés. Kell az, hogy kertem legyen, annak legyen kerítése, dolgozzak. És megtanuljam, hogy ez mi munkába kerül. És akkor fogom tisztelni jobban a másét. De ugyanúgy nem alakult ki ez a tervezés sem, hanem éppen csak a napi túlélés az, amit próbálnak biztosítani. Van sok-sok negatív seb, próbálni kell ezekből a cigánytestvéreket kiemelni, először is szembesíteni vele, hogy ezt megismerje, belássa. Akár a túl nagy harsányság, kiabálás, állandó zaj, ami nagyon sok cigány családban van, ami nehézé teszi az értelmes meg higgadt kommunikációt. Igen, gyakran a gyerek ebben nő bele, amit finoman, szeliden az óvónéni mond, meg se hallja, és egy nyilván kisgyerek nem tehet róla, ő ezt szokta meg, hogy igen emelt hangon kell a dolgokat elmondani. Tehát próbáljuk a cigánypasztoráció során dicsérni is az értékeiket, de rámutatni a nehézségekre szintén nagyon fontos.
1: Püspök atya megemlítette érsekvadkerti tapasztalatait, és erre azt mondom, hogy ahhoz kellett egy lelki pásztor. A szemináriumokban, papnevelő intézetekben milyen lehetőség van arra, hogy külön cigánypasztorációra felkészítsék a leendő lelkipásztorokat?
0: Az egy nagy előrelépés, hogy minden magyar szemináriumban valami kicsit erről a témáról tanítunk. Ez is egy ilyen kb. 10 éve indult el. A pasztorális tantárgy keretében van romológiáról, cigánypasztorációról is egy jó néhány óra. Ez azonban igazából nem, tehát egy áttörő eredményt nem szokott hozni. Nagyon előremutató az, amit a görögkatolikus szeminárium végez, mégpedig minden papnövendék a képzése során gyakorlatokon vesz részt. És a gyakorlatok egy része a cigányközösségeknél, tanodák, akár ilyen kis pasztorális csoportok, találkozók, Orosz Istvánné Rita végzi ezeket a gyakorlatokat elsősorban, egy lelkésznek, egy nagyszerű atyának a felesége, és gyakran elmesélik akár a papnövendékek, akár ő maga, hogy első alkalmakkor a legtöbb kispap félve nem szívesen jön, nem ül közel a már nagyobb bacska megtermett cigány fiatalokhoz, talán sok előítélet, rossz tapasztalat, sok minden lehet mögötte. És legtöbb kispap elmondja, hogy 3-4 alkalom után ennek a nagy része teljesen eltűnt. Tehát rájött, hogy aranyos gyerekek, szerethetőek, nem kell tőle félni, lehet velük eredményt elérni. Azt gondolom, hogy minden papnövendéknek jó lenne, ha néha eljönnének ezekre a helyszínekre, egy-egy tanodába látnák a csillogó szemű gyerekeket, hallanák őket énekelni, és fölbátorodnának. Ezt a szakadékot a pap könnyen át tudja lépni. Cigány oldalról felénk átlépni sokkal nehezebb. És nagyon sok ilyen papra lenne szükség, aki megy családot látogatni, kapcsolatot keresni. Ha nem tesszük, a cigánság magától mélyen hívő katolikussá nem fog válni soha. És hát kisegyházak és más közösségeknek a érdekkörébe fog kerülni, ami sajnos egy veszteség a romák számára. Nyilván önmagában az, hogy hisz, énekel, imádkozik, ez jó. Csak kaphatná az igazi nagy kincset, a hitnek a teljességét, és ehelyett kap egy kicsit szűkösebb, kicsit jobban ember kitalálta kereszténységet.
2: Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével a cigánypasztoráció aktuális kérdéseiről beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak, és aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogja férjedre, mosolyogja feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogja házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Somosvári Eszter Anna, Németh Tamás és Kompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Kövi Szabolcs saját szerzeményét játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A 17. alaptörvény módosításról dönt az országgyűlés hétfőn. E heti kétnapos rendkívüli ülésének első napján. Magyar Péter miniszterelnök múlt szombaton a Facebook oldalán azt írta, hogy hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Zárta bejegyzését a kormányfő. Ma kell megsemmisíteni az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjait és a legtöbb voksolással kapcsolatos iratot a helyi választási irodákban. A jogszabály szerint az ajánlóíveket, a kérelmeket, a különböző névjegyzékeket, nyilatkozatokat és válaszborítékokat a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon kell megsemmisíteni. A választási jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak kell átadni, írja az MTI. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV rendkívüli helyzetekben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook bejegyzésében közölte, hogy az első utastájékoztatási járművek már szolgálatba álltak. Feladatuk, hogy forgalmi zavar esetén minél gyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utasok tájékoztatását. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat. Az osztrák vasúttársaság is hasonló rendszert működtet. Megnyílt a jelentkezés a Déli Népprogram Vitéz László alprogramjára. A Déli Népprogram hétfői MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 2026-27-es nevelési évben is ingyenesen foglalkozások várják az óvodásokat. A kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formával ismertesse meg a gyermekeket a magyar néphagyományokkal és a báb színház világával. A témanapokon a báb előadásokat népzene, néptánc és kreatív foglalkozások egészítik ki. Folytatódik a szúnyoggyérítés Bács-Kiskun és Csongrád-Csan Ádvár megyében. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn közölte az MTI-vel, hogy a héten Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén földi, kémiai védekezést végeznek. A tájékoztatás szerint a száraz idő miatt kevés a szúnyog, de az ázsiai tigris szúnyog továbbra is gondot okoz. Ez az inváziós faj a ház körüli kisebb pangóvizekben, például eldugult eres csatornákban, vödrökben, gyermekjátékokban vagy temetői virágvázákban szaporodik, ezért a lakosságot ezeknek rendszeres kiürítésére kérik. Idén is bemutatták színpompás népviseletüket a kalotaszegi magyar települések lakói vasárnap az erdélyi Bánfihunyadon, a kalotaszegi magyar napok népviselet mustráján. Az MTI beszámolója szerint a népművészetéről híres tájegység rendezvénysorozatának csúcspontja a vasárnapi felvonulás volt, amelyen több tucat kalotaszegi település vett részt. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertig, ahol a délután folyamán a térség falvainak népdalait és hagyományos táncrendjeit is bemutatták. Hazánk időjárásáról. Napközben alapvetően gomoly felhős, napos idő várható, délután a szétterülő gomoly felhők miatt kevesebb napsütéssel. Legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor. A szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. Délutánra 26 és 33 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Következő híradásunk 15 órakor lesz.
3: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és kedves művész barátunkat, vendégünket itt a Hangáriumban, Birta Miklós, Artisztius pedagógus díjas művészt, jazzgitárost, előadó művészt, tanárt, méghozzá mestertanárt is fiatalkora ellenére is mellett, úgyhogy jó pedagógiai érzék, aranyszív, segítőkészség, és persze saját jogán is parád és nemzetközi hírű jazzgitáros, zeneszerző, zenekarvezető. Szia!
1: Köszönöm szépen a meghívást, hát ez olyan hosszú volt ez a bevezető, hogy magam is meglepődtem.
0: De csak azért, hogy utána hallgathassak, hiszen te vagy a főszereplő. Az biztos, hogy a mai műsorunk jelszava a trio album, Miki Birta Generation X, egy remek, csodálatos nagy lemezt, LP-t formázó papírborítós lemez.
1: Ez pontosan CD, ugye az LP CD? az még a korongok LP-t
0: formázó, nagy lemezt formázó, papírborítós, nem műanyagtok.
1: Ez igaz, ez
0: úgyhogy
1: igaz.
0: Nagy érték, és örülünk, hogy valaki még tudja, hogy a minőségi muzsikát minőségi hanghordozón érdemes megjelentetni. Persze a kibisznek semmi se drága, én könnyen várom hát a művészektől, de nem olyan könnyű mindig.
1: Hát ebben is nagy változások van. Már. Tehát ez a lemez, amiről itt most éppen szó van, ez 2019-ben jelent meg, de a legutolsó albumom az idén januárban, a Budapest Jazz Orchestra gondozásában és előadásában, az egy big band lemez, az például már nem jelent meg hanghordozón. Szóval tulajdonképpen nagyon ritkán a koncerteken még szoktak vásárolni CD-t, hogy mégis valamilyen formában haza tudja vinni az, aki úgy érzi, hogy valamilyen élményt kapott a koncerten, de igazából, hát ha őszinte akarok lenni, én sem CD-n hallgatom már otthon a muzsikát. Bár most azt a bakelit lemezeknek a reneszánsza van most, és újra vannak zenekarok, akik bakeliten jelenít.
0: Hogyne, vinil, LP, jelenek. Nagy abszolút, lemez, rendesen.
1: Igen.
0: Is több ezer van.
1: Szóval
0: persze, na tudjuk azért, ugye igen. A minőség soha nem megy ki a divatból. Én mindig azt mondom erre, hogy nem baj, hogyha kicsikék, tejfogúak, mondom szeretettel, hallgatnak, jó zenéket hallgassanak. Hogy most az telefonon vagy laptopon ő bajuk, hogy esetleg nem azt a minőséget kapják, mint apuka, amikor fölteszi a nagy lemezt, és hozzám is beülnek, hogy az így szól-e, amit én... Hát mondom, hát igen, ez így szól. Az azt, ami már tedd föl megint, vagy még egyszer. Tehát ez nyilván családfüggő is, de az a lényeg, hogy jót hallgassanak, és persze nem árt, ha jól meg is
1: hát
0: szólal.
1: Tanárként és magánemberként ugye? Is teljes mértékben egyetértek.
0: Na, mitől több a mestertanár, mint a gitártanár?
1: Hát, én azt hiszem, hogy... Azt most szépen számolok, szerintem 1990, egyszer játszottam, nem is tudom, a 2000-es években, az sem most volt, valahol Győrbe meghívtak egy ilyen kurzusra régi tanítványaim, és oda jött hozzám utána egy pofa, hogy szervusz, biztos nem emlékszel rám, XY vagyok, én nálad kezdtem talán gitározni 1990-ben. Uh-huh. És olyan emlékeket hozott vissza, hogy hol volt az akkori lakásunk, milyen 20 volt.
0: 20 évesen már tanár voltál?
1: Igen.
0: Őrület. Hát még akkor kezdtem. Te is szóval, jártad még a Liszt Ferencet.
1: Tudod, van az a
0: vicc,
1: hogy gitárórát adok-veszek.
0: Adok-veszek, igen.
1: Na szóval azért ez még az a kategória volt. De az viszont igaz, hogy 92-ben már zeneiskolában tanítottam, tehát az egyetem mellett, a főiskola mellett. És gyakorlatilag a mai napig tanítok, és aztán ezt végül 24-ben Artisztius díjjal honorálták, hogy így mondjam. Én most már 2007 óta Székesfehérváron tanítok, a Kodolány János Egyetemen, ott elindult 2007-ben egy zenei tanszék, és akkor ezen a tanszéken tanítok folyamatosan, mint egyetemi tanár, nem csak gitárt, hanem zeneelméletet, hát egész pontosan jazzelméletet, zenetörténetet, zenekari gyakorlatot, szóval sok mindent tanítok. Talán a mester titulus az szerintem inkább az évtizedeknek szól. Tehát az, hogy elég régóta csinálom már ezt.
0: Hát meg azért ugye a mester diploma, a mesterszak megvolt, ugye a Liszt Ferenc
1: természetesen az ehhez szükséges. Igen, ez az ehhez szükséges. Az egy elég unalmas történet, Csak szomorú, mert ugye 96-ban, amikor lediplomáztam, az egy 4 éves főiskolai diploma volt, ahol mi szigorlatoztunk pedagógiából, módszertanból, stb. És mikor behozták ezt a 3+2-es bolonyai rendszert, akkor azt mondták, hogy azok, akiknek 4 éves főiskolai diplomájuk van, az a jelen rendszerben csak a 3 éves alapképzésnek felel meg, tehát nem ismerték el, vagy nem mondták azt, hogy különbözeti vizsgával meg lesz a master, hanem azt mondták, hogy de nekünk is meg kell csinálni a plusz 2 évet. Aminek mi annyira ennek nem örültünk, de természetesen a munkánkhoz szükség volt, azért beszélek többes számban, mert nyilván ez többünket érintett,
0: ez
1: nem csak engem.
0: Ez bakafántoskodás volt a rendszer.
1: Mindegy, a lényeg az, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor mi ezt megcsináltuk. Mondjuk az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy segítettek bennünket, tehát össze lehetett vonni, egy csomó, tehát a 2 évet 1 év alatt megcsinálhattuk, egy csomó tárgyból kaptunk felmentést, amiből nekünk már megvolt a szigorlat, stb. Szóval azért meg lehetett ezt csinálni 1 év alatt, de szóval jobb lett volna, ha megadják nekünk az egyetemi.
0: Egy biztos, ez nem is volt kérdés, hogy ezen a szinten és ebben a műfajban a mesterségbeli tudás maximális megszerzése nélkül nem nagyon lehet, sőt egyáltalán semmi értelme hozzákezdeni, mert akinek füle van, úgyis meghallja, ha képzetlen az ember, tanítani meg, hát még óvodásokat se szabad felkészületlenül, úgyhogy te magad nem vagy mestere. Na van egy percecskénk arra, mielőtt felcsendül, illetve folytatódik, hiszen már hallhattunk bemutatót, bízelítőt a Birta Miki kiváló trió albumáról. Kikkel vagy itt, és egy percben mit kell tudnunk róla, aztán folytatjuk a zeneinek a bemutatását persze.
1: Ezen a lemezen a 2 kollégám, Fonai Tibor, aki Nagybőgön is basszusgitáron játszik, illetve Szendőfi Péter dobol. Petivel nagyon régóta dolgozom együtt, gyakorlatilag ő előbb végzett, mint én, de például amikor én diplomáztam 96-ban, akkor őt kértem meg, hogy a diplomakoncertemen doboljon, az első lemezemen is ő játszik, a második lemezemen is, tehát hogy vele, sőt együtt tanítunk. Tehát az egyetemen Székesfehérváron. Úgyhogy Peti nagyon régi kollégám, és az első lemezemen játszott Mics Gergő basszusgitáron, akivel szintén a Fehérváron, hát lényegében ő a főnököm az egyetemen, tehát továbbra is évtizedek óta megvan a barátság, de a Gergő az aktív zenélést sok évvel ezelőtt abba hagyta, az én legnagyobb szívfájdalmamra, és vele szerettem volna. Tehát én azzal a trióval szerettem volna ezt a lemezt megcsinálni, akivel az elsőt. De az volt a probléma, hogy miután a Gergő mászt nem vállalta. Mert ugye egyébként az első lemezemnek Next Generation volt a címe.
0: Igen.
1: És ez egy ilyen kis szójáték akart lenni.
0: 98.
1: Hogy Generation X és Next Generation. Tehát, hogy mi vagyunk az X generáció, Lános. De ez egy szójáték lett volna, ami így egy ilyen kis idővonalat 20, 98-tól 2019-ig. Ez sajnos így nem jött össze. Fonai Tiborral viszont már több formációban játszottam korábban. Ő egy generációval fiatalabb, viszont a mai magyar jazz, bőgős és basszusgitárosok között az egyik legfelkészültebb, legprofesszionálisabb. És ami legalább ennyire fontos, hogy az emberi része is nagyon jól működik. Tehát a mi zenénkben, ez egyébként minden zenében, de a mi zenénkben különösen is fontos, hogy az emberi rész működjön, mert a zene lesz tőle jobb.
0: Fél hangból értsétek egymást.
1: Igen.
0: Na, köszönöm szépen, hát elszaladt az idő, de visszavárlak, úgyhogy most akkor a kiváló Generation X album folytatódik, a zenei bemutatása, és aztán természetesen találkozunk még. Birta Miki, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

Két szegény ember forgatta a földet a kert felső szélén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény, fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katona bakancs, és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és félig csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorognak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette. S megint megállott, az ásó nyelére támaszkodva. Aztat ilyenkor kő eldugni a földbe, ősszel. Akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki, szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a fődbe van. Mert ha rágyűn a főd, akkor be van takarva. Akkor nem árthat neki a fagy. Pedig most az is drága. A fokhajma. A fiatalember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg. Rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár. Ez még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba, meg a jó Isten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet. Cédulás lisztet. Más falukba mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azt mondja, hogy azt mondja, aki pedig ütet a szentekkel, esze házasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig a mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt a szentekkel esze házasítja. A fiatalember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelentene ki, így szólt. Látja, István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ ez, tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem. Nekem ételem, italom megvolt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Jó von itt. Egy kiló marhahúsnak az ára 12 korona, azt mondják, mert én bion nem vettem. A fiatal ember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát, igen jó paprikát vettem én a múltkora szerbtől. Kovács Jánostól, mert hogy ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt tettem, vagy 2.

0: kenyérrel. A katona ember már nem figyelt. Már a szeme megint messze kalandozott, magába merült. De az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a feleségem, hát ebédre meg azt a teszek a kenyérhe. Ha aztán vacsorára hazamegyek, főz a vénasszony. Bablevest vagy krumpli levest, ahogy jön, máma ugyan káposztát. Mert az embernek megterem a kertjébe a krumpli is, meg a káposzta is. Az idén bion nem sok termet, de az is jó. Azt is meg kell köszönni a jó Istennek. Lisztje van? Hát van 2 méter búzám. Tiszta. Muszáj nekik őrlési engedélyt adni. Azt kaptam részibe. Meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van? Avan, hál' Istennek, jó órában legyen mondva. Avan, hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van? Hát, ammán nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt? 28 nap. Most 2 nap Vargáéknál voltam. Kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem 1 liter tejet 30 krajcárért. Vett 1/4 kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért. 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10ért. Maradt 10 krajcár. Mi az 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van. Mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerekek! Bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hum veszikend, az kiköveteli az élést. Erígy lopni! Kérj a szomszédoktól, ha nem áld, vágd agyon! Az öreg vénkorhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált. Csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehúnyódott a szempillája, s szédülő fejjel esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik a hirtelen szédületben, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. A nem kíméli az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzá készülni a munkájához. A gyerek, az bőg, ha éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó, az a te ásód. Nem ilyen kötött főthöz való ásó. Avval nehéz dolgozni, szaporátlan, mert igen hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő. Acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe, van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda! Ezzel az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember odanézett az öreg ásójára, s nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette el. Gyenge ásó, csínyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. S most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifónból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne, ezrek.
1: Hát, Sturmba, Vótálé? Kérdezte az öreg.
0: Ráemelte a szemét, a szeme előtt fátyolos volt a világ, nem értette a szót.
1: Sturmba, úgyis sokszor.
0: Csak bólintott. Nem jött ki hang a torkán.
1: Fene lakodalom lehet,
0: nevetett kicsit az öreg, s megcsóválta a fejét.
1: Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára.
0: Kitöltél meg először? Embert? A fiatal munkás lassan megmozdult. Úgy elkésve értette meg a szavakat.
1: Nem embert,
0: mondta fejét megcsóválva csendesen.
1: Jányt, fiatal jányt először.
0: Jányt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó.
1: Mikor Sabácba voltunk,
0: mondta lassan, kicsit rekett, szórakozott szóval a fiatalember, s a katona sapka alá felhúzta, tűnődve a szemöldökét, gondolkozva, emlékezve. Kilőttek egy házból, az ablakon. Hármat lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön, a másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így-e el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfirernek ment be itt a bal pofáján, de olyan bitang szerencséje volt, hogy két fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik hat bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni. A gyereket is. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, s folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon. De a lába nem akart mozdulni. A keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét. S a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba. Olyan kicsit emeletes volt a ház. Három az aljába levő szobákba ment. Lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők odale mit csináltak, nem tudom, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urason, bútorok, minden. Ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve. Étel, ebéd volt. Mert éppen úgy volt, hogy dél volt. Ott ültek. Ha, igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés. Ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson.
1: Egy jány volt ott. Olyan szolgáló jány. Az puffogtatott a pallásról.
0: Minek az?
1: Egy bolond vászon cseléd azt tegye fel magába, hogy ő lövődöz, mikor úgy jöttünk Dopperrájba az utcán. Kellett neki háromszor lőni.
0: Osztántik?
1: Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult.
0: Osztántik, mindenkit levágtatok?
1: Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona.
0: Aztán jány volt az első.
1: Mi?
0: Azt mondtad, hogy az első jány volt.
1: De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova távolba figyelt volna.
0: Nagy jány vagy kis jány?
1: Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen. Hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy Huna láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe.
0: Most ütötte a tizet a toromba.
1: Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta a hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul. De előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, s utána nézett, ahogy nagyokat lépve, szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva.
0: Mit beszélsz? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra?
1: Kivette a nikkelóráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta. 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes, lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell. De mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagy bajuszú ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhérját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belőle. Ritka nagy gondolásokkal verte a mellét, mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgona bokrok közt kellett bemennie a sötét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre. Balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy, tágas, felszántott kert. Jobbról mély árok, szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház.

Móri Zsigmond, Szegény emberek. Az első rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. A rádiós regénytárt hallották.

0: Elhangzott Doppler Ferenc opusz 25-ös Andante és Rondó című szerzeménye. Előadta Bálint János, Kramarics Katalin és Kuruc Tünde.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba, jó napot kívánok! Isten nem szűnik meg hinni az emberben, hangsúlyozta a 14. Leó pápa a vasárnap a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű téren, ahol az összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát a Magyar Kurír. Azt írja, a Szentatya a magvetőről szóló példabeszédet idézve hangsúlyozta, Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját az emberi szívekbe, mert bízik abban, hogy kegyelme a legkeményebb szívet is képes termékenyé tenni. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is jusson idő imádságra és Isten igéjének hallgatására. Liturgikus munkatársa képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyházmegyében, írja a Magyar Kurír. Az október 9-én kezdődő képzésre augusztus 15-ig jelentkezhetnek a plébániákon szolgáló 30 és 55 év közötti laikus férfiak. A képzés célja, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyházmegye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselő csoportot, aki indulhat a következő választáson. Ezt az ellenzéki párt frakció vezetője jelentette be hétfőn a Fidesz és a KDNP együttes frakcióülése után. Tudósít az MTI. A plenáris ülést megelőző frakció tanácskozáson arról is döntöttek, hogy a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakciója bojkotálja az országgyűlés teljes hétfői ülését. Stagnált Horvátország turista forgalma az idei első fél évben. A horvát turisztikai közösség hétfőn az e-vizitor rendszer adatai alapján közölte, január és június között 7,6 millió turista érkezett az országba, akik 29,5 millió vendégészakát töltöttek el, akár csak egy évvel korábban. Júniusban ugyan visszaesett a forgalom, de július első napjaiban ismét nőtt a turisták száma. A magyar vendégforgalom lényegében változatlan maradt. Új fejezetet nyithat a drón hadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kimbön földnyelven. A katonai közlés szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. A katonai vezetés szerint az akció a hadviselés új irányát mutatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Több ezren emlékeztek hétvégén Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított emberföldi maradványait helyezték végső nyugalomra, írja az MTI. 31 évvel ezelőtt a boszniai háborúban a szerb erők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősítette. Hazánk időjárásáról. Legfeljebb az északkeleti megyekben fordulhat elő egy-egy zápor, a szél továbbra is élénk, erős lesz, a hőmérséklet 26 és 33 fokig melegszik, késő este 17 és 22 fok közé hűl le. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz.
1: Tizenöt óra 4 perc van.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell következik, a zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban bővebben szólunk egy hazánkban újszerű komoly zenei vállalkozásról, valamint a Nem Oké nevű országos kampányról, amely a művészet eszközeivel lép fel az iskolai zaklatás ellen. Mindenek előtt azonban figyelmükbe ajánljuk a Tiszamenti Nagy Boldogasszony Közösség ifjúsági nyári táborát, amely idén is gazdag programkínálattal várja a fiatalokat. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Ismét Tiszaföldváron tartja meg ifjúsági nyári táborát a tiszamenti Nagy Boldogasszony közösség. A tábor augusztus 3-ától 9-ig várja a fiatalokat a tiszaföldvári római katolikus plébánia udvarán, ahol színes programok, koncertek, játékok, ismeretterjesztő előadások és számos egyéb izgalmas dolog vár minden táborlakót. Boros Boglárkával, a tábor egyik szervezőjével Fülöp Tamás beszélget.
1: Vissza tudsz emlékezni esetleg olyan eseményre, olyan táborra, ahol kifejezetten jól érezted magad, és hogy az az adott tábor az éppen mitől volt akkor jó, miért volt jó számodra, miért volt emlékezetes?
2: Igazából résztvevőként kevesebbszer voltam szerintem ilyen táborokban, mint már szervezőként, vagy akár ilyen vezetői szerepben, de amikor voltam, akkor mindenképp azt tudtam megtapasztalni, hogy milyen a hitemet közösségben megélni. Én felnőtt megtérő vagyok, tehát hogy ezért erre is kevesebb alkalmam volt, de mindenképpen jó volt olyan emberekkel találkozni, akik nagyon hasonló dolgokon mennek keresztül. Sok olyan barátot szereztem ezek által a táborok által, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot. Például ami nekem egy nagyon jó élmény volt, az, hogy a zenélést is ezekben a táborokban tanultam meg. Tehát így a dicsőítéssel, mint fogalommal találkoztam, és azóta a dicsőítés is fontos része az életemnek. Illetve az, hogy szervezőként is hasonló megéléseim vannak, tehát hogy szervezőként is résztvevője tudok lenni a tábornak, ami szerintem így nagyon fontos, hogy egy olyan közösség, ahol egyszerre tudunk beletenni is, és ugyanúgy tudunk kivenni is belőle.
1: Szervezőként és résztvevőként egyszerre segít-e az a szervezői munkádban, hogy igazából tényleg résztvevőként is benne vagy, és ott vagy, hamarabb, szinte azonnal visszajutnak hozzád esetleg visszajelzések, vagy te magad látod és tapasztalod, hogy mi az, amit esetleg még máshogy lehetne?
2: Igen, mindenképpen segít. Nyilván azért is fontos, hogy szervezőként részt vegyünk egyes programokban, hogy milyen példát mutatunk, tehát hogy ne csak egy ilyen külső pozícióban próbáljunk diktálni dolgokat, hanem tényleg, hogyha szerves részei vagyunk, akkor a fiatalok már látják a mi példánkon is, hogy mi hogyan veszünk részt, akár egy lelki eseményen, de akár egy ilyen csapatjátékban is, hogy mennyire kötetlenül és felhőtlenül tudunk ebben jelen lenni. Illetve szerintem mindig szerencsés azt is így megnézni, hogy tényleg így résztvevői szemmel ennek az oldalát, hogy oké, hogy én valamit elterveztem például szervezőként, de hogy fontos ebbe így beleállni, és megnézni a folyamatában is, hogy ez mennyire tudott működni, mennyire tudta kapcsolni hozzá a többiek, és nyilván sokszor olyan, hogy a fejemből száll valami, vagy a fejünkből száll valami, hogy ez majd így jó lesz, és aztán pedig mégis azt látjuk, hogy itt-ott változtatni kell egyes részein a programnak. Tehát mindenképpen segít ez, hogy fejlődhessünk.
1: Idén mi várható, hogyan fog kinézni egy nap a táborban? Hogyan épül fel egy átlagos nap programjai?
2: Szerintem nálunk mindenképp különlegesség az, hogy minden nap van szentmise, illetve általánosságban egy nap az körülbelül mindig ugyanúgy néz ki, közös ébresztő van, ez akár egészen kreatív formákat ölthet a tábori hamis kórustól elindulva, akár volt már szakszofonos ébresztőn keresztül fedőverésig, tehát hogy így eléggé kreatívan szoktuk ezt megoldani, utána egy reggeli közös torna várható. Idén a tornákban táncokat fogunk tanítani, mert lesz egy bál este, ahol ilyen tended táncokat, klasszikus táncokat is fogunk táncolni. Reggeli ima, vagy szentmise, éppen attól függően, hogy a program hogy van összeállítva. Minden napnak van egy témája, és ezt a témát próbáljuk körbejárni, akár egy előadással, akár egy ilyen forgószínpados akadálypálya játékkal. És a délután az mindenképpen valamiféle sport, kézműves, a melegre való tekintettel vizes játékokkal is készülünk, és este pedig valamilyen lelki program szokott lenni, vagy kis csoportos szentségimádás, vagy közbejárói ma este. Körülbelül így épül fel. Az idei táborunknak a témája az a Krisztus küldöttei vagyunk, és ezt a témát próbáljuk meg napokra lebontani előadásokkal és különböző témafeldolgozásokkal.
1: A tábor honlapján olvasható, hogy szeretnétek biztosítani, hogy a fiatalok nyugodtan és zavartalanul tudjanak részt venni a közösség és lelki programokon, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a táborozók jobban jelen tudjanak lenni a közösségben és a különböző programokon.
2: Fontos, hogy a tábort egy ilyen lelki évben tudjuk elképzelni, hogy a szervezői csapattal megnézzük, hogy körülbelül milyen lelki állapotban, milyen előképzettséggel úgymond érkeznek a résztvevők, és hogy megnézzük, hogy hova szeretnének eljutni. És ez nagyon fontos, hogy a tábor első két napját nézetlen az ismerkedésre és a találkozásra fókuszáljuk, tehát nem akarunk egyből mindent átadni nekik, mindenbe belevonni őket. Mindenképpen szeretnénk azt, hogyha komfortosan le tudnának érkezni, és és onnan szépen építkezünk napról napra, programról programra. Ezt a megérkezést ezt megsegítjük különböző ismerkedős játékokkal. Az a célunk, hogy minél nagyobb átfedettség legyen az ismeretségi szinteken, tehát hogy különböző kis csoportokban foglalkoztatjuk a gyerekeket, különböző programoknál lehetnek különböző kis csoport felállások, tehát hogy minél több embernek tudja ismerni egymást, és ezáltal minél otthonosabban érezze magát, ami mindenképpen pozitívum, hogy remek szakácsai vannak a táborunknak, tehát a különböző étkezési pontok is támasztják alá, hogy segítsük őket, hogy finomokat tegyenek, hogy az alapvető szükségleteik meglegyenek, és akkor innentől kezdve tudjanak ők is nyitni, illetve hát nálunk telefontilalom van, tehát hogy eddig csak ilyen lehetőség éppen volt ez felajánlva, hogyha bevállalod, akkor nem veszed el a telefonodat, de tavaly meg már idén is beszedtük tőlük, és ez eleinte lehet, hogy nagy port kavart, meg felháborító is volt, de a tábor vége felé meg már voltak olyanok, akik igazából vissza se kértik a telefonjukat, tehát hogy ez is mindenképpen segít, hogy ebből a rohanó világból, ebből a rengeteg ingerből, amivel megérkeznek, kicsit vissza tudnak lassulni, és az emberi kapcsolatokra tudnak fókuszálni.
1: Biztos, hogy vannak már rutinosabb táborozók, akiknek ez nem is kérdés, de akinek esetleg ez lesz az első tábora, mit érdemes elpakolni, mit érdemes mindenképpen magukkal vinniük, nyilván vannak alapvető felszerelések, kiegészítők, ezeken kívül mik azok, amiket az első között említenél?
2: Hát a legfontosabb nálunk, ugye ez egy sátortábor, tehát mindenképpen jó, hogyha van sátra, és ezt magával tudja hozni, vagy akár azt is a regisztrációs felületen fel szoktuk tüntetni, hogyha esetleg van sátrad, és van benne még hely is, akkor ezt így elraktározunk magunknak, és akkor akinek nincsen, nem tud hozni, akkor így születnek ilyen sátorpárok, sátortárspárok, tehát hogy a sátor az nagyon fontos, minden, ami így a kintalváshoz szükséges, hálózák, polifóm, zseblámpa, szóval ezek az alapvető szárkempingezéshez is használatos dolgok, ezek jó, hogyha vannak. Egyébként ellátást kapnak, tehát hogy ilyen nagyon fontos és vagy nagyon más dolgot nem szoktunk neki ajánlani. Volt, hogy kértünk tőlük, hogy hozzanak magukkal fehér pólót, illetve idén fogjuk kérni tőlük, hogy valamilyen szebb, elegánsabb ruhát is hozzanak erre a különleges vacsorára, amit majd szervezünk nekik. Ezek mellett jó, hogyha van náluk szentírás, jegyzetfizet, esetleg egy-két társas, hogyha van kedvenc társasuk, és ezt behoznák a közösségbe. Strand napra fürdőruha mindenképpen fontos, hogyha van. Szóval ilyen alapvető táborozási felszerelést szoktunk kérni, illetve van ez a nálunk TKG-nak hívják, a templom kompatibilis gúnya, és erre is az első nap fel szoktuk hívni a figyelmüket, hogy a templomba is úgy jöjjenek át, ugye megfelelő legyen a templomi öltözkedési szabályoknak. Egyébként van egy ilyen gardróbunk ott a tábor bejáratánál, ahol különböző kendők, meg ilyen válfedők vannak benne, hogyha esetleg valakinek nincsen, hogy elfelejtett hozni, akkor onnan kölcsönözhet magának.
0: Boros Boglárkát, a tiszamenti ifjúsági tábor egyik szervezőjét Fülöp Tamás kérdezte. Jelentkezni a www.mente.hu oldalon lehet. A határidő július 21-e.

0: Az iskolai zaklatás nem gyerekcsíny. Nem edzi meg a gyermekeket, nem az életre készíti fel őket, hanem súlyos lelki sérüléseket okozhat, melyek gyakran évtizedekkel később is meghatározzák az érintettek sorsát. Gerlóci Judit színházi producer ennek szellemében hívta életre a Nem Oké elnevezésű országos kampányt, amely a művészet eszközeivel és közösségi összefogással lép fel az iskolai zaklatás ellen. Hogy pontosan mi állt az egyedülálló kezdeményezés hátterében, először erről kérdezte Szent Imrei Kristóf Gerlóci Juditot.
1: 2022-ben mutattuk be a Darász című előadást. Ugye én egy független színházi ügynökségnek vagyok a vezetője, egy producer, tehát az én feladatom az elsősorban, hogy színházi előadásokat hozzak létre. Ez így történt a Darász című előadás esetében is, ahol a történetmesélésnek a fókuszában volt az iskolai zaklatás, de akkor nem volt még több a vágy, mint hogy erről egy történetet meséljünk. És az történt, hogy ennek az előadásnak volt egy olyan erős hatása, hogy a néző, amikor véget ért a taps, akkor nem ment haza, hanem ott maradt, kérdéseket tett föl, volt, aki ventillált, volt, aki sírt, volt, aki akár jogszabályi segítséget kért tőlünk, és volt egy konkrét eset is, ami tulajdonképpen a fordulópontot jelentette, és oda kötöm a Nem Oké kampány megszületését, amikor a függöny legördülte után felállt és elkezdett kiabálni, és érezhető volt, hogy őt már érte valami trauma, amit ez az előadás felhozott belőle. Semmi színház csinálóként nem tudtunk akkor helyesen reagálni erre, illetve nem is tudtuk, hogy dolgunk-e reagálni erre, se a körülötte levő felnőttökön nem láttuk azt, hogy tulajdonképpen ők egy ilyen megtartó, biztonságos környezetet fognak számára biztosítani. És akkor nem tudtuk, csak később értettem meg, hogy az iskolai zaklatásnak a következményét éreztem meg, a tehetetlenséget, az eszköztelenséget, a kiszolgáltatásságot ebben a helyzetben. És ott volt a fordulópont, hogy döntenem kellett, hogy ezzel a felelősséggel szeretnék-e tovább menni, egyáltalán felismerem a felelősségemet ebben, hogy milyen hatást okozunk egy színházi előadással, amit létrehoztunk, és úgy döntöttem, hogy én szeretnék ezzel élni, és szeretnék megoldást keresni rá.
2: Ugye, ahogy ön is említette, hogy ön volt az egyik producere ennek a bizonyos Darás című színházi előadásnak, amelynek gyakorlatilag az adta az alapját, hogy van egy bizonyos darás fajta, ami a csípésével olyan erős idegmérget juttatta az áldozata szervezetébe, hogy az percekre lebénul, még egy ember is, és állítólag ez a csípés okozza az egyik legnagyobb és legelviselhetetlenebb fizikai fájdalmat. Mondhatjuk akkor, hogy mindez szimbolikusan átültethető azokra a fiatalkori traumákra, amelyek a Nem Oké kampánynak is a célkeresztjében vannak?
1: Abszolút, ez a szimbólum egyébként a színdarabban egy olyan darázsnak a csípését jelenti, aki az áldozatában belepetézik, és tulajdonképpen gazda testként használja az áldozatot, tehát addig élve tartja, amíg ki nem rágja magát belőle, és akkor pusztul el az áldozat. Ez egy nagyon gusztustalan és szimbolikus példa, én is hallom kívülről, de mégis a gyerekkorban átélt kezeletlen traumákat tökéletesen szimbolizálja, és az előadásnak is az az ereje, hogy nem egy akut osztálytermi zaklatást látunk a szemünk előtt, hanem két felnőtt nőnek látjuk a sok évvel későbbi találkozását, hogy folyamatosan bukkan elő a régi múlt, az, hogy milyen traumát okoztak egymásnak, és látjuk őket felnőttként már, hogy ez a személyiségfejlődésükre milyen hatással volt, milyen döntéseket hoztuk meg emiatt az életük során, amitől most ugye ez a színdarab kibontakozik nyilván szélsőséges formában a szemünk előtt, és ez szerintem a legfontosabb üzenete, hogy nem mondhatjuk azt, hogy az iskolai zaklatás az iskola falai között marad, vagy akár természetes dolga a gyerekkornak, hogy ezt át kell élnünk, mert hogy ez volt mindig is. Nem lehet természetes az, hogy más embernek fájdalmat okozunk, és nem kötelességünk eltűrni ezt a fájdalmat, és ki kell mondanunk, hogy ez nem oké.
2: Két gyermekes anyaként nyilván az ön számára is az iskolai zaklatás nem egy elvont társadalmi probléma, hanem nagyon is személyes ügy. Hogyan látja, hogy a különböző művészeti ágak mennyire kezdtek el foglalkozni ezzel a sokáig, lehet mondani, tabu témával, akár hazai, akár világviszonylatban?
1: Valóban két kislánynak vagyok az anyukája, de ők még óviba meg bölcsibe járnak, úgyhogy az iskolai zaklatás még nem éljük meg, de pont az az elképesztő, hogy ennek a kezdeti nyomai már a bölcsődében is jelen vannak. Tehát én magam, aki ezt a kampányt vezettem, is megéltem olyan szituációt, ahol nekem a bölcsőde vezetővel kellett egyeztetnem anyaként, hogy egy érzelmi nevelésben részesítsük már a 2-3 éves gyerekeket ahhoz, hogy egy-egy konfliktus hosszú távon ne folyuljon oda, hogy mire ők iskolába menjenek, áldozatként, vagy akár bántalmazóként eljussanak egy-egy ilyen szituációhoz. Úgyhogy számomra ez egészen megdöbbentő volt. Nyilvánvalóan a gyermekvédelmi szakemberek részére ez egy teljesen természetes dolog, hogy az iskolai zaklatás kezelése nem az iskolában, hanem sokkal korábban, már a bölcsődei korban, sőt tulajdonképpen nagyon híres pszichológus is mondta, hogy már a születésétől kezdve az érzelmi nevelésnek el kell indulni a nulladik pillanatban. Kérdésére visszatérve, számomra is egy nagyon érdekes tapasztalat, miközben egész életemet a színház falai között töltöttem, megélni azt, hogy a művészetnek milyen erős hatása van, és nem csak a színházi előadásról beszélek, amit ugye a bőrömön tapasztaltam, hogy milyen hatással volt a nézőkre, és milyen következményeket hívott életre, ugye egy országos iskolai zaklatás elleni kampányt adott esetben, hanem például a kampánynak egy része egy második kerületi vándorszobor, ami a Nem Oké arculatában egy magába forduló, görnyedő diák alak, aki átkulcsolja a két lábát, tehát hogy ilyen szomorú testtartásban önmagába fordul, és ennek lett egy háromdimenziós, kézzel fogható szobra, ami megszületett. És képzelj el, hogy ez elindult iskolákba egy szimbolikus gesztusként, és egyszerűen megtörtént az, hogy például egy gyerek egy jelzést adott le a szobor miatt. Tehát olyan hatás váltott ki belőle, hogy meg lehetett nyitni, és mert szólni egy felnőttnek, hogy őt valami fajta bántalmazás éri. Tehát elképesztő ereje van a művészetnek, és miközben ebben élem az életemet, azért számomra is elképesztő megélni azt, hogy milyen hatással bírhat.
2: És ön szerint milyen szerepe lehet magának a színház intézményének, nem csak az iskolai zaklatás területén feltétlenül, hanem alapvetően a társadalmi felelősségvállalásban?
1: Alapvetően a művészet feladata az, hogy reagáljon arra a világra, ami körülvesz minket, és az, hogy érzékeny vagy kényes társadalmi kérdésekkel foglalkozzon, az valójában nem egy új keletű probléma. Azt szerintem, ami rendkívüli újdonság, a hagyományos bejáratott formákon túl, hogy mondjuk egy előadás követően van mondjuk egy beszélgetés, azon túl kampányszerűen építkezinek, aminek a kiinduló pontja egy színházi előadás, az nagyon új. Én mégis azt tapasztalom, hogyha a színházi, vagy akár bármilyen művészet nem önmagában marad a saját határainál, hanem kölcsönhatásba kerül más területeknek a képviselőivel, akkor ott történik meg az, hogy már nem csak művészeti hatásról beszélünk, hanem közösség vagy társadalom formáló erővel is bírhat.
2: Milyen fajta programokat szervez egyébként a Nem Oké kampány, ami tulajdonképpen a különlegességét adja ennek a kezdeményezésnek?
1: Kétféle útja van most ennek a kampánynak. Az egyik maga az országos turné, ahol különböző városokba vagy budapesti kerületekbe megyünk, és ott van egy kampányelem sorozat tulajdonképpen. Kiinduló pontjában a Darázsnak a megtekintése van. Egy irányított beszélgetés van az adott településnek a meghatározó szakértőivel, döntéshozóival, iskolavezetéssel, magukkal a diákokkal és a szülőkkel és a pedagógusokkal, hogy megnézzük, hogy az adott környezetben milyen tulajdonképpen probléma térkép rajzolódik ki, és keressük együtt a megoldási lehetőségeket. Mindennek az a célja, hogy a teljes lakosság bevonásával történjen meg a figyelemfelhívás arra, hogy az iskolai zaklatás nem oké. A másik láb pedig, hogy minden egyes állomásom, amilyen erőforrásokat vagy inspirációt tapasztalunk, azt mindenki számára lehetőség szerint elérhetővé tegyük, és ami egy nagy feladat, hogy nagyon sok edukációs és információs anyag áll rendelkezésre, de nem feltétlenül fogyasztható formában. Tehát azt hiszem, hogy a Nem Okénak az is egy fontos feladata lesz, hogy ezt a rendkívül sok anyagot hogyan lehet olyan formában a megfelelő célközönségnek, az érintetteknek eljuttatni, hogy az valóban hatékony eredményt tudjon elérni. És ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és ennek a kampánynak az erőssége, az az, hogy nem egy új megmondó szerepet kíván magára ölteni, hanem az, hogy a meglévő dolgokat szeretné összefogni, és ami még fontosabb, hogy alapjaiban szeretne újraépítkezni. Tehát szeretném megtudni, hogy a diákoknak, a szülőknek, a pedagógusoknak mire van szüksége, mitől éreznék magukat biztonságban, ha elakad egy folyamat, annak mi az oka? Tehát úgy kell valahogy elképzelni ezt az egész munkamódszert, mintha elmennénk egy házi orvoshoz egy állapot felmérésre, ahol minden zegzugunkat átvizsgálja, és utána célirányosan küld el valahova, ahol akár a megoldás vár ránk, vagy további vizsgálatok szükségesek. Tehát az egy nagyon őszinte önfeltárulkozási folyamat, és az a lényeg, hogy a megfelelő igényekre és szükségekre tudjam becsatornázni azokat akár a meglévő erőforrásokat, amik már rendelkezésre állnak.
2: És ha jól tudom, számos ismert közéleti, művészeti, vagy éppen média szereplő is támogatja védnökként az önök munkáját és célkitűzéseit. Szerintem említsünk is meg közülük néhányat.
1: Igen, óriási megtiszteltetés, hogy hiteles és a maguk területén professzionális szakemberek álltak az ügy mellé, hogy segítsenek eljuttatni az üzenetet. Dr. Máté Gábor, Erős Antónia, Bombera Krisztina, Rónai Egon, Dr. Schwab Richard, Varga Dániel, Musimbe Dávid Deniz, a legújabb védnökeink Mucsi Zoltán, Tarján Zsófi, Hegyes Bertalan is csatlakoztak. És ami szerintem fantasztikus, és ők tényleg csak néhányan, akiket most így hirtelen felsoroltam, az, hogy ők nem csak egy reprezentatív szerepet vállalnak, sőt elsősorban nem csak egy reprezentatív szerepet, hanem valódi személyre szabott tevékenységet keresünk mindenkinek, hogy a fő üzenetet és a figyelemfelhívás minél jobban a köztudatba segítsenek belehelyezni. És ez fantasztikus dolog, hogy ezek az elfoglalt emberek ilyen kemény munkát raknak ebbe bele, és nem csak egy plakáton szerepelnek. Úgyhogy ez tényleg nagyon megható és óriási dolog, hogy ezt megteszik a kampány is, és az ügy miatt.
2: Végezetül azt is fontos kiemelni, én azt gondolom, hogy tudtommal a Nem Oké kampány online felületein is egy folyamatosan aktív közösséget igyekeznek építeni.
1: Igen, ez nem olyan rég. Kényszerült arra tulajdonképpen, hogy a Nem Oké most már saját lábon éljen meg, így az ügynökségemen túl, a színházi előadásokon kívül. Itt az a célom pontosan, hogy amiket az országos turné során az egyes állomásokon tapasztalunk, illetve amilyen igények felmerülnek, azokat közkincsé tétessük, és mindenki profitáljon belőle.
0: Az iskolai zaklatás ellen a művészet eszközeivel fellépő Nem Oké országos kampányról annak alapítója Gerlóci Judit színházi producer beszélt Szent Imrei Kristófnak. Az újszerű kezdeményezésről és a hozzá kapcsolódó programokról további információt találhatnak a Nem Oké Facebook oldalán, valamint a deltaprodukció.hu oldalon.

0: Gel. Ennek kapcsán látogatott el Becker Péter rádiónk stúdiójába, akit először arról kérdezett Szent Imrei Kristóf, milyen személyes kötődés fűzi a klasszikus zene világához.
1: Én kürtösként végeztem a Zeneakadémián, ennek már jó sok éve, és ezután filmezéssel kezdtem el foglalkozni, de valahogy sose tudtam eltávolodni a zenétől. Édesapám volt az első kürttanárom, édesanyám szintén zenetanár, és a testvérem is Zeneakadémiát végzett zongoraművész, aki később egyébként utasszállító pilóta lett. Én ennyire nem tudtam elszakadni, mert a filmezés során is nagyon sokszor kulturális projektekbe valahogy belevonultam, és én így éltem kint sokáig Katarban, 6 éven keresztül, és főleg kulturális projektekkel foglalkoztunk. És hát a pandémia idején hazaköltöztem Magyarországra, és onnantól kezdve pedig valahogy mindig belevonultam a szimfonikus kamarazenekarok életébe, és szerintem innen is jött az, hogy hát nem tudtam elhatárolódni a klasszikus zenétől, tehát vagy a menedzsment, vagy a filmezés szempontjából valamilyen projektbe belevonultam mindig.
2: Igen, és ugye alapvetően kulturális menedzserként végeztél a Károli Gáspár Református Egyetemen. Szerintem egy kicsit fejtsük ki, hogy pontosan mit akar ez a szakma, és aztán ebből hogyan fejlődött ki először az első saját vállalkozásod, a Becker Films.
1: A Zeneakadémia után, ugye amikor elkezdtem menedzsmenttel is foglalkozni, meg a filmes vállalkozás már működött, akkor azt éreztem, hogy szeretnék átfogó tudást a kulturális igazgatás, kulturális menedzsment terén. Kíváncsi voltam, hogy ez oktatás formájában hogy néz ki, és ezért jelentkeztem az egyetemre. Amikor én elkezdtem a kulturális menedzsmenttel foglalkozni, akkor megfogalmazódott bennem egy olyan gondolat, tehát engem mindig zavart az, hogy általában akivel leülök beszélgetni, és valamilyen komoly zenei projektje van, az mindig azt mondja, hogy hát a kultúra az deficites. És ez a gondolat, ez engem mindig nagyon zavart. Tehát bennem igazából volt egy dac, hogy ezt az egészet, ezt meg lehet változtatni, igenis lehet a kultúrát, ha nem is nyereségessé, de legalább elérni azt a szintet, hogy piaci alapon is működhessen. Én erre kerestem a választ, én ezért kezdtem el ezt az egyetemet is. Nagy örömmel láttam, hogy ott a professzorok is egyébként erre keresik a megoldást, még nem találták ők sem meg. Tehát ez nyilván egy hosszabb folyamat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy vannak olyan kezdeményezések, amikkel azért ezzel ellen küzdenünk kell, mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor ez mindig csak lejjebb és lejjebb megy. És nyilván vannak olyan együttesek Magyarországon is, és külföldön is, akik egyébként állami támogatásból, vagy ilyen-olyan támogatásból megélnek, és nem kell feltétlenül elsősorban ezzel foglalkozniuk. De én úgy gondolom, hogy a világ nagyon sokat változott, olyan téren is sokat változott a világ, hogy ugye hát a közösségi média az azért nagyon része a napjainknak. Ma már elérhető a világ legtávolabb pontja is, az internetnek köszönhetően, és ezt ki kell, hogy használjuk. Gyakorlatilag nagyon könnyű elérni bárkit, és ugyanakkor ennek köszönhetően nagyon nehéz is, mert óriási nagy a verseny, és ebbe a versenybe szerintem mi Magyarországon most nem állunk jól, és ezen szeretném, hogyha az ügynökségünkkel változtatni tudnánk.
2: És nagyjából mikor fogalmazódott meg benned az, hogy a filmes projekt mellett egy saját zenei menedzsmentet is létrehozzál?
1: Én dolgoztam zenekari menedzserként, Magyarországon volt ez, akkor én már tapasztaltam azt, hogy sok esetben a zenészeknek az érdekeit igazából, főleg a szólisták érdekeit nem képviseli senki különösebben. Rossz trendeket láttam, amik elgondolkodtattak, hogy hát ezzel lehet, hogy lehetne foglalkozni. Aztán, ahogy telt az idő, és egyre jobb és jobb művészek is megkerestek ugyanazzal a problémával, és láttam, hogy tényleg ez olyan dolog, amihez hát igazából ilyen vagy olyan módon mi kapcsolódunk, értünk a megoldásához, és tudunk segíteni, akkor megfogalmazódott az ötlet, hogyha kellő számú művészt találunk, aki hát most csúnya szó, de hogy piacképes, akkor mi ebbe belevágunk, beleállunk, és egy teljes menedzsmentet biztosítunk számukra. Ez azzal járt, hogy nyilván van egy generál menedzsment, ami a mindennapi dolgokkal foglalkozik, bejön egy megkeresés, azt kezeljük, igazából kialkudjuk a aktuális honoráriumot. Emellett, ami nagyon fontos, és szerintem nagy különbség a konkurenciával szemben, hogy mi a marketingre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a úgynevezett storytelling, hogy mindig valamiről szóljon az adott projekt, valahova jussunk el vele, valamilyen története legyen, és olyan helyszínekre is eljuttassuk a kultúrát, ahol egyébként financiálisan erre van igény, van lehetőség eljuttatni. És mi azt kerestük mindig is, hogy olyan művészekkel, alkotótársakkal dolgozunk együtt, akik valamilyen szinten ebbe kimagaslóak, tehát különlegességeket

0: jönk színpadra, legyen érdekes annak az adott népnek is, de szakmailag megfeleljen annak a magas nívónak, ami egyébként egy Európa bármelyik koncerttermében megállná a helyét.
1: Ugye azt még nem említettük, hogy a Becker Sounds névre hallgat ez a zenei vállalkozás, amelynek az egyik fő célkitűzése a feltörekvő fiatal zenészek felkarolása. Egy kicsit mesélj azokról a tehetséges művészekről, akikkel jelenleg együtt dolgoztok, illetve hogy milyen érdekességeket rejteget a velük való közös munka.
0: Minden művészünk más és más személyiség. Azt hiszem, hogy az számunkra a legkülönlegesebb. Mindenkivel, aki benne van ebbe a körben, nagyon szeretünk együtt dolgozni, és mindenkivel egy kicsit máshogy kell foglalkozni. Talán elsőként említem meg, hiszen ő volt az első ügyfelünk, Sárközi Lajos, ifjabb Sárközi Lajos, junior prima, Liszt díjas hegedűművész. Őt nagyon sokan úgy ismerik, hogy talán a világ legjobb cigányprímása, de hát ő messze több annál, mint cigányprímás. Ő nagyon sok külföldi meghívást kap, mint klasszikus hegedűművész is, és az ő formációi mind hozzánk tartoznak, ezen belül a Sárközi kollektív, ami hát az ügynökségünkkel egy idős, mert gyakorlatilag ők előtte már ezzel próbálkoztak, de a brandet azt akkor kezdtük el együtt felépíteni. Ez egy 4 tagú együttes, aki nyilván a Sárközi Lajos a vezetőjük. Róman Ditta, szintén junior prima díjas csellóművész is a mi képviseletünkben van, aki 2 egyetemen tanít. Ő is egy nagyon különleges személyiség, akinek rengeteg újító ötlete van, mint tanár, mint előadó művész is nagyon érdekes. Szintén junior prima díjas Balázs Elemér, ifjabb Balázs Elemér zongoraművész. Vele is azt keressük, hogy milyen különlegességeket tudunk színpadra vinni. Nagyon sokszor egyébként Lugosi Ali klarinétművésszel együtt képviseli hazánkat ilyen-olyan rendezvényen. Egyébként ilyenre már volt példa, hogy ezeket is mi szerveztük le, és hát több együttes, és külföldiek is vannak, tehát nyilván az elsőleges cél az, hogy magyar művészeket vigyünk szerte a világba, vigyük az ő hírüket, de külföldi művészek is fontosak, és mivel, hogy ez egy nagy ügynökség szeretne majd lenni, ezért ez a kapcsolatépítés fontos. Talán az egyik legnagyobb nevünk, ez Hisham Gabr, egyiptomi születésű karmester, aki az ománi királyi operaháznak az igazgatója egyébként, és mellett a kairói operaháznak a rezidens karmestere is. Nagyon érdekes, hogy ő hogy került hozzánk. Megpróbáltuk Ománnal felvenni a kapcsolatot, hogy oda is szeretnénk egyébként pont a Sárközi Lajosékat kiajánlani, és egy online megbeszélésen igazából egy ilyen közös szimpátia alakult ki, többet beszélgettünk, és azt mondta, hogy hát neki amúgy szüksége lenne egy menedzsmentre, aki az ő európai koncertjeiben segít elsősorban, és aztán több beszélgetés után eljutottunk oda, hogy hát ez nekünk meg szintén egy jó lehetőség, és örülnénk a közös munkának, és így most már ő is a Becker Sounds egyik tagja.
1: Ha távolabbi jövőbe tekintünk, akkor mit mondaná, hogy mi a fő célkitűzés, vagy mik a hosszú távú terveitek ezzel a zenei vállalkozással?
0: Ha igazán hosszú távú tervekről beszélünk, akkor először is a személyes céljaink, vagyis az ügynökség céljai az az, hogy tényleg szépen nőjön, gyarapodjon, minél több ügyfelünk legyen Magyarországon és nemzetközileg is. Ugyanúgy próbáljuk építeni a saját csapatunkat, tehát nyilván ez úgy működik, hogy folyamatosan válogatunk embereket a belső munkákra is, tehát most itt tényleg a jogi dolgoktól kezdve a marketingen keresztül, egészen a pszichológiaig itt minden nagyon fontos, és az a legjobb, hogyha a lehető legjobb szakemberekkel dolgozhatunk. Ehhez elhivatott emberek kellenek, nem feltétlenül pénzorientált, hanem tényleg elhivatott emberekre van szükség. Ezeket ki kell válogatni, ez egy fontos szempont, hogy úgy növekedjön az ügynökségünk, hogy ne csak az előadóink száma, hanem az ő képviseletüknek a minősége is folyamatosan emelkedjen, és olyan emberek vegyék őket körül, akiktől amúgy mindenképpen valamit tudnak tanulni, vagy átvenni és használni. És hát nagyon fontos, szerintem így általánosságba véve, hogy azok a viszonyok változzanak Magyarországon, és én ezért küzdeni fogok, ami jelenleg még zajlik. Tehát amikor egy zenészt felkérnek, akkor nagyon sok esetben nem tudatosan feltétlenül, de nem a pontos tájékoztatást kapja meg az adott felkérésről, hogy egy zenész jobban átlássa azt, hogy mire vállalkozik. Hogy ez érthetőbb legyen a hallgatók számára is. Itt arról beszélek például, hogy mondjuk szerzői jogokkal mi a helyzet, vagy egy CD-n felvétel után a jogdíjakból mi az, amit megkap az előadó. Ugye nagyon sok előadó örülnek, hogy lesz egy CD felvétele. Azzal kevésbé foglalkozik, hogy ennek a jövője, ez hogy megy tovább, vagy mi fog történni ezzel a felvétellel. Tehát nagyon sok jogi kérdés van, nagyon sok pálya elhagyó van, még mindig fantasztikus zenészek hagyják el a pályát, mert azért azt gondoljuk el, hogy itt évtizedek óta az a standard, hogy az ember gyakorol 4-5-6 órát, utána koncertezik, jó esetben, és utána le kell ülni a számítógép elé, és akkor a következő koncert. Tehát ez az önmenedzsment, ami szerintem így nem működik. Vagy mondjuk tanítania kell, vagy zenekarban játszik, és emellett egy-egy koncert belefér az életébe, de hogy a marketinggel, az önmenedzseléssel és lelki egyensúlyával foglalkozzon, az biztos, hogy sok, és ezért én nagyon szeretnék mindenkit meggyőzni arról, hogy ha ezzel komolyan foglalkozik, és nagy sikereket akar elérni, akkor foglalkozzon azzal, amiben igazán jó, és igazán szereti, és a többit az bízza oda egy olyan csapatra, most nem feltétlenül magunkra gondolok, nyilván sok menedzser van Magyarországon is, akiben bízik, akiben meg tudja beszélni a problémáit, és aki meg tudja neki szervezni úgy ezeket a fellépéseket, hogy a művésznek oda kelljen menni, és biztosítva legyenek azok a feltételek, amiket mondjuk, amikor gyerek volt, akkor elképzelt, hogy hogy fog kinézni majd, amikor ő szép fellépő ruhába kimegy a színpadra, meghajol és játszik.
2: Az elmúlt percekben Becker Péter producerrel és kulturális menedzserrel, a Becker Sounds nevű komoly zenei vállalkozás alapítójával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Biksa Levente, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: A 17 órai hírek után múlt és jelen műsorunkban Dér Katalin folytatja a Kicsoda az Isten sorozatot, amely a kereszténység alapeszméiről szól. Mai műsorában azt a kérdést fejti ki, hogy hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá.
3: Mégis hogyan kerülhet összhangba az ember Istennel meg az ő törvényével? Hogyan lehet igaz és boldog? Ugyancsak Pál mond erről a Galata levélben, 2. fejezet 16-os vers, egy döbbenetes dolgot. Az embert nem a törvény szerinti, szó szerint törvényt követő, azzal megegyező cselekedetek teszik igazzá. Nem, hanem a hit. Konkrétan a Jézus Krisztusban való hit. A törvény által a törvényt betartani, és ezzel Istennek tetsző, igaz, boldog emberré válni nem lehet. Ezt kéne, és nem lehet. Ez az ellentmondás. Az ember önmaga erre nem képes. Azzal, ha akár teljes erőmből igyekszem a törvényt megtartani, nem fogom tudni azt betartani. Hát, ha nem így, akkor hogyan? A válasz megint a Galata levélben, mondom, és ismétlem, hogy a hit, konkrétan a Jézusban való hit révén. Na de mit akar ezzel Pál mondani?
1: A 17 órai hírek után múlt és jelen műsorunkban Dér Katalin azt a kérdést fejti ki, hogy hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá.

0: Johann Sebastian Bach Máté Passiójából hallottak részletet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Isten nem szűnik meg hinni az emberben, hangsúlyozta 14. Leó pápa vasárnap a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű téren, ahol az összegyűlt hívekkel és zarándokokkal együtt imádkozta el az úrangyalát. A Magyar Kurír azt írja, a pápa a magvetőről szóló példabeszédet idézve hangsúlyozta, Isten fáradhatatlanul veti igéjének magját az emberi szívekbe, mert bízik abban, hogy kegyelme a legkeményebb szívet is képes termékenyé tenni. A pápa arra buzdított, hogy a nyári pihenés idején is jusson idő imádságra és Isten igéjének hallgatására. Visszautasítja a miniszterelnök állításait Sulyog Tamás az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzése szerint a köztársasági elnök méltatlannak tartja a hivatalban lévő kormányfő állításait az államfő alkotmányos jogköreinek gyakorlásáról, és azokat valótlan tartalmúnak nevezte. A közlemény szerint az állítások célja a közvélemény manipulálása és nyomásgyakorlás lehet az elnök döntésére az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Caritas hétfőn az MTI-vel. A segélyszervezet azt írta, hogy új nemzetközi fejlesztési programot indított a Karamodzsa régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola támogatására. A Caritas két tanterem és alapvető higiéniai létesítmények kialakítását tervezi, és arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 ezer aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatott az MTI. Legalább 10 megsebesültek az éjszakai orosz légi csapásokban. Lakóházak, civil infrastruktúrális létesítmények, egészségügyi intézmények rongálódtak meg Odesszában és Zaporizsjában. Csernyihív megyében pedig akadozik az áramellátás, jelentették az illetékes ukrán hatóságok hétfő reggel. A Telegramon közzétett jelentés szerint az orosz hadsereg hétfőre virradóra 3 rakétával, valamint 134 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
3: Budapesten baleset történt a Szent Gellért téren a Szabadság híd előtt a buszsávban. A Bosnyák téren a Lőcsei útnál sárgán villognak a jelzőlámpák áramszünet miatt, vezessenek fokozott figyelemmel. Mától a Fehérvári úton a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móricz Zsigmond körtér között. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Alapvetően gomoly felhős napos idő várható. A szél továbbra is élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet késő este 17 és 22 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 17 órakor jelentkezünk. Óra 5 perc. Támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Erkölcs teológiai sorozat Néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
4: Legutóbb, amikor bevezetésben áttekintettük ennek az évnek az erkölcsteológiai tematikáját, akkor azt láttuk, hogy az ókori görögök találták ki a négy sarkalatos erényről szóló tanítást, de a kereszténység ezt mondjuk úgy, hogy meg tudta keresztelni, át tudta venni. Nyilván a kinyilatkoztatás adta látószögnek a többletével gazdagítani tudta, és az egész teológia arra épül, hogy a stabil magatartásokat, az erényeket úgy kell gyakorolnunk, hogy közben a negatív, stabil magatartásokat, a fő bűnöket ki kell küszöbölnünk az életünkből. Most pedig az első sarkalatos erénnyel fogunk foglalkozni. Arról gondolkodunk, hogy a kinyilatkoztatás nélküli ókori görögök milyen nagy fölismeréseket alakítottak ki ezzel kapcsolatban, és a Biblia hogyan gondolkodik az okosság erényéről. Kezdjük azzal, hogy nem mindenkinek magától értetődő az, hogy az okosság az erény. Azt mondja Kant már a 18. században, hogy az okosság az tulajdonképpen egy talpra esett önszeretet, nem erény, mert például valaki mondjuk vigyáz az egészségére, az nem az okosságát igazolja ő szerinte, hanem jól felfogott önérdekből cselekszik az illető. Ugye Kant számára egyetlen egy erény létezett, ez pedig az igazmondásnak az abszolút kötelezettsége. Azt mondja, hogy ha mindenki igazat mond egy közösségben és egy társadalomban, ez biztosítja a közösségnek a létét, a közbizalmat. És azt állítja, hogy rendkívül kiélezett helyzetben is az embernek az egyetlen erénye az igazmondás kell, hogy legyen. Például, hogy a barátomat ártatlanul üldözik, és ő menekülés közben az én lakásomban elrejtőzik. Utána jönnek a támadók, és megkérdeznek engem, hogy nem láttam-e a barátomat. Azt mondja Kant, hogy azt kell mondanom, hogy dehogy nem láttam, itt lapul a mellékszobámban. Az okosság ő szerinte nem erény, jól felfogott önérdek. Az igazi erény az igazmondás Kant szerint. Nyilván egy keresztény gondolkodó ezt nem fogadhatja el. A diktatúrák, az idősebbek emlékezhetnek rá, ki is használták ezt a Kant-féle felfogást, hogy azt mondták a papnak, hogy maga nem hazudhat, mert pap mondja meg, hogy a papi gyűlésen miről volt szó, vagy maga keresztény nem hazudhat, mondja el, hogy miről beszélgettek ott a szomszéddal. Ki is használták ezt az igaz mondásra épülő erény felfogást. A keresztény gondolkodás azt mondja, hogy az értékek rangsorában kell tekintenünk minden egyes emberi problémára, és egy személynek, főleg egy ártatlan személynek az értéke sokkal magasabb, mint az igazmondás. Egy ilyen konkrét esetben, és a másik iránti hűség, vagy az igazság iránti hűség is sokkal nagyobb szempont, mint az, hogy egy konkrét élethelyzetben mennyire felel meg a szavunk a valóság kifejezésének. De korunk embere is azt mondhatjuk, hogy kicsit gyanakvóan tekint arra, hogy az okosság az annyira fontos dolog lenne, hogy az okosságnak kérdezik, miért kell benne lennie az igazságosságban, meg a bátorságban. Azt mondják, hogy az igazi okos ember az nem kell, hogy bátor legyen, az ki tudja küszöbölni ravasz praktikákkal azokat a helyzeteket, amikor bátornak kéne megmutatkoznia. Márpedig, és most jutunk el az első fontos kijelentéshez, az ókori görögök ezt nagyon helyesen ismerték föl, hogy minden egyes sarkalatos erény azért erény, mert az okosság benne van, hogy a bátorság az azért lehet erény, mert okosan bátor az ember, és se nem gyáva, se nem vakmerő, hogy a mértékletesség az azért erény, mert okosan mértékletes az ember, úgy von meg magától bizonyos dolgokat az étkezésben, hogy azért az egészségét nem teszi tönkre persze. az egész nyugati gondolkodásmódnak ez az alapja, amit a görögök mondanak, hogy az okosság az a gyökere, az oka, az irányítója, az alapformája minden más erénynek. És még azt is hozzátehetjük, hogy a kinyilatkoztatás logikájába is beleilleszthető ez, mert mi azt mondjuk, hogy minden azért létezik, mert Isten teremtette. No de mielőtt meg lett volna a teremtés, Isten gondolatában már létezett az a dolog, tehát minden létezőnek volt valami ősképe, vagy előképe, vagy mértéke. És ahhoz, hogy a valóságot meg tudjuk ismerni, ahhoz szükségünk van az értelem helyes használatára. Nos, summa summarum, az okosság, ugye görög szóval annyit jelent, hogy phronesis, ez a gondolkodni szóból származik, és az ókori görögök számára ez azt a készséget jelentette, hogy az ember mérlegelni tudja, hogy mi a jó számára és mi a rossz. Bizonyos görög iskolák azt is tanították, hogy az okosság gyakorlása ez tudomány. De aztán a legnagyobb görög, ugye Arisztotelész fölháborodottan visszautasította ezt, mert azt mondta, hogy a tudomány csak az igazolt ismereteknek a rendszerével tud foglalkozni. Az emberi cselekvésben viszont mindig ott van a bizonytalanság, vagy a véletlen, vagy a kockázat. Tehát az ember okos cselekvése számára nem lehet tudományos rendszert kialakítani. Az okosság, a hétköznapi döntésekben való okos döntés, az mindig ott kezdődik, amikor a tudomány határai már véget érnek. Gyakorlati bölcsességről van tehát szó. Még egyet az ókori görögök közül érdemes megemlíteni, mert ugye Epikúrosz volt az, aki rájött arra, hogy az okosság által az ember meg tudja találni azokat a vágyakat, amelyeket érdemes kielégítenie, és el tudja ezeket különíteni azoktól a vágyaktól, amelyeket meg nem érdemes kielégíteni. Tehát Epikúrosz volt az első, aki rájött arra, hogy az okosságnak kapcsolata van az idővel, még pontosabban a jövővel. A mostani okos döntésem által formálódik a saját jövőm. És mai példával illusztrálva ezt úgyis magunk elé állíthatjuk, hogy az ember, ha okos, a praktikus döntésben okos, akkor bizonyos élvezeteket tényleg ki tud küszöbölni. A mértéktelen étkezést például, mert tudja, hogy ebből egészségügyi meg közérzetbeli problémája lesz. És ugyanakkor az ember bizonyos fájdalmakat meg tudatosan elvállal, mert tudja, hogy ezek által egy még nagyobb szenvedéstől tud megszabadulni. Fogorvoshoz nem azért megyünk, mert kedvünk van, hanem azért, mert a még nagyobb fájdalmat és szenvedést akarjuk a fogorvosnál ránk váró kisebb szenvedések által megelőzni. Az okos döntés tehát mindig kapcsolatban van az embernek az jövőjével, a jövőbeni életállapotával. Azt kell még hozzátennünk a ókori gondolkodásmódhoz, hogy ugye Cicero fordította le ezt a phronesis görög szót latinra a prudencia kifejezéssel. Ez a szó pedig a providere szóból származik. A providere szó pedig a latinban két dolgot is jelent. Az egyik az előre látni, a másik pedig a gondoskodni. Tehát ragyogóan rátalált Cicero az okosságnak a helyes latin kifejezéséhez, mert ugye egyszerre van benne a jövőre való előrelátás az okosságban, és egyszerre van benne a jövő jóságáról való gondoskodás is. Sokszor bámulattal gondolhatunk az ókori görög filozófusokra, hogy milyen hihetetlen mélységeket és igazságokat át tudtak látni, és csokorba tudtak szedni. De azért azt is hozzá kell tennünk, hogy nem kaptak kinyilatkoztatást. Ők valóban az emberi spekulációban tudtak maximálisat alkotni, de az ember képük elképesztően primitív volt. Platón számára az ember egy olyan létező, aki a csillagokból ide születik, kilencszer újjá születik, és végül visszatér a csillagokba, az örökkör forgásba. vagy a legeslegnagyobb ókori görög filozófus Arisztotelész azt mondja, hogy bizonyos emberek szabadnak születnek, mert gondolkodni tudnak, bizonyos emberek meg rabszolgának születnek, mert képtelenek a gondolkodásra. Az egészen természetes volt Arisztotelész számára, hogy a rabszolgák dolgoznak, mert ők olyan emberszabású munkaeszközök, amelyek által a társadalomban a szabadnak született emberek a gondolkodásnak az ínyenségeit ki tudják alakítani. Nem volt tehát kinyilatkoztatásuk, mondhatjuk ez az ókoriaknak a tragédiája. Ezzel szemben pedig a zsidó-keresztény gondolkodásmód ugye a teremtés történetből indul ki, abból, hogy az ember Isten teremtménye és Isten képmása. Az, hogy Isten teremtménye, az annyit jelent, hogy ugyanolyan testi valóság az ember, mint minden más. A testi mi voltunknál fogva, az ember hozzátartozik a kozmoszhoz. Ugyanazok az anyagok, nátrium, kálium, foszfor, oxigén, hidrogén, stb. Van mi bennünk is. De az ember nem csak teremtmény, hanem Isten képmása. Tehát tökéletesen ki is emelkedik az ember a világegyetemből. Van valami plusz az emberben, amit Istentől kapott, és ezt a lélek szóval tudjuk rögzíteni, hogy szellemi teremtmények vagyunk, hogy van szabad akaratunk és halhatatlan lelkünk. Hogy kicsoda az ember, ezáltal gondolkodni az okosságról, ugye egészen más távlatot nyit meg az emberi gondolkodás számára. Ha én az ember Isten teremtménye és képmása vagyok, akkor az okosság, az okos döntéseim által nem lehet más célom, mint hogy itt a földi életben együttműködjek az én teremtőmmel és urammal, és halálom után pedig eljussak életem eredetéhez és céljához. Tehát az üdvösségben való gondolkodás, az üdvösség távlatába való belehelyezés, ugye ez az a nagy újdonság, amit a keresztény emberkép hozott, és ebből fakad minden más, ami az okosságnak a tartalmi megnyilatkozásait illeti. Nézzük először az Ószövetségi Szentírást. Háromféle módon foglalkozik a Biblia az Ószövetségben az okossággal. Az első mód, hogy meghatározza, hogy mi is egyáltalán az okosság. És az elmondottakból logikusan következik az a híres mondat, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Csak az lehet okos, csak az tud okos döntéseket hozni, akit az Isten félelem, az Isten iránti ragaszkodás és hűség irányít. Más módon lehetetlenség az embernek okos döntéseket kialakítania. A másik ószövetségi megközelítés, a praktikus, az egész bölcsességi irodalom erről szól, hogy milyen tulajdonságai is vannak az okos embernek. Néhány példát fölvillantok. Példabeszédek könyve 12-23. Az okos ember elrejti tudását, a balgák szíve pedig kürtöli a balgaságot. Ez a mondat ugye azt tartalmazza, hogy az okos ember, amikor mással beszélget, akkor nem fitoktatja a tudását, hanem adott esetben még nem csak hogy kérdezni, hanem tanácsot kérni is képes. De amikor egy balga ember a másikkal beszélget, az csak arra képes, hogy a saját hasztalan gondolatait kürtölje és állandóan ismételgesse. Másik ószövetségi idézet, az okos szem előtt a bölcsesség áll, az ostoba viszont mindig elérhetetlen célokat tűz maga elé. Példabeszédek könyve 17-24. Ragyogó megfogalmazása a bibliai értelemben vett okosságnak. No, de van egy harmadik okosság is az ószövetségi Bibliában, ez pedig mondjuk úgy, hogy az erényes okosság. Tehát az a habituális készség, hogy én nem csak életemben egyszer-egyszer tudok helyes döntést hozni, hanem megvan bennem az állandó készség arra, hogy folyamatosan az üdvösség távlatában helyes döntéseket eszközöljek. Ezt az erényes okosságot azonban csak akkor kapja meg az ember, állítja a Biblia, hogyha kifejezetten kéri ezt Istentől. Ez csak a Teremtő, csak az örök bölcsesség adhatja meg az embernek. Jól ismerjük Salamon királynak az imáját, amikor király lett, azt mondja, adj Uram szolgádnak értelmes szívet, szó szerint ugye halló szívet, érző szívet, hogy ítélni tudja népedet és megkülönböztesse a jót a rossztól. A bölcsesség tehát Isten ajándéka felülről jön, és az az ember, aki befogadja az életébe, az utána minden cselekedetében ezt az okosságot érvényesíteni tudja. Térjünk rá az új szövetségi szentírás adataira. Meghökkentő, hogy Jézus milyen sok példabeszédben foglalkozik az okossággal. Gondoljuk csak végig, az első példabeszéde az oktalan gazdagról szól, akinek nagy termése van, úgy gondolkodik, hogy nagyobb csűröket épít utána. Azt mondja magának, ember van, elég vagyonod, egyél, igyál, élvezd az életet. Isten azonban így szól hozzá, te esztelen, te balga, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. S Jézus úgy fejezi be a példabeszédet, hogy így jár az, aki kincseket gyűjt magának, ahelyett, hogy Istenben gazdagodna. Ez a példabeszéd is tehát a jövőről, az üdvösségről szól, ami már most a földi életben valóságos tartozéka létünknek. A másik jézusi példabeszéd a hűtlen intéző példázata, aki csalással urának a vagyonát megdézsmálja, és amikor szorult helyzetbe kerül, jól ismerjük, ugye ugyancsak ura kárára intézkedik. Urának az adósait egyenként magához hívatja, mennyi búzával tartozol, 50 mérővel írjál 20-at, mennyi olajjal tartozol, ennyivel írjál kevesebbet. Eddig is csalt az illető, és most is csal, és mégis a gazda azt mondja, hogy a maga módján okosan cselekedett. Vigyázzunk, hogy megértsük Jézusnak a példabeszédi szándékát. Itt nem a csalást dicséri meg Jézus, hanem azt, hogy valaki szorult helyzetbe kerül, és a jövőjéről egy okos döntéssel képes gondoskodni. A jövőjét meg tudja szerezni egy bátor lépéssel. Következő példabeszéd Jézusnál a sziklára és a homokra épített ház. Az okos ember sziklára építkezik, mert tudja, hogy viharokat is ki kell állnia az épületnek. A balga, az oktalan ember homokra építkezik, nem kalkulálja be a jövőbeli nehézségeket. És amikor süvített az ár, jött a szél, a homokra épült ház összedőlt, romhalmaz lett belőle, a sziklára épült ház viszont kibírta a megpróbáltatásokat. És még egy jézusi példabeszéd van az okosságról, ez az okos és a balga szüzeknek a története. Magunk elé kell képzelnünk a korabeli esküvői szokásokat. Egy hétig tart a lakodalom, a menyasszony házából kikérik a menyasszonyt, és a vőlegény házába megy át a nászmenet. És ott várakoznak a menyasszonynak a barátnői, a még férjhez nem ment barátnői a szüzek. És öten közülük okosak voltak, mert tartalékolajat vittek magukkal, a balgák pedig nem vittek tartalékolajat, és a vőlegény késett, éjszaka kiáltás hallatszik, megjött a vőlegény, és csak azok tudnak bemenni, akiknek égő lámpásuk van, akik tartalékolajat vittek magukkal. És nagyon érdekes, hogy a példabeszéd szerint az okos szüzek azt mondják a balgáknak, hogy nem tudunk az olajunkból átadni nektek, menjetek a kereskedőkhöz, vásároljatok magatoknak. Ez abszolút nem abszurd, mert ha egy hétig tart a mennyegző, biztos, hogy a kereskedők ott ébren voltak éjszaka, bármikor lehetett náluk vásárolni. De mire visszaértek a vásárolt olajjal, már bezárták az ajtót. Mi a lényeg ennek az okosságról szóló példabeszédnek? Az, hogy az ember ne a minimumra törekedjen. be kell kalkulálnunk azt, hogy hosszú időre, sok megpróbáltatásra kell felkészülnünk a földi életben, és kell, hogy legyen személyes olajunk, mert más nem tudja átadni nekünk a saját elkötelezettségünk, a saját nagy vonalúságunk Istennel szemben a hűséges várakozásban tud megnyilatkozni. Jézusról még egy dolgot föl kell jegyeznünk, hogy ugye magára vette az ószövetségi jövendőlésnek az oktalanságát, mindjárt meg fogjuk érteni, mert az oktalanok így gondolkodnak mindig az igazakkal szemben. Olvassuk a bölcsesség könyvében. Leselkedjünk az igazra, mert utunkban áll, ellenkezik tetteinkkel, azzal kérkedik, hogy nála van az Isten ismerete. Nézeteinknek ő a vádlója, még az is terhes nekünk, ha látjuk őt, mert élete másokétól különbözik. Lássuk hát igazak-e beszédei, tegyük próbára, mi lesz majd vele? Mert ha tényleg Isten gyermeke, akkor őt meg fogja óvni. Tegyük őt próbára szidalommal, kínzással, hogy megismerjük szelídségét. Ítéljük őt gyalázatos halálra, mert mint mondja, Isten oltalmában részesül. A gonoszok, a balga gonoszok mindig így gondolkodnak az igazakról. Tegyük próbára a türelmüket, a hűségüket. Derüljön ki, hogy tényleg Isten vigyáz-e rájuk, ha egyáltalán van. És az okos Jézus ezt a sajátos balgaságot magára vette. Igenis kiállta a hűségnek, az álhatatosságnak a próbáját a szenvedés történetben. Végezetül Szent Pálról egy néhány mondatot. Azt mondja, hogy Isten a görög bölcsességet megsemmisítette a sajátos balgaságával, mert Isten bölcsességét mivel igazolta? Azzal, hogy az egyszülött fiát ártatlanul meghalni engedte. A kereszt bölcsességében nyilatkozott meg Istennek a legvégső szeretete. És az oktalan ember ezt soha nem fogadja el, mindig botránynak, felháborítónak tartja, de akik igazán a hitben élnek, azoknak ez valóban Isten ereje és Isten bölcsessége. Összegezve azt kell mondanunk, hogy amit az ókori görögöktől örököltünk, azt az igazságot, azt a bibliai kinyilatkoztatás megnemesíti, megtisztítja, fölemeli, és így azt kell tehát mondanunk, hogy ami igazságra rájöttek az ókori görögök, ami valóban helyes volt a felismeréseikben, annak minden értékét a bibliai kinyilatkoztatás megerősítette, megtisztította, megnemesítette, fölemelte. Van tehát olyan erény, hogy okos döntés, mert ez az okos döntés az embert minden lényeges cselekedetében örök célja az üdvösség felé tudja irányítani. Legközelebb az okosság erényét teológiailag fogjuk majd végigvizsgálni.
0: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Georg Friedrich Händel Ádúr szonátájának részletét hallották. Előadta Andrew Mans és Richard Eggar.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5:30. A dallami mai adásában Kentner Lajos zongoraművészre emlékezünk születési évfordulója alkalmából, archív lemez felvételeivel. Hallgassanak elsőként 3 Chopin etüdöt az Opus 10-es sorozatból, C-moll, forradalmi, E-dur, Gesdur.

Schubert F-moll moment műzikája után a török indulót zongorázza Kentner Lajos Mozart 331-es köhelyedzékszámú A-dur szonátájából.

Kedves hallgatóink, Kentner Lajos zongoraművészre emlékezünk archív felvételeivel, születési évfordulója alkalmából. Schumann ciklusa, a gyermekjelenetek népszerű tétele, az álmodozás következik.

Schumann után egy Wagner opera részlet Liszt átiratát hallják, a fonódalt a Bolygó hollandi második felvonásából.

0: Liszt Paganini etüdjével, a La Campanellával ért véget a dallamív. Kentner Lajos zongoraművészre emlékeztünk születési évfordulója alkalmából. Archív lemezeiből Magyar Kornél válogatott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Visszautasítja a miniszterelnök állításait Súlyog Tamás az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A Sándor Palota hétfői Facebook bejegyzése szerint a köztársasági elnök méltatlannak tartja a hivatalban lévő kormányfő állításait az államfő alkotmányos jogköreinek gyakorlásáról, és azokat valótlan tartalmúnak nevezte. A közlemény szerint az állítások célja a közvélemény manipulálása és nyomásgyakorlás lehet az elnök döntésére és az alkotmánybírósági normakontroll kezdeményezés tárgyában. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskola kezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a Szociális és Családügyi Miniszter közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, azonban ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A kormány július 1-én döntött az iskola kezdési támogatásról, amelynek első részletét augusztus 24-ig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jósultak. Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Karitász hétfőn az MTI-vel. A segélyszervezet azt írta, hogy új nemzetközi fejlesztési programot indított a Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola támogatására. A Karitász két tanterem és alapvető higiéniai létesítmények kialakítását tervezi, és arra kéri a jó szándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztést. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítása érdekében a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-éig 200 000 aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet ezért hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat, tájékoztatta az MTI-t hétfőn a szakszervezet. Az ukrán drónerők hétfőre virradóra csapást mértek az orosz árnyékflotta 15 hajójára, közölte Brody Robert, az egység kárpátaljai származású parancsnoka a Facebookon. A parancsnok kifejtette, hogy a 15-ből 7 tartályhajó, 5 ömlesztett áruszállító hajó, egy komp és 2 vontató hajó. Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy a drónerők egy hét alatt 90 orosz hajót találtak el. Napi csaknem 1 centit apad a Balaton. Hívta fel a figyelmet a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet által közölt adatok alapján az időkép. Hiába az enyhülés, a tóvizének párolgása nem lassult, napi csaknem 6 millió köbméter vizet veszít a Balaton. A párolgás miatt az idei kék szalag útvonalát módosítani kellett. Az Útinform híreivel folytatjuk. Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között 3 kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldal forgalmát megállították. A 102-es kilométernél levő Kunszállás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket. A pályára visszatérni leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A kiterelés kezdetével egyre jobban megnövekedett a forgalom az 5-ös főúton, Kecskemétig nagy a torlódás. Az 54-es főúton az M5-ös felhajtó előtt Jakabszállás felé kerülhetnek. 2 személyautó ütközött össze az M3-ason. Miskolc felé a 114-es Füzesabony és a 128-as Mezőkövesd csomópontok között. A 121-es kilométernél jelenleg áll a forgalom. A torlódás már 3 kilométeres. Hazánk időjárásáról gomoly felhős napos idő lesz, legfeljebb az északkeleti megyékben fordulhat elő egy-egy zápor, késő este 20 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Építsünk otthont egymás szívében, mottóval hirdette meg első ízben családtáborát a Győri Egyházmegye Családbizottsága és az Egyházmegyei Karitasz a Novák Falva üdülőtáborban Velemben. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Németh István atya az Egyházmegye Családbizottságának titkára, a tábor szervezője és lelkivezetője. Őt hallják.
1: 2019. áprilisában, amikor az Egyházmegye Családbizottsága újjáalakult, Veres András megyés püspök úr megfogalmazta, hogy szeretné, hogyha szerveznénk egy ilyen tábort. A Covid-járvány ezt egy kicsit késleltette, és tavaly ősszel fogalmazódott meg az a gondolat, hogy belevágnánk. Az Egyházmegye több pontjáról jelentkezett családokkal, körülbelül 80-90-en vagyunk itt Velemben, Novák Falva üdülőfaluban, ami egy nagyon szép környezetet biztosít, és nem csak a környezet miatt jöttünk, hanem igyekeztünk olyan előadókat hívni, és olyan programokat szervezni gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, amelyek valóban a családi közösség erősítését, egymás mind jobb megismerését, és az ebből fakadó közösségi és egyházélményt tudja biztosítani. A tábornak a mottója, építsünk otthont egymás szívében. Ez természetesen mindenkinek egy belső munkát jelent, egy olyan belső lelki építkezést, amelyhez mi próbálunk az adott programokkal és a közösségi együttlétekkel segíteni.
0: Velem Novák Falva mint egy néhány kilométerre van Kőszegtől, itt az Alpok alja erdejében, mintha egy mesevilágba csöppenne az ember, ahogy kiszakad a hétköznapokból.
1: Azt hiszem, hogy itt nagyon sok minden találkozik, nem csak a tábor miatt, hanem a helyszín miatt is. A környezet is segít egy picit kiszakadni a mindennapokból, amely azt hiszem, hogy arra is ösztönöz bennünket, hogy egymásra próbáljunk figyelni. Családtagok, gyermekek, unokák, testvérek vonatkozásában ettől válik egy nagyon színes programmá reményeink szerint az egész tábor.
0: Igen, ahogy láttam, most egy előadás kellős közepén találtuk magunkat, amikor megérkeztünk, és hát több generációban láttam itt táborozókat.
1: Igen, a legkisebbek sokszor a szüleiknek a karján vannak, bent vannak az előadáson is. A gyermekkorosztállyal éppen a mosonmagyaróvári cserkészek foglalkoznak, a felnőtteknek pedig Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató ad elő éppen. Igyekszünk akár tudásban, ismeretben és közösségi élményben is impulzusokat adni minden korosztálynak. Nagyon örülök a nagyszülőknek is. Vannak, akik házaspárként érkeztek, vannak, akik unokáikat hozták el. Tehát nagyon-nagyon színes az életkori palettája a táborunknak. Pécsi Rita neveléskutató előadásán túl Pöltl Ákos családbiztonsági szakértőt is meghívtuk az egyik délelőtre. Mai digitális kornak a kihívásait fogja egy kicsit a szülők elé tárni, és külön előadásban fog a gyermekekkel is foglalkozni. Azt reméljük ettől, hogy okosabban fogják használni ezeket az okos eszközöket, amelyek körülvesznek most már mindannyiunkat. Báb előadás is lesz. Kis László Körmendi plébános atyát kértük meg, aki híresen jó bábos. A gyerekek nagy örömmel fogják minden bizonnyal hallgatni az ő előadását. Igazságról, hazugságról fog báb előadást tartani.
0: Előadások mellett kirándulásra is van lehetőség.
1: Egy zarándoklatot is szervezünk, a hegyen található Szentvíd kápolnához. Ez egy kicsit azt hiszem összehozza a természetnek a szerelmeseit is, meg a mozgásnak az örömét is, és azt reméljük tőle, hogy egy kicsit a lelkünket is bemozgatja, kicsit a lelkünket is közelebb viszi a Jóistenhez, nem csak azért, mert egy hegyet fogunk megmászni, hanem mert ott szentmisét fogunk ünnepelni, közben van lehetőség imádkozni, egymással beszélgetni. Ez a célunk, hogy otthon találjanak a családok, az egyes családtagok egymás szívében. Próbáljanak úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy abban a szeretetnek a különböző kifejeződései is megtalálhatók legyenek. Ezért imádkozunk, ezért van minden nap szentmise, ezért van közös reggeli és esti imádság, és igyekszünk mindezek mellett, a programok mellett egész egyszerűen jól érezni magunkat.
0: A Győri Egyházmegye Családbizottságának munkatársa és táborszervezője Lőrinc Klaudia férjével és 4 gyermekükkel, a 21 éves és 19 éves lányaival, valamint a 14 és 9 éves fiaikkal vesznek részt az 5 napos egyházmegyei családtáborban. Lőrinc Klaudiát hallják.
2: van három piciny gyermek, egy az anyukájával van, pont a legkisebb, ő még nem vállalta az édesanyja, hogy gyerekvigyázóra bízza a gyermekét, de a másik két kicsi teljesen jól el van az idősebb lányokkal, illetve a tizenpár éves fiúk is a kis alsósokkal fociznak, és mindenféle programot kitalálnak. Mi már korábban is voltunk különböző családtáborokba, közösségekkel, és ott is mindig a nagyobbak vigyáztak a kicsikre, és sokkal jobban hallgatnak rájuk, mint mondjuk ha felnőtt lenne velük. Természetesen van egy megbízott szülő, aki a gyerekvigyázókat összefogja, és mindig elmondja nekik reggel az instrukciókat, hogy mire figyeljenek, tehát ő koordinálja őket, de nagyszerűen el vannak a nagyok a kicsikkel.
3: Ami feltűnt, hogy telefont emeltek a gyerekek kezébe.
2: Igen, ezt kértük is egyébként. Két levél ment ki a szülőknek, és a másodikba egy egész részletes információ halmazt küldtünk nekik, és kértük, hogy beszéljék meg a gyerekekkel. Nyilván ezt minden család maga dönti el, hogy mikor és mennyit adja oda az okos eszközt a gyermeknek, de itt kértük, hogy a táborba, ha csak lehet, ne használják, és ez úgy többé-kevésbé sikerül is megvalósítani.
3: Elhangzik-e most ilyen mondat a gyerekek szájában, hogy anya, apa, unatkozom?
2: Nem hallottam még eddig, nem hinném, hogy unatkoznak. Van egy sátorterem, ahol rengeteg eszköz áll a rendelkezésükre, a tollasütőktől, a pingpong, a focilabda. Tehát szerintem a gyerekeknek, ha csak egy labdát adunk, tollasütőt a kezükbe, már nem unatkoznak, el vannak.
3: Milyen kimondott gyerekprogramokkal készültetek?
2: Nagy kegyelem, hogy a Csepel gyár dolgozói itt vannak most még a mai nap folyamán velünk, és lehetőség volt, amíg a cserkészek megérkeztek, addig a fiatalember elvitte őket az egyik autóval kocsikázni, szirénát.
3: Oldtimer autóról van szó.
2: Abszolút oldtimer, igen, és ezt nagyon élvezik a gyerekek. Amíg a szülőknek tart a foglalkozás, addig a gyerekek métázni fognak, illetve különböző ilyen sorversennyel készülnek nekik. Egyik nap a Kis László atya jön innen a Szombathelyi Egyház megyéből, bábelőadással várja a kisebbeket, addig a nagyok ugye a még nagyobbakkal fognak focizni, vagy társasjátékoznak, pingpongoznak, valamint lehetőség van a családoknak szabad programot, tehát hogy ők is szervezhetnek maguknak akár egy sétát, egy közeli szákon a Falu Múzeumot meglátogathatják. Míg megtaláltuk a megfelelő helyszínt, nagyon sok helyszínt megtekintettünk. A családreferens találkozóknak hála, amit minden évben megszervez az MKPK Családügyi Bizottsága, ott találkozunk ugye kollégákkal, és ezért nagyon remek, hogy egymás tapasztalatait megoszthatjuk. A Szombathelyi Egyházmegye munkatársával tőle kértem segítséget, hogy évek óta szerveznek családtábort, és ők ajánlották ezt a gyönyörű, varázslatos mesebeli helyet, Novák falvát. Hegyek vesznek körül minket, tehát tényleg festői a táj, és itt kilépünk a város zajából, és a nyugalom szigetén vagyunk. Piciny kis házakban vagyunk elszállásolva, minden család külön, nyilván a nagyobb családok, nagycsaládos házikókban, nádas is van itt a helyszínen. Itt minden megtalálható, ami a magyarsággal és a Magyarország történelmével kapcsolatos. Híres magyar sportolóink képei kitéve, még akár ilyen kupa, érem kiállítás is van, képtár, Baba Múzeum, valamint a utca elnevezések, ugye Felszeg, Alszeg, Etelköz, Hétvezér, Erdőalja utca, tehát ilyenek a kis utcák. Ez tényleg olyan, mint egy kis falu.
3: Milyen szerepkörben érzed most otthon magad? Építsünk otthont egymás szívében jelmondat alapján. Családanyaként, táborvezetőként, táborozóként.
2: Most minden szerepbe helytállok. Első körben igaz, hogy a család az első, és nekünk a családi mottónk a család örök. Ez egy jó pár éves mottónk családilag. Nyilván a család az első, de most főként szervezőként, tehát minden, ami szervezéssel kapcsolatos, az most engem érint, de nagyon hálás vagyok tényleg a Jóistennek, Püspök atyának, István atyának, és természetesen nem utolsó sorban a férjemnek, hogy mindenben támogatnak folyamatosan a munkatársaknak, a családbizottsági munkatársaknak, akik idejüket, energiájukat nem kímélve mindenki vállalt valami feladatot, így az én helyzetem picit könnyítve van, de az apróságokkal én foglalkozom, vagy a háttérmunkával. Az egész tábor a szívembe lopta magát az első pillanattól kezdve, tényleg annyira megtetszett, amikor először idejöttünk, hogy otthon éreztem magam.
3: Lőrinc Attila, a Győri Egyház megyei Karitász vezetője.
4: A Győri Egyház megyei Karitász képviseletében nagy örömmel csatlakoztunk az Egyház megyei elképzeléshez, miszerint egy családtábort szervezünk, és nagyon fontos megemlíteni, hogy a Karitász fő tevékenysége a szükségét szenvedő családok segítése, és ez nem korlátozódhat csak fizikai adományokra, hanem pont a lelki megerősödésre, a mentális támogatásra is nagy szükség van, és ez a tábor kiválóan alkalmas arra, hogy itt a Kőszegi hegy ölelésében, védett környezetben tudjunk időt, figyelmet szentelni egymásra, és jó azt megtapasztalni, hogy generációk tudnak együtt időt tölteni. Tegnap hallottam az egyik nagyszülőtől, hogy neki az egyik legnagyobb ajándék az, hogy láthatja a gyermekeit és unokáit egy közös programon, és ez neki egy különleges ajándék.
3: Különleges helyzetben vagytok, hiszen a feleséged Claudia a családbizottság munkatársa, te pedig a Győri Karitásznak a vezetője vagy, és emellett még 4 gyermeket is neveltek. Hogyan élitek meg most ezt itt, hogy nem csak a hétköznapokban foglalkoztok másokkal, hanem most ezt valahol másokért is teszitek, de talán önmagatokért is?
4: Igen, ezt így nem is lehet külön választani, mivel családként próbáljuk ezt a szolgálatot ellátni ezen a pár nap alatt, és jó azt megtapasztalni, hogy nagyobb gyermekeinket be tudjuk vonni a programokba, mely során kisebb gyerekekre felvigyáznak, programokat szerveznek ők is, és ezáltal ők is gazdagodnak, és azt gondolom, hogy értékteremtő közösségben megtartó erőként tudnak a mindennapokban létezni.
3: Tudtok töltődni a szervezői feladatok ellátása mellett még lelkileg?
4: Fizikálisan nagyon fáradtnak érzem magam, mert munkából érkezve, meg itt is azért felelősséget vállalva vagyunk jelen. Viszont ezek a beszélgetések, az, hogy együtt étkezünk hasonló értékrendet képviselő emberekkel, nagyon megerősítő és nagyon feltöltő, ami azt gondolom, hogy ez mindennyiunk javát szolgálja. Azt tapasztalom, hogy családként is, a családon belüli szerepekben is nagy szükség van olyan értéket képviselő közösségekre, ahol ez megerősödik. Mert gyakran átesünk a ló túlsó oldalára, hogy nem figyelünk, nem hallgatjuk meg a szeretett családtagjainkat, és azt gondolom, hogy ez a pár nap, erre is alkalmat kell, hogy teremtsen, hogy igenis fontos a másikhoz való kapcsolódás, és családon túli kapcsolódás, családok egymás közötti megerősítés, és bízom benne, hogyha úgy tudunk hazatérni, úgy tudnak hazatérni a résztvevők, hogy egy élmény, egy gazdag, mély beszélgetés már megérte akkor a szervezés.
3: A Karitász milyen programokkal készül?
4: A Győri Egyházmegyei Karitász szombati napon Karitász Kuckó program keretében kis kézműves foglalkozást fog a gyermekek számára nyújtani, valamint egy munkatársam jó voltából, aki fafaragó mester, segíti a fiataloknak megismerni ezt a szép hivatást, és ezáltal betekintést nyerhetnek, hogy hogy működik egy fafaragás.

0: Egymás kedvéért születtünk, címmel tartott előadást Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai tanár, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke.
1: A férfi és a nő egységére, szövetségére és a lehetőségükre, erre az összefonódásra koncentráltunk, és arra az érdekes tényre, hogy feladatot jelent, hogy annyira különbözők vagyunk. Különbözőképpen élünk meg egy problémát, különbözőképpen reagálunk a stresszre, különböző a hitünknek a megfogalmazása, a konfliktusok megoldása, hogy képzeljük el az életet, mi az, ami érdekel, mi az, ami nem érdekel, és hogy ezt hogyan lehet szép egységbe hozni úgy, hogy valóban ennek az egységnek az ereje éljen a légkörben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a családban. Most már egyre inkább látjuk azt, hogy a gyerekeknek, ha valamit nagyon tudunk adni a jövőjükre vonatkozólag, tehát útravalónak, az az, hogy az anya és az apa között ez a gyengédségben is, humorban, jókedvben, játékban és feladategységben, küldetésegységben, de mégis a különbözőségben megélik. Látjuk azt így például a nevelésben, ugye én a neveléssel foglalkozom nagyon sokat, hogy nem az lesz a jó, hogy a gyerek körül forog a család, hanem az, hogy egy szövetség körül forognak a gyerekek. És ez a szövetség, ez alapja az Istennel kötött szövetségnek is. Tehát, hogyha ugye, ahogy írja a Szentírás, hogy ha nem tudod szeretni azt, akit látsz, akkor hogy tudod azt, akit nem látsz. És a gyerekeknek ez a megélt szövetség, ez egy hihetetlenül erős minta arra vonatkozólag, hogy van ilyen szeretet az Isten felé is. Minden szociológus azt mondja, hogy a gyerekeknek a hitéletének is a továbbadása az legelsősorban azon áll, hogy valóságosan megtapasztal-e egy ilyen nagyon-nagyon elfogadlak, nagyon mindenestől szeretlek, de közben pedig megtartom magamat. És ezért néztük azt meg, hogy milyen a nő, és van-e női agy, van-e férfi agy, és bizony van, és hogy ezekben az élethelyzetekben hogyan tudjuk megismerni egymást, és hogy tudunk elébe menni a másik különbözőségének.
0: Minden ember egy csoda, a lélek is megismerhetetlen, hát még a másik ember férfinő agya.
1: Igen, nagyon különbözők vagyunk, de azért vannak olyan törvényszerűségek, tehát nagyon szép a teremtés, hogy a kezünkbe adja azt, hogy megismerhetjük. Ma már sok mindent látunk abban, hogy hogyan tipikusan, talán így lehet mondani, nyilván, hogy mindenkiben vannak árnyalatok, és mindegyikben van férfi és nő is, és persze, de azért azt jó tudni, hogy alapvetőleg hogy működik egy férfit. Én is úgy gondolom, mert 40 éve vagyunk mi is házasok, 42 éve már házasok, és azért a házasságunk elején nagyon sok ilyen apró problémát jelentett az, hogy nem tudtam, hogy bizonyos reakciók azok nem attól vannak, mert ő nem törődik valamivel, vagy nem figyel oda, hanem hogy egyszerűen másképp érzékeli a világot. Szoktuk mondani, hogy más mozit nézünk, de tényleg. És itt a kulcsa az, hogy tanuljuk meg egymás nyelvét, és aki jobb állapotban van, az használja a másik nyelvét. Tehát, hogy ne azt keresgéljük, hogy én már csak ilyen vagyok, és ez az igazság, mert ez mind lehet, hogy igazság, de ezen szétmehet például egy kapcsolat, hogyha ez folyamatosan egyszerűen, mint egy falat elkezdjük építgetni. És ugyanígy, hogy a gyerekeinknek is az identitásához szépen hozzátartozik, hogy ismerjék meg a saját működésüket, a saját lehetőségeiket, és azt is, hogy ezt hogyan tudják egy másik nemmel, úgyhogy valóban az, hát tényleg azt lehet mondani, hogy az embernek a legnagyobb kalandja az, hogy egy másik neművel egy ilyen

0: 7 éves gyermekükkel érkeztek.
1: Örömteli számunkra, hogy kiszakadhatunk a hétköznapokból, és nagyon hálásak vagyunk a Győri Egyházmegyének, hogy a püspök atya rajta volt most már évek óta, hogy itt a mi egyházmegyékben is megvalósulhasson a családtábor. Azért is fontos számunkra ez az együttlét, az ilyen formában való együttlét, mert a hitünket csak közösségben tudjuk megélni. És itt olyan családokkal ismerkedhetünk meg, és beszélgethetünk, akik szintén az életüket Krisztusra építik, és ezzel egymást gazdagíthatjuk, egymást megismerhetjük, és későbbiekben is tudunk majd kapcsolódni egymáshoz, akár baráti vagy ismerősi szálon, de nem utolsó sorban imádságban is tudjuk majd egymást kísérni, ahogy eddig is.
2: Vannak ismerős házaspárok, családok, az ad egy biztonságot, hiszen van kihez kapcsolódni. Ugyanakkor azok a családok, akikkel most találkozunk először, az nem mindig egy külön ajándék, hiszen új embereket ismerhetünk meg, illetve megtapasztaljuk azt, hogy Krisztus Egyháza, az egyházmegye tagsága, az milyen színes, és mennyire ajándék tudunk lenni a másiknak, és egyfajta nyitottságot is erősít bennünk, hiszen mindig hozhat az élet olyan helyzetet, akár egy új munkahelyi környezet, egy új munkatárs érkezik, ami azt mutatja, hogy muszáj nyitottan lenni a másik fele, hiszen Krisztus is nyitott volt mindenki fele, és ezáltal meg tudjuk élni ezt a szeretetet, meg tudjuk élni azt az ajándékot, hogy a másik hozza a saját gondolatait, a saját élethelyzeteit, a saját nehézségeit, és ezáltal látjuk az életnek a teljességét, hiszen az ismeretlen fele elindulni mindig segítség, hogyha van egy fix pont, ugyanakkor hát haladunk jó esetben az üdvösség felé, ami szintén egy ismeretlen út valójában, de mégis fontosak a fix pontok, tehát örülünk a már ismert családoknak, és szeretettel nyitottan vagyunk a ismeretlenek fele is. Remélhetőleg a tábor végére mindenkit olyan szintig meg tudunk ismerni, hogy valóban egy tágabb egyházmegyei közösségként tudunk tovább lépni.
0: Az itt hallottakat, az itt megtapasztaltakat, az itt szerzett ismereteket be tudjátok vinni nem csak a családban, hanem a munkahelyre is?
1: Igen, szeptembertől újra tanítani fogok. Hit és erkölcstan tanár vagyok, és hittant fogok oktatni Alsó-Sziget közben. Ezek az alkalmak mindig egy kincses bányák ahhoz, hogy egyrészt a hitemben is tovább erősödjem és mélyüljek, valamint, hogy tovább tudjam adni ezt a sok kegyelmet, amit itt kapok rám bízottakra. És igen, a családon túl mindig ott vannak mellettünk azok az emberek, akiket a Jóisten ránk bíz, akiket a szívünkre köt, és hogy tudjunk adni, akkor ahhoz nekünk is valahonnan tudnunk elkapni, és ez a forrás. És ez is egy ilyen kis sziget, egy forrás.
2: Igen, ugye a munkahelyek kapcsán kérdezted, hogy hogyan lehet ezt összekötni. Nyilván ezért rekreációs lehetőség és alkalom elsősorban. Ugyanakkor a tábor nem csak arról szól, hogy kötetlenül együtt vagyunk, hanem olyan szakmai előadásokat hallhatunk például felnőttként, mint most Uzsainé Pécsi Ritának az előadása, ugye férfi-női agy, az a fajta megközelítése, hogy a férfiak, nők a világhoz hozzának, és ez fontos mind a családban, mind a munkahelyen. Itt is ugye Rita számos munkahelyi példát adott elő, illetve holnap ugye Pölt Lákos családbiztonsági szakértő jön, aki egyébként nem ismeretlen a Győri Egyházmegyek közössége számára, sőt a saját munkahelyem számára sem, hiszen Pölt Lákos volt, aki 3 évvel ezelőtt az első olyan mikrotanúsítványos képzést tartotta az internet veszélyeiről, a digitális világról a Széchenyi Egyetemen, ami egy modellértékű képzés volt, és ilyen módon nekem is a szakma hivatás találkozik itt a táborban a munkahelyi feladataimmal is, illetve az is egy sajátosság, hogy itt a táborban ugye különféle generációk vannak jelen, tehát az óvodásoktól, a kisiskolásokon át, középiskolások, felnőttek, munkavállalók, illetve nagyszülők is, és például pénteken lesz egy olyan foglalkozás, amit majd én tartok, pályaválasztás, pályaorientáció, hivatás megtalálása témájában, amit természetesen az egyetem munkámmal is össze tudok kötni, hiszen a Széchenyi Egyetem Apáczai Karán többek között én pályaorientációs kurzusokat tartok, és hát a foglalkozásnak is az a lényege, hogy a fiatalok hogyan készüljenek a pályaválasztásra, továbbtanulásra, ugye iskolai átmenet, középiskola, egyetem, és hát Győrben az egyetemen kiváló lehetőség van arra is, hogy sokféle tudományterületen megismerkedjenek, és ilyen módon eleve az egyetem és az egyházmegye között kiváló a kapcsolat, ugye jó a kapcsolat az egyetem lelkészséggel, tehát számos közös programunk volt eddig is, és a táborban is van egy olyan metszet, amikor a fiatalokkal tudunk beszélgetni a hivatásválasztásról, életpályáról, továbbtanulásról, és ennek természetesen része az egyetem, része a munkaerőpiac, tehát sok ilyen téma előkerül, úgyhogy a munka ilyen módon itt is a mindennapjaink része természetesen.
0: Megtalálható mindenhol az otthon, vagy ahol a szívünk, ott az otthonunk?
1: Egymásnál vagyunk otthon. Tehát attól függetlenül, hogy fizikai

0: Fizikailag hol vagyunk, ha együtt vagyunk, akkor otthon vagyunk.
1: Igen, ez azt is jelenti, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, hogy nem a megszokott komfortos környezetünkben vagyunk, ugyanakkor, hogyha megvan a másikkal, a házastársammal, illetve jó Istennel ez a sajátos hármas kapcsolat, akkor a külső a körülményektől is viszonylag függetlenül van egyfajta belső stabilitás, belső biztonság, egyfajta belső otthonra lehetünk egymásnál, egymás szívében, és akkor így a házastársunk, a családunk, a tágabb közösség egyfajta közös otthont is jelenthet.

0: Múlt és jelen, Dér Katalin előadása.
1: Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. A Kicsoda az Isten című sorozat a kereszténység alapeszméiről szól. Ma azt a kérdést tesszük föl, hogyan lehet az ember igazzá és boldoggá. Ezzel az előző alkalmat folytatjuk, amikor pedig arra kerestünk választ, hogy mi az a jó, amit az embereknek cselekedniük kell, hogy igaz, jó, értelmes, boldog életet éljenek. Azt találtuk, hogy a Biblia szerint ennek kulcsa Isten örök időkre érvényes törvényének a megtartása, ahogy például az első Zsoltár tanúsítja, amely így kezdődik. Boldog az az ember, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsolatairól gondolkodik nappal és éjjel, mármint hogy bármiről gondolkodik, Isten szava alapján igyekszik meghozni döntéseit. A Biblia a törvény megtartásához fűzi tehát a boldogság, az igazság, a szabadság és az igazi, vagyis örök élet ígéretét. No, innen lépek ma tovább. Mert ez ugyan igaz, de a kérdés az, vajon összhangba kerülhet-e az ember Isten törvényével úgy, hogy megismeri azt, aztán neki áll megtartani, igyekszik, töri magát, megfeszíti magát, és a végén aztán így megtartja a törvényt. Hát nem, ez nem így megy, és innen kell tovább lépnünk, mert ezt próbálta megtérése előtt Pál apostol is, de mint a római levél 7. fejezetében nagyon drámaian beszámol róla, teljes kudarc volt ez. Azt tapasztalta Pál, hogy az Isten törvényével való ellenkezés, a belső ellenállás olyan mélyen bele van ültetve magába a testébe, belevésve az ösztöneibe, zsigereibe, hogy képtelen valóban teljesen a törvény szerint élni. Pedig ismerte, követni akarta, gyönyörködött benne, és nem tudott a szerint élni. Még ő sem, a nagy Szent Pál, és mi sem. Hát miért? Az ősbűn, vagy első, vagy áteredő bűn óta elsősorban három fő akadály áll ennek útjában. Az, amit Pál is érzékelt, hogy az embernek, mint egy a genetikai állományában,

van beleírva a bűn hajlama. A másikok, amit Jeremiás prófétától tudunk, a megszokás. Azt írja a könyve 13. fejezetének 23-as versében egy költői kérdéssel, így jellemzi a helyzetet. Megváltoztathatja-e bőre színét a szerecsen, vagy a párduc a foltosságát? És ti, vajon, tudtok-e még jót tenni, mikor már úgy hozzászoktatok a rosszhoz? Tehát a megszokás. A harmadik pedig az állandó önigazolás reflexe, a késztetés a magam igazának körömszakadtáig való védelmére, a bűn alóli önfelmentés reflexe, röviden az én központúság. Az ember én központú. Szóval ez a három együtt átléphetetlen akadályt jelent annak útjában, hogy az ember a maga erejéből meg tudjon szabadulni a rossztól, és be tudja tartani a törvényt, ami az igazság és a boldogság föltétele. Hát akkor mit mondjunk tehát? Mégis hogyan kerülhet összhangba az ember Istennel, meg az ő törvényével? Hogyan lehet igaz és boldog? Ugyancsak Pál mond erről a Galata levélben, 2. fejezet 16-os vers, egy döbbenetes dolgot. Az embert nem a törvény szerinti, szó szerint törvényt követő, azzal megegyező cselekedetek teszik igazzá. Nem, hanem a hit. Konkrétan a Jézus Krisztusban való hit. A törvény által a törvényt betartani, és ezzel Istennek tetsző, igaz, boldog emberré válni nem lehet. Ezt kéne, és nem lehet. Ez az ellentmondás. Az ember önmaga erre nem képes. Azzal, ha akár teljes erőmből igyekszem a törvényt megtartani, nem fogom tudni azt betartani. Hát ha nem így, akkor hogyan? A válasz megint a Galata levélben, mondom, és ismétlem, hogy a hit konkrétan a Jézusban való hit révén. Na de mit akar ezzel Pál mondani? Tisztázzam először is, a hit szó értelmét. Itt és most nem annyira ilyen elhívést, valaminek az igaznak tartását jelenti a hit, hanem bizalmat, rábízást, valakire ráhagyatkozást. Hinni annyi, mint Istenben, Jézus Krisztusban bízni, önmagamban pedig, ha az én akaratom vagy késztetésem szemben áll Isten akaratával, önmagamban meg nem bízni. Persze az, amit önbizalomnak nevezünk, az más és nagyon fontos dolog, de nem Isten nélkül. Tudjuk ugyanis a következőt. A katolikusok, szemben a protestánsokkal, a katolikusok nem gondolják, hogy az áteredő bűn az egész emberi természetet mindenestől és teljesen megrontotta volna, de azt igenis gondoljuk, hogy annak a valaminek, amit ős vagy áteredő bűnnek nevezünk, annak a hatásától az ember egyetlen része vagy rétege, egyetlen molekulája se maradt érintetlen. Ennek a hatásnak a kifejeződése pedig az önközpontúság az emberben. A gondolkodás képessége, az értelem, az akarat, a döntési képesség, az érzelmi világ, a lelki ismeret. Mindez nem az a tökéletes és hibátlan szerszám képesség többé, amilyennek Isten a teremtéskor akarta. Mélységesen befolyásolja a rossz, a bűn, az önközpontúság leküzdhetetlen hajlama. Ilyen az ember, és ilyen belső adottságokkal már hogy is merne bízni önmagában? Nem lehet. Istenben bízni, önmagamban, tudnilik önközpontú énemben pedig nem bízni, ez a hit. Ahogy az ember egyre jobban megismeri Istent, akkor tapasztalja is, hogy milyen, és belátja, hogy ő benne valóban bízhat. Van itt egy nagyon érdekes párhuzam. A 90. Zsoltár nagyon híres Szenci Molnár Albert féle fordítása így kezdődik. Te benned, vagyis Istenben, bíztunk elejétől fogva.
ezzel perel, ezt fordítja visszájára, persze tudatosan, József Attila a Kész a leltár című verse elején, ahol így mondja, magamban bíztam, elejétől fogva. Ugye? De miért? Tudjuk, hová vezetette ez a költő életében. Amit elmond a versben magáról, meg amit egyébként tudunk az életéről, egyáltalán nem indokolja ezt a magabízást. Csupa csőd, sikertelenség, kisszerűség, kudarc. Pál megoldása a Galata levélben tehát az, hogy Jézus Krisztusban való hit, bizalom, ráhagyatkozás az, ami az embert igazzá, és következésképpen boldoggá teszi. Na de miért? A Máriától született kisdednek Máté evangélium második fejezet 21-es verse szerint Isten parancsára adták a Jézus nevet. E név Jehósua azt jelenti Isten a szabadító. Ezzel a címmel, a szabadító címmel azonosították Jézust, mert ő az, akiben Isten megszabadítja népét bűneiből. De miért fontos annyira megszabadulni a bűntől? Azért, mert a bűn, mint önközpontuság, halálba, az örök halálba, a kárhozat poklába vezet. A bűn zsoldja halál, így a Szentírás. A bűn és a halál olyan eltéphetetlenül szoros kötelékekkel függ össze, hogy Pál apostol egyenesen törvényről beszél, törvényszerűségről. A bűn halál, bűn, nyíl, halál, törvényről beszél, hogy ez törvény. Római levél 8. fejezet 2. verse, azt mondja Pál. A Krisztus Jézusban való élet lelki törvénye megszabadított a bűn halál törvénytől. Szóval ez törvény. Nem lehet megváltoztatni ezt az összefüggést, nem lehet eltörölni. Ugyanúgy, ahogy a természeti törvényeket sem. Ez az, amit Isten meg nem akar, hogy érvényesüljön, hogy egyetlen ember is a bűnei miatt meghaljon örökre. A bűntől kell tehát mindenáron megszabadítani az embert, és ez volt az a cél, amiért Isten elküldte a fiát emberként az emberek közé. És ez az egész Biblia lényege. És nem csak ám az új szövetségé, az egész Biblia. János evangélium 3. fejezet 16-os. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jehósua, Jézus, és csak ő a szabadító, aki képes ettől a bűnhalál törvénytől megszabadítani azt, aki valóban akarja ezt és kéri.

0: Amikor Pál apostol a Jézus Krisztusban való hitről beszél, pontosan úgy érti, hogy az ember elfogadja Jézust a személyes, legszemélyesebb megváltójának, a sajátjának, a bűnből, a szabadítójának a bűnből. És ez az, ami hát lassan-lassan, vagy nem is olyan lassan elhal a mai kereszténységben, amelyet immár régóta befolyásol a fölvilágosodás, a materializmus és a racionalizmus eszméje. Hogyha megkérdeznénk a magukat keresztényeknek, Krisztushoz tartozóknak valló embereket, akkor jelentős részük azt mondaná, hogy Jézus egy nagyszerű, csodálatos ember volt, erkölcsi példakép minden korban, meg messiás, jelentsen ez akármit, és így tovább, ilyeneket hallanánk, de hogy személyesen az én szabadítóm, ezt sokkal kevesebben vallják, kevesen, ma is, vagy talán még inkább olyasmi a helyzet, mint 100 évvel ezelőtt, amikor a 20. század elején Reményik Sándor írta az Elkéstetek című versét. Egy részlet belőle. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, és soha semmi mást. Így tehát Reményik Sándor, hogy Jézus erkölcsi példakép. És ennyi. A többi esztelenség vagy komédia. Na szóval ez döbbenetes. Az ilyen hit, na az nem szabadít meg a bűntől. És erőt sem ad az igaz élethez. Persze azt, hogy ő Isten fia, és megtestesült, és emberré lett. Csak ugyan nehéz elhinni, belátom. Akik hiszik és vallják, azok nagy része is úgy könnyíti meg a dolgot, hogy úgy érti, hogy Krisztus embersége aféle álruha volt, melyet ideiglenesen felöltött, de emberléte alatt tulajdonképpen egy percig sem forgott veszélyben, mivel Isten is volt, nem szenvedett igazán, nem is halt meg igazán, egy szóval a földi élet vállalásával igazából Jézus nem kockáztatott semmit. De ha így lenne, akkor az a többször ismételt felszólítása Jézusnak, hogy jöjj és kövess engem, hogy én, aki a földön itt szenvedek, félek, meghalok, kockáztatok, hogy én kövessem őt, ezt mondani nekem, ez esztelenség, értelmetlenség, ha Jézus nem volt teljesen ember, de nem. Ő teljes ember volt, valóságos, és nem pedig álruhás emberré lett. Ezért is kellett földi anyától, Máriától születnie, hogy valóságos ember legyen. Együtt az ember bűnben megromlott genetikai adottságaival, hogy pontosan oda jöjjön le, abba a mélységbe, ahol mi vagyunk, a mi egzisztenciális helyzetünkbe. Ezért lett valóságos emberré, és azért, hogy megmutassa, így emberként is le lehet győzni a rosszat. De egyedül nem, csak Istennel egyesülve, szövetségben lehet ezt. Ő benne Jézusban is épp úgy megvolt a hajlam, vagy fogékonyság, hogy önmagának kedvezzen, mint mindenkiben. Hiszen a zsidó levél szerint, és ez nagyon fontos, hogy mindenben kísértést szenvedett, mint mi. Olykor félt is a ráváró feladattól. A Gecsemáni kertben, halálfélelmében véres könnyeket sírt, imádkozott Istenhez, hogy vegye el tőle a szenvedés kelyhét. De amikor ezután megerősödött abban, hogy igen, meg kell tennie, életét kell adnia az emberért, akkor nem kétségeskedett többé, hanem zokszó nélkül ment a maga útján. Jézus az ószövetségi proféciákból pontosan ismerte, milyen sors vár rá, és erről földi élete vége felé háromszor is beszélt világosan, hogy a zsidó vezetők pogányok kezére adják, keresztre feszítik és meghal, de harmadnapra feltámad. Miért? Miért kellett így lennie? Miért halt meg Jézus? Pál apostol, megint, a római levél 3. fejezet 25-26-os versében azt mondja, hogy a korábban elkövetett bűnök elengedése miatt, és a jelenbeli meg a jövőbeli bűnök megbocsátásáért kellett meghalnia. Hiszen látjuk, az ószövetségi kor embereinek bűneit Isten gyakran elengedte, megbocsájtotta, ha kérték. Az, hogy ezekért nem ők vették el büntetésüket, mutatja Isten irgalmát, ugyanakkor ellentétesnek látszik igazságosságával, de nem az, mert ezekért a büntetlen maradt bűnökért viselte Jézus visszamenőleg a büntetést, Ádámtól kezdve, a halált, sőt a kárhozatot, a múltbeli, meg az eztán elkövetett és még elkövetendő bűnökért. Mert hát csak így tehetett eleget Isten igazságosságának, és csak így maradhatott Isten irgalmas és igazságos egyszerre. A bűnösök irgalmat kapnak bűneikre, ha kérik, a fiú pedig Isten igazságosságának tett eleget a bűnök elhordozásával, kereszthalálával. A Biblia éles különbséget tesz a bűnös ember és a bűn között. Nagyon éleset. A bűnös irgalmat nyer, de maga a bűn, az nem maradhat büntetlen. Ezt nem engedi Isten igazságossága. Isten nem tűrheti el a bűnt, nem tűrheti el az ember érdekében, mert a bűn halálba vezetne. Istennek pedig az a célja, hogy az embernek élete legyen, és pedig bőségben legyen. Márpedig ez nem valósulhatna meg akkor, ha a bűnös maga viselné bűnének valóban teljesen igazságos büntetését. Mert akkor meghalna, örök halálra, kárhozatra jutna. Ezt meg Isten nem akarta. Ezért kellett a büntetést az ember helyett Jézusnak viselnie, holott ő maga büntelen volt. Ezt az áldozatot csak olyan valaki hozhatta meg, akiben nem csupán végtelenül nagy szeretet volt az ember iránt, hanem aki képes volt, és most ez a lényeg, kérem, képes volt ezt az áldozatot teljesen önkéntesen meghozni. És ilyen egyetlen volt a történelemben az ember Jézus. Jézus kereszthalálának nagyságát nem elsősorban az adja, hogy alantas és fájdalmas halálnemmel kereszten halt meg, hanem az önkéntesség. Ez nagyon-nagyon fontos. Jézus maga mondja, hogy ő önként hal meg. János evangélium 10. fejezet 17-18 azt mondja, életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Önként. No, mi az, hogy önkéntes halál? A halál a bűnnel, a bűn miatt lépett be a világba. Mivel a bűn mindenkit érint, ezért senki nem tud egészen önként meghalni. Senki nem képes szabadon dönteni arról, hogy végül is odaadja az életét, vagy sem. Lévén a halál sorsa neki. Sorsa Ádám után mindenkinek. Mindenki részese az áteredő bűnnek, és meg kell halnia, és nincs választása, nincs. Választása legfeljebb abban van, hogy nem 100 évesen, hanem esetleg fiatalon, nem ágyban párnák közt, hanem kereszten, mágián vagy kardáltal. Ők a vértanúk, és ez óriási dolog. De még a vértanúk sem teljességgel önként haltak meg, olyan értelemben, hogy amikor az életüket odaadták hitükért, azt adták oda, amit mindenképpen úgy is elveszítettek volna valamikor, mondja, nem én mondom, hanem a Canterbury Szent Anselm, az egyház tanító mondja. Önként, teljesen, egészen, abszolút önként a világtörténelemben egyetlen ember adta oda az életét, Jézus, aki nem a maga bűntartozását rótta le a halállal, hanem a többi emberét. Ezért rajta kívül nincs ember, aki kimondhatná, hogy életemet magam adom oda, mert van hatalmam, vagyis képes vagyok odaadni. Ilyen képessége nincs másnak. Nincs senki, aki a szó komoly, szoros értelmében teljesen önként halna meg. Jézus úgy választja sorsául a halált, hogy az neki nem a léthelyzete, mint mi nekünk. Ő azt választja önként, és ezért van halálának megváltó értéke. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
1: Múlt és jelen. Dér Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
1: Tizennyolc óra. Jó napot kívánok! Híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Az államfő választásról, a diákhitelről és a Tisza kormány sportfinanszírozási terveiről is kérdezték a miniszterelnököt a Reddit közösségi oldalán. A köztársasági elnök választással kapcsolatos kérdésre Magyar Péter azt válaszolta, szerette mindenkit bevonni az alkotmányozásba, ezért a nép általi államfő választást támogatja. Beszámolt arról is, hogy dolgoznak a szociális munkások bérrendezésén és a diákhitel kamatának csökkentésén. A sportfinanszírozást átláthatóvá és ellenőrizhetővé teszik. A területre fordított támogatások összege nem csökken, jelezte a kormányfő, aki megerősítette azt is, hogy nem tervezik a határon túli magyarság szavazati jogának megszüntetését. Liturgikus munkatársak képzése indul ősszel a Veszprémi Főegyház megyében, írja a Magyar Kurír. Az október 9-én kezdődő képzésre augusztus 15-ig jelentkezhetnek a plébániákon szolgáló 30 és 55 év közötti laikus férfiak. A képzés célja, hogy a résztvevők jobban megismerjék a Szentírást, a liturgiát, az egyház működését, a Veszprémi Főegyház megye sajátosságait és a közösség liturgikus szolgálatának lehetőségeit. 5 évig tart a vatikáni Raffaello lodzsák restaurálása. A Vatikán News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézer technológiával végzik. A munkálatok várhatóan 5 évig tartanak. Stagnált Horvátország turista forgalma az idei első fél évben. A horvát turisztikai közösség hétfőn az e-vizitor rendszer adatai alapján közölte, január és június között 7,6 millió turista érkezett az országba, akik 29,5 millió vendégészakát töltöttek el, akár csak 1 évvel korábban. Júniusban ugyan visszaesett a forgalom, de július első napjaiban ismét nőtt a turisták száma. A magyar vendégforgalom lényegében változatlan maradt. Új fejezetet nyithat a drónhadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kinburn fölnyelven. A katonai közé szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. Az akció a hadviselés új irányát mutathatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Hazánk időjárásáról. Este nagyrészt kiderül, az ég keleten maradhatnak felhősebb körzetek. Csapadék nem várható, a szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. A teljességünk felé. A szerkesztő Gerbe Janita.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lánszky Rékát, illetve dr. Martos Levente Balást. Lánszky Réka szociális munkás, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens, Martos Levente Balázs pedig teológus, lelkipásztor, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens. Ami miatt kértem, hogy beszélgessünk, az egy 120 órás önismereti csoport indítása, amit szeptembertől indítotok. Az a címe, hogy érkezz meg a saját történetedbe, és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd. Tulajdonképpen mi is a pszichodráma? Miért ezt a módot választottátok?
1: Hát ez a legnehezebb kérdés, amit föltehettél, mert hogy a pszichodráma az egy nagyon cselekvő műfaj. Tehát, hogy ott pont nem a verbalitásra épülünk, és most kénytelenek vagyunk arra hagyatkozni. Egy tipikus pszichodráma alkalom az nagyjából úgy néz ki, hogy mindenki megérkezik valahogy vezetőként, így akkor rámelegítjük a csapatot a közös munkára.
2: Ilyenkor elő szoktunk venni egy nagy hősugárzót, és azzal elkezdjük
0: mindenkit
2: egy nagyon-nagyon
1: bemelegíteni. Nyáron.
2: Különösen nyáron, igen. Aztán akkor utána még egy-két ilyen bemelegítő gyakorlat, hogy törzskörzés, válkörzés, torna gyakorlat, amivel így megmozgatjuk őket. És amikor már látjuk, hogy jó piros az arcuk, akkor már jó a dolog. De rosszul mondom?
1: Most kizökkentem.
0: Egyébként volt már itt olyan vendégem, akik a művészetet szakították meg mozgással, úgyhogy mindenre vevők vagyunk. Tehát bemelegítéssel kezdünk, ugye ráhangolódás, egy ilyen hogy vagy kör, olyasféle?
1: Hát olyan is van, de nem rögtön azzal kezdünk, de erről nem árulhatok el többet, mert akkor az már spoilerezés lenne. Meg egyébként mindig a csoport aktuális helyzetére kell, hogy ráíródjon az a játék is, ami az elején van, és akkor igen, szokott lenni egy ilyen
2: bejelentkező kör,
1: köszönöm, amikor mindenki elmondja, hogy mivel jött, mivel dolgozott akár önismeretileg az elmúlt időszakban, milyen kérdései vannak, és akkor van ennek egy nagyon ügyes folyamata annak, hogy hogyan választódik ki az, akinek a témájával aztán a csoport foglalkozni fog. Ezt úgy szokták mondani, hogy a csoport bölcsessége dönti el, hogy mi lesz az a téma, de nyilván benne van az egyén is, tehát az ő akarata is, hogy ő ezzel akar játszani, akar dolgozni, és utána elindul maga a, úgy hívják ezt, hogy protagonista játék.
2: Igen, tehát a pszichodráma az tulajdonképpen arra irányul, egy olyan fajta, hát ilyen komoly játék, amelyikben a résztvevőknek a történeteit hozzuk elő, tehát nem arról van szó, hogy van egy eleve adott történet, amiket meg akarunk jeleníteni. Tehát nagyon gyakran azt képzelik el, akik a pszichodrámáról hallanak, hogy dráma, játék, hát akkor itt most valamit elő kell adni. De itt nem az előadásról van szó, hanem sokkal inkább a megélésről. Tehát a saját történetnek a megélését segíti elő tulajdonképpen a mozgás is, mindaz, amiről akár eddig is beszéltünk. Ez a bizonyos rámelegedés, ez inkább azt a fajta érzelmi ráhangolódást jelenti, amivel valaki, amikor megérkezik a csapat, akkor általában mindenkinek a feje, meg a gondolata, meg az érzelme mindenfelé van, és akkor ez a ráhangolódás, ez egyrészt a csapatnak az összetalálkozását, másrészt azt a fajta bátorságot, meg belső hangoltságot segít, hogy legyen kedve a saját történetét így előhozni. És valóban a protagonista játék azt jelenti, hogy valakinek a személyes története áll a középpontba, amiben a többiek is be tudnak kapcsolódni, illetve van, amikor csoportjáték van, amiben nem emelkedik ki valakinek ez a személyes élethelyzete, vagy megélése, vagy régi, vagy mostani tapasztalata, hanem tulajdonképpen az egész csapatnak a közös dinamikáját sikerül így elővenni.
0: Egy alkalomkor egy történet, egy főszereplő?
1: Hát, hogyha egész napos pszichodrámáról van szó, akkor általában van idő kettőre. Ugye ez csoportfüggő, van, akik este tartanak csoportot, ott nyilván egy. A mi csoportunk az egész napos csoport lesz, úgyhogy így várhatóan többnyire két történettel fogunk dolgozni.
2: Illetve az is, hogy mondjam, talán előtérbe kerül, hogy tehát a verbalitás, az, hogy elmesélünk egymásnak dolgokat, az már nagyon gyakran egy csoportban nagy bizalmat feltételez. Én nem tudom, a ti csoportotokban a régebbiben hogyan volt, a miénkben előfordult, hogy már a bejelentkezőkor olyan hosszú akart lenni, mert mindenki mondta az életét, mondta mindenféle történetét. Tehát mondjuk a pszichodrámát azért is választottuk szerintem, és én biztosan azért is választottam, mert egy ilyen nagy közös bizalmat és az abból fakadó erőt, azt nagyon meg lehet benne tapasztalni egy idő után mindenképpen az első alkalmaknak, talán a félelme, meg egyebek után. És akkor ehhez az is hozzá tartozik, hogy az ügyes vezetők, mint amilyenek hát majd mi egyre inkább reméljük, hogy leszünk, az ügyes vezetők gyakran hát többféle módon segítik a csoport tagjait, hogy ez a bizonyos rámelegedés ez jól meg tudjon történni. Tehát a bemelegítő játékok sokféleségével, vagy olykor kreatív feladatokkal, mindenféle olyan dologgal, amit most nem fogok néven nevezni, mert elijednek tőle a résztvevők, de hogy egy kicsit arról van szó, hogy ki is lépünk a komfortzónából, de meg ugyanakkor elkezdjük azt a fajta spontaneitást egy kicsit megtapasztalni, ami a pszichodrámának a nagy elméleti megalapozó Jákob Lévi Moreno szerint igazából az egésznek az egyik ilyen leglényegesebb pontja.
1: És ez szintén nagyon fontos, hogy aki önismerettel foglalkozik, azért az tipikusan hajlamos egy kicsit úgy fejben maradni, és ilyen mondjuk analitikusan megközelíteni, és én magam is tapasztaltam, hogy sokszor csak így forgok körbe-körbe ugyanazok körül a kérdések körül, és nem találom a megoldást, a kapaszkodót, és a pszichodráma az sokkal több ennél, tehát több felé visz, az egész testünket is beleviszi hát a mozgással, a cselekvéssel, nem csak ülünk és beszélgetünk, nem ennyi történik, hanem az egész lényünk részt vesz benne, és ez segít abban, hogy valóban megérkezzen az a megélés, amire ott szükségünk van, tehát nem marad egy ilyen intellektuális szinten.
3: Vezetőként, amikor meghirdettek egy csoportot, most, amikor meghirdettétek a csoportot, akkor ugye az volt az egyetlen kikötés, ahogy láttam, hogy ne legyen túl közeli ismerős. Egyrészt ennek mi az oka, másrészt homogén vagy heterogén ilyenkor egy csoport, és a harmadik kérdés, hogy ilyenkor van egy személyes elbeszélgetés, mielőtt elkezdődik ez a folyamat. Erre miért van szükség?
1: Hát arra azért van szükség, hogy ne legyen valaki túl közeli ismerős, hogy, hát egyrészt, hogy mi ne vonódjunk be túlságosan abba a történetbe. Tehát simán előfordulhatna az, hogy mivel én ismerem mondjuk az adott személynek a hátterét, az előéletét, és érzelmileg kapcsolódom hozzá, mert van mondjuk egy barátság köztünk, volt ilyen jelentkező, aki végül is nem fog jönni ebbe a csoportba pont emiatt, így nem fogom tudni őt segíteni. Tehát vezetőként kell, hogy tartsak egy nagyon egészséges távolságot, ez egyébként egy közelség is egyben, tehát a vezető nagyon empatikus segítő módon van jelen ebben, de ahhoz, hogy meg tudja tartani a csoporttagokat, ahhoz tisztának kell maradni a fejének, az érzéseinek vele kapcsolatban.
2: Ugye a pszichodráma tulajdonképpen egy önismereti, illetve terápiás módszer. Mi nem vagyunk terapeuták, a pszichodrámának van kifejezetten terápiás megélése és formája is. Mi önismereti csoportot hirdettünk meg, de ilyenkor is valóban előfordulhat az, hogy olyan helyzet alakul ki, amelyik nagyon nagy bizalmat feltételez igazából a résztvevő részéről, ugye ebbe a csoportnak együtt kell megérkeznie, nekünk ebbe, mint vezetőknek kísérni és segíteni kell őket, illetve hát annyira tudnak mélyre menni, amennyire ebbe mi is tudunk nekik segíteni. Tehát vagy az is előfordulhat, hogy a már korábbi kapcsolat miatt valami minket eleve blokkol, tehát hogy tegyük fel, hogy én ismerem az illetőnek az előtörténetét, és van egy elképzelésem, hogy neki merre kéne mennie, de ő ott azt nem akarja. Most ebből ki tud alakulni egy olyan diszonancia, ami nem jó. Most az is előfordulhat, hogy az én életemben van valami, amire az, amit ő csinál, nagyon emlékeztet. Ha én nem tudom ezt a határt tartani, akkor nem fogok tudni neki jól segíteni. Az egyik apró könyvben azt hiszem úgy olvastam, hogy egy ilyen belső Szokratészként kell ott mellette jelen lennünk, tehát egy ilyen nagyon objektív, nagyon nyugodt, nagyon világos és szerető segítőként kell mellette lennünk. Na most, hogyha én Szokratészból átmegyek kis Balázsba, az annak lehetnek előnyes oldala is, de tulajdonképpen hosszabb távon nem lesz jó. Tehát ezért kell ezt a fajta empatikus, tehát beleérző, de ugyanakkor meg hát mégiscsak objektivitást is megtapasztaló hozzáállás valahogy megőriznünk. Én attól tartok, hogy mi majd egymás fogjuk nézni, és akkor én, hogyha azt látom, hogy Rékának ez most nehéz, akkor megpróbálok így majd így objektíven jelen lenni, és szerintem neki is lesz ilyesmire bőven alkalma.
1: Egyébként ezért van két vezető egy minden pszichodráma csoportnál, mert szükséges is egymás támogatása ilyenkor. Amiről az előbb Balázs meséltetek, mondjuk ilyen áttétel, viszont áttétel, ez meg is tud történni amúgy is, akkor is, hogyha nem ismerünk valakit. Tehát akár mondjuk egy vezetőnek is szüksége lehet a kóvezető, ezt így hívják, támogatására, illetve vannak egyéb funkciók is, de például ilyen módon is egymást is kontrolláljuk és támogatjuk közben.
2: És hát ez az, ami a csoportban, mi ketten leszünk ott ebben a helyzetben, de a csoportülések után viszont egy szupervízor lesz az, akivel mi ezekről beszélgetni fogunk, de nagyon bízom abban, hogy sikerül azt is majd tényleg hát a csoportjavára megtenni.
1: Egy ismerkedős beszélgetésre mindig szükség van, tehát hogyha azt látjuk, hogy valaki ide jelentkezik, de valójában nem erre van szüksége, mert ez is előfordulhat, hogy más jellegű terápiás megközelítést kell, hogy javasoljunk inkább valamilyen okból. Vagy például kiderül, hogy jelentkezik egy főnök és egy beosztott tőlünk függetlenül. Az is egy kontraindikáció. Tehát nekünk ezekre rá kell látni, meg kell ismerni a jelentkezőket ahhoz, hogy egy csoport egészet tudjunk alkotni.
3: Nagyon érdekeset mondott az előbb Balázs atya, hogy annyira lesz mély, amennyire a vezető engedi. Ti miket tapasztaltatok meg?
1: Azért még hozzátenném azt is, hogy a protagonistán is múlik, hogy mennyire lesz mi, tehát hogy ő maga mennyire engedi bele magát a dologba. Én nagyon bele szoktam magam engedni. Én nem is emléktem, már azt sem tudom, hol vagyok, hogy mi történt, hogy belekerülök egy másik dimenzióba, ezt nem is tudom másképp mondani. Tehát, de én nálam van még a kontroll, tehát nem kell attól félni, hogy itt elvész a kontroll, csak hogy annyira erős ez a történés, de nyilván addig, ameddig én engedem, és a vezető meg nagyon empatikusan ott áll mondjuk mellettem, és nem hagyja, hogy rosszul érezzem magam abban a szituációban. Tehát, hogy ez ilyen együttműködés, azt hiszem, de ezek ilyen nagyon jó mélységek. Ezek változást és hozó és életet adó mélységek tudnak lenni.
2: Könnyebben mesélek most másnak az élményéről, vagy ilyen harmadik félről. Egyszer úgy esett, hogy egy nagyon közeli emberrel találkoztam, aki egyébként pszichodráma vezető. Mégpedig olyan helyzetben találkoztam, hogy ő éppen egy csoportvezetési alkalom után jött ki. És akkor így elkezdünk beszélgetni, és látom, hogy az utcán ott így feltűnnek még emberek, és látom, hogy az én ismerősöm így nézi őket. És akkor picit úgy ránéztem kérdően, és akkor azt mondja, ja bocs, csak az előbb még ott ültünk a drámán, és ők sírtak. Na most ezt még egyébként akkoriban hallottam ezt a helyzetet, amikor nekem nem volt erről tapasztalatom, de azért egyszer-kétszer én is úgy jól megkönnyeztem már magamat, meg másokat. És egyébként ez nagyon szép, hogy tényleg a protagonistán is nyilvánvalóan hát nagyon sok múlik, illetve hogy az ő játéka, de közben meg azért nagyon szép és bizonyos értelemben szent pillanatokat lehet átélni abban, amikor azt látjuk, akár így jelenlévőként, csoporttagként, hogy a másik mennyire fontos helyzeteket hoz oda, és hogy az életéből milyen fájdalmas, vagy éppen milyen szép helyzeteknek a valóságát ismerhetjük meg. Ez még nekem oda tartozik, hogy miért választom a pszichodrámát. Biztosan lehet sokféle jó utat bejárni, tehát, és egyébként ide nyilvánvaló, hogy az imádságot meg a hitnek sokféle tapasztalatát is oda tenném eminens módon. De hogy a pszichodrámában talán az más, hogy a mindennapi életnek, meg a tulajdonképpen úgy nevezett mindennapi embereknek olyan oldalait lehet megismerni, amelyeket kívülről nem lehet föltárni, illetve amelyekhez néha még egy nagyon mély beszélgetéssel se biztos, hogy el lehet jutni.
1: És még annyit tennék hozzá, hogy ez egy csoport történés, tehát hogy itt nem is csak a protagonistáról, tehát aki a játékot, történetet hozza, nehézséget hozza, meg a vezetőről szól, hanem van egy tükröződés a csoport többi tagja felől, és ez akkor jó, és tipikusan így is szokott működni, hogy ha ez egy támogató, segítő tükröződés, annak a megélése történhet meg, hogy nem vagyok ebben egyedül. Nagyon nehéz most, vagy nagyon nehéz X dolognak a megélése, De sokan átélték már ezt, sokan átélik, és itt vannak, és támogatnak, és együtt vagyunk. Tehát, hogy ez egy csoporttörténés.
3: Igen, egyébként éppen a csoportra is el akartam kérdezni, mert hogy mivel én sem ismerem ezt a folyamatot, és csak így az elmondásotokból próbálom elképzelni, és mondtátok is, hogy ez terápiás módszer is, és úgy ugye nyilván van olyan terápiás, amikor a terapeuta egy valakivel foglalkozik, és beszélgetnek. És itt pedig csoport dinamika, ahogy többször is említettétek, meg a csoport titoktartás nyilván, hát hogy ami ott van, az ne menjen ki, hanem az ott maradjon, de ugyanakkor pedig kezdjen el munkálkodni, ahogy Réka olyan szépen mondta, hogy nagyon nagy mélységekre tud menni egy-egy ilyen alkalom. Hogyha ilyen szlogennel kéne meggyőzni valakit, hogy miért ezt az utat választani, nyilván mindenki azt fogja választani, ami a saját személyiségéhez közelebb áll. De hogy miért nyisson esetleg, vagy miért ne legyen annyira elutasító adott esetben, vagy miért próbálja meg azt, hogy csoporttal dolgozzon?
2: Én gondolom, hogy azoknak az életében, akik úgy érzik, hogy félniük kell a pszichológia bármely válfajától, néha olyasfajta képzetek is felmerülhetnek, hogy ők betegek, vagy nem normálisak, vagy egyszerűen kritikán aluli az, hogy őnekik ilyen kérdéseik vagy problémáik vannak. Most a pszichodráma, legalábbis mint önismereti csoport, egész biztosan olyan emberekkel fogja őket összehozni, akiknek nem kritikán aluli az élete, akiknek, tehát én szerintem mi inkább olyanokkal találkozunk, legalábbis ez a benyomásom és sejtésem, akiknek az élete elég normális élet, és mégis úgy érzik, hogy szívesen tennének valamit magukért, vagy lenne hely az életükben még alakulásnak, még vannak kérdéseik. Nyilván egy nagyon fontos pont, hogy az ember elkezdi bevallani, hogy neki még vannak kérdései. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem tud úgy megélni, ahogyan szeretne, vagy ahol még úgy egyáltalán az életének a cipőbe meg egy kicsit úgy lötyög a lába, vagy fordítva. Én valami ilyenekre gondolok, hogy a pszichodráma az egy jó terepet ad arra, hogy elkezdjünk így kicsit komolyabban foglalkozni magunkkal, az élettel, másokkal, hogy rácsodálkozzunk, hogy jé, neked is. És akkor a másik, amit mondanék, azt hiszem Anthony D'Amellónek az egyik könyvében van, hogy ja, nem akarsz megváltozni, hát akkor még nem szenvedtél eleget. Tehát gyakran azért igazából akkor kezdünk el segítséget kérni, meg kutatni, amikor úgy elkezd valami nagyon fájni. Lehetnénk ennél okosabbak is, de úgy tűnik, hogy nem szoktunk okosabbak lenni. Tehát, hogy rábeszélni, én nem tudom, hogy tudnék-e bárkit, de arról lehet, hogy érdemes lenne megkérdeznem, hogy te is nem fáj ez neked, vagy nem gondolod, hogy itt van valami, amin még érdemes lenne gondolkodnod?
1: Én is kicsit azt tudom mondani, hogy senkit nem akarnék rábeszélni. Ez egy lehetőség, és hát sokféle terápiás módszer van, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, a személyre szabott, hogy kinek mi válik be. Hát én a pszichodrámát azért szeretem, amit mondtam is, hogy tényleg a csoportban kapunk egy tükröt. Kicsit ilyen József Attilai módon, ez a biztos ismeritek, a hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, és ez egy nagyon megerősítő dolog tud lenni, tehát hatalmas ereje van annak a közösségnek, ami ott létrejön. Egy másféle dinamika alakul ki egy egyéni terápiában, tehát az is jó, tehát ezt mindenki maga tudja eldönteni, hogy neki mire van szüksége, de érdemes kipróbálni.
3: Ez a csoport utána is együtt maradhat egyébként, vagy alakulnak ki mély barátságok utána?
2: Hát
3: ha rátok gondolunk, igen, akkor igen, de...
2: Épp ezt akartam, hogyha valakik még vezetérni is akarnak együtt, akkor biztos. Én azért azt gondolom, hogy nagyon jó csoportok keletkeznek, és aztán elmúlnak. Tehát, hogy azért a pszichodráma olyan értelemben profi dolog is, hogy tényleg egy időre szóló csoportszerződés bizonyos értelemben.
3: Segít az úton.
2: Segít az úton, és utána, hogyha valaki azt így elérte, de szerintem azért sokszor előfordul, hogy jó kapcsolatok születnek belőle.
1: Nekem van olyan barátságom, ami már 10 éve tart, és az első 2 volt pszichodráma csoport, és hetente beszélünk, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni.
2: Olala.
3: Hát akkor ennél jobbrek nem is kell. Mm-hmm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Lánszky Réka pszichodráma asszisztensnek, és dr. Martos Levente Balázs pszichodráma asszisztensnek. Úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a csoporthoz.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is nagyon köszönjük, és én magam részéről szeretném megírni a csoport tagjainak, hogy róluk soha nem fogunk beszélni, de mindig szeretettel gondolunk rájuk, szerintem már most előre is.

0: Antonio Vivaldi E-dur koncertó hegedűre és zenekarra című művének első tétele hangzott el. Előadta Jab Schlöder és a Capella Savaria. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Július 13-a, 18 óra 30 perc van.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket! Főpíreink röviden. Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitas. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak a teljes frontvonal mentén. Gulyás Gergely lemondott a Fidesz frakció vezetői posztjáról, hogy olyan politikus vezethesse a képviselőcsoportot, aki indulhat a következő országgyűlési választáson. A döntést a Fidesz és a KDNP közös frakcióülése után jelentette be hétfőn Gulyás Gergely. A tanácskozáson arról is határoztak, hogy a két párt képviselői távol maradnak az országgyűlés teljes hétfői plenáris ülésétől, vagyis bojkotálják azt. Gulyás Gergely az ülésnapot a Magyar Demokrácia fekete napjának nevezte, mert szerinte a Tisza többsége olyan alaptörvénymódosítást készül elfogadni, amely súlyos határátlépést jelent. Megnyílt a jelentkezés a Déri Népprogram Vitéz László alprogramjára. A Déri Népprogram hétfői MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a 2026-27-es nevelési évben is ingyenes foglalkozások várják az óvodásokat. A kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában ismertesse meg a gyermekeket a magyar néphagyományokkal és a Báb Színház világával. A témanapokon a Báb előadásokat népzene, néptánc és kreatív foglalkozások egészítik ki. A program 2024-es indulása óta 190 településre jutott el, csaknem 8800 óvodás részvételével. További részletek a Déli Népprogram hivatalos honlapján olvashatók. Nem kapta meg a 2026 márciusában beígért elkülönített 10 millió forintos állami támogatást a transzplantációs alapítványa megújított életekért. A források hiánya miatt az idei hagyományos balatoni rehabilitációs táborukat is csak bizonytalan pénzügyi háttérrel tudták megszervezni, mondta el Szalamanov Zsuzsa, az alapítvány elnöke, akit a héten történtben Pécsi Krisztina kérdezett.
3: Minden évben kérünk a minisztériumoktól támogatást.

0: egészségügyi miniszternek és államtitkárnak, hogy nem is azt várjuk, hogy most ebben a pillanatban nézzenek utána és utalják, csak annyit, hogy biztassanak azzal, hogy megnézik és a jogosnak találják, akkor természetesen ki fogják fizetni. Nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb csak kapunk rá választ.
1: Újfajta behálózási trendre figyelmeztet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hétfőn az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
2: A gyermekek online védelmére hívta fel a figyelmet az Internet Hotline, a Nemzeti Nyomozóiroda és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. A szervezetek szerint az idegenekkel történő kapcsolatfelvétel továbbra is komoly kockázatot jelent, miközben az elkövetők módszerei folyamatosan változnak és egyre kifinomultabbá válnak. Az NMHH által működtetett Internet Hotline-hoz nemrég egy új típusú, különösen aggasztó online visszaélési formával kapcsolatos panasz érkezett. A bejelentést egy aggódó szülő tette, miután észlelte, hogy kiskorú gyermeke Snapchaten keresztül kapcsolatba lépett egy olyan nagykorú felhasználóval, aki kiskorúak számára is elérhető, lelki segítő személynek adta ki magát, és ebben a szerepében a férfi néhány nap alatt behálózta a gyermeket, bizalmával súlyosan visszaélt. A három szervezet közös közleményében fontosnak nevezte, hogy a gyermekek az ismert lelkisegélyszolgálatok hivatalos felületein és kommunikációs csatornáin keresztül kérjenek segítséget, ha baj van. Azt tanácsolták a fiataloknak, hogyha valaki azt kéri, hogy a beszélgetéseteket tarts titokban, tekintsd figyelmeztető jelnek, a titok ugyanis mindig az elkövetőnek kedvez. Nem szabad ismeretlenekkel megosztani a személyes adatokat, fényképeket vagy videókat, tették hozzá. Az NMHH a szülőknek azt tanácsolja, hogy érdeklődjenek rendszeresen gyermekük online élményei és kapcsolatai iránt. Ismertessék meg velük az online manipuláció és bizalomszerzés tipikus jeleit, gyanús kapcsolatfelvétel esetén mentsék el az üzeneteket, készítsenek képernyőfotókat, mert azok később bizonyítékként szolgálhatnak. Megjegyezték, hogy az elkövetők gyakran használják az empátia vagy a lelki támogatás látszatát arra, hogy bizonytalan, kiszolgáltatott gyermekek bizalmába férkőzzenek. A tudatosság, a nyílt kommunikáció, a korai jelzések felismerése kulcs szerepet játszik a gyermekek védelmében.
1: Tantermek és higiéniai létesítmények épülhetnek a jelenleg nagyrészt szabad ég alatt tanuló 176 gyermek számára Uganda egyik legszegényebb térségében, közölte a Katolikus Karitas hétfőn az MTI-vel. A segélyszervezet azt írta, hogy új nemzetközi fejlesztési programot indított Karamoja régióban működő Komboni Szent Dániel óvoda és általános iskola támogatására. A Karitas két tanterem és egy alapvető higiéniai létesítmények kialakítását tervezi, és arra kéri a jószándékú embereket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák az ugandai iskola fejlesztését. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV rendkívüli helyzetekben. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn Facebook bejegyzésében közölte, hogy az első utastájékoztatási járművek már szolgálatba álltak. Feladatuk, hogy forgalmi zavar esetén minél gyorsabban a helyszínre érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utasok tájékoztatását. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasúttársaság is hasonló rendszert működtet. Megnövekedett zajhatásra kell számítani hétfőtől csütörtökig több település térségében, mert a Magyar Honvédség Vitéz-Szentgyörgyi Dezső 101-es repülődandár kiképzési repüléseket hajt végre. A dandár tájékoztatása szerint naponta délután 6 és éjfél között lehet hangosabb a repülőgépek zaja Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és több környező település felett. A repülések az éves kiképzési terv részei a piloták felkészültségének fenntartását és a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Aláírásgyűjtést indított december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánítása érdekében a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A december 24-e munkaszüneti nappal nyilvánításáról szóló népszavazás kiírásához szeptember 4-ig 200 000 aláírást kell összegyűjteni, A szakszervezet ezért hív

0: hétfőtől több budapesti helyszínen személyesen is gyűjti a támogatókat. Tájékoztatta az MT-t hétfőn a szakszervezet. Az Egyesült Államok visszaállítja az iráni kikötők blokkádját, jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök a True Social internetes közösségi oldalán közölte, hogy a zárlat értelmében az iráni illetőségű, illetve iráni kikötőbe tartó és onnan elinduló hajókat megállítják. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak a teljes frontvonal mentén. Az elmúlt 24 órában ismét kölcsönös dróncsapások érték a hátországot, miközben Kijevben kormányzati átalakításokra készülnek. Nyíri Kata jelenti.
1: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kormányzati átalakítást készít elő. Az értesülések szerint miniszterelnöknek Szerhi Koreckit, a Naftogáz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját kérte fel. Az államfő szerint az új kabinet legfontosabb feladatai az energetikai rendszer felkészítése a télre, a gazdaság stabilitásának megőrzése és a nemzetközi támogatások hatékony felhasználása lesznek. Emellett Zelenszky újabb 90 nappal meghosszabbítaná a hadi állapotot és az általános mozgósítást. A harctéren továbbra is Kelet-Ukrajna számít a legveszélyesebb térségnek. Az ukrán vezérkar szerint az orosz hadsereg folyamatos támadásokat indít a Donyecki területen, elsősorban Pokrovszk, Liman és Kupjanszk irányában. Az ukrán erők azt állítják, hogy sikerült feltartóztatniuk a támadások jelentős részét, ugyanakkor a frontvonalon változatlanul rendkívül nagy a nyomás. És mindkét fél jelentős drón, tüzérségi és légieszközöket vett be. A háború egyre inkább a hátországban zajló csapásokról is szól. Az ukrán biztonsági szolgálat drónjai az éjszaka folyamán orosz katonai és logisztikai célpontokat támadtak. A közlések szerint járőrhajók, kompok, üzemanyagtárolók, raktárak és más ellátó létesítmények kerültek célkeresztbe, több helyszínen nagy tüzek keletkeztek. A cél az orosz hadsereg ellátási útvonalainak és üzemanyagkészleteinek gyengítése volt.
0: Varsóban létesül az Európai űrügynökség új űrbiztonságra szakosodó központja, jelentették be hétfőn a lengyel fővárosban. Az Európai űrügynökség főigazgatója szerint ez lesz az ügynökség első ilyen intézménye egy új tagállamban. Donald Tusk lengyel miniszterelnök kiemelte, a központ a biztonságot, a válsághelyzetek kezelését és a határvédelmet is segítheti. Lengyelország emellett az ügynökség forrásaiból megépíti első saját űrhajóját is. Romániában újabb kudarc az államfő és a pártelnökök egyeztetésén. Az értesülések szerint immár az államfő sem tartja kizártnak az előrehozott választásokat. Gáspár Sándor tudósít.
2: A hétfő délelőtti bukaresti megbeszéléseken sem született megegyedés stabil parlamenti többségre támaszkodó, nyilván koalíciós kormány létrehozásáról. A megbeszélésen Város Zsámpán Bukcsán, a romániai nemzeti kisebbségek frakciójának vezetője, illetve Kelemen Hunor, RMDS elnök elsőként kértek szót, amelyben az uniós alapok elérése érdekében kérték a megegyedést, amivel a szociáldemokraták, a liberálisok, meg a Románia megmentéseért kardoskodó USR mind egyetértett, ha az ő feltételeik alapján születik megegyedés, mert hogy kompromisszumot egyikük sem köthet. Az íre a pontot Sorin Grindeanu PSD elnök tette föl, bejelentvén, miszerint ők ellenzékben vannak, tehát még azokat a törvényeket sem fogják megszavazni, amelyek a brüsszeli pénzek lehívására vonatkoznak, ha Bolozsánék előterjesztésében kerülnek a parlament elé. Különben is Ilie Bolozsán mondjon le ügyvivő miniszterelnöki tisztségéről. Az államfő Nikus Ordán továbbra is elutasítja, hogy miniszterelnöki megbízást adjon akár Sorin Grindeanunak, akár Siegfried Muresánnak a szükséges egységes támogatás hiányára hivatkozva. A G4 média hírportál értesülése szerint az államfő most már nem zárja ki az előrehozott parlamenti választások lehetőségét. A pártok közül az AUR már a kormánybuktatáskor bejelentette, hogy erre számít, de már a liberálisok és az USR is számol az előrehozott választások lehetőségével. Az államfő tanácsosa Eugene Tomák jelentette be a megbeszélések után, hogy Nikus Ordán államfőnek a munkaprogramjában nem szerepel nyilatkozat vagy sajtótájékoztató a megbeszélésekről. még a múlt héten Ankarában a NATO csúcstalálkozó alkalmából nyilatkozta, hogy a kormányválság megoldása a politikai pártok feladata. Az elemzők szerint előrehozott választásokra Romániában leghamarabb ősszel kerülhet sor.
0: Elfogadhatatlannak nevezte a gázai humanitárius műveletek akadályozását az ENSZ palesztin területekért felelős koordinátor helyettese. Raniz Alagbarov közleményében azt írta, a Hamászhoz tartozó fegyveresek veszélybe sodorták a segélymunkásokat, megfélemlítették az élelmiszersegélyeket szállító dolgozókat, és akadályozták az életmentő segítségnyújtást. Az ENSZ szerint a fegyveresek betörtek egy élelmiszerosztó pontra, és az ENSZ világélelmezési programjának egyik raktárába is. A koordinátor a humanitárius műveletek függetlenségének tiszteletben tartását sürgette, írja az MTI.
3: Kárpát-medencei sajtófigyelő. A kalotaszegi magyar napokat a hétvégén rendezték meg a tájegység központjában Bánfi Hunyadon, a Barcsai kertben. A krónika beszámolója szerint akárcsak a korábbi években, az esemény leglátványosabb és legkiemelkedőbb eseménye idén is a vasárnapi népviseleti mustra volt, amelyen a népművészetéről híres erdélyi kistérség több tucat településének lakosai öltötték magukra a színpompás népviseletet. A díszes menet zeneszó kíséretében vonult a református templomtól a Barcsai kertbe, ahol a délután folyamán a néprajzi régió falvainak népdalait, táncrendjét is bemutatták. A kalotaszegi falvak hagyományőrző együtteseinek fellépése, templom és toronylátogatás, Kalotaszegről elszármazottak részvételével zajló kerekasztalbeszélgetés, operett előadás és koncert szerepelt a programban. Búzás Fekete Mária főszervező, Kolozs megyei alprefektus köszöntő beszédében Kalotaszeg rendkívüli kulturális örökségére hívta fel a figyelmet, megköszönve az elődöknek a kincset, amit megőriztek és utódaikra hagytak. Köszönetet mondott azoknak is, akik felismerték ennek értékét, kutatták és megismertették a világgal, valamint megköszönte a falvak és Bánfi Hunyad magyarságának a részvételt. Pusztító szárasság, súlyos ivóvíz hiány fenyegeti Szlovákiát. Erről ír az Új Szó. Az ország több településén korlátozták az ivóvíz felhasználást, és szakértők szerint a helyzet várhatóan tovább romlik, ha nem hajtanak végre átfogó változtatásokat a vízgazdálkodásban. A lap megszólaltatja Mihály Krávcsik hidrológust, aki úgy véli, a probléma nem egyedi jelenség, hanem a hosszú évek óta tartó, rendkívül kedvezőtlen folyamatok következménye. A szakember szerint Szlovákia eddig nem fordított kellő figyelmet arra, hogy a vízkészletek fenntartása szorosan összefügg a csapadék körforgásával. Úgy véli, a lehulló esővíz jelentős részét csatornarendszereken keresztül gyorsan elvezetik, így az a tengerbe jut, ahelyett, hogy helyben a talajba szivárogna és utánpótlásként feltölteni a felszín alatti vízkészleteket. Krávcsik szerint ennek következménye a talajvízszín csökkenése, a kutak kiszáradása, a táj kiszáradása és felmelegedése. Állítása szerint minden nagyobb esőzéskor jelentős mennyiségű víz hagyja el az országot, ami akadályozza a felszín alatti vízkészletek természetes utánpótlását. Hozzátette azt is, hogy a szakemberek már mintegy 25 éve figyelmeztetnek ezekre a problémákra. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Este nagyrészt kiderül az ég, keleten azonban maradhatnak felhősebb körzetek. Emellett nyugat felől fátyol felhők is érkeznek, csapadék általában nem várható. De északkeleten nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A szél mindenütt mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 12 és 19 fok között alakul. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. Főpírenk még egyszer, röviden. Iskolát épít Ugandában a katolikus Karitász. Új készenléti járművekkel segíti az utasokat a MÁV. Ukrajnában továbbra is nagy intenzitású harcok zajlanak a teljes frontvonal mentén. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Útidéző Iványi Balást hallják.
4: 2026. július 13-a van hétfő. Isten éltesse Jenő nevű hallgatóinkat. A Jenő egy honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé. Török eredetű, jelentése bizalmas, tanácsadó, miniszter. A 19. században mesterségesen azonosították az Eugén névvel. Július 13-án ünnepli az egyház Szent Henrik császárt. A 11. század elején uralkodó német-római császár és bajorherceg támogatta az egyház megújulását, kolostorokat alapított, és jelentős szerepet játszott a kereszténység közép-európai megerősödésében. Feleségével, Szent Kunigundával együtt a keresztény uralkodó eszményének egyik legismertebb alakja lett. Krisztus előtt 100-ban, július 13-án született Julius Cézár, római hadvezér, politikus és író, az ókori Róma legismertebb alakja. A galliai hadjáratok során hatalmas területeket hódított meg a Római Köztársaság számára, majd a polgárháborúban legyőzte politikai ellenfeleit. Krisztus előtt 49-ben átkelt a Rubikon folyón, amellyel visszafordíthatatlanul megváltoztatta a római történelem menetét. Bár diktátorrá választották, uralma rövid ideig tartott, Krisztus előtt 44-ben összeesküvők meggyilkolták a szenátus ülésén. Öröksége azonban évszázadokon át meghatározta Európa történelmét. 1793. július 13-án saját párizsi otthonában fürdés közben gyilkolták meg Jean-Paul Marat francia forradalmárt. A merényletet Charlotte Corday követte el, aki a mérsékeltebb zsirondisták híveként a forradalmi terror egyik fő felelősét látta Marat személyében. A svájci származású Marat eredetileg orvos, természettudós és filozófus volt, a forradalom idején azonban a radikális jakobinus politika egyik legismertebb alakjává vált. Halálát Jacques-Louis David híres festménye is megörökítette. 1849. július 13-án, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc utolsó heteiben Hajnau Táborszer nagy osztrák császári hadereje bevonult a Görgei Artúr által kiürített Budára. Ugyanezen a napon Pestet az orosz cári csapatok szállták meg. A két főváros elvesztése jelezte, hogy az osztrák és az orosz hadsereg együttes túlerejével szemben a magyar honvédség helyzete egyre reménytelenebbé vált. 1930. július 13-án megkezdődött a labdarúgás történetének első világbajnoksága Uruguayban. A tornán 13 válogatott vett részt, közülük mindössze 4 érkezett Európából. A hosszú tengeri utazás és a téli dél-amerikai időjárás sok csapatot visszatartott a részvételtől. A torna végén a házigazda Uruguay szerezte meg a világbajnoki címet, miután a döntőben 4-2-re legyőzte Argentínát a Montevideói Centenario stadionban. 1931. július 13-án a magyar kormány 3 napos bankzárlatot rendelt el és befagyasztotta a bankszámlákat. A rendkívüli intézkedések célja a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése volt a világgazdasági válság idején. A korlátozásokat később többször meghosszabbították és bevezették a kötött devizagazdálkodást is. Ezek az intézkedések is jól mutatták, hogy a nemzetközi gazdasági válság hatásai Magyarországot is súlyosan érintették. 1988. július 13-án hunyt el Gobbi Hilda, Kossuth Díjas színművésznő, a magyar színházi élet egyik meghatározó alakja. Olyan emlékezetes filmekben szerepelt, mint az Aranyember, az Elektra, az Édes Anna vagy a Tanár úr kérem. Művészi munkája mellett sokat tett a színészek szociális helyzetének javításáért, részt vett a Jászai Mari színész otthon létrehozásában, és jelentős szerepe volt a Bajor Gizi Emlékmúzeum megszervezésében is. Nem csak kiváló színészként, hanem a magyar kulturális élet egyik nagy szervező egyéniségeként is emlékeznek rá. Végül 2015. július 13-án Mórahalom külterületén a Magyar Honvédség műszaki alakulatainak közreműködésével megkezdődött az ideiglenes műszaki határzár építése a magyar-szerb határszakaszon. A lépést a 2015-ös európai migrációs válság indokolta, mivel abban az évben több százezer migráns érkezett a nyugat-balkáni útvonalon keresztül Európába. Az év végére a teljes magyar-szerb határszakaszon elkészült a kerítésrendszer.
0: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

az Édes Máli trió muzsikát. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafűzért imádkozunk. Kérjük, imádkozzanak velünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az első tizedben imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A második tizedben imádkozzunk a rózsafűzélima napi végzésének ajándékáért, a megszentelt életűeknél és minden családban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Elzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben imádkozzunk mindazokért, akik Jézust nem vallják megváltó Istenüknek.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobb jobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk a békéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben imádkozzunk mindazokért, akik szenvednek.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom
0: szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk, a szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Július 19-én Berdicsívbe, Ukrajna nemzeti kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek, írja a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latinitusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitás közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi Egység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, bábelőadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. 5 évig tart a vatikáni Raffaello loggiák restaurálása. A Vatikán News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézertechnológiával végzik.

0: 23-áig tart. A legtöbb hullócsillag pedig várhatóan augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka lesz látható. A megfigyeléshez érdemes a fény szennyezéstől távoli helyet választani, és időt hagyni arra, hogy a szem alkalmazkodjon a sötétséghez. Hazánk időjárásáról. Este nagyrészt kiderül az ég, keleten maradnak felhősebb körzetek, nyugat felől fátyol felhők is érkeznek, csapadék nem várható. A szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
1: Lewis Carroll. Alice csodaországban. Fordította Kosztolányi Dezső.

Egész aranyló délután csak szeltük a vizet. Két ügyetlen parányikar buzgón evezgetett. Küszködtek a kormánnyal a parányi kiskezek. Három kőszívű kisleány. Íj álomszép időben nem által kérni egy mesét, mely száll, mint füst a légben. Mit ér egy árva nyelv, ahol három szól ellenében? Az első kisleány szigorú, azt parancsolja, rajta. Reménykedik a második. Milyen lesz? Csuda fajta? A harmadik belekotyog. Sose pihen az ajka. De aztán csend lesz hirtelen, s már a tündér nyomában barangolnak az új csodák ismeretlen honában, hol vad s madár beszél. Kicsit hisznek is a csodában. Ám a képzelet kútfeje apadni kezd. Elég. Fáradt a mesélő ajak. Hagyjuk hát a mesét. Majd folytatom. Most van a majd. Sikongják szerte szét. Így nőtt, szövődött a mese, amíg a perc haladt. Most vége. Összefűztem a fura színszálakat, s víg csolnakunk már hazatart az alkonypír alatt. Elisz, tied ez a mese. Tegye gyöngét kezed szép gyermekálmait közé, miket emlékezett tart össze, mint hervadt csokort, mit zarándok szedett. Első rész. Len a nyuszi barlangjában. Elisz már elunta, hogy tétlenül üldögéljen nénye mellett az árokparton. Egyszer-egyszer bepislantott abba a könyvbe, amelyet a nénye olvasott, de nem voltak benne se képek, se versek. Mit ér egy könyv, gondolta Elisz, képek meg versek nélkül? Hát csak ült, üldögélt, s azon törte a fejét, már amennyire tőle telt, mert a rekkenő hőségtől egészen elálmosodott és megbutult, hogy jobb volna fölkelni, pitypangot szedni és füzért fonni belőle. Amikor hirtelenül elsurrant mellette a piros szemű fehér nyuszi. Ebben semmi különös nem volt. Azon se csodálkozott Elisz valami nagyon, hogy a nyuszi ezt mondogatta magában. Ja Istenem, még elkésem! Elisz később, amikor visszagondolt erre, ráeszmélt, hogy ezen csodálkoznia kellett volna. De most bizony egy csöppet se csodálkozott. Ám amikor a nyuszi kihúzott egy órát a mellény zsebéből, és megnézte rajta, hogy hány óra, s aztán elrohant, Elisz tüstén talpra ugrott. Eszébe villant, hogy ő eddig még sohasem látott olyan nyuszit, akinek mellény zsebe lett volna, se pedig olyant, aki órát húzott volna ki a mellény zsebéből. Hát kíváncsiságában utána iramodott a réte.

0: Szerencsére még éppen láthatta, amint a nyuszi besurrant egy jókora lyukba a sövény alatt. A következő pillanatban Alice utána ugrott, meg se gondolva, hogy is kerül majd vissza onnan. A nyuszi barlangja egy darabon egyenes volt, mint valami alagút. Aztán hirtelenül lejtett, oly hirtelenül, hogy Alice egy szemvillanás alatt már is zuhant lefelé egy roppant mély kútba. Vagy a kút volt roppant mély, vagy pedig roppant lassan esett lefelé, mert Alice-nek esés közben sok-sok ideje maradt arra, hogy körülnézzen, és eltűnődjék azon, mi fog vele legközelebb történni. Először is lefelé kukkangatott, hogy lássa, hová fog esni, de olyan sötét volt, hogy semmit se látott. Aztán a kút falát vizsgálgatta, és észrevette, hogy mindenfelé polcok, meg könyválványok vannak, néhol pedig térképek és festmények is lógnak szögekről. Lefelé zuhantában elkapott egy köcsögöt az egyik polcról. Ez volt ráírva. Narancs dzsem. Csak hogy a köcsög sajnos üres volt. Alice hát nem merte ledobni a köcsögöt, mert attól félt, hogy agyonüt vele valakit. Ezért ügyesen egy polcra tette, amikor esés közben elsuhant mellette. Na hát, gondolta Alice. Én, aki ekkorát zuhantam, ezután egyáltalán nem félek majd attól, hogy legurulok a lépcsőn. Majd mondogatják otthon, micsoda bátor egy kislány. Sőt, akkor se fogok megnyikkanni, ha leesem az 5. emeletről. Ami elég valószínű. El is csak zuhant, zuhant, zuhant. Hát ennek már sose lesz vége. Vajon hány mérföldet zuhantam eddig? Kérdezte fennhangon. Valahol a föld középpontja felé járhatok. Várjunk csak! A föld középpontja felülről számítva körülbelül 4000 mérföldnyire lehet. Alice sok mindenfélét tanult az iskolában, s ez nem a legjobb alkalom volt arra, hogy tudását fitoktassa, hiszen amúgy se hallotta senki, mit mond. De azért gondolta, sohasem árt a leckét fennhangon ismételgetni. Igen, annyira van! 4000 mérföldnyire. Csak az a kérdés, hogy hányadik szélességi és hányadik hosszúsági fokon. Alice-nek halvány sejtelmese volt arról, hogy mifán terem az a szélességi meg a hosszúsági fok. Csak tetszettek neki az ilyen komoly, tudós kifejezések. Most újra rákezdett. Vajon keresztül esem-e a földgolyón? Jaj, de fura lesz, ha majd ott bukkanok ki, ahol az emberek a fejük tetején járnak, valahol a nyugati sarkon. Alice örült, hogy ezt senki se hallja, mert élt a gyanúpörrel, hogy valamit mégsem egészen helyesen mondott. Majd meg kell ám kérdeznem valakit, hogy is hívják azt az országot. Néni, kérem, tessék megmondani, ez itt Amerika vagy Ausztrália? És Alice beszéd közben megpróbált pukedlizni is. Csak képzeljétek el, hogy valaki pukedlizzék ilyenkor, amikor lefelé zuhan. Gondoljátok, hogy ti is meg tudnátok tenni?
1: Jaj, milyen butának hisz majd a néni.
0: Nem, inkább nem kérdezem meg. Talán majd ki lesz valahol írva. Alice zuhant, zuhant, zuhant lefelé. Minthogy pedig semmi egyebet nem tehetett, megint beszélni kezdett.
1: Azt hiszem, Dina nagyon fog búsulni utánam ma este.
0: Dina a cicája volt. Remélem, adnak majd neki tejecskét uzsonnára.
1: Édes Dina, de jó lenne, ha itt volnál velem.
0: Az igaz, hogy a levegőben nincsenek egerek, de vannak bőregerek, s a bőregér az majdnem olyan, mint a rendes egér. Vagy inkább halacskát ennél? Alice ebben a pillanatban hirtelen elálmosodott. Félálomban dünnyögte.
1: Kell a macskának halacska? Kell a macskának halacska?
0: Néha meg így.
1: Kell a halacskának macska?
0: Mindegy volt, hogyan mondja, hiszen úgysem tudott rá felelni. Érezte, hogy elszundikál. Éppen azt kezdte álmodni, hogy Dinával kéz a kézben sétál, s nagyon komolyan vallatóra fogja őt. Hát most mondd meg, drága Dina, milyen ízű a halacska? Ekkor egyszerre, zsupsz, egy halom rőzsére és száraz falevérre pottyant. Ezzel vége is volt a zuhanásnak.

0: Alice egy csöppet sem ütötte meg magát. Tüstén talpra ugrott és körülnézett. De a feje fölött mindenütt sötétség volt. Előtte hosszú folyosó nyílt, és abban a rohanvást rohanó fehér nyuszit pillantotta meg. Nem volt vesztegetni való ideje. Alice utcú utána, mint a szélvész, s még hallotta, amikor a nyuszi a sarkon befordulva így sopánkodott.
1: Jaj, jaj, tapsi füleimre, villás bajuszomra még elkésem!
0: Alice a nyuszi sarkában volt, de egy fordulónál elvesztette szem elől. Most egy hosszú, alacsony csarnokba ért, amelynek mennyezetéről egy sor lámpa világított lefelé. Körös körül ajtók voltak itt, de valamennyi zárva. Alice körbejárt, és sorba próbálgatta valamennyit. Aztán elszontyolodva a csarnok közepére ment, és azon tűnődött, hogyan szabadulhatna ki innen. Hirtelen egy háromlábú asztalkát pillantott meg csupa-csupa üvegből. Ezen nem volt semmi egyéb, mint egy icike-picike aranykulcs. Alice első gondolata az volt, hogy ez a kulcs talán beleillik az ajtóba, de vagy a zár volt nagyon nagy, vagy a kulcs volt nagyon kicsi, ám sehogy sem akarta kinyitni egyiket sem. Amikor azonban Alice másodszor is körülnézett, megpillantott egy függönykét, amelyet eddig nem vett észre. A függöny mögött egy parányi, alig 30 cm magas ajtócska volt. Beledugta az icike-picike aranykulcsot a zárba, és roppant boldog volt, mert a kulcs beleillett. Kinyitotta az ajtót, és látta, hogy egy szűk folyosóra nyílik, alig szélesebbre, mint holmi patkányuk. Letérdepelt, és a folyosón át olyan gyönyörű kertet pillantott meg, amilyent még soha életében nem látott. Jaj, hogy szeretett volna kiszabadulni ebből a sötét csarnokból! Künn sétálgatni a tündöklő virágágyak meg hűs szökőkutak között. De még a fejét se tudta keresztül dugni az ajtón. Aztán, ha a fejem még keresztül férne is, gondolta szegény Alice, a vállam nélkül nem sokra mennék vele. De jó volna összecsukódni, mint valami távcső. Talán nem is olyan nehéz ez, csak tudnám, hogy kell kezdeni. Mert hát olyan sok szokatlan dolog esett meg Alice-szel az utóbbi időben, hogy már azt kezdte hinni, semmi se lehetetlen. Nem sok értelme volt, hogy a parányi ajtónál ácsorogjon, hát visszament az asztalkához. Titokban azt remélte, talál majd rajta még egy kulcsot, vagy valami könyvet, s abból megtudhatja, hogyan lehetne úgy összecsukódni, mint valami távcső. Most azonban egy kis üveget talált rajta. Huncut legyek, ha ez itt volt az előbb, mondta Alice. Az üveg nyakára papírszelet volt ragasztva, erre pedig gyönyörű nagybetűkkel ezt írták. Így áll meg. Hiába volt azonban odaírva, így áll meg, Alice sokkal okosabb volt sem, hogy Hűbele Balázs módra megígya. Előbb megnézem, mondta, nincs-e ráírva méreg. Tudniillik, már sok szép kis mesét olvasott olyan gyerekekről, akik megégtek, vagy akiket fölfaltak a vadállatok, vagy más ehhez hasonló kellemetlenség érte őket, mert nem akartak jó akaróikra hallgatni, akik váltig figyelmeztették őket, hogy nagyon soká ne tartsák kezükben az izzó piszkavasat, mert végül megégetik a kezüket, vagy hogyha éles késsel belevágnak az ujjukba, az rendszerint vérzik. Egy percig sem feledkezett meg Alice arról sem, hogy ha nagyon sokat iszik egy olyan üvegből, amelyikre az van írva méreg, akkor előbb vagy utóbb rosszul lesz. Mivel erre az üvegre nem volt ráírva méreg, Alice hősiesen belekóstolt, s roppantul ízlett neki. Szakasztott olyan íze volt, mintha cseresznyés lepényből, madártejből, mazsolaszőlőből, csokoládéból, pulykapecsenyéből és vajaspiritósból keverték volna össze. Hamarosan ki is itta az egészet, körömcseppig.
1: Jaj, de furcsa, szólt Alice. Most összecsukottam, mint valami távcső.
0: Csak ugyan, az egész Alice egyszerre alig volt nagyobb 20 centiméternél. Örült, hogy már kifér a parányi ajtón, és kimehet abba a gyönyörű kertbe. Előbb azonban várt néhány pillanatig, nem zsugorodik-e tovább. Egy kicsit izgatott is lett.
1: Végül még az is megeshetik, mondotta, hogy egészen elfogyok, mint a gyertyalángja. Vajon milyen is lennék akkor?
0: Próbálta elképzelni, milyen is a gyertyaláng, miután már elfújták. De nem emlékezett rá, hogy látta volna valaha. Kisvártatva, miután meggyőződött arról, hogy nem történik vele semmi, elhatározta, hogy azonnal a kertbe megy. De amikor a parányi ajtóhoz ért szegényke, akkor vette észre, hogy ott felejtette az icike-picike aranykulcsot. Visszatipegett érte az asztalkához, de már nem ért fel odáig. Látni jól láthatta a kulcsot az üvegen keresztül, és próbált is felmászni az asztal egyik lábán, de az asztal nagyon síkos volt. Végül pedig, amikor belefáradt a sok nekirugaszkodásba, leült szegényke a földre, és sírva fakadt.
1: No, ne bőgj! Úgy is hiába bőgsz!
0: Parancsolta Alice magának szigorúan.
1: Azonnal hagyd abba!
0: Alice rendszerint jó tanácsokat adott önmagának, de sajnos ritkán követte őket. Néha meg annyira összeszitta önmagát, hogy sírva is fakadt miatta. Egyszer, emlékezett, pofon is ütötte önmagát, mert csalt, amikor önmagával krokettet játszott. Ez a furcsa kislány ugyanis szerette azt képzelni, hogy ő két személy.
1: Most azonban hiába képzelném, hogy két személy vagyok, gondolta szegényke. Még jó, hogy egy valamire való kitelik belőlem.
0: Alice hirtelen egy kis üvegszelencét pillantott meg az asztal alatt a földön. Kinyitotta. Egy vékony szeletke süteményt talált benne. A süteményen mazsola szőlőből gyönyörűen kirakva ezt olvasta. Egyél meg!
1: Jó, mondta Alice. Megeszem.
0: Ha megnövök tőle, elérem a kulcsot. Ha pedig eltörpülök tőle, akkor kimászhatok alul az ajtórésen. Akár így, akár úgy, kijutok a kertbe. A többivel édeskeveset törődöm. Beleharapott a süteménybe, közben pedig remegve mondogatta.
1: Jaj, mi lesz? Jaj, mi lesz?
0: Kezét a feje búbjára illesztette, hogy megtudja, nő-e vagy törpül. De legnagyobb meglepetésére azt vette észre, hogy se nem nőtt, se nem törpült. Igaz, hogy többnyire ez szokott történni, ha az ember süteményt teszik. Alice azonban már annyira megszokta, hogy mindig valami rendkívüli dolog történik vele, hogy már érthetetlennek tartotta, ha a dolgok a maguk rendes kerékvágásában haladtak. Így hát Alice tovább bevett, s hamarosan bekebelezte az egész süteményt.

0: egyre murisabb!
1: Kiáltott fel Alice. Úgy meglepődött, hogy egyszeriben elfelejtett szépen beszélni.
0: Most hát olyan hosszúra nyúltam, mint a világ legnagyobb távcsöve. No, szervusztok, lábaim!
1: Tudniillik lenézett a lábaira. Alig látta őket, olyan messzire estek tőle.
0: Jaj, szegény kis lábaim! Ki húzza majd föl rátok a cipőt meg a harisnyát, édeseim?
1: Én alig ha fogom tudni. Sokkal messzebbre kerültem tőletek sem, hogy törődhetnék veletek. Nektek kell most gondoskodni magatokról, ahogy tudtok.
0: De azért kedvesnek kell lennem hozzájuk, gondolta Alice. Különben nem visznek el oda, ahová akarom.
1: Igen, minden karácsonykor veszek majd nekik egy pár cipőt. Alice tovább tervezgette, miképp juttathatja el lábaihoz a cipőt. Postán küldöm el, tűnődött. Ajánlott csomagban.
0: Jaj, de fura lesz ajándékot küldeni a tulajdon lábaimnak.
1: Azt írom majd a csomagra.
0: Alice szép reményű jobb lábának a kandalló szőnyegén, közel a zsámolyhoz. Szíves üdvözlettel, Alice. Ja, Istenem, mennyi csacsiságot beszélek össze!
1: Ebben a pillanatban feje a mennyezetbe ütődött. Most több mint 3 méter magas volt. Hirtelenül fölkapta az icike-picike kis aranykulcsot, s futott a kertajtó felé.
0: Szegény Alice, legfőjebb azt tehette, hogy a földön fekve a fél szemével átkukucskált a kertbe. De hogy keresztül is juthasson rajta, ahhoz még kevesebb reménye volt, mint valaha. Leült hát a földre, és sírva fakadt.
1: Szégyelheted magad, mondta Alice.
0: Ekkora nagylány!
1: Na, ezt most joggal mondhatta.
0: És így sír! Elég legyen, ha mondom!
1: De azért csak tovább sírdogált. Literszámra folytak a könnyei, még egy jókora tó nem támadt körülötte. Ez a tó vagy 15 centiméter mély volt, s elfoglalta a csarnok felét.

0: Lewis Carroll, Alice csodaországban, az első rész hangzott el. Felolvasta Gáspár Kata. Hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Elek Judit Sára, rendező Elekné Román Kata. A műsort Varga Andrea szerkesztette.
1: Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz, kedves szüleimre, meg az én testvéreimre, mikor a nap újra fel kell, csókolhassuk egymást reggel. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Július 19-én Berdicsivbe, Ukrajna nemzeti kegyhelyére látogat Paul Richard Gallagher érsek, írja a Magyar Kurír. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára a pápa különleges küldötteként vesz részt az ukrajnai latinitusú egyház helyreállításának 35. évfordulójára szervezett ünnepségen. Leó pápa az évforduló kapcsán levélben kérte a híveket, hogy imádkozzanak a békéért, a családokért, a háború miatt szenvedőkért. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi Egység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, bábelőadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. 5 évig tart a vatikáni Raffaello loggiák restaurálása. A Vatikán News beszámolója szerint a felújítás célja, hogy a Raffaello bibliájaként ismert freskó ciklus ismét régi pompájában ragyoghasson. A reneszánsz egyik legjelentősebb alkotását Raffaello és tanítványai készítették 1517 és 1519 között 10. Leó pápa megbízásából. A több mint 1300 négyzetméternyi díszített felületen 20-nál is több restaurátor dolgozik majd. A beavatkozásra az állagromlás miatt van szükség, a munkát korszerű lézertechnológiával végzik. A munkálatok várhatóan 5 évig tartanak. Megtalálták a Pálos kolostor alapítójának maradványait. Az alacsányi Pálos kolostor alapítójának, Kanizsai Miklós kegyúrnak a sírját ugyan kifosztották, de így is nagy eredménye lehet, írja a 24.hu. A júniustól zajló ásatáson harangnyelvet, könyvkapcsokat, pénzérméket és egy tollat is találtak a régészek. A maradványokat antropológiai és DNS vizsgálatnak vetik majd alá, hogy biztos legyen, hogy Kanizsai Miklós csontjai azok. Hamarosan ismét megfigyelhető lesz a Perszeidák meteorraj. A 24.hu azt írja, a látványos csillaghullás idén július 17-től augusztus 23-áig tart. A legtöbb hullócsillag pedig várhatóan augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka lesz látható. A megfigyeléshez érdemes a fényszennyezéstől távoli helyet választani, és időt hagyni arra, hogy a szem alkalmazkodjon a sötétséghez. Hazánk időjárásáról. Este nagyrészt kiderül az ég, keleten maradnak felhősebb körzetek, nyugat felől fátyol felhők is érkeznek, csapadék nem várható. A szél mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Egy olyan Áprili Lajos verset szeretnék önökkel megosztani, melyet már régóta ismerek, s én a nagy áprili rajongó, valahogy mindig kitoltam a szemhatáromról, nem igen beszéltem róla. Nem osztottam meg önökkel, holott az egyik legszebb áprili versek közé tartozik. Talán a Kitalálom című műsorban érintettem, vagy hivatkoztam rá más Áprili Lajos versek kapcsán. Kedves hallgatóink, Ápri Lajos 1909-ben kolozsvári tanulmányai elvégzése után utazott először Franciaországba, Párizsba. Magyar-német szakosként végzett a kolozsvári egyetemen, de a francia nyelv, irodalom és kultúra mindig is érdekelte. Akkor jár Párizsban, amikor Kassák Lajos is. Bár Kassák, mivel végig gyalog teszi meg az utat Párizsig, ezt megírja az Egy ember életében című önéletrajzi kötetében, majd erről is szólni fogunk egy alkalommal, Franciaország kapujánál összeomlik. Összeomlik, mert nem bírja a szervezete már tovább a nélkülözést és a gyaloglást. Akkor írja azt a szép mondatot, mely szerepel a Ló meghal, a madarak kirepülnek című versében is, és ebben a már említett önéletrajzi könyvében is, hogy én láttam Párizst, és nem láttam semmit. Hát ott van Párizs kapujában, összeesik, és aztán úgy kell hazaszállítani. Akkor jár, tehát Párizsban, amikor Kassák is Párizsban jár, és amikor Ady Endre is élvezi ezt a nagyvárost. Ady 1911-ig jár Párizsban, utána aztán már nem. És akkor még egyszer elmegy, még Ápri Lajos 1923-ban, hogy megszerezze francia nyelvszakos tanári diplomáját. Innen, ezekből az időkből hozza most következő verse témáját, a Találkozáson Farkas Gábriellel című nagyon szép költeményét. Hát ezt olvasom fel most önöknek, aztán majd beszélünk róla. Találkozásom Farkas Gábriellel. Repkényes kőfal, csorgókút, kis utca. Estére váró francia falucska. Haladtam halkan, és nagyon magamban, a hulló napból csillanó aranyban, s mint végtelen sétákon otthon ősszel, itt sem találkozhattam ismerőssel. Csak a halál, a dombokról leszállna, az utcafordulónál rám találna, s fogyott a fény, és messze volt a párom, s a Mont Blanc, s a halál a láthatáron. Kis templom tére értem, rajta árván friss oszlop állt, arany írású márvány, fölötte két sötét sasszárny ível, Mort pour la France, nevek, Jean, Jacques, Pierre, s közöttük egy név, Farkas Gábriel. Az ismeretlen arcú holt találgatom, vajon ki volt? Határán túlszakadt magyart, milyen szeszélyű sors zavart, hullatni távol, drága vért, e más hullámú halmokért. Mogorvasas nem válaszolt. S ahol az árnyék óriásra nőtt, leültem a szomszéd kis bár előtt, és nem sokára édes aromát kínálgatott a hűvös citronád. Harangcsendítő, langyos este lett, szellő indult a templom tér felett, s az arcán semmi túlvilági jel halkan mellém ült. Farkas Gábriel, fejünk felett kíváncsi csillag égett, úgy kezdtünk csöndes esti párbeszédet, a Mont Blancról, amelynek hideg fehére hóval mosolygott kurta életére. Az ősről, aki még hadak bomoltak, burgundi ég alatt maradt fogolynak, magáról és a vágyról, mely hiába csalogatta az ősi pátriába. S szelíd szavából úgy áradt a béke, csillagvilág az elcsitult vidékre, hogy én sem féltem, lejjen rám akárhol, a mindenütt jelen való haláltól. Csak hallgattam, fakó ajkát figyelve, sírból kiszállott farkas Gábrielre, amíg a hang lágyan simult a csendbe. Olyan mindegy, melyik kapun suhanunk át a végtelenbe. Ugye szép vers, kedves hallgatóink? Úgy indul a vers, olyan eszközökkel, ahogy Babics írja meg, halhatatlan remekét. A jól ismert Messze-messze című költeményre gondolok. Mint egy impressionista festmény, pár ecsetvonással felvázolt képpel kezdődik a vers. Repkényes kőfal, csorgó kút, kis utca, estére váró francia falucska. Valóban olyan eszközökkel épül, mint Babics már említett verse. Néhány pompás jelző, egy-egy kiragadott jellegzetes mozzanat, és már is ott van előttünk ez a kis középkorias hangulatú francia városka. De hogy Babicsot idézzük, ugye Messze-messzét, hiszen példának kértük ide spanyolhon tarka híműrét, tört árnyat nyújt a minarét, bús donna barna balkonon mereng a bíbor alkonyon. Ugyanaz az impressionista eszköz mindkét esetben, felvillantva megjeleníteni a tájat. Kedélyes turisztikai útnak indul a kisvárosban tett látogatás. Hát persze az örök mulandóság érzet ezúttal is ott munkálkodik a költőben, és mintha csak a mulandóság egyszerre testileg is körbevenné, a templom téren egy oszlopba ütközik. Mort pour la France, akik meghaltak Franciaországért. Olvassa gyanútlanul a neveket, és egyszer csak feltűnik a francia nevek között egy magyar ember, Farkas Gábriel neve. És az egész vers ott kezd, kedves hallgatóink, éteri magasságokba emelkedni, amikor a költő válaszaira maga a Farkas Gábriel adja meg a feleletet. Mert Áprilit ez izgatja, hogyan is került ez a név, FG neve a francia hősök nevei mellé. Aztán megérkezik rá a felelet, valamelyik őse fogolyként Franciaországban maradt, ott telepedett le és alapított családot. Aztán már az utód, Farkas Gábriel nem választotta a hazatérés lehetőségét. Maradt ő is a fogadott hazában, és életét áldozta ezért a fogadott hazáért. A vers mondani valójának, közölni valójának lényege azonban az utolsó sorra maradt. Csak a lélekben kész. A halál tényét jó előre elfogadó, azzal megbékülő ember írhatta le ezt a sort. Mert a kiszólítás pillanatában valóban mindegy, melyik is az a kapu, amin át kisuhanunk a végtelenbe. Ezt egy másik versében úgy mondja Ápril Lajos, a Csavargó halálra gondolt című versére gondolok. Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rándítással lehullathatom. Saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok, amikor kívánod, igéd szerint, egészen mesztelen. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink, minden jót kívánok Önöknek.

0: Liszt Ferenc szerzeményét a Budapesti Fesztivál zenekar játszott a Fischer Iván vezényletével. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc, hangoló. Összeállításunk első felében a július 8-án elhunyt Velszi rockénekesnő Bonnie Tylerre emlékezünk néhány dalának felidézésével. A felvételek között egy Mike Oldfield-del közös szám is elhangzik, így a műsor második felében Mike Oldfield felvételeiből is kiválasztottunk egy csokorra valót. A szerkesztő Varvara Bóna.

0: A hangolóban a közelmúltban elhunyt Bonnie Tyler dalaiból és Mike Oldfield felvételeiből válogatott a szerkesztő Varga Ramona. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket! Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Rendes eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sólyog Tamás indítványát az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, közölte hétfőn a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a testület a korábban jelzett sürgős eljárás helyett októberi plenáris ülésén tárgyalja az államfő beadványát. A közlemény szerint Sólyog Tamás továbbra is úgy véli, az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Velencei Bizottság véleményét. Elindult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtartó műszakok elnevezésű országos programja. A kamara hétfőn közölte az MTI-vel, a kezdeményezés célja a munkaerő elvándorlás csökkentése és a foglalkoztatás stabilitásának erősítése. A programra elsősorban 25 és 250 fő közötti kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A kiválasztott cégek térítésmentesen kapnak szakértői támogatást. A jelentkezéseket augusztus 7-ig a Bács-Kiskunvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara fogadja. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Belügyminisztérium. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az okmánycserét az utolsó pillanatra. A közlemény szerint a régi igazolványokat főként idős emberek használják, és a hatóság külön értesítést nem küld az érvényesség megszűnéséről. Ezért a családtagok segítségére is számítanak. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi hegység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, báb előadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. Új fejezetet nyithat a drónhadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kinburn földnyelven. A katonai közlés szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. A katonai vezetés szerint az akció a hadviselés új irányát mutathatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Hazánk időjárásáról. Kedden napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok nagyobb esélyre a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt. De aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be, azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be, azért, mert igaz ember, az az igazak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből, a 34. verstől a 11. fejezet első verséig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. A pápa felhívása Castel Gandolfóban. Ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az olasz egyház gyűjtést szervez a földrengés sújtotta Venezuelának.

0: A magvető szeretete erősebb gyengeségünknél. Leó pápa urangyalai mája. Vasárnap délben 14. Leó pápa a Castel Gandolfói apostoli palota kapujából imádkozta el az urangyalaimát, a pápák nyári rezidenciája előtti szabadságteret megtöltő hívekkel együtt. A magvető példázatáról szóló tanításában a pápa szólt a szeretet csodáiról, amelyek akkor következnek be, amikor a mag, Isten igéje termékeny talajra hull. Ez volt 14. Leó pápa első urangyalaimája Castel Gandolfóban, ahol a Szentatya rövid nyári pihenőjét tölti. Az apostoli palota előtti téren a helyi hívők és a világ minden részéről érkezett zarándokok, lelkes, éjjenző tömege fogadta a 40 fokot megközelítő nyári hőség ellenére. A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a világnak nagy szüksége van a Szentlélek gyümölcseire, mint az öröm, a békesség, a türelem, a jóság.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
0: Kedves testvérek, jó napot és szép vasárnapot kívánok, köszöntötte a teret megtöltő zarándok sereget Leó pápa. Elmélkedését az évközi 15. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte, amely a magvető példabeszédét mutatja be nekünk, és amelyben Máté evangélista leírja, hogy Isten milyen nagy lelkűséggel és bizalommal hinti el a szívünkbe igéjét és hatalmát.
2: Jesus stesso. Il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza.
0: Maga Jézus, az emberélet ige, aki életét adta a mi üdvösségünkért, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elhint a világban, hogy elhalva bőséges gyümölcsöt teremjen, fejtette ki a pápa, utalással János evangéliumának szavaira. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem esik földbe és el nem hal, egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz. A pápa megállapította, hogy az Úr olykor kemény és érzéketlen, máskor pedig szétszórt talajra talál bennünk, akár csak a kitaposott ösvények földje, a köves talaj vagy a tövisek. De vannak olyan pillanatok, amikor befogadó és termékeny talajt talál, és ez a szeretet olyan csodáit idézi elő, amelyek képesek mindent megváltoztatni, ahogyan azt mi is bizonyára már megtapasztaltuk életünkben, mutatott rá a Szent Atya. Éppen ezért az Atya nem hagyja abba a magvetést, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb, mint a mi gyengeségünk. Azért telik kedvem a Krisztusért való gyöngeségben, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős, ahogy ezt Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelében olvashatjuk.
2: Szent Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Leó pápa felidézte aranyszájú Szent János tanítását, a Máté evangéliumáról szóló egyik homiliájának szavait, amelyekkel a konstantinápolyi püspök, egyháztanító, Isten igéjének magjára utalva így fogalmaz. Hogyan lehetne észszerű a tövisek közé, a köves talajra vagy az útra magot vetni? A magok és a föld esetében ez nem lenne észszerű, míg a lelkek és a tanítások esetében ez nagyon dicséretes, mert Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út ne legyen többé letaposott, és ne legyen kitéve minden járókelőnek, hanem legyen termékeny talaj. Isten kezében lehetséges, hogy a töviseket eltávolítsák, és a magok nagy biztonságban élvezhessék helyzetüket.
2: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente. È accogliere in noi la possibilità di un bene di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto.
0: Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs, és képes felismerni bennünk egy olyan jóság lehetőségét, amelynek néha még mi magunk sem vagyunk tudatában. Éppen ezért az Úr, aki szívünk talaját jobban ismeri, mint mi saját magunk, nem szűnik meg hinni bennünk, abban, amik vagyunk, és abban, amivé válhatunk napról napra, ha hittel átadjuk magunkat ő neki, tanította a Szent Atya.
2: Così, dalla gratuità e dalla fiducia con cui il seme è sparso e dall'umiltà e dalla disponibilità con cui è ricevuto,
0: így tehát a magvetés ingyenességéből és bizalmából, valamint befogadása alázatosságából és nyitottságából fakadóan növekednek bennünk és terjednek a Szentlélek gyümölcsei, amelyek Szent Pál tanítása szerint öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás, idézett Leó pápa Pálapostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Milyen nagy szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy megteljen velük és átalakuljon, hangoztatta a Szent Atya.
2: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto, alla lettura e alla meditazione della parola di Dio.
0: Leó pápa arra buzdított, hogy különösen a nyári pihenésnek ezekben a napjaiban kötelezzük el magunkat arra, hogy teret adjunk Isten igéjének meghallgatására, olvasására és az igéjéről való elmélkedésre. A pihenés és az egészséges szórakozás mellett ápoljuk a csend és az imádság jelentőségteljes pillanatait is. Így testünkben és lelkünkben megújulva térünk majd vissza szokásos teendőinkhez, készen arra, hogy hirdessük az evangélium jó hírét, és egyre inkább képesek legyünk közreműködni Isten országának növekedésében. Beszéde végén a pápa azért fohászkodott, hogy segítsen nekünk ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: Leó pápa, ne hagyjuk, hogy a háború szelei eloltsák a béke lángját. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa utalt a Közel-Keleten újra fellánguló konfliktusra és az ukrajnai válságra, ismét felhívást intézve a párbeszédre. A július második vasárnapján esedékes tenger vasárnapján együttérzéséről biztosított minden tengeri és kikötői munkást, végül emlékeztetett a lengyel hívők hagyományos jasznagurai Mária zarándoklatára.
1: Cari fratelli e sorelle, saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: 14. Leó pápa az apostoli palota előtti szabadságtéren összegyűlt hívőkhöz intézett beszédében mindenekelőtt köszöntötte a szép település Castel Gandolfo lakóit, ahol rövid nyári pihenését tölti, és örömmel üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat. Ezután sajnálattal állapította meg, hogy ismét a háború szele fújja Közel-Keleten, Ukrajnában és a világ számos más részén. Erőszakot, terrort és halált terjesztve, ez alkalommal is sok ártatlan embert sújtva.
1: Non lasciamo che questi eventi spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante.
0: Ne hagyjuk, hogy ezek a szelek eloltsák a remény és a béke lángját, még akkor sem, ha az törékenynek és ingatagnak tűnik, hangzott Leó pápa felhívása. A Szentatya újból annak a kívánságának adott hangot, hogy az érdekelt felek kitartóan haladjanak tovább a párbeszéd, a találkozás és a diplomácia útján, amely az egyetlen olyan út, amely elvezethet az igazságos és tartós békéhez, amelyben a népek egymással megbékélve, kölcsönös biztonságban és minden ember méltóságának tiszteletben tartásával élhetnek.
1: Oggi ricorre la Domenica del Mare. Il mio pensiero va a tutti i marittimi, i pescatori e i lavoratori portuali del mondo.
0: A pápa a tenger vasárnapja alkalmából a világ minden tengerészéhez, halászához és kikötői dolgozójához intézte szavait, akik bár távol vannak szeretteiktől, és néha a tengeri útvonalakon dúló konfliktusok miatt félelem sújtja őket, türelmes és csendes munkájukkal támogatják a kereskedelmet és sok nép életét.
1: Infine, mi unisco nella preghiera ai numerosi fedeli polacchi.
0: Leó pápa végül imáival csatlakozott a számos lengyel hívőhöz, akik éves zarándoklatukon gyűltek össze a jasznagurai Mária kegykép előtt, hogy misszionárius tanítványokként az evangélium örömteli tanúi lehessenek. Az olasz egyház gyűjtést szervez Venezuelának. Az olasz püspöki konferencia vezetősége mélyen együtt érez a venezuelai lakossággal, amelyet június 24-én súlyos földrengés sújtott. Ezért az olasz karitászon keresztül országos gyűjtést szerveznek minden olasz templomban július 26-án vasárnap. Így mutatják ki szolidaritásukat azok iránt, akik mindenüket elvesztették, szeretteiket siratják, megsérültek vagy kiszolgáltatott körülmények között élnek. Együtt imádkozunk majd a tragédia sújtott emberekért, emelte ki Matteo Zuppi bíboros, bolognai érsek, a püspöki kar elnöke. Jelenleg nagyon sok lakóhely megsemmisült, károkat szenvedett vagy nem biztonságos, ezen felül pedig megrongálódtak infrastruktúrák, iskolák, egészségügyi épületek és alapvető ellátási intézmények. Számos területen továbbra is nehéz ivóvízhez, egészségügyi ellátáshoz és orvosi kezeléshez jutni. A vészhelyzet súlyosbítja a már fennálló gazdasági és társadalmi problémákat. Sok helyütt humanitárius szükséghelyzet áll fenn, a közszolgálati hálózatra nyomás nehezedik. Az anyagi és lelki szükségletekre szánt felajánlásokat az olasz karitász már működő biztos csatornáin keresztül kell eljuttatni, mely közvetlen kapcsolatban áll a venezuelai Caritással, a humanitárius válaszra és a segélyek koordinálására, fejtette ki Marco Pagnello atya, az olasz Caritas igazgatója. Bejelentette, hogy a következő hetekben küldöttség érkezik Venezuelába, hogy megerősítsék a már elindult együttműködés minden formáját. A helyi egyház jelenlévő kiterjedt hálózata lehetővé teszi, hogy a nehezen elérhető közösségekhez is eljussanak, konkrét segítséget nyújtsanak az embereknek és mellettük álljanak, ami fontos része a humanitárius válaszadásnak. Az intézkedések főként az ivóvízosztásra, élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, alapvető szükségleti cikkekre, orvosságra, egészségügyi, pszichoszociális és lelki támogatásra irányulnak. Különös figyelmet szentelnek a kitelepítetteknek, a kisgyermekes családoknak, az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és mindazoknak, akik fokozottan kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebben a szakaszban fontos elkerülni az elszigetelt kezdeményezéseket, beleértve az anyagi javak gyűjtését Olaszországban, ezért az olasz püspöki konferencia elnöksége arra szólítja a híveket, hogy vegyenek részt a július 26-i gyűjtésen. A befolyt összeget a jelenlegi és jövőbeli vészhelyzetekre fordítják majd. Ezzel a humanitárius gesztussal fejezi ki az olasz egyház ölelését a venezuelai egyház iránt. 14. Leó pápa július 6-án az úrangyala elimádkozásakor megerősítette, hogy továbbra is imádkozik a földrengés által sújtott Venezuela lakosságáért. Spanyolul köszöntötte a venezuelai Merida Egyetemének kórusát. Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. A hatóságok frissítették a június 24-i venezuelai kettős földrengés halálos áldozatainak számát. Július 10-én 4118 halottról tudtak, miközben több tízezer embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az utolsó hivatalos összesítés szerint 4118-ra emelkedett a halálos áldozatok száma, a Richter skála szerint 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengések után, amelyek június 24-én döntötték romba Venezuela északi részének több települését. 2,5 hete tart a keresés, a mentés és a temetés, az adat minden új jelentéssel tovább emelkedik. A 16.740 sérült folyamatos orvosi ellátásra és hozzátartozóik, barátaik támogatására szorul. A parlament elnöke Jorge Rodríguez a Telegram csatornáján közölte, hogy az eddigi adatok szerint 86.794 családnak nyújtottak segítséget a mentőcsapatok. A földrengésben emberek ezrei maradtak fedél nélkül. Összesen 17.907-en kényszerültek elhagyni lakóhelyüket a katasztrófa miatt. Közülük a legtöbb 89 ideiglenes táborban kapott elhelyezést, amelyet a leginkább érintett térségekben alakítottak ki. A hatóságok eddig 856 megrongálódott épületet számoltak össze, közülük 190 teljesen összeomlott. Lakóházak, kórházak, iskolák, az ország északi részének jelentős infrastruktúrája sérült meg, amelynek helyreállítása hónapokig, hanem évekig tarthat. A pusztítás ellenére a humanitárius segélyezés gépezete tovább működik. Eddig 9766 tonna élelmiszert és majdnem 14 millió liter vizet osztottak szét az érintett lakosság körében. A helyszíni bevetésben 30 ezer katona és biztonsági erő vesz részt, valamint majdnem 30 ezer önkéntes, akik a mentésben, az ellátmányok kiosztásában és a katasztrófa sújtotta emberek pszichológiai támogatásában segítenek. Június 24-e óta 1171 utórengést jegyeztek föl, amelyek folyamatosan emlékeztetnek arra, hogy az érintett területek alatt a talaj még nem nyugodott meg. A legutóbbi 3,9-es erősségű rengés pénteken rázta meg az ország északi részét, Károkról vagy áldozatokról nem érkezett jelentés. Az épületeket üzemeltető szakemberek azt javasolják a lakóknak, hogy minden újabb földmozgás idején hagyják el az épületeket, és mielőtt visszatérnének, töltsenek egy kis időt az utcán. Ez az óvintézkedés az elmúlt 3 hétben venezuelaiak ezrei számára vált mindennapi rutinná.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc, rádiós regénytár.
2: Móricz Zsigmond, Szegény emberek. Első rész.

Két szegény ember forgatta a földet a kert felső szélén. Egymás mellett mentek az ásóval. Az öreg folyton diskurált, s a fiatal annyira szórakozott volt, hogy szinte tehetetlenül állott meg, valahányszor az öreg megakasztotta a munkában hiába való beszédével. Ez a fiatal munkás kemény, fekete ember volt. Vásott barna ruha volt rajta, katona bakancs, és rendkívül ócska katonasapka, amilyet csak azokon a lenyűtt és félig csontvázzá vált katonákon látni, akik 10-15-20 hónapos lövészárok után vánszorognak olykor végig az utcán, apatikusan és gépiesen. Már mondtam a vénasszonynak, hogy dugja el a fokhajmát, szólt az öreg, aki a feleségét mindig vénasszonynak emlegette. És megint megállott, az ásó nyelére támaszkodva. Aztat ilyenkor kő eldugni a földbe, ősszel. Akkor lesz jó tavasszal. Nem fagy ki, szólt tűnődve a fiatal. Nem, soha se. Nem árt annak egyáltalán semmit a fagy, ha a földbe van. Mert ha rágyűn a főd, akkor be van takarva. Akkor nem árthat neki a fagy. Pedig most az is drága. A fokhajma. A fiatalember, mintha ráléptek volna, összerándult. Minden drága, mondta sötéten, s az ásóját emelte. Minden nagyon drága, bólintott az öreg. Rettenetesen drága. Egy kiló kenyérnek az ára 26 krajcár. Ez még nem von drága, de nem lehet kapni. A nagy világért sehun nem lehet kapni. Abba a mi falunkba, meg a jó Isten tudja, micsoda jegyző szorult, hogy mi nálunk sose kapni lisztet. Cédulás lisztet. Más falukba mindenütt ellátják az emberiséget, csak éppen mi nálunk nem. De meg a minap avval jön a vénasszony, hogy a jegyző még azt mondja, hogy azt mondja, aki pedig ütet a szentekkel, esze házasítja, annak ő ellássa majd a baját. Megcsóválta a fejét, s kicsit nevetett. Pedig a mostani világba könnyen megy, hogy az ember a jegyzőt a szentekkel esze házasítja. A fiatalember most keményen a szemébe nézett az öregnek, s mintha nagy és erős dolgot jelente neki, így szólt. Látja, István bátyám, én csak 3 napja vagyok itthon, de ezt én nem érthetem. Rossz világ ez, tudja. Én 26 hónapig voltam a fronton, de mondhatom, nekem semmi rövidségem nem volt. Meghiszem. Nekem ételem, italom megvolt. Hús annyi volt, marha hús, hogy már nem is akartuk ennyi. Már kifordult az ember szájából a hús. Jó von itt. 1 kiló marha húsnak az ára 12 korona, azt mondják, mert én bion nem vettem. A fiatal ember kissé fátyolos szemmel soká nézte, szembenézett vele. Mit evett fröstökre? Hát, igen jó paprikát vettem én a múltkora szerbtől, Kovács Jánostól, mert hogy ő most a szerb, mióta nincsen szerb. 12 darabot adott 10 krajcárért. Még nem is drága, azt mondom. Azt tettem, vagy 2 kenyérrel. A katona ember már nem figyelt. Már a szeme megint messze kalandozott. Magába merült. De az öreg folytatta. Ebédre meg igen jó iborkát savanyított nekem a fel.

meg a cédulás lisztet is kiszedi a vénasszony. Zsírja van. Avan, hál' Istennek, jó órában legyen mondva. Avan, hogy ne hazudjak, van még vagy 2 liter. Csizmája van. Hát, már nem igen van. Ezt a bakancsot vettem. Ki győzne most 60 pengőket adni egy pár csizmáért? Még ennek is nagyon örülök, hogy erre a bakancsra szert tehettem. Az ember lassan elfordította a szemét az öregről. 28 napon van szabadság. Mi az itt? 28 nap. Most 2 nap Vargáéknál voltam. Kaptam este 4 pengőt. Vett a feleségem 1 liter tejet 30 krajcárért. Vett 1/4 kiló szalonnát 2 forint 50 krajcárért. 2 kenyeret, kicsi pékkenyér, 1 forint 10ért. Maradt 10 krajcár. Mi az 28 nap? Pedig most már rövidebb a nap, kisebb lesz a napszám, szólt a vén. Nekem semmim sincs télire. 3 gyerekem van, mondta nehéz szóval, mintha a tüdejéből szakadna ki a szó. Gyerekek, bolondság, mondta az öreg. Elég bolondság. Sok embert bizony a vére ver meg. Csinálják a gyereket, aztán a gyerek nem kérdezi, apám hum veszi kend, az kiköveteli az élést. Erígy lopni! Kérj a szomszédoktól, ha nem ád, vágd agyon! Az öreg vénkorhelyek tágas hangján utánozta a más szavát, de a fiatal szinte megdermett, szinte jéggé vált. Csak rámerett az öregre, s a szeme meghomályosodott, aztán lassan lehúnyódott a szempillája, s szédülő fejjel esett rá az ásó nyelére. Talán el is bukik a hirtelen szédületben, ha meg nem kapaszkodik benne. Dolgozzunk már, mondta morogva. A nem kíméli az embert, fordult az öreg is az ásóra, s kényelmesen kezdett hozzá készülni a munkájához. A gyerek, az bőg, ha éhes, avval is csak hasítja az ember szívit. Az ásó belemélyedt a földbe. 5-6 nyomot vetett fel, már megint nem bírta szó nélkül. A nem jó, az a te ásód. Nem ilyen kötött főthöz való ásó. Avval nehéz dolgozni. Szaporátlan, mert igen hosszú ásó. Kurta ásó kell az ilyen nehéz főthő. Acélásó, mint az enyém. Nem is túl hosszú, könnyen megy a földbe, van neki nyomintója is. Mindjárt szaporább a munka vele. A kapám is acélkapa. Micsoda! Ezzel az acélkapával szétvágom az idevalósiak minden kapáját. A fiatalember odanézett az öreg ásójára, s nagyot sóhajtott. Azután a maga ásóját nézegette el. Gyenge ásó, csínyán kell vele bánni, mert hajlik. Csupa kín vele dolgozni ebbe a szíjas földbe. S most egész tisztán látta, hogy be fog menni a házba. Ott van a bal sarokba a sifón. A sifónból vett ki pénzt a gazdasszony. Azt a sifont egy szeggel ki lehet feszíteni, s annyi pénz van benne. 1000. Hát, Sturmba voltál-e? Kérdezte az öreg. Ráemelte a szemét, a szeme előtt fátyolos volt a világ. Nem értette a szót. Sturmba, úgyis sokszor. Csak bólintott. Nem jött ki hang a torkán.

Fenelakodalom lehet, nevetett kicsit az öreg, s megcsóválta a fejét. Csak neki egymásnak a késekkel, azt a torkára. Kitöltél meg először? Embert? A fiatal munkás lassan megmozdult. Úgy elkésve értette meg a szavakat. Nem embert, mondta fejét megcsóválva csendesen. Jányt. Fiatal jányt először. Jányt, mondta természetesen az öreg, mintha a világon a legegyszerűbb dologról volna szó. Mikor Sabácba voltunk, mondta lassan, kicsit rekett, szórakozott szóval a fiatalember, s a katona sapka alá felhúzta tűnődve a szemöldökét, gondolkozva, emlékezve. Kilőttek egy házból, az ablakon. Hármat lőttek. Az egyik golyó úgy mellettem pattant el a kövön. A másik golyó a szakácsnak ment bele a tarisznyájába. Így el is szakasztotta a combját. A harmadik meg a Zugsfirernek ment be itt a bal pofáján, de olyan bitang szerencséje volt, hogy két fogát kiütötte, avval elment. Akkor a kapitány Jurovics kiadta a parancsot, hogy egy fénrik hat bakával menjen be, s aki a házba találkozik, mindenkit le kell vágni, a gyereket is. Nyugodtan s komolyan beszélt, de a keze aludva babrált az ásó nyelén, s folyton arra gondolt, hogy mire elindul, elkésik. Valaki hazajön, s akkor nem lehet megcsinálni. Megállott, hogy abba hagyja a beszédet is, amit kezdett, s azonnal induljon. De a lába nem akart mozdulni. A keze nem akarta elereszteni az ásó nyelét. S a nyelve újra kezdte, folytatta a beszédet. Akkor bementünk a házba. Olyan kicsit emeletes volt a ház. Három az aljába levő szobákba ment, lenn is egy lakás volt, meg fenn is. Ők odale mit csináltak, nem tudom, de mi ketten a Fénrik úrral bementünk az emeleten a házba. Ott volt egy rendes szoba, urason, bútorok, minden. Ott volt egy asztal, körül székek, az asztal meg volt terítve, étel, ebéd volt. Mert éppen úgy volt, hogy dél volt. Ott ültek. Ha, igen, ebédültek, de a Fénrik úr olyan volt, mint a sárga halál. Zofort, azt mondja. Azoknak villa volt a kezébe, meg kés. Ettek. Az ablak be volt zárva. Nem ők lüttek. Aztán megfogtuk a palláson. Egy jány volt ott. Olyan szolgálójány, az puffogtatott a pallásról. Minek az? Egy bolond vászon cseléd azt tegye fel magába, hogy ő lövődöz, mikor úgy jöttünk Dopperrájba az utcán. Kellett neki háromszor lőni. Osztántik? Mi? Kérdezte a fiatalember, mintha álomból ébredne. Az öreg rábámult. Osztántik, mindenkit levágtatok? Csak úgy Szuronyhegyivel, morogta a katona. Aztán jány volt az első. Mi? Azt mondtad, hogy az első jány volt. De a katona, mintha megállott volna az esze, csak maga elé merett, s mintha valahova
távolba figyelt volna. Nagy hiány vagy kis hiány? Várjék csak, szólott a fiatalember hirtelen. Hazalépek egy kicsit, mert elfelejtettem az asszonynak megmondani, hogy Huna láda kócsa. Gyorsan lenyomta az ásót a földbe. Most ütötte a tizet a toromba. Ő maga is csak akkor vette észre, hogy kimondta a hazugságot, hogy a távoli óraütésekre figyelt. Így határozta ő ezt még az éjjel, hogy mikor kilencet üt, elindul. De előbb azt fogja mondani, hogy 10 óra. Akkor aztán, ha valaha faggatnák, lesz egy tanú, hogy ő 10 órakor még itt volt. Az öreg megcsóválta a fejét, s utána nézett, ahogy nagyokat lépve, szinte szögdelve ment a katona a kivörösödött bakancsaiban, a gyűrött szürke sapkát a szemébe húzva. Mit beszélsz? Mondta magában félhangon. Hogy már 10 óra? Kivette a nikkel óráját a zsebéből, s jól megnézte. 9 óra volt rajta. 3 perccel múlt el 9 óra. A katona kiment az utcára, s rendes, lassú léptekkel ment előre a templom felé. Úgy ment, ahogy előre elgondolta. Se nem lassan, se nem szaladva, de inkább gyorsan, mert munka közben ment el egy kicsit. Hát sietni kellett. Figyelt, hogy nem látja-e ismerős, akinek köszönni kell. De mégis, mikor a kerítésen kinézett egy nagy bajuszú ember, úgy merett rá, mintha váratlanul a hóhérját látta volna meg. A szíve, mintha nagy kalapács lett volna belől. Ritka nagy kondulásokkal verte a mellét. Mint mikor félreverik a harangot. A templom mellett magas orgona bokrok közt kellett bemennie a setét útra. A bokrok már meglehetősen üresek voltak. A levél sárgán hullott le a földre. Balról fiatal diófák állottak az út szélén, s nagy, tágas, felszántott kert. Jobbról mély árok, szakadék, s annak a fenekén a patak rendesen csúszott. Az árkon túl volt a ház.

Móri Zsigmond, Szegény emberek, az első rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Gera Csilla, zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Elhangzott a Rádió Segénytár.

0: Doppler Ferenc Andante és Rondó opusz 25-ös szerzeményét Bálint János Kromarics Katalin adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A Fidesz és a KDNP parlamenti frakciója bojkotálta az országgyűlés hétfői ülését. Rendes eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás indítványát az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, közölte hétfőn a Sándor Palota. A tájékoztatás szerint a testület a korábban jelzett sürgős eljárás helyett októberi plenáris ülésén tárgyalja az államfő beadványát. A közlemény szerint Sulyog Tamás továbbra is úgy véli, az alkotmánymódosítás benyújtása előtt meg kellett volna várni a Velencei Bizottság véleményét. Elindult a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megtartó műszakok elnevezésű országos programja. A kamara hétfőn közölte az MTI-vel a kezdeményezés célja a munkaerő elvándorlás csökkentése és a foglalkoztatás stabilitásának erősítése. A programra elsősorban 25 és 250 fő közötti kis- és középvállalkozások jelentkezését várják. A kiválasztott cégek térítésmentesen kapnak szakértői támogatást. A jelentkezéseket augusztus 7-ig a Bács-Kiskun vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fogadja. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a 2000. január 1-je előtt kiállított könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Hívta fel a figyelmet hétfőn a belügyminisztérium. A tárca arra kéri az érintetteket, hogy ne halasszák az okmánycserét az utolsó pillanatra. A közlemény szerint a régi igazolványokat főként idős emberek használják, és a hatóság külön értesítést nem küld az érvényesség megszűnéséről. Ezért a családtagok segítségére is számítanak. Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága és a Győri Egyházmegyei Karitász közösen az Egyházmegyei Családtábort, közölte a Győri Egyházmegye. A július 8-a és 12-e között a Kőszegi hegység lábánál fekvő Velemben megtartott program mottója Építsünk otthont egymás szívében volt. A résztvevő családokat szentmise, szentségimádás, előadások, gyermekprogramok, báb előadás, valamint közös lelki és közösségi élmények várták. Új fejezetet nyithat a drónhadviselésben az ukrán hadsereg egy bevetése. A portfólió a Kiev Independent beszámolója alapján azt írja, az ukrán 123. területvédelmi dandár szerint először hajtottak végre olyan műveletet, amelyben egy pilóta nélküli tengeri jármű szállított partra egy szárazföldi drónt az orosz megszállás alatt álló Kinburn földnyelven. A katonai közlés szerint a robot sikeresen végrehajtotta feladatát. A katonai vezetés szerint az akció a hadviselés új irányát mutathatja, amelyben a legveszélyesebb küldetések egy részét immár emberek helyett gépek végzik el. Hazánk időjárásáról. Kedden napos idővárható fátyol és gomoly felhőkkel, záporok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és északkeleten fordulhatnak elő. A szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

0: Építsünk otthont egymás szívében, mottóval hirdette meg első ízben családtáborát a Győri Egyházmegye Családbizottsága és az Egyházmegyei Caritas a Novák Falva üdülőtáborban Velemben. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Német István atya az Egyházmegye Családbizottságának titkára, a tábor szervezője és lelki vezetője. Őt hallják.
1: 2019. áprilisában, amikor az Egyházmegye Családbizottsága újjáalakult, Veres András megyés püspök úr megfogalmazta, hogy szeretné, hogyha szerveznénk egy ilyen tábort. A Covid-járvány ezt egy kicsit késleltette, és tavaly ősszel fogalmazódott meg az a gondolat, hogy belevágnánk. Az Egyházmegye több pontjáról jelentkezett családokkal, körülbelül 80-90-en vagyunk itt Velemben, Novákfalva üdülőfaluban, ami egy nagyon szép környezetet biztosít, és nem csak a környezet miatt jöttünk, hanem igyekeztünk olyan előadókat hívni, és olyan programokat szervezni gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, amelyek valóban a családi közösség erősítését, egymás mind jobb megismerését, és az ebből fakadó közösségi és egyházélményt tudja biztosítani. A tábornak a mottója, építsünk otthont egymás szívében. Ez természetesen mindenkinek egy belső munkát jelent, egy olyan belső lelki építkezést, amelyhez mi próbálunk az adott programokkal és a közösségi együttlétekkel segíteni.
0: Velem Novákfal, mint egy néhány kilométerre van Kőszegtől, itt az Alpok alja erdejében, mintha egy mesevilágba csöppenne az ember, ahogy kiszakad a hétköznapokból.
1: Azt hiszem, hogy itt nagyon sok minden találkozik, nem csak a tábor miatt, hanem a helyszín miatt is. A környezet is segít egy picit kiszakadni a mindennapokból, amely azt hiszem, hogy arra is ösztönöz bennünket, hogy egymásra próbáljunk figyelni. Családtagok, gyermekek, unokák, testvérek vonatkozásában ettől válik egy nagyon színes programmá reményeink szerint az egész tábor.
0: Igen, ahogy láttam, most egy előadás kellős közepén találtuk magunkat, amikor megérkeztünk, és hát több generációban láttam itt táborozókat.
1: Igen, a legkisebbek sokszor a szüleiknek a karján vannak, bent vannak az előadáson is. A gyermekkorosztállyal éppen a mosonmagyaróvári cserkészek foglalkoznak, a felnőtteknek pedig Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató ad elő éppen. Igyekszünk akár tudásban, ismeretben és közösségi élményben is impulzusokat adni minden korosztálynak. Nagyon örülök a nagyszülőknek is. Vannak, akik házaspárként érkeztek, vannak, akik unokáikat hozták el. Tehát nagyon-nagyon színes az életkori palettája a táborunknak. Pécsi Rita neveléskutató előadásán túl Pöltl Ákos családbiztonsági szakértőt is meghívtuk az egyik délelőtre. A mai digitális kornak a kihívásait fogja egy kicsit a szülők elé tárni, és külön előadásban fog a gyermekekkel is foglalkozni. Azt reméljük ettől, hogy okosabban fogják használni ezeket az okos eszközöket, amelyek körülvesznek most már mindannyiunkat. Báb előadás is lesz. Kis László Körmendi plébános atyát kértük meg, aki híresen jó bábos. A gyerekek nagy örömmel fogják minden bizonnyal hallgatni az ő előadását. Igazságról, hazugságról fog báb előadást tartani.
0: Előadások mellett kirándulásra is van lehetőség.
1: Egy zarándoklatot is szervezünk a hegyen található Szentvíd kápolnához. Ez egy kicsit azt hiszem összehozza a természetnek a szerelmeseit is, meg a mozgásnak az örömét is, és azt reméljük tőle, hogy egy kicsit a lelkünket is bemozgatja, kicsit a lelkünket is közelebb viszi a Jóistenhez, nem csak azért, mert egy hegyet fogunk megmászni, hanem mert ott szentmisét fogunk ünnepelni, közben van lehetőség imádkozni, egymással beszélgetni. Ez a célunk, hogy otthon találjanak a családok, az egyes családtagok egymás szívében, próbáljanak úgy kapcsolódni egymáshoz, hogy abban a szeretetnek a különböző kifejeződései is megtalálhatók legyenek. Ezért imádkozunk, ezért van minden nap szentmise, ezért van közös reggeli és esti imádság, és igyekszünk mindezek mellett, a programok mellett egész egyszerűen jól érezni magunkat.
0: A Győri Egyházmegye Családbizottságának munkatársa és táborszervezője Lőrinc Klaudia férjével és 4 gyermekükkel, a 21 éves és 19 éves lányaival, valamint a 14 és 9 éves fiaikkal vesznek részt az 5 napos egyházmegyei családtáborban. Lőrinc Klaudiát hallják.
2: van három piciny gyermek, egy az anyukájával van, pont a legkisebb, ő még nem vállalta az édesanyja, hogy gyerekvigyázóra bízza a gyermekét, de a másik két kicsi teljesen jól el van az idősebb lányokkal, illetve a tizen pár éves fiúk is a kis alsósokkal fociznak, és mindenféle programot kitalálnak. Mi már korábban is voltunk különböző családtáborokba, közösségekkel, és ott is mindig a nagyobbak vigyáztak a kicsikre, és sokkal jobban hallgatnak rájuk, mint mondjuk, ha felnőtt lenne velük. Természetesen van egy megbízott szülő, aki a gyerekvigyázókat összefogja, és mindig elmondja nekik reggel az instrukciókat, hogy mire figyeljenek, tehát ő koordinálja őket, de nagyszerűen el vannak a nagyok a kicsikkel.
3: Ami feltűnt, hogy telefont emeltek a gyerekek kezébe.
2: Igen, ezt kértük is egyébként. Két levél ment ki a szülőknek, és a másodikban egy egész részletes információ halmazt küldtünk nekik, és kértük, hogy beszéljék meg a gyerekekkel. Nyilván ezt minden család maga dönti el, hogy mikor és mennyit adja oda az okos eszközt a gyermeknek, de itt kértük, hogy a táborba, ha csak lehet, ne használják, és ez úgy többé-kevésbé sikerül is megvalósítani.
3: Elhangzik-e most ilyen mondat a gyerekek szájában, hogy anya, apa, unatkozom?
2: Nem hallottam még eddig, nem hinném, hogy unatkoznak. Van egy sátorterem, ahol rengeteg eszköz áll a rendelkezésükre, a tollasütőktől, a pingpong, a focilabda. Tehát szerintem a gyerekeknek, ha csak egy labdát adunk, tollasütőt a kezükbe, már nem unatkoznak, el vannak.
3: Milyen kimondott gyerekprogramokkal készültetek?
2: Nagy kegyelem, hogy a Csepel gyár dolgozói itt vannak most még a mai nap folyamán velünk, és lehetőség volt, amíg a cserkészek megérkeztek, addig a fiatalember elvitte őket az egyik autóval kocsikázni, szirénát.
3: Oldtimer autóról van szó.
2: Abszolút oldtimer, igen, és ezt nagyon élvezik a gyerekek. Amíg a szülőknek tart a foglalkozás, addig a gyerekek métázni fognak, illetve különböző ilyen sorversennyel készülnek nekik. Egyik nap a Kis László atya jön innen a Szombathelyi Egyházmegyéből, bábelőadással várja a kisebbeket, addig a nagyok ugye a még nagyobbakkal fognak focizni, vagy társasjátékoznak, pingpongoznak, valamint lehetőség van a családoknak szabad programot, tehát hogy ők is szervezhetnek maguknak akár egy sétát, egy közeli zákon, a falumúzeumot meglátogathatják. Míg megtaláltuk a megfelelő helyszínt, nagyon sok helyszínt megtekintettünk. A családreferens találkozóknak hála, amit minden évben megszervez az MKPK Családügyi Bizottsága, ott találkozunk ugye kollégákkal, és ezért nagyon remek, hogy egymás tapasztalatait megoszthatjuk. A Szombathelyi Egyházmegye munkatársával tőle kértem segítséget, hogy évek óta szerveznek családtábort, és ők ajánlották ezt a gyönyörű, varázslatos mesebeli helyet, Novákfalvát. Hegyek vesznek körül minket, tehát tényleg festői a táj, és itt kilépünk a város zajából, és a Nyugalom szigetén vagyunk. Piciny kis házakban vagyunk elszállásolva, minden család külön, nyilván a nagyobb családok, nagycsaládos házikókban, nádas is van itt a helyszínen. Itt minden megtalálható, ami a magyarsággal és a Magyarország történelmével kapcsolatos. Híres magyar sportolóink képei kitéve, még akár ilyen kupa, érem kiállítás is van, képtár, babamúzeum, valamint a utca elnevezések, ugye Felszeg, Alszeg, Etelköz, Hétvezér, Erdőalja utca, tehát ilyenek a kis utcák. Ez tényleg olyan, mint egy kis falu.
3: Milyen szerepkörben érzed most otthon magad? Építsünk otthont egymás szívében jelmondat alapján. Családanyaként, táborvezetőként, táborozóként.
2: Most minden szerepbe helytállok. Első körben igaz, hogy a család az első, és nekünk a családi mottónk a család örök. Ez egy jó pár éves mottónk családilag. Nyilván a család az első, de most főként szervezőként, tehát minden, ami szervezéssel kapcsolatos, az most engem érint, de nagyon hálás vagyok tényleg a Jóistennek, Püspök atyának, István atyának, és természetesen nem utolsó sorban a férjemnek, hogy mindenben támogatnak folyamatosan a munkatársaknak, a családbizottsági munkatársaknak, akik idejüket, energiájukat nem kímélve mindenki vállalt valami feladatot, így az én helyzetem picit könnyítve van, de az apróságokkal én foglalkozom, vagy a háttérmunkával. Az egész tábor a szívembe lopta magát az első pillanattól kezdve, tényleg annyira megtetszett, amikor először idejöttünk, hogy otthon éreztem magam.
3: Lőrinc Attila, a Győri Egyházmegyei Caritas vezetője.
4: A Győri Egyházmegyei Caritas képviseletében nagy örömmel csatlakoztunk az egyházmegyei elképzeléshez, miszerint egy családtábort szervezünk, és nagyon fontos megemlíteni, hogy a Caritas fő tevékenysége a szükségét szenvedő családok segítése, és ez nem korlátozódhat csak fizikai adományokra, hanem pont a lelki megerősödésre, a mentális támogatásra is nagy szükség van, és ez a tábor kiválóan alkalmas arra, hogy itt a Kőszegi hegy ölelésében, védett környezetben tudjunk időt, figyelmet szentelni egymásra, és jó azt megtapasztalni, hogy generációk tudnak együtt időt tölteni. Tegnap hallottam az egyik nagyszülőtől, hogy neki az egyik legnagyobb ajándék az, hogy láthatja a gyermekeit és unokáit egy közös programon, és ez neki egy különleges ajándék.
3: Különleges helyzetben vagytok, hiszen a feleséged Claudia a családbizottság munkatársa, te pedig a Győri Caritasnak a vezetője vagy, és emellett még 4 gyermeket is neveltek. Hogyan élitek meg most ezt itt, hogy nem csak a hétköznapokban foglalkoztok másokkal, hanem most ezt valahol másokért is teszitek, de talán önmagatokért is?
4: Igen, ezt így nem is lehet külön választani, mivel családként próbáljuk ezt a szolgálatot ellátni ezen a pár nap alatt, és jó azt megtapasztalni, hogy nagyobb gyermekeinket be tudjuk vonni a programokba, mely során kisebb gyerekekre felvigyáznak, programokat szerveznek ők is, és ezáltal ők is gazdagodnak, és azt gondolom, hogy értékteremtő közösségben megtartó erőként tudnak a mindennapokban létezni.
3: Tudtok töltődni a szervezői feladatok ellátása mellett még lelkileg?
4: Fizikálisan nagyon fáradtnak érzem magam, mert munkából érkezve meg itt is azért felelősséget vállalva vagyunk jelen. Viszont ezek a beszélgetések, az, hogy együtt étkezünk hasonló értékrendet képviselő emberekkel, nagyon megerősítő és nagyon feltöltő, ami azt gondolom, hogy ez mindennyiunk javát szolgálja. Azt tapasztalom, hogy családként is, a családon belüli szerepekben is nagy szükség van olyan értéket képviselő közösségekre, ahol ez megerősödik, mert gyakran átesünk a ló túlsó oldalára, hogy nem figyelünk, nem hallgatjuk meg a szeretett családtagjainkat, és azt gondolom, hogy ez a pár nap erre is alkalmat kell, hogy teremtsen, hogy igenis fontos a másikhoz való kapcsolódás és családon túli kapcsolódás, családok egymás közötti megerősítése, és bízom benne, hogy ha úgy tudunk hazatérni, úgy tudnak hazatérni a résztvevők, hogy egy élmény, egy gazdag, mély beszélgetés már megérte akkor a szervezés.
3: A Caritas milyen programokkal készül?
4: A Győri Egyházmegyei Caritas szombati napon Caritas Kuckó program keretében kis kézműves foglalkozást fog a gyermekek számára nyújtani, valamint egy munkatársam jóvoltából, aki fafaragó mester, segíti a fiataloknak megismerni ezt a szép hivatást, és ezáltal betekintést nyerhetnek, hogy hogy működik egy fafaragás.

0: Egymás kedvéért születtünk, címmel tartott előadást Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató főiskolai tanár, az Organikus Pedagógiai Egyesület elnöke.
1: A férfi és a nő egységére, szövetségére és a lehetőségükre, erre az összefonódásra koncentráltunk, és arra az érdekes tényre, hogy feladatot jelent, hogy annyira különbözők vagyunk. Különbözőképpen élünk meg egy problémát, különbözőképpen reagálunk a stresszre, különböző a hitünknek a megfogalmazása, a konfliktusok megoldása, hogy képzeljük el az életet, mi az, ami érdekel, mi az, ami nem érdekel, és hogy ezt hogyan lehet szép egységbe hozni úgy, hogy valóban ennek az egységnek az ereje éljen a légkörben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos a családban. Most már egyre inkább látjuk azt, hogy a gyerekeknek, ha valamit nagyon tudunk adni a jövőjükre vonatkozólag, tehát útravalónak, az az, hogy az anya és az apa között ez a gyengétségben is, humorban, jókedvben, játékban és feladategységben, küldetésegységben, de mégis a különbözőségben megélik. Látjuk azt így például a nevelésben, ugye én a neveléssel foglalkozom nagyon sokat, hogy nem az lesz a jó, hogy a gyerek körül forog a család, hanem az, hogy egy szövetség körül forognak a gyerekek. És ez a szövetség, ez alapja az Istennel kötött szövetségnek is. Tehát, hogyha ugye, ahogy írja a Szentírás, hogy ha nem tudod szeretni azt, akit látsz, akkor hogy tudod azt, akit nem látsz. És a gyerekeknek ez a megélt szövetség, ez egy hihetetlenül erős minta arra vonatkozólag, hogy van ilyen szeretet az Isten felé is. Tehát minden szociológus azt mondja, hogy a gyerekeknek a hitéletének is a továbbadása az legelső sorban azon áll, hogy valóságosan megtapasztal-e egy ilyen nagyon-nagyon elfogadlak, nagyon mindenestől szeretlek, de közben pedig megtartom magamat. És ezért néztük azt meg, hogy milyen a nő, és van-e női agy, van-e férfi agy, és bizony van, és hogy ezekben az élethelyzetekben hogyan tudjuk megismerni egymást, és hogy tudunk elébe menni a másik különbözőségének.
0: Minden ember egy csoda, a lélek is megismerhetetlen, hát még a másik ember férfinő agya.
1: Igen, nagyon különbözők vagyunk, de azért vannak olyan törvényszerűségek, tehát nagyon szép a teremtés, hogy a kezünkbe adja azt, hogy megismerhetjük. Ma már sok mindent látunk abban, hogy hogyan tipikusan, talán így lehet mondani, nyilván, hogy mindenkiben vannak árnyalatok, és mindegyikben van férfi és nő is, és persze, de azért azt jó tudni, hogy alapvetőleg hogy működik egy férfit. Én is úgy gondolom, hogy 40 éve vagyunk mi is házasok, 42 éve már házasok, és azért a házasságunk elején nagyon sok ilyen apró problémát jelentett az, hogy nem tudtam, hogy bizonyos reakciók azok nem attól vannak, mert ő nem törődik valamivel, vagy nem figyel oda, hanem hogy egyszerűen másképp érzékeli a világot. Szoktuk mondani, hogy más mozit nézünk, de tényleg. És itt a kulcsa az, hogy tanuljuk meg egymás nyelvét, és aki jobb állapotban van, az használja a másik nyelvét. Tehát, hogy ne azt keresgéljük, hogy én már csak ilyen vagyok, és ez az igazság, mert ez mind lehet, hogy igazság, de ezen szétmehet például egy kapcsolat, hogyha ez folyamatosan egyszerűen, mint egy falat elkezdjük építgetni. És ugyanígy, hogy a gyerekeinknek is az identitásához szépen hozzátartozik, hogy ismerjék meg a saját működésüket, a saját lehetőségeiket, és azt is, hogy ezt hogyan tudják egy másik nemmel, úgyhogy valóban az, hát tényleg azt lehet mondani, hogy az embernek a legnagyobb kalandja az, hogy egy másik neművel egy ilyen igazi szövetséget tud kötni.
0: Isten nevel bennünket, mi megneveljük egymást és magunkat, és a gyereket.
1: Így van, és ez egy nagy tanulási folyamat, azt lehet mondani, de egy nagyon szép és egy nagyon élvezetes, tehát azért nem véletlenül szeretünk férfiak, nők egymással élni, hogy nem csak a biológia hajt minket egymás felé, hanem ezek a lelki egymásra hangolódásoknak a lehetőségei, tehát hihetetlen gazdagodás, mint ahogy egy másik emberrel is egy szövetséget kötni, úgy minden szinten azt gondolom, hogy az egy nagyon nagy lehetőség az emberi életnek, hogy nem én, tehát a barátság is pontosan ebből táplálkozik, hogy felfedezzük egymásban azt, ami nem olyan, mint én, de ezáltal én nem kevesebb leszek, hanem gazdagodhatunk egymásnak a különbözősége által is.
0: A Győri Egyházmegye családreferens házaspáraként volt jelen a táborban a 6 gyermekes Pongrácz Attila és felesége Anna Mária, akik a 3 legkisebb, a 16, 14 és 7 éves gyermekükkel érkeztek.
2: Örömteli számunkra, hogy kiszakadhatunk a hétköznapokból, és nagyon hálásak vagyunk a Győri Egyházmegyének, hogy a püspök atya rajta volt most már évek óta, hogy itt a mi egyházmegyékben is megvalósulhasson a családtábor. Azért is fontos számunkra ez az együttlét, az ilyen formában való együttlét, mert a hitünket csak közösségben tudjuk megélni. És itt olyan családokkal ismerkedhetünk meg, és beszélgethetünk, akik szintén az életüket Krisztusra építik, és ezzel egymást gazdagíthatjuk, egymást megismerhetjük, és későbbiekben is tudunk majd kapcsolódni egymáshoz, akár baráti vagy ismerősi szálon, de nem utolsó sorban imádságban is tudjuk majd egymást kísérni, ahogy eddig is.
3: Vannak ismerős házaspárok, családok, az ad egy biztonságot, hiszen van kihez kapcsolódni. Ugyanakkor azok a családok, akikkel most találkozunk először, az nem mindig egy külön ajándék, hiszen új embereket ismerhetünk meg, illetve megtapasztaljuk azt, hogy Krisztus Egyháza, az egyházmegye tagsága, az milyen színes, és mennyire ajándék tudunk lenni a másiknak, és egyfajta nyitottságot is erősít bennünk, hiszen mindig hozhat az élet olyan helyzetet, akár egy új munkahelyi környezet, egy új munkatárs érkezik, ami azt mutatja, hogy muszáj nyitottan lenni a másik fele, hiszen Krisztus is nyitott volt mindenki fele, és ezáltal meg tudjuk élni ezt a szeretetet, meg tudjuk élni azt az ajándékot, hogy a másik hozza a saját gondolatait, a saját élethelyzeteit, a saját nehézségeit, és ezáltal látjuk az életnek a teljességét, hiszen az ismeretlen fele elindulni mindig segítség, hogyha van egy fix pont, ugyanakkor hát haladunk jó esetben az üdvösség felé, ami szintén egy ismeretlen út valójában, de mégis fontosak a fix pontok, tehát örülünk a már ismert családoknak, és szeretettel nyitottan vagyunk a ismeretlenek fele is. Remélhetőleg a tábor végére mindenkit olyan szintig meg tudunk ismerni, hogy valóban egy tágabb egyházmegyei közösségként tudunk tovább lépni.
0: Az itt hallottakat, az itt megtapasztaltakat, az itt szerzett ismereteket be tudjátok vinni nem csak a családban, hanem a munkahelyre is?
2: Igen, szeptembertől újra tanítani fogok. Hit és erkölcstan tanár vagyok, és hittant fogok oktatni Alsó-sziget közben. Ezek az alkalmak mindig egy kincses bányák ahhoz, hogy egyrészt a hitemben is tovább erősödjem és mélyüljek, valamint, hogy tovább tudjam adni ezt a sok kegyelmet, amit itt kapok rám bízottakra. És igen, a családon túl mindig ott vannak mellettünk azok az emberek, akiket a Jóisten ránk bíz, akiket a szívünkre köt, és hogy tudjunk adni, akkor ahhoz nekünk is valahonnan tudnunk el kapni, és ez a forrás. És ez is egy ilyen kis sziget, egy forrás.
3: Igen, ugye a munkahelyek kapcsán kérdezted, hogy hogyan lehet ezt összekötni. Nyilván ez egy rekreációs lehetőség és alkalom elsősorban. Ugyanakkor a tábor nem csak arról szól, hogy kötetlenül együtt vagyunk, hanem olyan szakmai előadásokat hallhatunk például felnőttként, mint most Uzsainé Pécsi Ritának az előadása, ugye férfi-női agy, az a fajta megközelítése, hogy a férfiak, nők a világhoz hozzáállnak, és ez fontos mind a családban, mind a munkahelyen. Itt is ugye Rita számos munkahelyi példát adott elő, illetve holnap ugye Pölt Lákos családbiztonsági szakértő jön, aki egyébként nem ismeretlen a Győri Egyházmegye közössége számára, sőt a saját munkahelyem számára sem, hiszen Pölt Lákos volt, aki 3 évvel ezelőtt az első olyan mikrotanúsítványos képzést tartotta az internet veszélyeiről, a digitális világról a Széchenyi Egyetemen, ami egy modellértékű képzés volt, és ilyen módon nekem is a szakma hivatás találkozik itt a táborban a munkahelyi feladataimmal is, illetve az is egy sajátosság, hogy itt a táborban ugye különféle generációk vannak jelen, tehát az óvodásoktól, a kisiskolásokon át, középiskolások, felnőttek, munkavállalók, illetve nagyszülők is, és például pénteken lesz egy olyan foglalkozás, amit majd én tartok, pályaválasztás, pályorientáció, hivatás megtalálása témájában, amit természetesen az egyetem munkámmal is össze tudok kötni, hiszen a Széchenyi Egyetem Apáczai Karán többek között én pályorientációs kurzusokat tartok, és hát a foglalkozásnak is az a lényege, hogy a fiatalok hogyan készüljenek a pályaválasztásra, továbbtanulásra, ugye iskolai átmenet, középiskola, egyetem, és hát Győrben az egyetemen kiváló lehetőség van arra is, hogy sokféle tudományterületen megismerkedjenek, és ilyen módon eleve az egyetem és az egyházmegye között kiváló a kapcsolat, ugye jó a kapcsolat az egyetem lelkészséggel, tehát számos közös programunk volt eddig is, és a táborban is van egy olyan metszet, amikor a fiatalokkal tudunk beszélgetni a hivatásválasztásról, életpályáról, továbbtanulásról, és ennek természetesen része az egyetem, része a munkaerőpiac, tehát sok ilyen téma előkerül, úgyhogy a munka ilyen módon itt is a mindennapjaink része természetesen.
0: Megtalálható mindenhol az otthon, vagy ahol a szívünk, ott az otthonunk?
2: Egymásnál vagyunk otthon. Tehát attól függetlenül, hogy fizikailag hol vagyunk, ha együtt vagyunk, akkor otthon vagyunk.
3: Igen, ez azt is jelenti, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, hogy nem a megszokott komfortos környezetünkben vagyunk, ugyanakkor, hogyha megvan a másikkal, a házastársammal, illetve jó Istennel ez a sajátos hármas kapcsolat, akkor a külső a körülményektől is viszonylag függetlenül van egyfajta belső stabilitás, belső biztonság, egyfajta belső otthonra lehetünk egymásnál, egymás szívében, és akkor így a házastársunk, a családunk, a tágabb közösség egyfajta közös otthont is jelenthet.

0: Első alkalommal rendezte meg a Győri Egyházmegye Családbizottsága az Egyházmegyei Karitásszal közösen a családtáborát Velemben, építsünk otthont egymás szívében mottóval. Az ötnapos tábor programjairól készült összeállításunkat hallották. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Kékes Jenikő.
1: Elhangzott a magvetés.

0: Múlt és jelen. Dél Katalin előadása.
1: Kedves hallgatóim, Dél Katalin köszönti Önöket. A Kicsoda az Isten című sorozat a kereszténység alapeszméiről szól. Ma azt a kérdést tesszük föl, hogyan lehet az ember igazá és boldoggá. Ezzel az előző alkalmat folytatjuk, amikor pedig arra kerestünk választ, hogy mi az a jó, amit az embereknek cselekedniük kell, hogy igaz, jó, értelmes, boldog életet éljenek. Azt találtuk, hogy a Biblia szerint ennek kulcsa Isten örök időkre érvényes törvényének a megtartása, ahogy például az első Zsoltár tanúsítja, amely így kezdődik. Boldog az az ember, aki örömét leli Isten törvényében, s parancsolatairól gondolkodik, nappal és éjjel, mármint hogy, bármiről gondolkodik, Isten szava alapján igyekszik meghozni döntéseit. A Biblia a törvény megtartásához fűzi tehát a boldogság, az igazság, a szabadság és az igazi, vagyis örök élet ígéretét. No, innen lépek ma tovább. Mert ez ugyan igaz, de a kérdés az, vajon összhangba kerülhet-e az ember Isten törvényével úgy, hogy megismeri azt, aztán neki áll megtartani, igyekszik, töri magát, megfeszíti magát, és a végén aztán így megtartja a törvényt. Hát nem, ez nem így megy, és innen kell tovább lépnünk, mert ezt próbálta megtérése előtt Pál apostol is, de mint a római levél 7. fejezetében nagyon drámaian beszámol róla, teljes kudarc volt ez. Azt tapasztalta Pál, hogy az Isten törvényével való ellenkezés, a belső ellenállás olyan mélyen bele van ültetve magába a testébe,

Jeremiás prófétától tudunk, a megszokás. Azt írja a könyve 13. fejezetének 23-as versében egy költői kérdéssel, így jellemzi a helyzetet. Megváltoztathatja-e bőre színét a szerecsen, vagy a párduc a foltosságát? És ti, vajon, tudtok-e még jót tenni, mikor már úgy hozzászoktatok a rosszhoz? Tehát a megszokás. A harmadik pedig az állandó önigazolás reflexe, a késztetés a magam igazának körömszakadtáig való védelmére, a bűn alóli önfelmentés reflexe, röviden az én központúság. Az ember én központú. Szóval ez a három együtt átléphetetlen akadályt jelent annak útjában, hogy az ember a maga erejéből meg tudjon szabadulni a rossztól, és be tudja tartani a törvényt, ami az igazság és a boldogság föltétele. Hát akkor mit mondjunk tehát? Mégis hogyan kerülhet összhangba az ember Istennel, meg az ő törvényével? Hogyan lehet igaz és boldog? Ugyancsak Pál mond erről a Galata levélben, 2. fejezet 16-os vers, egy döbbenetes dolgot. Az embert nem a törvény szerinti, szó szerint törvényt követő, azzal megegyező cselekedetek teszik igazzá. Nem, hanem a hit. Konkrétan a Jézus Krisztusban való hit. A törvény által a törvényt betartani, és ezzel Istennek tetsző, igaz, boldog emberré válni nem lehet. Ezt kéne, és nem lehet. Ez az ellentmondás. Az ember önmaga erre nem képes. Azzal, ha akár teljes erőmből igyekszem a törvényt megtartani, nem fogom tudni azt betartani. Hát ha nem így, akkor hogyan? A válasz megint a Galata levélben, mondom, és ismétlem, hogy a hit konkrétan a Jézusban való hit révén. Na de mit akar ezzel Pál mondani? Tisztázzam először is, a hit szó értelmét. Itt és most nem annyira ilyen elhívést, valaminek az igaznak tartását jelenti a hit, hanem bizalmat, rábízást, valakire ráhagyatkozást. Hinni annyi, mint Istenben, Jézus Krisztusban bízni, önmagamban pedig, ha az én akaratom vagy késztetésem szemben áll Isten akaratával, önmagamban meg nem bízni. Persze az, amit önbizalomnak nevezünk, az más és nagyon fontos dolog, de nem Isten nélkül. Tudjuk ugyanis a következőt. A katolikusok, szemben a protestánsokkal, a katolikusok nem gondolják, hogy az áteredő bűn az egész emberi természetet mindenestől és teljesen megrontotta volna, de azt igenis gondoljuk, hogy annak a valaminek, amit ős vagy áteredő bűnnek nevezünk, annak a hatásától az ember egyetlen része vagy rétege, egyetlen molekulája se maradt érintetlen. Ennek a hatásnak a kifejeződése pedig az önközpontúság az emberben. A gondolkodás képessége, az értelem, az akarat, a döntési képesség, az érzelmi világ, a lelki ismeret. Mindez nem az a tökéletes és hibátlan szerszám, képesség többé, amilyennek Isten a teremtéskor akarta. Mélységesen befolyásolja a rossz, a bűn, az önközpontúság leküzdhetetlen hajlama. Ilyen az ember, és ilyen belső adottságokkal már hogy is merne bízni önmagában? Nem lehet. Istenben bízni, önmagamban, tudnilik önközpontú énemben pedig nem bízni, ez a hit. Ahogy az ember egyre jobban megismeri Istent, akkor tapasztalja is, hogy milyen, és belátja, hogy ő benne valóban bízhat. Van itt egy nagyon érdekes párhuzam. A 90. Zsoltár nagyon híres Szenci Molnár Albert féle fordítása így kezdődik. Te benned, vagyis Istenben, bíztunk elejétől fogva. Ezzel perel, ezt fordítja visszájára, persze tudatosan,
József Attila a Kész a leltár című

verse elején, ahol így mondja, magamban bíztam, elejétől fogva. Ugye? De miért? Tudjuk, hová vezetette ez a költő életében. Amit elmond a versben magáról, meg amit egyébként tudunk az életéről, egyáltalán nem indokolja ezt a magabízást. Csupa csőd, sikertelenség, kisszerűség, kudarc. Pál megoldása a Galata levélben tehát az, hogy Jézus Krisztusban való hit, bizalom, ráhagyatkozás az, ami az embert igazzá és következésképpen boldoggá teszi. Na de miért? A Máriától született kisdednek Máté evangélium második fejezet 21-es verse szerint Isten parancsára adták a Jézus nevet. E név Jehósua azt jelenti Isten a szabadító. Ezzel a címmel, a szabadító címmel azonosították Jézust, mert ő az, akiben Isten megszabadítja népét bűneiből. De miért fontos annyira megszabadulni a bűntől? Azért, mert a bűn, mint önközpontuság, halálba, az örök halálba, a kárhozat poklába vezet. A bűn zsoldja halál, így a Szentírás. A bűn és a halál olyan eltéphetetlenül szoros kötelékekkel függ össze, hogy Pál apostol egyenesen törvényről beszél, törvényszerűségről. A bűn halál, bűn, nyíl, halál, törvényről beszél. Hogy ez törvény? Római levél 8. fejezet 2. verse, azt mondja Pál. A Krisztus Jézusban való élet lelki törvénye megszabadított a bűn halál törvénytől. Szóval ez törvény. Nem lehet megváltoztatni ezt az összefüggést, nem lehet eltörölni. Ugyanúgy, ahogy a természeti törvényeket sem. Ez az, amit Isten meg nem akar, hogy érvényesüljön, hogy egyetlen ember is a bűnei miatt meghaljon örökre. A bűntől kell tehát mindenáron megszabadítani az embert, és ez volt az a cél, amiért Isten elküldte a fiát emberként az emberek közé. És ez az egész Biblia lényege, és nem csak ám az új szövetségé, az egész Biblia. János evangélium 3. fejezet 16-os, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jehósua, Jézus, és csak ő a szabadító, aki képes ettől a bűnhalál törvénytől megszabadítani azt, aki valóban akarja ezt és kéri.

0: Amikor Pál apostol a Jézus Krisztusban való hitről beszél, pontosan úgy érti, hogy az ember elfogadja Jézust a személyes, legszemélyesebb megváltójának, a sajátjának a bűnből, a szabadítójának a bűnből. És ez az, ami hát lassan-lassan, vagy nem is olyan lassan elhal a mai kereszténységben, amelyet immár régóta befolyásol a fölvilágosodás, a materializmus és a racionalizmus eszméje. Hogyha megkérdeznénk a magukat keresztényeknek, Krisztushoz tartozóknak valló embereket, akkor jelentős részük azt mondaná, hogy Jézus egy nagyszerű, csodálatos ember volt, erkölcsi példakép minden korban, meg messiás, jelentsen ez akármit, és így tovább, ilyeneket hallanánk, de hogy személyesen az én szabadítóm, ezt sokkal kevesebben vallják, kevesen. Ma is, vagy talán még inkább olyasmi a helyzet, mint 100 évvel ezelőtt, amikor a 20. század elején Reményik Sándor írta az Elkéstetek című versét. Egy részlet belőle. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, és soha semmi mást. Így tehát Reményik Sándor, hogy Jézus erkölcsi példakép. És ennyi. A többi esztelenség vagy komédia. Na szóval ez döbbenetes. Az ilyen hit, na az nem szabadít meg a bűntől, és erőt sem ad az igaz élethez. Persze azt, hogy ő Isten fia, és megtestesült, és emberré lett. Csak ugyan nehéz elhinni, belátom. Akik hiszik és vallják, azok nagy része is úgy könnyíti meg a dolgot, hogy úgy érti, hogy Krisztus embersége a féle álruha volt, melyet ideiglenesen felöltött, de ember léte alatt tulajdonképpen egy percig sem forgott veszélyben, mivel Isten is volt, nem szenvedett igazán, nem is halt meg igazán, egy szóval a földi élet vállalásával igazából Jézus nem kockáztatott semmit. De ha így lenne, akkor az a többször ismételt felszólítása Jézusnak, hogy jöjj és kövess engem, hogy én, aki a földön itt szenvedek, félek, meghalok, kockáztatok, hogy én kövessem őt, ezt mondani nekem, ez esztelenség, értelmetlenség, ha Jézus nem volt teljesen ember. De nem, ő teljes ember volt, valóságos, és nem pedig álruhás emberré lett. Ezért is kellett földi anyától, Máriától születnie, hogy valóságos ember legyen. Együtt az ember bűnben megromlott genetikai adottságaival, hogy pontosan oda jöjjön be, oda jöjjön le, abba a mélységbe, ahol mi vagyunk, a mi egzisztenciális helyzetünkbe. Ezért lett valóságos emberré, és azért, hogy megmutassa, így emberként is le lehet győzni a rosszat. De egyedül nem, csak Istennel egyesülve, szövetségben lehet ezt. Ő benne Jézusban is épp úgy megvolt a hajlam, vagy fogékonyság, hogy önmagának kedvezzen, mint mindenkiben. Hiszen a zsidó levél szerint, és ez nagyon fontos, hogy mindenben kísértést szenvedett, mint mi. Olykor félt is a ráváró feladattól. A Gecsemáni kertben, halálfélelmében véres könnyeket sírt, imádkozott Istenhez, hogy vegye el tőle a szenvedés kelyhét. De amikor ezután megerősödött abban, hogy igen, meg kell tennie, életét kell adnia az emberért, akkor nem kétségeskedett többé, hanem zokszó nélkül ment a maga útján. Jézus az ószövetségi proféciákból pontosan ismerte, milyen sors vár rá, és erről földi élete vége felé háromszor is beszélt világosan, hogy a zsidó vezetők pogányok kezére adják, keresztre feszítik és meghal, de harmadnapra feltámad. Miért? Miért kellett így lennie? Miért halt meg Jézus? Pál apostol, megint, a római levél 3. fejezet 25-26-os versében azt mondja, hogy a korábban elkövetett bűnök elengedése miatt, és a jelenbeli meg a jövőbeli bűnök megbocsátásáért kellett meghalnia. Hiszen látjuk, az ószövetségi kor embereinek bűneit Isten gyakran elengedte, megbocsájtotta, ha kérték. Az, hogy ezekért nem ők vették el büntetésüket, mutatja Isten irgalmát, ugyanakkor ellentétesnek látszik igazságosságával, de nem az, mert ezekért a büntetlen maradt bűnökért viselte Jézus visszamenőleg a büntetést, Ádámtól kezdve, a halált, sőt a kárhozatot, a múltbeli, meg az eztán elkövetett és még elkövetendő bűnökért. Mert hát csak így tehetett eleget Isten igazságosságának, és csak így maradhatott Isten irgalmas és igazságos egyszerre. A bűnösök irgalmat kapnak bűneikre, ha kérik, a fiú pedig Isten igazságosságának tett eleget a bűnök elhordozásával, kereszthalálával. A Biblia éles különbséget tesz a bűnös ember és a bűn között. Nagyon éleset. A bűnös irgalmat nyer, de maga a bűn, az nem maradhat büntetlen. Ezt nem engedi Isten igazságossága. Isten nem tűrheti el a bűnt, nem tűrheti el az ember érdekében, mert a bűn halálba vezetne. Istennek pedig az a célja, hogy az embernek élete legyen, és pedig bőségben legyen. Márpedig ez nem valósulhatna meg akkor, ha a bűnös maga viselné bűnének valóban teljesen igazságos büntetését. Mert akkor meghalna, örök halálra, kárhozatra jutna. Ezt meg Isten nem akarta. Ezért kellett a büntetést az ember helyett Jézusnak viselnie, holott ő maga büntelen volt. Ezt az áldozatot csak olyan valaki hozhatta meg, akiben nem csupán végtelenül nagy szeretet volt az ember iránt, hanem aki képes volt, és most ez a lényeg, kérem, képes volt ezt az áldozatot teljesen önkéntesen meghozni. És ilyen egyetlen volt a történelemben az ember Jézus. Jézus kereszthalálának nagyságát nem elsősorban az adja, hogy alantas és fájdalmas halálnemmel kereszten halt meg, hanem az önkéntesség. Ez nagyon-nagyon fontos. Jézus maga mondja, hogy ő önként hal meg. János evangélium 10. fejezet 17-18 azt mondja, életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda. Önként. No, mi az, hogy önkéntes halál? A halál a bűnnel, a bűn miatt lépett be a világba. Mivel a bűn mindenkit érint, ezért senki nem tud egészen önként meghalni. Senki nem képes szabadon dönteni arról, hogy végül is odaadja az életét, vagy sem. Lévén a halál sorsa neki. Sorsa Ádám után mindenkinek. Mindenki részese az áteredő bűnnek, és meg kell halnia, és nincs választása, nincs. Választása legfeljebb abban van, hogy nem 100 évesen, hanem esetleg fiatalon, nem ágyban párnák közt, hanem kereszten, mágián vagy kardáltal. Ők a vértanúk, és ez óriási dolog. De még a vértanúk sem teljességgel önként haltak meg, olyan értelemben, hogy amikor az életüket odaadták hitükért, azt adták oda, amit mindenképpen úgyis elveszítettek volna valamikor, mondja, nem én mondom, hanem a Canterbury Szent Anselm, az egyház tanító mondja. Önként, teljesen, egészen, abszolút önként a világtörténelemben egyetlen ember adta oda az életét, Jézus, aki nem a maga bűntartozását rótta le a halállal, hanem a többi emberét. Ezért rajta kívül nincs ember, aki kimondhatná, hogy életemet magam adom oda, mert van hatalmam, vagyis képes vagyok odaadni. Ilyen képessége nincs másnak. Nincs senki, aki a szó komoly, szoros értelmében teljesen önként halna meg. Jézus úgy választja sorsául a halált, hogy az neki nem a léthelyzete, mint mi nekünk. Ő azt választja önként, és ezért van halálának megváltó értéke. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
1: Múlt és jelen Dér Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékes Jénikő, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Teljességünk felé. A szerkesztő Gerbei Anita.

0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Lánszky Rékát, illetve dr. Martos Levente Balást. Lánszky Réka szociális munkás, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens, Martos Levente Balázs pedig teológus, lelkipásztor, mentálhigiénés, lelki gondozó, pszichodráma asszisztens. Ami miatt kértem, hogy beszélgessünk, az egy 120 órás önismereti csoport indítása, amit szeptembertől indítotok. Az a címe, hogy érkezz meg a saját történetedbe, és írd újra úgy, ahogy igazán szeretnéd. Tulajdonképpen mi is a pszichodráma? Miért ezt a módot választottátok?
1: Hát ez a legnehezebb kérdés, amit föltehettél, mert hogy a pszichodráma az egy nagyon cselekvő műfaj. Tehát, hogy ott pont nem a verbalitásra épülünk, és most kénytelenek vagyunk arra hagyatkozni. Egy tipikus pszichodráma alkalom az nagyjából úgy néz ki, hogy mindenki megérkezik valahogy vezetőként, így akkor rámelegítjük a csapatot a közös munkára.
2: Ilyenkor elő szoktunk venni egy nagy hősugárzót, és azzal elkezdünk
0: mindenkit
2: egy nagyon-nagyon bemelegíteni.
1: Nyáron.
2: Különösen nyáron, igen. Aztán akkor utána még egy-két ilyen bemelegítő gyakorlat, hogy törzskörzés, válkörzés, torna gyakorlat, amivel így megmozgatjuk őket. És amikor már látjuk, hogy jó piros az arcuk, akkor már jó a dolog. De rosszul mondom?
1: Most kizökkentett.
0: Egyébként volt már itt olyan vendégem, akik a művészetet szakították meg mozgással, úgyhogy mindenre vevők vagyunk. Tehát bemelegítéssel kezdünk, ugye ráhangolódás, egy ilyen hogy vagy kör, olyasféle?
1: Hát olyan is van, de nem rögtön azzal kezdünk, aha, de erről nem árulhatok el többet, mert akkor az már spoilerezés lenne. Meg egyébként mindig a csoport aktuális helyzetére kell, hogy ráíródjon az a játék is, ami az elején van, és akkor igen, szokott lenni egy ilyen
2: bejelentkező kör,
1: köszönöm, amikor mindenki elmondja, hogy mivel jött, mivel dolgozott akár önismeretileg az elmúlt időszakban, milyen kérdései vannak, és akkor van ennek egy nagyon ügyes folyamata annak, hogy hogyan választódik ki az, akinek a témájával aztán a csoport foglalkozni fog. Ezt úgy szokták mondani, hogy a csoport bölcsessége dönti el, hogy mi lesz az a téma, de nyilván benne van az egyén is, tehát az ő akarata is, hogy ő ezzel akar játszani, akar dolgozni, és utána elindul maga a, úgy hívják ezt, hogy protagonista játék.
2: Igen, tehát a pszichodráma az tulajdonképpen arra irányul, egy olyan fajta, hát ilyen komoly játék, amelyikben a résztvevőknek a történeteit hozzuk elő, tehát nem arról van szó, hogy van egy eleve adott történet, amiket meg akarunk jeleníteni. Tehát nagyon gyakran azt képzelik el, akik a pszichodrámáról hallanak, hogy dráma, játék, hát akkor itt most valamit elő kell adni. De itt nem az előadásról van szó, hanem sokkal inkább a megélésről. Tehát a saját történetnek a megélését segíti elő tulajdonképpen a mozgás is, mindaz, amiről akár eddig is beszéltünk. Ez a bizonyos rámelegedés, ez inkább azt a fajta érzelmi ráhangolódást jelenti, amivel valaki, amikor megérkezik a csapat, akkor általában mindenkinek a feje, meg a gondolata, meg az érzelme mindenfelé van, és akkor ez a ráhangolódás, ez egyrészt a csapatnak az összetalálkozását, másrészt azt a fajta bátorságot, meg belső hangoltságot segít, hogy legyen kedve a saját történetét így előhozni. És valóban a protagonista játék azt jelenti, hogy valakinek a személyes története áll a középpontba, amiben a többiek is be tudnak kapcsolódni, illetve van, amikor csoportjáték van, amiben nem emelkedik ki valakinek ez a személyes élethelyzete, vagy megélése, vagy régi, vagy mostani tapasztalata, hanem tulajdonképpen az egész csapatnak a közös dinamikáját sikerül így elővenni.
0: Egy alkalomkor egy történet, egy főszereplő?
1: Hát, hogyha egésznapos pszichodrámáról van szó, akkor általában van idő kettőre. Ugye ez csoportfüggő, van, akik este tartanak csoportot, ott nyilván egy. A mi csoportunk az egésznapos csoport lesz, úgyhogy így várhatóan többnyire két történettel fogunk dolgozni.
2: Illetve az is, hogy mondjam, talán előtérbe kerül, hogy tehát a verbalitás, az, hogy elmesélünk egymásnak dolgokat, az már nagyon gyakran egy csoportban nagy bizalmat feltételez. Én nem tudom, a ti csoportotokban a régebbiben hogyan volt, a miénkbe előfordult, hogy már bejelentkezőkor olyan hosszú akart lenni, mert mindenki mondta az életét, mondta mindenféle történetét. Tehát mondjuk a pszichodrámát azért is választottuk szerintem, és én biztosan azért is választottam, mert egy ilyen nagy közös bizalmat és az abból fakadó erőt, azt nagyon meg lehet benne tapasztalni egy idő után, mindenképpen az első alkalmaknak, talán a félelme, meg egyebek után. És akkor ehhez az is hozzá tartozik, hogy az ügyes vezetők, mint amilyenek hát majd mi egyre inkább reméljük, hogy leszünk, az ügyes vezetők gyakran hát többféle módon segítik a csoport tagjait, hogy ez a bizonyos rámelegedés ez jól meg tudjon történni. Tehát a bemelegítő játékok sokféleségével, vagy olykor kreatív feladatokkal, mindenféle olyan dologgal, amit most nem fogok néven nevezni, mert elijednek tőle a résztvevők, de hogy egy kicsit arról van szó, hogy ki is lépünk a komfortzónából, de meg ugyanakkor elkezdjük azt a fajta spontaneitást egy kicsit megtapasztalni, ami a pszichodrámának a nagy elméleti megalapozó Jákob Lévi Moreno szerint igazából az egésznek az egyik ilyen leglényegesebb pontja.
1: És ez szintén nagyon fontos, hogy aki önismerettel foglalkozik, azért az tipikusan hajlamos egy kicsit úgy fejben maradni, és ilyen mondjuk analitikusan megközelíteni, és én magam is tapasztaltam, hogy sokszor csak így forgok körbe-körbe ugyanazok körül a kérdések körül, és nem találom a megoldást, a kapaszkodót, és a pszichodráma az sokkal több ennél, tehát több felé visz, az egész testünket is beleviszi, hát a mozgással, a cselekvéssel, nem csak ülünk és beszélgetünk, nem ennyi történik, hanem az egész lényünk részt vesz benne, és ez segít abban, hogy valóban megérkezzen az a megélés, amire ott szükségünk van, tehát nem marad egy ilyen intellektuális szinten.
3: Vezetőként, amikor meghirdettek egy csoportot, most, amikor meghirdettétek a csoportot, akkor ugye az volt az egyetlen kikötés, ahogy láttam, hogy ne legyen túl közeli ismerős. Egyrészt ennek mi az oka, másrészt homogén vagy heterogén ilyenkor egy csoport, és a harmadik kérdés, hogy ilyenkor van egy személyes elbeszélgetés, mielőtt elkezdődik ez a folyamat. Erre miért van szükség?
1: Hát arra azért van szükség, hogy ne legyen valaki túl közeli ismerős, hogy, hát egyrészt, hogy mi ne vonódjunk be túlságosan abba a történetbe. Tehát simán előfordulhatna az, hogy mivel én ismerem mondjuk az adott személynek a hátterét, az előéletét, és érzelmileg kapcsolódom hozzá, mert van mondjuk egy barátság köztünk, volt ilyen jelentkező, aki végül is nem fog jönni ebbe a csoportba pont emiatt, így nem fogom tudni őt segíteni. Tehát vezetőként kell, hogy tartsak egy nagyon egészséges távolságot. Ez egyébként egy közelség is egyben, tehát a vezető nagyon empatikus segítő módon van jelen ebben, de ahhoz, hogy meg tudja tartani a csoporttagokat, ahhoz tisztának kell maradni a fejének, az érzéseinek vele kapcsolatban.
2: Ugye a pszichodráma tulajdonképpen egy önismereti, illetve terápiás módszer. Mi nem vagyunk terapeuták, a pszichodrámának van kifejezetten terápiás megélése és formája is. Mi önismereti csoportot hirdettünk meg, de ilyenkor is valóban előfordulhat az, hogy olyan helyzet alakul ki, amelyik nagyon nagy bizalmat feltételez igazából a résztvevő részéről, ugye ebbe a csoportnak együtt kell megérkeznie, nekünk ebbe, mint vezetőknek kísérni és segíteni kell őket, illetve hát annyira tudnak mélyre menni, amennyire ebbe mi is tudunk nekik segíteni. Tehát vagy az is előfordulhat, hogy a már korábbi kapcsolat miatt valami minket eleve blokkol, tehát hogy tegyük fel, hogy én ismerem az illetőnek az előtörténetét, és van egy elképzelésem, hogy neki merre kéne mennie, de ő ott azt nem akarja. Most ebből ki tud alakulni egy olyan diszonancia, ami nem jó. Most az is előfordulhat, hogy az én életemben van valami, amire az, amit ő csinál, nagyon emlékeztet. Ha én nem tudom ezt a határt tartani, akkor nem fogok tudni neki jól segíteni. Az egyik apró könyvben azt hiszem úgy olvastam, hogy egy ilyen belső Szokratészként kell ott mellette jelen lennünk, tehát egy ilyen nagyon objektív, nagyon nyugodt, nagyon világos és szerető segítőként kell mellette lennünk. Na most, hogyha én Szokratészből átmegyek Kis Balázsba, az annak lehetnek előnyes oldala is, de tulajdonképpen hosszabb távon nem lesz jó. Tehát ezért kell ezt a fajta empatikus, tehát beleérző, de ugyanakkor meg hát mégiscsak objektivitást is megtapasztaló hozzáállás valahogy megőriznünk. Én attól tartok, hogy mi majd egymást fogjuk nézni, és akkor én, hogyha azt látom, hogy Rékának ez most nehéz, akkor megpróbálok így majd így objektíven jelen lenni, és szerintem neki is lesz ilyesmire bőven alkalma.
1: Egyébként ezért van két vezető egy minden pszichodráma csoportnál, mert szükséges is egymás támogatása ilyenkor. Amiről az előbb Balázs mesélte, tehát mondjuk ilyen áttétel, viszont áttétel, ez meg is tud történni amúgy is, akkor is, hogyha nem ismerünk valakit. Tehát akár mondjuk egy vezetőnek is szüksége lehet a kóvezető, ezt így hívják, támogatására, illetve vannak egyéb funkciók is, de például ilyen módon is egymást is kontrolláljuk és támogatjuk közben.
2: És hát ez az, ami a csoportban, mi ketten leszünk ott ebben a helyzetben, de a csoportülések után viszont egy szupervízor lesz az, akivel mi ezekről beszélgetni fogunk, de nagyon bízom abban, hogy sikerül azt is majd tényleg hát a csoport javára megtenni.
1: Egy ismerkedős beszélgetésre mindig szükség van, tehát hogyha azt látjuk, hogy valaki ide jelentkezik, de valójában nem erre van szüksége, mert ez is előfordulhat, hogy más jellegű terápiás megközelítést kell, hogy javasoljunk inkább valamilyen okból. Vagy például kiderül, hogy jelentkezik egy főnök és egy beosztott tőlünk függetlenül. Az is egy kontraindikáció. Tehát nekünk ezekre rá kell látni, meg kell ismerni a jelentkezőket ahhoz, hogy egy csoport egészet tudjunk alkotni.
3: Nagyon érdekeset mondott ezzel a Balázs atya, hogy annyira lesz mély, amennyire a vezető engedi. Ti miket tapasztaltatok meg?
1: Azért még hozzátenném azt is, hogy a protagonistán is múlik, hogy mennyire lesz mély, tehát hogy ő maga mennyire engedi bele magát a dologba. Én nagyon bele szoktam magam engedni. Én nem is emléktem, már azt se tudom, hol vagyok, hogy mi történt, hogy belekerülök egy másik dimenzióba, ezt nem is tudom másképp mondani. Tehát, de én nálam van még a kontroll, tehát nem kell attól félni, hogy itt elvész a kontroll, csak hogy annyira erős ez a történés, de nyilván addig, ameddig én engedem, és a vezető meg nagyon empatikusan ott áll mondjuk mellettem is, és nem hagyja, hogy rosszul érezzem magam abban a szituációban. Tehát, hogy ez ilyen együttműködés, azt hiszem, de ezek ilyen nagyon jó mélységek. Ezek változást és hozó és életet adó mélységek tudnak lenni.
2: Könnyebben mesélek most másnak az élményéről, vagy ilyen harmadik félről. Egyszer úgy esett, hogy egy nagyon közeli emberrel találkoztam, aki egyébként pszichodráma vezető, mégpedig olyan helyzetben találkoztam, hogy ő éppen egy csoportvezetési alkalom után jött ki. És akkor így elkezdünk beszélgetni, és látom, hogy az utcán ott így feltűnnek még emberek, és látom, hogy az én ismerősöm így nézi őket. És akkor picit úgy ránéztem kérdően, és akkor azt mondja, ja bocs, csak az előbb még ott ültünk a drámán, és ők sírtak. Na most ezt még egyébként akkoriban hallottam ezt a helyzetet, amikor nekem nem volt erről tapasztalatom, de azért egyszer-kétszer én is úgy jól megkönnyeztem már magamat, meg másokat. És egyébként ez nagyon szép, hogy tényleg a protagonistán is nyilvánvalóan hát nagyon sok múlik, illetve hogy az ő játéka, de közben meg azért nagyon szép és bizonyos értelemben szent pillanatokat lehet átélni abban, amikor azt látjuk, akár így jelenlévőként, csoporttagként, hogy a másik mennyire fontos helyzeteket hoz oda, és hogy az életéből milyen fájdalmas, vagy éppen milyen szép helyzeteknek a valóságát ismerhetjük meg. Ez még nekem oda tartozik, hogy miért választom a pszichodrámát. Biztosan lehet sokféle jó utat bejárni, tehát, és egyébként ide nyilvánvaló, hogy az imádságot meg a hitnek sokféle tapasztalatát is oda tenném eminens módon. De hogy a pszichodrámában talán az más, hogy a mindennapi életnek, meg a tulajdonképpen úgy nevezett mindennapi embereknek olyan oldalait lehet megismerni, amelyeket kívülről nem lehet föltárni, illetve amelyekhez néha még egy nagyon mély beszélgetéssel se biztos, hogy el lehet jutni.
1: És még annyit tennék hozzá, hogy ez egy csoport történés, tehát hogy itt nem is csak a protagonistáról, tehát aki a játékot, történetet hozza, nehézséget hozza, meg a vezetőről szól, hanem van egy tükröződés a csoport többi tagja felől, és ez akkor jó, és tipikusan így is szokott működni, hogy ha ez egy támogató, segítő tükröződés, annak a megélése történhet meg, hogy nem vagyok ebben egyedül. Nagyon nehéz most, vagy nagyon nehéz X dolognak a megélése, de sokan átélték már ezt, sokan átélik, és itt vannak, és támogatnak, és együtt vagyunk. Tehát, hogy ez egy csoporttörténés.
3: Igen, egyébként éppen a csoportra is el akartam kérdezni, mert hogy mivel én sem ismerem ezt a folyamatot, és csak így az elmondásotokból próbálom elképzelni, és mondtátok is, hogy ez terápiás módszer is, és úgy ugye nyilván van olyan terápiás, amikor a terapeuta egy valakivel foglalkozik, és beszélgetnek. És itt pedig csoport dinamika, ahogy többször is említettétek, meg a csoport titoktartás nyilván, hát hogy ami ott van, az ne menjen ki, hanem az ott maradjon, de ugyanakkor pedig kezdjen el munkálkodni, hogy Réka olyan szépen mondta, hogy nagyon nagy mélységekre tud menni egy-egy ilyen alkalom. Hogyha ilyen szlogennel kéne meggyőzni valakit, hogy miért ezt az utat választa, nyilván mindenki azt fogja választani, ami a saját személyiségéhez közelebb áll. De hogy miért nyisson esetleg, vagy miért ne legyen annyira elutasító adott esetben, vagy miért próbálja meg azt, hogy csoporttal dolgozzon.
2: Gondolom, hogy azoknak az életében, akik úgy érzik, hogy félniük kell a pszichológia bármely válfajától. Néha olyasfajta képzetek is felmerülhetnek, hogy ők betegek, vagy nem normálisak, vagy egyszerűen kritikán aluli az, hogy őnekik ilyen kérdéseik vagy problémáik vannak. Most a pszichodráma, legalábbis mint önismereti csoport, egész biztosan olyan emberekkel fogja őket összehozni, akiknek nem kritikán aluli az élete, akiknek, tehát én szerintem mi inkább olyanokkal találkozunk, legalábbis ez a begyomásom és sejtésem, akiknek az élete elég normális élet, és mégis úgy érzik, hogy szívesen tennének valamit magukért, vagy lenne hely az életükben még alakulásnak, még vannak kérdéseik. Nyilván egy nagyon fontos pont, hogy az ember elkezdi bevallani, hogy neki még vannak kérdései. Vannak olyan dolgok, amelyeket nem tud úgy megélni, ahogyan szeretne, vagy ahol még úgy egyáltalán az életének a cipőbe meg egy kicsit úgy lötyög a lába, vagy fordítva. Én valami ilyenekre gondolok, hogy a pszichodráma az egy jó terepet ad arra, hogy elkezdjünk így kicsit komolyabban foglalkozni magunkkal, az élettel, másokkal, hogy rácsodálkozzunk, hogy jé, neked is. És akkor a másik, amit mondanék, azt hiszem Anthony D'Amellónek az egyik könyvében van, hogy ja, nem akarsz megváltozni, hát akkor még nem szenvedtél eleget. Ugye, tehát ugye gyakran azért igazából akkor kezdünk el segítséget kérni, meg kutatni, amikor úgy elkezd valami nagyon fájni. Lehetnénk ennél okosabbak is, de úgy tűnik, hogy nem szoktuk okosabbak lenni. Tehát, hogy rábeszélni, én nem tudom, hogy tudnék-e bárkit, de arról lehet, hogy érdemes lenne megkérdeznem, hogy te is nem fáj ez neked, vagy nem gondolod, hogy itt van valami, amin még érdemes lenne gondolkodnod?
1: Én is kicsit azt tudom mondani, hogy senkit nem akarnék rábeszélni. Ez egy lehetőség, és hát sokféle terápiás módszer van, mindegyiknek megvan az előnye, hátránya, a személyre szabott, hogy kinek mi válik be. Hát én a pszichodrámát azért szeretem, amit mondtam is, hogy tényleg a csoportban kapunk egy tükröt. Kicsit ilyen József Attilai módon ez a, biztos ismeritek, a hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat, és ez egy nagyon megerősítő dolog tud lenni, tehát hatalmas ereje van annak a közösségnek, ami ott létrejön. Egy másféle dinamika alakul ki egy egyéni terápiában, tehát az is jó, tehát ezt mindenki maga tudja eldönteni, hogy neki mire van szüksége, de érdemes kipróbálni.
3: Ez a csoport utána is együtt maradhat egyébként, vagy alakulnak ki mély barátságok utána?
2: Hát
3: ha rátok gondolunk, akkor ez igen, de...
2: Én ezt akartam, hogyha valakik még vezetérni is akarnak együtt, akkor biztos. Én azért azt gondolom, hogy nagyon jó csoportok keletkeznek, és aztán elmúlnak. Tehát, hogy azért a pszichodráma olyan értelemben profi dolog is, hogy tényleg egy időre szóló csoportszerződés bizonyos értelemben.
3: Segít az úton.
2: Segít az úton, és utána, hogyha valaki azt így elérte, de szerintem azért sokszor előfordul, hogy jó kapcsolatok születnek belőle.
1: Nekem van olyan barátságom, ami már 10 éve tart, és az első 2 volt pszichodráma csoport, és hetente beszélünk, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni.
2: Olala.
3: Hát akkor ennél jobb reklám nem is kell. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Lánszky Réka pszichodráma asszisztensnek és dr. Martos Levente Balázs pszichodráma asszisztensnek, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok a csoporthoz.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is nagyon köszönjük, és én magam részéről szeretném megígérni a csoport tagjainak, hogy róluk soha nem fogunk beszélni, de mindig szeretettel gondolunk rájuk, szerintem már most előre is.

0: Antonio Vivaldi Idul koncertó hegedűrei zenekarra című szerzeményének részletét hallották. Előadta Jáp Schröder és a Capella Savaria. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. Hallgassák meg Csajkovszki 5. szimfóniájának 2., 3. és 4. tételét a Pannon Filharmonikusok előadásában. Vezényel Bogányi Tibor.

Csajkovszki 5. szimfóniájának 2., 3. és 4. tételét hallották. A Pannon filharmonikusokat Bogányi Tibor vezényelte. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Csák Éva, Bójás János technikai munkatárs, Peresztegi Attila, Varga Rabona zenei szerkesztő, valamint Harcsik Róbert és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Bójás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

0 óra 5 perc, benső végtelen. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

A liturgiára való nevelés feladata tehát, hogy a lélek megtanulja azt, hogy ne lásson mindenütt célokat. Ne legyen túlságosan céltudatos, és ne akarjon túlságosan okos és felnőtt lenni, hanem hogy egyszerűen tudjon élni. Meg kell tanulnia legalább ima közben felhagyni azzal az állandó nyugtalan célra nézéssel, meg kell tanulnia az Istenre időt pazarolni, a szavak, gondolatok és mozdulatok áldozatát a szent játék számára, anélkül, hogy folyton azon töprengene, minek és miért. Meg kell tanulnia, hogy nem szükséges mindig valamit tenni, valamit elérni, valami hasznosat létrehozni, hanem kedves dolog Isten előtt szabadságban, szépségben és szent vidámságban eljátszani a liturgia Istentől rendelt játékát. Hiszen végeredményben az örök életben is ebből fog állani a beteljesülés. Aki pedig most nem érti meg, hogy a mennyei beteljesülés egy örökös dicsőítő ének, az rájön-e majd akkor erre az igazságra? Nem tartozik-e majd akkor is azok közé a fáradhatatlan emberek közé, akik az ilyen örökké valóságot céltalannak és unalmasnak találják? A liturgia művészetté vált élet. Minden fogékony ember előtt nyilvánvaló, hogy milyen gazdag a kifejező képessége, mennyire jól képzettek a formái és micsoda finomak vonatkozásai. Így hát könnyen felmerül a veszély, hogy az Isten tiszteletet egyedül a szépsége szerint értékeljük. Hogy a költészet a liturgiát elsősorban művészi oldaláról fogja fel. Végeredményben könnyen érthető, de az már aggasztó tünet, ha olyan írásokban is, amelyek hivatásból foglalkoznak a liturgikus istentisztelettel, szintén ez a szempont érvényesül. Helytelen az, ha a műremeket kizárólag csak művészi szemmel nézzük. Hogy mint alkotás mennyit ér, azt csak úgy tudjuk megállapítani, ha az egész élettel hozzuk vonatkozásba. A csupán logikus és etikus gondolkodású ember nem veszélyes a műalkotásra, mert egyáltalán nem érdekli. Veszélyt csak az esztétikus jelent, aki csak művészileg akarja azt értékelni, mégpedig a szónak abban a felszínes és hamis értelmében, melyet például Oscar Wilde adott neki. Még inkább érvényes ez akkor, ha nem csak egy műalkotásról van szó, hanem magáról az emberről. Sőt, arról a hatalmas egységről, amelyben az alkotó művész a Szentlélek öntött életerőt és művészi alakot, vagyis az Opus Dei-ről, a liturgiáról. A mindenütt megtalálható élősködő szép lelkeket éppen a szentélyből kell leginkább kiutasítani. Sokkal többet tud a liturgia tulajdonképpeni lényegéből az a munkában kifáradt férfi, aki a nagymisén nem akar mást, mint megadni az Istennek kijáró tiszteletet. Az az összetört asszony, aki azért jár misére, hogy az élet terhét könnyebben viselje. Az a sok-sok ember, aki munkában kiszikkadt kedélyvilágával semmit sem ért meg az összecsengő, csillogó szépségből, hanem csak a mindennapi élet nehéz megpróbáltatásaihoz akar erőt gyűjteni, mint az a liturgia tudós, aki a graduáléban csak a szép akkordokat veszi észre, s a prefációban is csak a zenei szépséget élvezi. Ezek a megfontolások indítanak arra, hogy feleletet keressünk tulajdonképpeni kérdésünkre. Miben áll a liturgikus ópusz szépsége? Az egyház élete két irányban nyilvánul meg. Egyszer, mint közös élet, célszerűen irányított cselekvésnek hatalmas hálózata, amely aprólékosan tagolt ugyan, de mégis egységes alkotásra olvad össze. Az ilyen egység hatalmat tételez fel, és maga is azt képviseli. De mit jelent a hatalom lelki téren? Egyéni beállítottsága szerint minden ember másképp látja ezt a kérdést. Egyik természetesnek tartja, hogy mindenkinek bele kell törődnie, hogy minden közösségnek, tehát a szelleminek is, hatalomra van szüksége, ha élni akar. Azzal, hogy a tanítás, a figyelmeztetés és a rend alátámasztására hatalmat is vesz igénybe, még nem lesz a szellem árulója. Az bizonyos, hogy az igazságnak nincs szüksége külső hatalomra. Ha azonban vallásról van szó, amely nem csak eszmékre és elgondolásokra korlátozódik, hanem az emberiséget Isten országára igyekszik előkészíteni, akkor világos, hogy szükség van hatalomra is.
mert csak ez képes egy igazságot és lelki-erkölcsi életrendet alkalmassá tenni az igazi közösségi lét és élet kialakítására. Azokkal szemben, akik nehezen tudják elviselni, hogy a jog és a hatalom összeegyeztethető legyen olyan belső szellemi dolgokkal, mint amilyen a lelki meggyőződés és lelki élet, vannak természetesen olyanok is, akik ellenkező véleményen vannak. Ezekre az utóbbiakra nézve az egyház azonban nagy hatalmával olyan közvetlenül hat, hogy még a hatalom céljáról is megfeledkeznek. A hatalom ugyanis csak eszköz arra, hogy a való világot Isten valóságos országává alakítsa, csak szolgálja az isteni igazságnak és kegyelemnek. Ha valaki lelki közösséget akarna teremteni hatalom és fegyelem nélkül, az csak határozatlan alakulatot nyerne. Ha pedig valaki a szolgát úrrá, az eszközt céllá és meghatározó szellemmé tenné, akkor a vallásnak működésében való megkötöttsége miatt valósággal meg kellene fulladnia. A hatalomnak az egyház külső életében való szerepéhez hasonló szerep jut a szépségnek annak belső, szemlélődő életében. Az egyház nem csak valamely cél elérésére alakult intézmény, hanem önmagában is létjogosultsággal bíró művészi valóság. Mégpedig akkor válik azzá, amikor imádkozik a liturgiában. Azt azonban nem szabad elfeledni, hogy a művészi érték és szépség a fogékony ember számára épp oly veszélyes, mint a tevékeny közös életben a hatalom. A hatalom veszélyét csak azt tudja leküzdeni, aki tisztában van azzal, hogy mi a hatalom és mire szolgál. Éppen így a szépség megtévesztő varázsát is csak azt tudja megtörni, aki eljut lényegének megismeréséhez.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Egy olyan Áprili Lajos verset szeretnék önökkel megosztani, melyet már régóta ismerek, és én a nagy áprili rajongó, valahogy mindig kitoltam a szemhatáromról, nem igen beszéltem róla. Nem osztottam meg önökkel, holott az egyik legszebb áprili versek közé tartozik. Talán a Kitalálom című műsorban érintettem, vagy hivatkoztam rá más Áprili Lajos versek kapcsán. Kedves hallgatóink, Áprili Lajos 1909-ben kolozsvári tanulmányai elvégzése után utazott először Franciaországba, Párizsba. Magyar-német szakosként végzett a kolozsvári egyetemen, de a francia nyelv, irodalom és kultúra mindig is érdekelte. Akkor jár Párizsban, amikor Kassák Lajos is. Bár Kassák, mivel végig gyalog teszi meg az utat Párizsig, ezt megírja az Egy ember életében című önéletrajzi kötetében, majd erről is szólni fogunk egy alkalommal. Franciaország kapujánál összeomlik. Összeomlik, mert nem bírja a szervezete már tovább a nélkülözést és a gyaloglást. Akkor írja azt a szép mondatot, mely szerepel a Ló meghal, a madarak kirepülnek című versében is, és ebben a már említett önéletrajzi könyvében is, hogy én láttam Párizst, és nem láttam semmit. Hát ott van Párizs kapujában, összeesik, és aztán úgy kell hazaszállítani. Akkor jár, tehát Párizsban, amikor Kassák is Párizsban jár, és amikor Ady Endre is élvezi ezt a nagyvárost. Ady 1911-ig jár Párizsban, utána aztán már nem. És akkor még egyszer elmegy, még Áprili Lajos 1923-ban, hogy megszerezze francia nyelvszakos tanári diplomáját. Innen, ezekből az időkből hozza most következő verse témáját, a Találkozáson Farkas Gábriellel című nagyon szép költeményét. Hát ezt olvasom fel most önöknek, aztán majd beszélünk róla. Találkozásom Farkas Gábriellel. Repkényes kőfal, csorgókút, kis utca. Estére váró francia falucska. Haladtam halkan, és nagyon magamban, a hulló napból csillanó aranyban, s mint végtelen sétákon otthon ősszel, itt sem találkozhattam ismerőssel. Csak a halál, a dombokról leszállna, az utca fordulónál rám találna, s fogyott a fény, és messze volt a párom, s a Mont Blanc, s a halál a láthatáron. Kis templom tére értem, rajta árván friss oszlop állt, arany írású márvány, fölötte két sötét sasszárny ível. Mort pour la France, nevek, Jean, Jacques, Pierre, s közöttük egy név, Farkas Gábriel. Az ismeretlen arcú holt találgatom, vajon ki volt? Határán túlszakadt magyart, milyen szeszélyű sors zavart, hullatni távol, drága vért, e más hullámú halmokért. Mogorvasas nem válaszolt, s ahol az árnyék óriásra nőtt, leültem a szomszéd kis bár előtt, és nem sokára édes aromát kínálgatott a hűvös citronád. Harangcsendítő, langyos este lett, szellő indult a templom tér felett, s az arcán semmi túlvilági jel. halkan mellém ült. Farkas Gábriel, fejünk felett kíváncsi csillag égett, úgy kezdtünk csendes esti párbeszédet a Mont Blancról, amelynek hideg fehére hóval mosolygott kurta életére. Az ősről, aki még hadak bomoltak, burgundi ég alatt maradt fogolynak, magáról és a vágyról, mely hiába csalogatta az ősi pátriába. S szelíd szavából úgy áradt a béke, csillagvilág az elcsitult vidékre, hogy én sem féltem, lejjen rám akárhol a mindenütt jelen való haláltól. Csak hallgattam, fakó ajkát figyelve, sírból kiszállott Farkas Gábrielre, amíg a hang lágyan simult a csendbe. Olyan mindegy, melyik kapun suhanunk át a végtelenbe. Ugye szép vers, kedves hallgatóink? Úgy indul a vers, olyan eszközökkel, ahogy Babics írja meg, halhatatlan remekét. A jól ismert Messze-messze című költeményre gondolok. Mint egy impressionista festmény, pár ecsetvonással felvázolt képpel kezdődik a vers. Repkényes kőfal, csorgó kút, kis utca, estére váró francia falucska. Valóban olyan eszközökkel épül, mint Babics már említett verse. Néhány pompás jelző, egy-egy kiragadott jellegzetes mozzanat, és már is ott van előttünk ez a kis középkorias hangulatú francia városka. De hogy Babicsot idézzük, ugye Messze-messét, hiszen példának kértük ide, spanyolhon tarka híműrét, tört árnyat nyújt a minarét, búzs donna barna balkonon mereng a bíbor alkonyon. Ugyanaz az impressionista eszköz mindkét esetben, felvillantva megjeleníteni a tájat. Kedélyes turisztikai útnak indul a kisvárosban tett látogatás. Hát persze az örök mulandóság érzet ezúttal is ott munkálkodik a költőben, és mintha csak a mulandóság egyszerre testileg is körbevenné, a templom téren egy oszlopba ütközik. Mort pour la France, akik meghaltak Franciaországért. Olvassa gyanútlanul a neveket, és egyszer csak feltűnik a francia nevek között egy magyar ember, Farkas Gábriel neve. És az egész vers ott kezd, kedves hallgatóink, éteri magasságokba emelkedni, amikor a költő válaszaira maga Farkas Gábriel adja meg a feleletet. Mert Áprilit ez izgatja, hogyan is került ez a név, FG neve a francia hősök nevei mellé. Aztán megérkezik rá a felelet, valamelyik őse, fogolyként Franciaországban maradt, ott telepedett le és alapított családot. Aztán már az utód, Farkas Gábriel nem választotta a hazatérés lehetőségét. Maradt ő is a fogadott hazában, és életét áldozta ezért a fogadott hazáért. A vers mondani valójának, közölni valójának lényege azonban az utolsó sorra maradt. Csak a lélekben kész. A halál tényét jó előre elfogadó, azzal megbékülő ember írhatta le ezt a sort. Mert a kiszólítás pillanatában valóban mindegy, melyik is az a kapu, amin át kisuhanunk a végtelenbe. Ezt egy másik versében úgy mondja Ápril Lajos a Csavargó halálra gondolt című versére gondolok. Ha menni kell, vállamról rongyruhámat egy rándítással lehullathatom. Saruim szíja sem marad velem. Uram, utálni nem tudom világod, de indulhatok amikor kívánod, igéd szerint, egészen mesztelen. Köszönöm, hogy meghallgatta, kedves hallgatóink, minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0:30, Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és kedves művészbarátunkat, vendégünket itt a Hangáriumban, Birta Miklós, Artisztius pedagógus díjas művészt, jazzgitárost, előadó művészt, tanárt, méghozzá mestertanárt is fiatalkora ellenére is mellett, úgyhogy jó pedagógiai érzék, aranyszív, segítőkészség, és persze saját jogán is parád, és nemzetközi hírű jazzgitáros, zeneszerző, zenekarvezető. Szia!
1: Köszönöm szépen a meghívást, hát ez olyan hosszú volt ez a bevezető, hogy magam is meglepődtem.
0: De csak azért, hogy utána hallgathassak, hiszen te vagy a főszereplő. Az biztos, hogy a mai műsorunk jelszava a trió album, Miki Birta Generation X, egy remek, csodálatos nagy lemezt, LP-t formázó papírborítós lemez.
1: Ez pontosan CD, ugye az LP CD?
0: LP-t formázó, nagy lemezt formázó, papírborító, nem műanyagtok.
1: Ez igaz.
0: Nagy érték, és örülünk, hogy valaki még tudja, hogy a minőségi muzsikát, minőségi hanghordozón érdemes megjelentetni. Persze a Kibisznek semmi se drága, én könnyen várom hát el a művészektől, ugye, de nem olyan könnyű mindig.
1: Hát ebben is nagy változások vannak már. Tehát ez a lemez, amiről itt most éppen szó van, ez 2019-ben jelent meg, de a legutolsó albumom az idén januárban, a Budapest Jazz Orchestra gondozásában és előadásában, az egy big band lemez, az például már nem jelent meg hanghordozón. Szóval tulajdonképpen nagyon ritkán a koncerteken még szoktak vásárolni CD-t, hogy mégis valamilyen formában haza tudja vinni az, aki úgy érzi, hogy valamilyen élményt kapott a koncerten, de igazából, hát ha őszinte akarok lenni, én sem CD-n hallgatom már otthon a muzsikát. Bár most azt a bakelit lemezeknek a reneszánsza van most, és újra vannak zenekarok, akik bakeliten jelenít.
0: Hogyne, vinil, jelenek. LP, nagy abszolút, lemez, rendesen.
1: Igen.
0: Is több ezer van.
1: Szóval
0: persze, na tudjuk azért, ugye igen, a minőség soha nem megy ki a divatból. Én mindig azt mondom erre, hogy nem baj, hogyha kicsikék, tejfogúak, mondom szeretettel, hallgatnak, jó zenéket hallgassanak. Hogy most az telefonon vagy laptopon ő bajuk, hogy esetleg nem azt a minőséget kapják, mint apukkal, amikor fölteszi a nagy lemezt, és hozzám is beülnek, hogy az így szól-e, amit én... Hát mondom, hát igen, ez így szól. Azt, ami már tett föl megint, vagy még egyszer. Tehát ez nyilván családfüggő is, de az a lényeg, hogy jót hallgassanak, és persze nem árt, ha jól meg
1: hát
0: is szól.
1: Hát tanárként és magánemberként ugye is teljes mértékben egyetértek.
0: Na, mitől több a mestertanár, mint a gitártanár?
1: Hát, én azt hiszem, hogy... Azt most szépen számolok, szerintem 1990, egyszer játszottam, nem is tudom, a 2000-es években, az sem most volt, valahol Győrbe meghívtak egy ilyen kurzusra régi tanítványom, és oda jött hozzám utána egy pofa, hogy szervusz, biztos nem emlékszel rám, XY vagyok,

0: ott elindult 2007-ben egy zenei tanszék, és akkor ezen a tanszéken tanítok folyamatosan, mint egyetemi tanár, nem csak gitárt, hanem zeneelméletet, hát egész pontosan jazzelméletet, zenetörténetet, zenekari gyakorlatot, szóval sok mindent tanítok. Talán a mester titulus az szerintem inkább az évtizedeknek szól. Tehát az, hogy elég régóta csinálom már ezt.
1: Hát meg azért ugye a mester diploma, a mesterszak meg volt,
0: a
1: Liszt
0: természetesen az ehhez szükséges. Igen, ez az ehhez szükséges. Az egy elég unalmas történet, csak szomorú, mert ugye 96-ban, amikor lediplomáztam, az egy 4 éves főiskolai diploma volt, ahol mi szigorlatoztunk pedagógiából, módszertanból, stb. És mikor behozták ezt a 3+2-es bolonyai rendszert, akkor azt mondták, hogy azok, akiknek 4 éves főiskolai diplomájuk van, az a jelen rendszerben csak a 3 éves alapképzésnek felel meg, tehát nem ismerték el, vagy nem mondták azt, hogy különbözeti vizsgával meg lesz a master, hanem azt mondták, hogy de nekünk is meg kell csinálni a plusz 2 évet. Aminek mi annyira ennek nem örültünk, de természetesen a munkánkhoz szükség volt, azért beszélek többes számban, mert nyilván ez többünket érintett,
1: ez
0: nem csak engem.
1: Ez bakafántoskodás volt a rendszer.
0: Mindegy,
1: részéből.
0: A lényeg az, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor mi ezt megcsináltuk. Mondjuk az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy segítettek bennünket, tehát össze lehetett vonni, egy csomó, tehát a 2 évet 1 év alatt megcsinálhattuk, egy csomó tárgyból kaptunk felmentést, amiből nekünk már megvolt a szigorlat, stb. Szóval azért meg lehetett ezt csinálni 1 év alatt, de hát szóval jobb lett volna, ha megadják nekünk az egyetemi.
1: Egy biztos, ez nem is volt kérdés, hogy ezen a szinten és ebben a műfajban a mesterségbeli tudás maximális megszerzése nélkül nem nagyon lehet, sőt egyáltalán semmi értelme hozzá kezdeni, mert akinek füle van, úgyis meghallja, ha képzetlen az ember, tanítani meg, hát még óvodásokat se szabad felkészületlenül úgy, hogy te magad nem vagy mestere. Na van egy percecskénk arra, mielőtt felcsendül, illetve folytatódik, hiszen már hallhattunk bemutatót, ízelítőt a Birta Miki kiváló trió albumáról. Kikkel vagy itt, és egy percben mit kell tudnunk róla, aztán folytatjuk a zeneinek a bemutatását persze.
0: Ezen a lemezen a két kollégám, Fonai Tibor, aki nagybőgön is basszusgitáron játszik, illetve Szendőfi Péter dobol. Petivel nagyon régóta dolgozom együtt, gyakorlatilag ő előbb végzett, mint én, de például amikor én diplomáztam 96-ban, akkor őt kértem meg, hogy a diplomakoncertemen doboljon, az első lemezemen is ő játszik, a második lemezemen is, tehát hogy vele, sőt együtt tanítunk. Tehát az egyetemen Székesfehérváron. Úgyhogy Peti nagyon régi kollégám, és az első lemezemen játszott Mics Gergő basszusgitáron, akivel szintén a Fehérváron, hát lényegében ő a főnököm az egyetemen, tehát továbbra is évtizedek óta megvan a barátság, de a Gergő az aktív zenélést sok évvel ezelőtt abba hagyta, az én legnagyobb szívfájdalmamra, és vele szerettem volna. Tehát én azzal a trióval szerettem volna ezt a lemezt megcsinálni, akivel az elsőt. De az volt a probléma, hogy miután a Gergő már ezt nem vállalta. Mert ugye egyébként az első lemezemnek Next Generation volt a címe.
1: Igen.
0: És ez egy ilyen kis szójáték akart lenni.
1: 98.
0: Hogy Generation X és Next Generation. Tehát, hogy mi vagyunk az X generáció, de ez egy szójáték lett volna, ami így egy ilyen kis idővonalat húz 98-tól 2019-ig. Ez sajnos így nem jött össze. Fonai Tiborral viszont már több formációban játszottam korábban. Ő egy generációval fiatalabb, viszont a mai magyar jazz, bőgős és basszusgitárosok között az egyik legfelkészültebb, legprofesszionálisabb, és ami legalább ennyire fontos, hogy az emberi része is nagyon jól működik, tehát a mi zenénkben, ez egyébként minden zenében, de a mi zenénkben különösen is fontos, hogy az emberi rész működjön, mert a zene lesz tőle jobb.
1: Félhangból értsétek egymást.
0: Igen.
1: Na köszönöm szépen, hát elszaladt az idő, de visszavárlak, úgyhogy most akkor a kiváló Generation X album folytatódik, a zenei bemutatása, és aztán természetesen találkozunk még. Birta Miki, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Hungária együttes muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában Berettyó Újfaluba hívom Önöket. A hajdó-bihari település neve ellenére egy közel 14 ezer lakosú város, melyet átszel a Berettyó folyó. Gyógyvize, helytörténete, ma is fenntartott hagyományai, kulturális terei, természeti értékei és muzeális gyűjteményei több napos ott tartózkodás esetére is biztosítanak programot. Ezek közül mutatunk be néhányat. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. A Bihari Múzeumban átfogó képet, ízelítőt és ötleteket kap az érkező a későbbi úti célokat illetően. Az épületet a központban, a Kálvin téren találjuk, a református templom és a Szerelem park szomszédságában. Az emeleti kiállító termekben korszerű eszközök, izgalmas látványelemek segítségével mutatják be a város és környéke történetét, természeti és tájértékeit, hagyományait, néprajzi kincseit. Csarkó Imre, a Bihari Múzeum történész muzeológusa kalauzol.
1: Berettyó Újfaló és környéke, tehát a földrajz értelemben nézzük, az gyakorlatilag az őskortól fogva lakott. Erre különböző régészeti bizonyítékok vannak. Ebben a teremben lévő újkőkori eszközökkel, régészek által megtalált tárgyakkal, valamint egy újkőkori, az alapjait itt megtalált ház rekonstrukcióval kedveskedünk a látogatóknak. Ebbe a térségbe egészen a főszabályozása koráig a víz volt az úr. Itt elképzelhetetlenül más világ volt az újkőkorban, de még a középkor, sőt még a korújkor folyamán is, mint manapság. És hát nyilván akkor is, a középkorban is, sőt a viszonylag hozzánk közelebb időszakban is, a falu lakossága az abból építkezett, amit talált. És nem volt ez másként az újkőkornál sem. Ugye már itt látszik ebbe a kis felépített favázas, vesszőkkel befont, kívül-belül sárral betapasztott épületbe is, amelynek nagy tetején van, hogy valóban már az újkőkortól kezdve egészen gyakorlatilag a modern időnkig lehet mondani, a világháború koráig az itt élő lakosság ezeket az anyagokat használta fel a mindennapi élethez, ami szükséges volt, ezt a természetből szerezte be. És az újkőkor ugye már azért is újkőkor már, mert itt az ember már nem csak, ahogy megtalálta a különböző eszközök használt tárgyakat, nem úgy használta fel, hanem alakította. Például kőbaltát csinált, pattintott kövekből kés, nyúzó eszközöket csinált, vagy például kezdetleges fazekassággal különböző agyagedényeket csinált.
0: Igen, itt látjuk is az egyik filmrészletet, most készíti a mintát erre a bizonyos agyagedényre, amely minta részeket itt látjuk egy vászonra feszítve a mennyezeten, vagy a fejünk felett, valami hasonló mintákkal díszíti az edény falát, ki is égeti. Tehát ott kemencébe behelyezi a nyers edényt, ezt is láthatjuk. De ez egy kezdetleges kemence.
1: Ez kezdetleges kemence és kezdetleges technológia. Ugye már ekkor az újkőkorban nyilván még a fazekas korongot nem ismerték. Tehát itt nem korongozás közepette készítették az agyagedényeket, hanem hosszú agyagkígyókat formáztak, és ugye már egy kerek alapra, ami az edény alapjául szolgált, arra helyezték rá gyakorlatilag szintenként, körönként ezeket a kis agyagkígyókat, majd pedig ezt vizes kézzel összedolgozták, és az így látható sima falu edények készültek. Újkőkori háznak az oromzatán a bejárat felett van egy nagy bikakoponya. Ennek kultikus jelentősége volt, az újkőkor embere ugye már nagyon hitt a természet felettiben. És úgy gondolta, hogy egy ilyen nagy és erős állatnak, mint egy ilyen nagy bika koponyáját felhelyezi a bejárat fölé, akkor az a jó szellemeket becsogatja, ellenben a rossz szellemeket pedig előzi.
0: Egyfajta védő funkciót is tulajdonított neki. Van egy padlásrész, van egy alsó rész elkülönítve, és be van rendezve, be lehet kukkantani. Ó, és itt valaki dolgozik is bent, éppen a kövön őrli a gabonát, mellette a kisedénykéje, kezdetleges kis szövőállvány van fölállítva.
1: És hát ugye már ez szintes épület, jól tetszett mondani, igen, padlásos. Ez ugye már nem egy átlagos épület volt a régészek, meg a régészeti feltárás alapjául, hanem ez valószínűleg valamilyen, hát talán valami törzsi vezető ház épülete lehetett, hiszen ez a valóságban ugye már ez duplén széles, tehát duplén széles volt, és 10 méter hosszú. Itt csak ugye már egy részletét rekonstruáltuk, egy részletet építettük fel, és a felső szinten ott a különböző szárított, füstölt húsokat, halakat, illetve a mindennapi élethez szükséges dolgokat tárolták, alul pedig folyt ugye már az újkőkori élet.
0: Haladunk tovább. Teltelepülésforma, itt emelik ki ezt a témát. Vannak egyébként kunhalmok vagy tellek, ugye megosztik a vélemény, hogy mik ezek?
1: Környéken vannak ugye már is ebből régészek, ugye már régészeti feltárása, bele ásnak, belevágnak ugye már a közepébe, akkor gyakorlatilag az ennek a szépsége, annak a dolognak, hogy évszázadok nyomai vannak egymáson, és évszázadon keresztül lehet követni egy-egy település, hogy kik, hogy és miként éltek és laktak ott.
0: Kijövünk a folyosóra, térképet látunk, népvándorláskori leletek és lelőhelyek a környéken.
1: A régészeti feltárások eredményeképpen előkerültek különböző korszakokból leletek, és ez a térképen ugye már azt mutatjuk meg, hogyha itt a különböző korszak mellett megnyomjuk egy gombot, akkor kiviláglik, hogy az milyen mai területen, milyen mai helyen volt ez a régészeti ásatás, amikor ezeket ugye már megtalálták. És itt egyre erre a herpályi pajzsdorra hívnám fel a figyelmet. Ez egy nagyon nagy lelet volt a korszakban, amikor ezt megtalálták. A Magyar Nemzeti Múzeumban el is vitték, tehát jelenleg is ott található.
0: Pajzsnak egy része volt? Pajzsdudor?
1: Itt, ahogy látszik lent, ugye már gyerekeknek kiállított másolat darabokon, ez egy fém vagy fa pajzs, ezen ugye már egy dísz, egy ilyen dudor volt. Ugye ennek az adja a jelentőségét, hogy ez egy ilyen díszesen mintázott, aranyozott, tehát nem egy átlag pajzsdudor volt, hanem ugye már valószínű egy magasabb rangú embernek volt ugye a pajzsán ez a díszítés, ez a pajzsdudor. Tehát ez egy ilyen kicsi, egy ilyen tizennéhány centiméter magas, és egy 5-6-7-8 centi átmérőjű, ilyen tenyérbe elférő dudor, ugye már, ami a pajzs közepén szolgált egyfajta díszítésként.
0: Azt lehet tudni, hogy milyen anyagból készült?
1: Fém, és a lényeg ugye, mert ez aranyozott, tehát nagyon díszes.
0: A muzsika után a Berettyóújfalu határában található herpályi csonkatoronyról és az egykori monostor történetéről folytatjuk a beszélgetést Csarkó Imre történésszel.

0: A herpályi monostorból megmaradt Csonka-torony kultikus helyszíne Berettyóújfalunak. Érdemes felkeresni a város észak-keleti határszélén álló vörös téglás épületmaradványt és a körülötte kialakított romkertet.
1: És ez a herpályi monostor, azt kell tudni, hogy pontos építési körülményei nem kerültek lejegyzésre. Tehát amit tudunk róla, az gyakorlatilag ilyen elszórt néhány mondatos adatok, ami biztosra vehető, hogy ez a 12. század magasságában épült, 12. század második felében két tornyú, három hajós, egy ilyen nagy reprezentatív épület volt a korabeli Herpály település központjába.
0: Kicsit távolabb esik Berettyóújfalutól, de talán közigazgatásilag még most is a...
1: Így van, igen, külterület, azt hiszem külterület a középkorban gyakorlatilag. Ez egy ilyen kiemelkedés volt. A Berettyónak az egyik holtága, kiöntése, mocsaras területe vette ezt körül. A Berettyó az itt mindenfelé kanyargott, kiöntésé voltak, és gyakorlatilag az emberi élet az ilyen kiemelkedő dombokon alakult meg, és hát Herpály település is egy ilyen kiemelkedő domb volt, és ennek a dombnak a tetején épült meg ugye már a Herpály monostor, körbeölelték gyakorlatilag a kisebb-nagyobb házak. Valószínű vagy bencések, vagy premonteriek lakták. Elég hányatatott lehetett a sorsa, ugyanis ahogy felépült, nem sokáig jöttek a tatárok. Ezután visszatelepült a falu is, meg a monostor is. Ezt követően eltelt nyugalomba egy néhány száz év, jöttek a törökök. Ez a vidék, ez itt egy ilyen határterület volt Erdély török fejedelemség között, és itt is pusztította rendesen, ugye már az alföldi részt pusztította rendesen, ugye már a 150 éves török uralom, ha lehet úgy mondani, és ekkor már valószínűleg ez elkezdett erőteljesen leomlani, lerombolódni ez az épület, amelyre utána a világháború, főleg a második világháború csak rátett egy lapáttal, de még a második világháború előtt, meg az első előtt, az 1800-as években is már annyira leromlott az állapota, akkor már le kellett bontani belőle bizonyos részeket. És ez a bontás az csak fokozódott és folyamatos volt gyakorlatilag, hiszen nem lesz sosem helyreállítva eredeti pompájába. Pont ezért manapság már csak egy csonka tornya áll ennek az egész épületnek, és hát duplán csonka sajnos, csonka torony, mert az egész épület együttes épületből csak a egyik torony maradt meg, és csonka azért is, mivel nem is teljes magassága maradt meg ugye már ez az egy árván álló torony sem, hanem egy emelete el lett neki bontva veszélyesség, életveszélyesség miatt, és erre lett ugye már egy tető építve. De jelenleg is ugye már Berettyóújfalu egyik szimbolikus épülete, szimbolikus helye ez a csonkatorony, ahová mai napig járnak ki íjászok, íjászkodni ilyen történeti helyként, hogyha van ez a Szent Iván éjjeli tűzgyújtás, ugye már akkor is, a téli napfordulónál is szoktak itt tüzet gyújtani, tehát tényleg manapság is egyfajta ilyen kicsi kultikus tér, lehet így mondani.
0: És most már ebben az állapotában kell akkor megőrizni, hogy legalább megmaradjon így a torony.
1: Így van,
0: gondolom, most már odafigyelnek arra, hogy nehogy széthordják,
1: igen,
0: vagy
1: szétdőljön. Az állapot, ami most van, az állapot, amit az 1900-as évek második, 1950-60-70-es években régészeti feltárás volt, akkor hozták ki a földfelszínen az alapokat, tehát az egész alaplátható, ahol egykor a, hát fel is van ez építve, tehát modern
0: téglákkal.
1: Hát fel is van építve, így van. Tehát látszik ugye már az, hogy hol volt ennek az alapja, tehát az egész sáv alapja gyakorlatilag, illetve a toronya meglévő toronyba is nagyon sok helyen pótolni kellett a téglákat, de azért eredeti négyzetméterek is vannak benne. Belül lépcső is van benne, tehát régen még fel is lehetett menni, de ezt mostanában hanyagoljuk, mert azért csak veszélyes, mert csak, és Hajdú-Bihar megye legrégebbi épített középkori örökség, úgy tényleg nagyon-nagyon régi. Sok-sok-sok éven keresztül mezőgazdasági művelés folyt körülötte, de a torony és a közvetlen környezete az most már önkormányzati tulajdonban lévő terület. És annyi még az érdekesség, hogy viszont mikor lebontották a másik tornyát életveszélyesség miatt, akkor annak a tégláinak egy részét elvitték a református templomba, és mai napig a református templomnak az orgonája ezen a csonka toronyból, Herpály monostorból kinyelt téglákon áll, tehát ez az alapja. Tehát ott tovább él az eredeti téglák gyakorlatilag. És itt ugye már itt a tálóba, vitrinekbe itt láthatóak olyan eszközök, akár koporsószög, akár különböző ruhadíszítésanyagok, olló, lószerszámok, amelyeket a csonkatorony körüli történő ásatásoknál találtak.
0: És ez is nagyon látványos, hogy ilyen téglatárolót, téglafalú tárolót készítettek, olyan, mintha egy alapban lenne benne a leletanyag.
1: Igen, így van. Igen, és hogyha felnézünk, akkor egy harangtöredék.
0: Igen, meg kell emelni a tekintetet. Igen, egy törött harang van fölöttünk.
1: Igen, harangtöredék, és az a harangtöredékhez valószínűleg, és nem valószínűleg, ez biztosan a Herpály monostorhoz kötődik, tehát ott találták meg ásatásnál, és onnan van ez a harangtöredék. középkori herpályos után rögtön ugye már az 1800-1900-as évek újfolyójába találjuk magunkat. Itt van egy utcarészlet kinyomtatva falra vetít, vagy falra téve fénykép formájába. 1900-as évek Berettyő főutcát ábrázolja. További érdekesség az, hogy ez az épület, most múzeum és könyvtár, ez is látható rajta kívülről. Ez az épület az 1800-as évek végére épült fel. Berettyő újfalunak a vélt vagy valós méretét próbált ez meg reprezentálni. A korszakban az emberek tudatosan ezt városházának hívták, közben Berettyő újfalu akkor még nem volt város, és hát maga ez az egész épület együttes ez túl nagy volt a korabeli település közgazdatási funkciójára, és éppen ezért ebben szálloda is működött, cukrászda is működött, és igazából maga a közigazgatás az egy néhány teremben megfért, de ezzel a korszak helyi előjárói, ha lehet így mondani, a település nagyságás és nagyságra való törekvését próbálták meg reprezentálni, és hát ez már egy kétszintes épület volt, abban a korszakban a településen ez volt talán a legnagyobb épület.
0: Következő időszak, jobb irányba, a város szakrális épületei. Itt van a herpályi csonkatorony, téglából tégla, most jelenleg le van szépen cseréppel fedve, és itt vannak a toronynak különböző állapotai, fázisai, hát ez nagyon le van rongyolódva szegény, ez már egy kicsit megismerhetőbb. Nagyon érdekes egység, ugyanis van három húzható függöny vagy lap, mind a három részen meg kell keresni azt a képet, ami az adott templomról, moziról, utcarészletről árulkodik. És mind a három más-más időszakot tükröz. Ez színes, ez egy régebbi, éppen
1: világháború
0: lebombázták, igen, az pedig talán az első formája.
1: Gyerekek is szeretik.
0: Igen, húzogatják és keresgetik.
1: És ezzel is lehet már tanulni észrevétlenül gyakorlatilag, tehát ez újfalú emblematikus épületei vannak itt gyakorlatilag feltüntetve.
0: Ez melyik ez az épület? Ez nagyon tetszik.
1: Ez a Leventeház lesz, mindjárt majd beszélek erről is.
0: Jó, hogy miért csak megkeressük így először.
1: Miért fontos ez? Megkeressük.
0: Ott van, igen, hát ott, és akkor az elsőn is.
1: Első képet.
0: Itt van, megtaláltam.
1: Ezen látszik, a forma az igazából nem nagyon változott. Itt ugye már a középső képen ez egy ilyen rekonstrukció felújítás előtti épület. Utolsó kép pedig, ahogy most kinéz. Tehát ez nekem egyik kedvenc épületem Berettyőújfaluban.
0: A Leventeház történetéről és jelenéről ejtünk majd még szót, de most jöjjön egy kis muzsika. Ezután megtudjuk majd, milyen változásokat hozott a világháború utáni időszak Berettyőújfalu életében.

0: határment ehhezésből adódóan, és több szempontból is Trianon mellett nem vettünk ezt szótlanul, ugyanis a trianoni békediktátum következtében történeti Bihar vármegye központja az a Nagyvárad volt. Hát ez elkerült, és Berettyóújfalu lett a Csonka Bihar vármegye központja. Tehát Berettyóújfalu Trianon hatására olyan közgazdasági funkciót kapott, amire nem volt gyakorlatilag felkészülve, és néhány év alatt kellett megteremtenie, hát nem is a semmiből, de az alapokból egy olyan közgazdasági funkciós hálózatot, amely a Csonka-Bihar vármegyét aztán el tudta ugye már látni. Nyilván a korszakban úgy vélték, hogy Trianon nem örök, és néhány év is biztos rendeződik. Éppen ezért volt az, hogy itt elkezdtek bár fejleszteni nagy lendülettel, és úgymond a nagyvárdi hivatalok egy része átköltözött, de amikor a bécsi döntése következtében Nagyvárad visszakerült, akkor ugyanazzal lendülettel vissza is telepítették Nagyvárdra a közgazdatást, és Berettyóújfalunak a mai látképét is gyakorlatilag nagy részben azok az épületek határozzák meg, amelyek akkor az alatt a néhány év alatt épültek, még Berettyóújfalu Csonka-Bihar vármegye központja volt. Tehát ilyen, hogy ilyen kisebb település kapott meg vármegyei funkciókat, három volt a korszakban, Berettyóújfalu Nagyvárad helyett, illetve Szikszó és Máté Szalka volt még, aki a Csonka megyének, Csonka Magyarországon maradt megyéknek is, Magyarországon maradt megyéknek kapták meg ugye már a közgazdatási funkciónak a hivatali ellátását gyakorlatilag. És hát nagyon furcsa módon, de Berettyóújfalunak ezáltal Trianon hozta meg azt a fejlődést, amire Berettyóújfalu már azelőtt is nagyon régen vágott. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog ez. Helytörténet és országos történet szempontjából szembeállítva ugye már a dolgokat. És hát amit az előbb itt beszéltünk, az a szép épület, ugye már a jelenlegi Nadányi Zoltán Művelési Ház, az itt is van róla kép. A korszakban Leventeháznak épült. Ugye már egy gyereknek szoktuk mondani, hogy nem azért Leventeház, mert Leventék laktak benne, hanem a korszakban ugye már szintén a trianoni békediktátum hatására nem lehetett fiatalokat katonai kiképzés alá bevonni. Éppen ezért a Horthy korszakban a gyerekeket ilyen bújtatott keretek között próbálták okítani, kiképezni katonai szolgálatra, és a Levente mozgalom az pont ennek adta meg a kereteit, amikor is iskola ugye után olyan dolgokat tanulhattak először csak a fiúk, majd a lányok is, amelyek a számukra majd a jó honpolgárokká válása, és majd, ha adódik lehetőség, ugye már az ország visszavételében tudták volna majd kamatoztatni. És azért fontos ez a Leventeház, ahogy a korszakban hívták, ugyanis Magyarországon, ha jól tudjuk, ez volt az első olyan épület, ami valóban ennek a Levente oktatás és a Levente kiképzés céljai szolgált, és Leventeház és Levente otthon volt, ami azt jelentette, hogy a felső szinten, ahol most az irodák vannak, ott a vidékről származó gyerekek, akik már nem tudtak este hazamenni egy-egy foglalkozást követően, azok ott tudtak aludni. További érdekesség a dolognak, hogy személyesen Horthy Miklós jött ezt felavatni, a megépülését követően. Hát még egy érdekesség, hogy emögött az épület mögött van jelenleg is a strand. És van neki ennek a strandnak egy hátsó medencéje, ami az a Levente házhoz közel van, mögötte van gyakorlatilag. Az a medence, az Levente medencének nevezünk mai napig, ugyanis ez a medence volt, ami a Levente mozdulomba bevon gyerekeknek az úszás oktatás céljára szolgált.
1: Nagyjából ez a ház megtartotta a külsejét, mint a Kós Károly építette volna. Tehát valami hasonló stílusban, nagyon szép épület. Tornya van, zsindelyes, félköríves ablak, tehát egy rendkívül mutatós épület, és mind a mai napig ez egy nagyon szép.
0: És ez így áll, és néhány évet felújítva, ez is néhány az éjszakai 10 éven belül, és tényleg nagyon szép épület kívül belül, és hát jelenleg ugye már kulturális célra van ez is használva. És hát a Leventék mellett, a Levente mozgalom mellett egy másik ifjúsági mozgalomról is lehet, vagy kell beszélni Berettyóújfalu kapcsán. Ugye már itt volt a 164-es cserkész csapat. A cserkész ugye már egy világmozgalom volt, Sir Baden Powell találta ki, hogy formaruhájuk volt, különböző alapkiképzések voltak, különböző olyan dolgok volt, hogy a cserkésznek mit kell tudnia, és egy Berettyóújfalun is a cserkész mozgalomnak a korszakban nagy hagyományai voltak, és mint itt a hátunk mögött lévő nagy kintott képen látszik is, hogy a cserkészek nem csak itt helyben és a környéken gyakorlatoztak, hanem nagyon-nagyon sokszor elmentek különböző ilyen világrendezvényekre, úgynevezett dzsemborikra. Ez a kép 1933-as világ dzsemborin készült, ahol Bihart, Berettyóújfalu, Derecske és Sarkad cserkész csapatai képviselték országvilág előtt.
1: Itt egy régebbi térkép Berettyóújfaluról.
0: Ugye már lehet keresgélni, ha megnyomjuk egy-egy gombot, kórház, ugye már, de a közkórház, és világít a kép mellett is. Hát például a kórház is Trianon miatt épült, és kezdett el fejlődni. Ugye már jelenleg is Hajdú-Bihar megyében, ugye már Debrecenen kívül Berettyóújfalu, ahol viszonylag nagy kórház együttes van. És hát ha itt megnyomunk bármilyen gombot, például a laktanya, az is kivilágít, hogy hol van. Ez a laktanya például mai napon, ugye már pedig oktatási célokat szolgál. Tehát egy középiskola.
2: Új feladatokkal ellátott közösségi és kulturális tér lett a felújított zsinagóga. Az épület a múzeum mögött található. Van benne kávézó, ideiglenes és állandó kiállítás, tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat, zenei és prózai előadásokat. A muzsika után itt folytatjuk a beszélgetést Kállai Irénnel, a Berettyó Kulturális Központ igazgatójával.

0: A Berettyó Kulturális Központ működési egységéhez tartozik a Bihari Múzeum és a Zsinagóga Kultúrtér. A múzeumba visszatérünk még, de most teszünk néhány perces kitérőt ez utóbb említett helyszínre.
1: 2019-20-ban lett felújítva, és 2021-ben nyílt meg. Mivel Berettyóifjabban már nincsen zsidó község, hitközség, nincsenek zsidó vallású emberek, ezért nem zsinagógaként működik, ezért is a neve Zsinagóga Kultúrtér. 2021-ben úgy nyílt meg az épület, hogy a nagy templomtérben helytörténeti kiállítás, nézőtér színpad van, az előtér rész, ami a zsinagógának régen az előtere volt, az viszont föl lett szentelve, 4 zsidó hitközségnek a rabbiai voltak jelen az avató ünnepségen, és azt a teret felszentelték, ott megvannak azok az attribútumok, amivel a vallási szertartását egy kisebb közösség, vagy a család is el tudja végezni, ahol emlékezhetnek az ősökre. Az előtérben van a régen márványtáblákon volt, most ilyen megvilágított táblákon vannak azok a nevek, ahol a holokauszt áldozataik vannak felsorolva, de ott van egy tóratartó szekrény is, sima szekrény is, vagy padok is vannak, a rituális kézleöntő kancsóval együtt a kézmosást is meg lehet valósítani. A turistáknak, az ideérkezőknek, vagy esetleg Debrecenből a debreceni hitközségből, hogyha megemlékezést van, akkor ők is azokat ott szokták tartani. Itt tóra nincsen, olyankor ők kihozzák a tórát, és a megemlékezést ott szokták kezdeni, aztán kint a temetőben, az óhelyében folytatódik. 1903-ban épült ez a zsinagóga, és akkor Blum Amra volt itt a rabbi. Nagyon hamar egy év alatt felépült, úgyhogy az egyik sarokban ő rájuk emlékezünk.
0: Mind a 4 sarkában van egy interjőr mondjuk, vagy ajtó, illetve tájékoztató táblák fotókkal ellátva. Itt például az egykori Bézdin ajtó, a törvényháza még, ami
1: törvényháza, így van. Heller Zsolt, a debreceni hitközségnek a tagja volt az egésznek a szakmai kitalálója, megálmodója és megvalósítója, és ha körbenézünk, akkor mindenhol a tórához hasonló formákat látunk. Tehát az információs falakon, a plexilapokból, illetve hengerekből készült egyéb installációs elemeket, de a színpad fölött, mintha egy tóra tekercs gurult volna ki, azon látható például a 90. Zsoltár magyarul és héberül, és itt olvasható, tehát mindent próbáltunk ehhez idomítani, és akkor ő találta ki ezeket a kiállító egységeket. Ott hátul a Bézdin ajtó, az azért különleges, Magyarországon nem maradt fent Bézdin ajtó. Ugyanis amikor 2 zsidó ember perbe haragba volt egymással, akkor a zsinagóga volt a törvényháza, és azon az ajtón, itt jelen esetben ez az ajtó volt az, amin bejöttek a rabbik, meg a bizottságnak a tagjai, a legidősebb emberek, meg a peresfelek. És azon az ajtón egy patkó volt. És a patkó ugye Közép-Európában szerencse jelképe, tehát mindenki azon az ajtón jött be, akik az ügyben közreműködtek, illetve a peresfelek is, mert hogy az majd szerencsét hoz. És egyébként meg, amikor a rabbi döntés hozott, akkor mindenkinek próbált részigazságokba eleget tenni, tehát próbált valahogy úgy igazságot szolgáltatni, és ez az ajtó itt fennmaradt, és megvolt az eredeti, úgyhogy azt az ajtót mi beépítettük a kiállításba, igen, és ugye az ajtót lecserélték most, de betettük a kiállításba, és ezért emlékezzünk meg erről a dologra. Ez egy nagyon tudomásunk szerint itt Magyarországon egyedülálló.
0: És rajta van a patkó, tényleg látszik rajta, igen, egy kicsi patkó.
1: És úgy tettük vissza, így van.
0: Aztán itt ezen az oldalon szintén egy interjőrt láthatunk. Zádor Márton nagy áruház, ez itt volt Berettyóifjabban?
1: Így van, itt a főutcán itt volt Zádor Mártonnak az üzlete, ott látható a szalagfüggönyökön, archív képeket tettünk ki minden szalagfüggönyre, és az az ő üzletét jelképezi. Ahogy bejönk az ajtón, egyébként ez a kiállításnak az első egységét, bemutatjuk a magyarországi zsidóság rövid történetét, a berettyóifjabbi zsidóság rövid történetét, és 2 érdekesség, plexi hengerekben hungarocell labdák vannak. Ezekben pedig kicsi labdák, azok a gyerekek, a nagyobb bacskák a felnőttek, és a legnagyobb labdák pedig a rabbik és a feleségének, tehát mint a közösség vezetőjének a nevét viselik. az ökumenizmus egyében a Berettyóifjú református óvodának a óvonői készítették el ezeket a labdákat, és ezek azoknak az embereknek a nevei, akik itt éltek a két világháború között Berettyóifjúban. Nagyon sokan nem tértek vissza, de így is emlékezünk rájuk. Az első hengeren van egy luk, és vannak még labdáink, tehát ha Izraelbe eltávozott, kivándorolt egykori Berettyóifjú lakosoknak a hozzátartozói visszajönnek, akkor gyakorlatilag ráírhatják a saját nevüket, a családtagjuk nevét, és azzal még szaporították. Látszik, hogy azért jött már egy pár labda azóta, néhányan, sajnos nem akkora tömegben a sok háború miatt, de jövögetnek azért. Itt a viseletekről mutatunk, mert a zádor már a nagyáruzal kapcsán is kiraktunk, felpróbálhat megérinthető imasállat, kaftánt és inget.
2: Ruhaüzlete volt? Bocsánat, a nagyáruház az ruhaüzlet volt, vagy vegyes?
1: És vegyes. Tehát azt mondták, hogy ha amit Zádor Mátornak, ha nincs, akkor az két nap arról lesz. Tehát minden megszerzett, nagyon ügyes kereskedő volt, és azért volt nagyáruház, mert mindent árult. És ami nem volt, akkor két napon belül meghoztak.
2: A mennyezeten és az oldalfalakon, és tehát ezek a geometrikus virág, illetve sordísz minták futják körbe, színesek, de visszafogottak. Kultúrtér, ez ugye azt jelenti, itt egy színpad mellett állunk, háttérben egy zongora. Koncertek, előadások, kamara, színházi előadások, most gondolom így, bár nem olyan nagy a befogadó tér. Ilyenekre lehetőség?
1: Így van, sőt, 21 óta gyakorlatilag folyamatosan zajlanak itt. Komoly zenei, jazz koncertek, népdalénekesek jártak nálunk. Operett, nóta műsorok is voltak ebben a térben, tehát ilyenekre alkalmas, illetve konferenciák megtartására is alkalmas a tér. A zongorán pedig sokszor a zeneiskolás diákok is közreműködnek, és nekik ez első fellépési lehetőség.
2: Hogyan látogatható? Van-e nyitvatartása?
1: Hétfőtől péntekig látogathatók vagyunk, illetve havonta egy szombaton tavasztól őszig. Van egy hónap szeptember, ami a főszezonunk, akkor hétfőtől vasárnapig minden nap látogatható az intézmény, akkor minden szombaton vagy vasárnap van valamilyen tárlatvezetés, valami tevékenység, akkor van a kulturális örökség napja és az Alszakra fesztivál is, ezekhez is kapcsolódunk. Tehát nekünk a szeptember a fő hónapunk, és akkor is várjuk a látogatókat hétvégén, de be lehet jelentkezni, az információkat meg lehet találni.
0: Kállai Irént, a Berettyó Kulturális Központ igazgatóját hallották. A zene után ismét a múzeumban folytatjuk. A bihari sík természeti értékeiről Csarkó Imre történész beszél majd.

0: Igen, tehát Beretyőfló talán lehet elmondani, hogy mai napig elég jó helyen fekszik természetföldrajzi tekintetben. Ugye már ezzel a teremmel, ezzel azt a régi vízivilágot próbáljuk meg kicsit visszahozni, ami a manapság, nem is manapság, már egy évszázad, hogy elmúlt gyakorlatilag, de azért nyomai, emlékei, akár a gondolkodásba, akár a természetbe még mai napig vannak. Ez a terem, ez a folyószabályozások előtti Beretyőfül és környékével, ez a sáréti vízivilággal foglalkozik, hozzátéve az, hogy Beretyőfül a Sárét szélén feküdt. Tehát ez igazi Sárét ugye már az Beretyőfültől lejjebb, tehát nyugatra kezdődött. Bakonszegi, a püspökladányi rész is, ugye már ez volt az igazi Sárétnek a központja. És a Sárétról beszélünk, két Sárétről kell beszélni. Van ugye már a Nagy Sárét, itt, tehát ezen az alfőterületen, ami a Beretyó is kiöntései voltak, meg van a Kis Sárét, ami pedig a Körösök is kiöntései voltak. Ugye már az Újirász, Komádi, Csökmő, ott a Körösök mellett lévő Kis Sárét, és a Beretyőfül és a lentebb lévő, vagy nyugatra lévő települések pedig ugye már a Nagy Sárét települései voltak. De hát össze hasonlíthatatlanul más világ volt akkor, mint most, tehát gyakorlatilag ez a vizenyős élővilág, ez rengeteg madarat, rengeteg egyéb élőlényt, rengeteg kétéltű élőlényt, rengeteg madarat, rengeteg halat vonzott ide, meg tudott is szaporodni. És erre a vízi világra volt ugye már a pákászember, aki egy ilyen speciális létformában élt. Ezek a pákászok általában félig meddig a faluba laktak, félig meddig falun kívül laktak, halászattal, madarászattal, rákászattal foglalkoztak, vagy akár ugye már tojást is szedtek, méhészkedtek, és hát igazából ebből a vízivilágból éltek meg ők is, ott érezték magukat igazán, igazán otthon, és pákászkunyhóikat is ilyen nádból, favázas szerkezetből építették, hasonlóan, mint az újkőkorban. Csak ők nem tapasztották be, hanem csak sima nád, meg favázas szerkezet.
1: Folyamatosan kinnélt a természetben, vagy bejárt?
0: Igen, tehát volt hogy volt, aki csak a tavaszi-nyári őszi időszakra költözött ki, mint egy pásztor gyakorlatilag. Volt olyan aztán, amikor már családostól egész évben kint él. Tehát ez változó volt. De még volt az a vízivilág a fölszabályozásokkal, tehát 1800-as évek közepe másik feléig, addig ezek a pákászok ezek nagyon jól megéltek ugye már a vízből, és hát a Beretyó is, ami manapság ugye már egy ásott mederbe kényszerített kis folyócska, azért ez jóval nagyobb vízhozammal rendelkezett, és jóval több vizet hozott, és hatalmas kiöntésé voltak ugye már ennek is. Nem beszélve arról, hogy Beretyőfalu után, tehát a mai Bakonszegnél, ott véget is ért a Beretyó, és onnantól fogva kezdődött az igazi vízivilág. Hiszen akkor már mindenféle meder nélkül folyt mindenféle mocsarakat, vizenyősöket, ingoványokat, ártereket létrehozott gyakorlatilag, és hát ebbe a vízivilágba éltek ugye már az emberek is, falvakba, többségében falvakba, ezek ilyen magasabb területen voltak, illetve hát ebbe a vízivilágba effektíve pedig tényleg a pákászember, aki belehatolt és élt.

0: kell, nagyon jól lehetett fogni. Ugye már ezt nem úgy kell elképzelni, ezt a vízivilágot, hogy ilyen több méteres vízaszapok voltak, itt ilyen 10-20 centi, fél méter, egy méter mély víz volt az átlag. És ebbe ez a réticsék, ez kiváló élőhelyre talált. És számtalanul nyüzsgött a vizekbe, tehát az ilyen tapogató, valamilyen amilyen veszőből font kerek vagy négyzetes alakú, ugye már ilyen eszköz volt, ezt, hogy a tapogatóval ugye már a pálkászunk vagy bármilyen ember a vizet, akkor nagy eséllyel benne ragadtak a réticsíkok, ezt kifogva kézzel, ugye már vagy kis hálóval, ugye már beletette a csíktartókasba, és ment tovább, és a környék kedvelt népi étele volt a káposztát csík. De most már nincsen csík, tehát nincs csík. Országosan is fokozottan védett faj, ha jól tudom, a környéken pedig elenyésző számban található. Akár csak a másikon a lápi pószt például, az is egy ilyen rengeteg hal volt, ebbe az élőhely szerette, élte, szaporodott benne, de az élőhely megszűnésével nyilván ez is eltűnt. Madarak kapcsán is ez a helyzet, de madarak kapcsán annyi változás van pozitívum tekintetében, hogy ahol ez az itt lévő film is, van egy folyamatosan menő, több perces filmfelvétel, tele madarakkal, madárhangokkal. Az Andaházi pusztán lett felvéve, és az Andaházi puszta ugye már az egy ilyen vízzel visszavadított világ, jelenleg egy ilyen néhány tizen évvel ezelőtt megcsinálta talán a Hortobágyi Nemzeti Park.
1: Ilyen élőhely rekonstrukció kapcsán.
0: Élőhely rekonstrukció, és ezáltal rengeteg olyan madár, állat, élőlény települt vissza erre a vizes élőhelyre, amely itt volt az 1800-as évben is még, aztán eltűnt innen, vagy ugye már kisebb egyedszámban létezett utána több száz évig lehet így mondani, és most pedig, mivel az élőhely visszatért nekik, visszatértek szinte egyből gyakorlatilag ezek az élőnyek és ezek a madarak is.
1: Berettyóújfalut elkerüli a folyó?
0: Ugyan Berettyóújfalu az, ha már itt tartunk, két városrészbe tevedik össze. A klasszikus Berettyóújfalu és a Berettyó-Szentmárton. Berettyó-Szentmárton a 70-es évben lett hozzácsatolva Újfaluhoz, pont amiatt, hogy várossá tudjon válni, ugye már lélekszám miatt. És a Berettyó folyó, az pont a Berettyó-Szentmártoni és a Berettyóújfalui városrész metszi ketté gyakorlatilag. Kerékpárosok, gyaloglók, sétálóknak ugye már a kedvelt célpontja, nem ilyen fogos melegbe, de azért ott még viszonylag nagy zöldfületek vannak, nagy erdő, nagy zöldfület, ez egy kellemesebb klímát tud teremteni, illetve télen, mikor van hó, akkor Berettyóparton lefelé szánkózni az tucatjával, vagy százal járnak ki a családosok, meg akár a felnőttek is. Az egész Berettyópart, ha jól tudom, a Biharisík tájvédelmi körzet része. Tehát, és a Berettyóparton fut végig a két útvonal is. Tehát itt többféle dolog találkozik a Berettyóparton egyszerre gyakorlatilag.
1: A nyugodt vízű Berettyó Romániában ered, és 74 kilométeres hazai szakasz után Szeghalom mellett torkollik a Sebeskörösbe. Kiváló terep az evezni és horgászni vágyók körében.

És egy madárról hadd beszél még. Ez ugye már a környéknek a legkultikusabb madara volt, lehet így mondani. Ez ugye már a daru madár. Tehát a daru madár az úgymond több funkciót is be tudott látni. Tehát már adott leírás, hogyha a pákász ember a daru madarat elkapta kiskorába, és emberre szoktatta, akkor ez egy kiváló házőrző is lehetett. Ugyanis a daru madár az nem engedte be az idegeneket az udvarra, és ilyen édes sivító hangon jelezte a gazdájának, hogy itt valami rossz fog történni, illetve hát, mint akár egy kutya, a hegyes erős csörével neki is támadta betolakodónak, és így szomtájékon eléggé szép sebeket tudott ejteni. Másrészt pedig a daru madárnak a tolla, különösen ugye már a szárnya végén lévő evező tollak, azokat pedig legények vadásztak rá, úgymond, hiszen még az 1900-es elején se nem volt olyan legény, aki ne járt volna kalapba, és ne lett volna kalap mellette egy toll, és hát a darutól volt a legmenőleg vagányabb toll. Tehát azt szoktam

0: a gyerekednek, hogy minden kornak megvan a maga státuszszimbóluma. Most lett az iPhone, ha visszamegyünk 150 évet, akkor a kalap mellé tűzött darumadártól volt, és hát annak is ugye már az volt a legkeresettebb és legkelendőbb, ami ugye már a baloldali élvező tolla volt, és kicsit befelállt, hiszen a kalap mellett tollat baloldalra tűzük, és az kicsit befelállt a kalap mellett, hát akkor annál medő nem létezett. Udvarlásnál is ugye már nagy előnyt jelentett egy jó kiállású darutól a kalap mellett, így van.
1: Viszonylag nagy madár, szürke, és itt mellette pedig egy kanalas gémet látunk, récéket, teknősök, a halak.
0: Ugye már egy nagy hajó, ez bodonhajónak nevezzük, ez egy fatörzsből kivált hajó volt gyakorlatilag, és hát erre a mocsaras, vizenyős területen való közlekedéshez kiválóan szolgált, illetve hát Komádi környékéről tudunk olyan hajót, aminek pedig egyenes volt az alja, ezt meg sárhajónak hívták. Ez nem vizen ment, hanem a kiöntések, árvizek után az utcákon. Tehát nem lovasszekérrel járták az utcákon, és nem lovasszekeret fogtak ugye már a ló után, hanem ilyen sárhajót, és akkor még a sár az el nem tűnt onnan, vagy fel nem szállat, addig siklott a sáron akár a havon, ugye már ez a sárhajó.
1: Itt van egy nádas a sarokban.
0: Itt van egy nádas a sarokban, ebből pedig kikandikál egy élőlény. Ez egy réti farkas, és hát a réti farkas azt kell tudni, hogy ebbe a világban, amit itt megjelenítünk, nagyon-nagyon sok volt belőle. Ez a réti farkas a nyáron úgy el volt, meg a tavasszal ősszel, és hanem a télen nagy bandákba veredött össze. És hát szintén maradtam egy leírás, hogy télen eléggé vagány legénynek kellett ahhoz lenni, hogy egyik faluból a másikba, sötétbe egyedül valaki elinduljon, mindenféle fegyver nélkül, mert akkor lehet, hogy reggelre csak a csizma talpa maradt meg. Mert a réti farkasok olyan nagy számba verődtek össze, hogy télen akár még, mikor élelemhiány volt, akár még az ember is rátámadtak. Tehát itt óvakodva kellett éjszaka utazni a téli időszakba, általában szekérrel, többen felfegyverkezve.
1: És itt látunk a nádasból egy réti farkast kukucskálni.
0: Kutya, tehát farkastól kisebb, rókától nagyobb, egy ilyen jó nagy kutya. És hát agresszív.
1: A méhészkedésnek az eszközeit látjuk, fűszernövényekről egy fal, vagy fűszernövényeknek egy fal.
0: A sáréti vízivilághoz, mert ugye már a pákász ember az járta ugye már a nádas
1: mocsarat.
0: Így van. Addig a feleség, meg akár a gyerekek is, nagyon sokszor fűszernövényekkel foglalkoztak, és ugye már a természet javát gyűjtötték.
1: Sziksófüvet látunk itt, ez amikor virágzik, gyönyörű lila mezőket alkot.
0: Igen. Ugye már főleg azt mondják a kis érdekesség, a Nemzeti Park dolgozója, egyik nevezeti park dolgozója mondta ezt nekem pont a múltkor, hogyha az utak mellett feltűnően sok ilyen van mostanában, és meg az, akkor sózzák az utakat. És ez a sós lé lecsorog, és ott a mellette lévő néhány métert azt ilyen sós szikessé teszi. És ez a sziki sóvirág, ez pedig kiváló élőhelyre lelott, és utak mellett ezért van itt nagyon sok, hogy az a téli sós lé lecsorog, és szikessé teszi a talajt. Tehát ez egy kis érdekesség.
1: Megmarad a világ. Igen. Beléptünk a néprajzi terembe. De egy iskola sarok is van, bölcsőben babát látunk, nagyon sok fényképet.
0: Hogy így bejövünk, ugye, mert ezt jobbról balra járjuk körülbelül a termet, hogy az ember életfordulói. A születéstől halálig, múzeumi gyűjteményből lévő tárgyak és múzeumi gyűjteményből lévő fotók vannak, tehát akik fenn vannak a fotón, azok nagyon nagy részben helyi vagy bihari emberek néznek rá vissza, olyanok, akik 1800-1900-as években éltek. A születéstől halálig próbáljuk végigvinni a bihari embernek a mindennapjait, és ebbe a bölcsőben ringatástól a különböző játékkészítésen keresztül az iskolapadon át ugye már nyilván a szerelem, házasság, majd pedig a gyerekvállalás, időskor és a halál is szerepel.
1: És ami különösen tetszik, hogy be van építve a terembe egy óriási tölgyfa, levelekkel, ágakkal, olyan, mintha tényleg itt nőtt volna, élethű, és a temető fejfákkal záródik így a terem.
0: Van. És hát maga ugye már a padlót is próbáltuk úgy megcsinálni, egy ilyen régi, ilyen falusi utca hangulat lények az egésznek. Van például egy legénykötő, ami ez a furtai legénykötő, ez egy ilyen gazdagon díszített.
1: Én azt gondoltam, ez egy hölgynek a köténye. Nem. Ezt férfiak viselik?
0: Így van. Ugye már ez a furtai jaké volt. Ugye már itt a korszakban, tehát a világháború koráig beszéltünk, ugye már ez a klasszikus helyi népi társadalomról. Itt ezek a települések, főleg a felszabadulás előtt, meg a vonat megjelenés előtt el voltak zárva egymástól. És minden településen gyakorlatilag egy-egy adott kis helyi kultúra jött létre, és ezek a kultúrák csak nagyon ritkán találkoznak nagy számmal egymásba. Tehát mindenki ugye már a falu környékén élt, gazdálkodott, házasodott, maximum ugye már a legény, hogyha úgy volt, akkor feleséget hozott magának másik faluból, nagy ritkán el is költözött, de igazából az emberek nagy része ott halt meg, ahol megszületett, és ott is élt el az életét. Tehát, és ez, amit ki van állítva, ez a furtaiaknak volt a legénykötője, de Berettyóújfalujasoknak is volt legénykötője, az pedig a fényképen látható, ott fent felette. Tehát különbség van közte, ugye a furtai az egy rövidebb legénykötő volt, egy térd aláérő volt, az újfrói legénykötő, annak viszont nem is az egész része, az alsó fele volt jobban díszítve, általában név is ki volt teljesen írva ugye már a kötőnek itt a közepére nagyjából, még a furtai nagyon sokszor csak monogramok voltak, és a újfrói legénykötő az hosszabb volt. Azt mondták idősek, hogy azért volt hosszabb, hogy már ezért a díszes ruhákat ezt ünnepnapon vagy vasárnap vették fel. Tehát ez nem hétköznapi viseletek voltak. Tehát az egész magyar népviselet is nem hétköznapi viselet volt, hanem az ünnepnapunknak volt ugye már a dísze, meg a vasárnapon a dísze. És azt mondták az öregek, hogy ez az újfalui legénykötő azért volt hosszabb, azért ért el a csizma orráig, hogy mikor mentek a templomba, akkor ezen a poros utcákon a lelógó legénykötő alja a csizma orrát azt mindig fényesen tartsa. Mi a Bajnóc Néptánc Egyesületen néhány éve feldolgoztuk a helyi táncainkat. Tehát ez a 1950-es években felvették itt pont a kultúrház, a volt Levente az udvarán, illetve még egy érdekesség, a volt Levente medence, tehát a strandnak a medencéjébe, tehát nyilván az üres medencéjébe. Tehát ott táncolták fel korabeli újfalui, váncsodi, péterszegi emberek azokat a táncokat, amiket ők tudtak az őseiktől. És ezt még kikértük ugye már a Zenetudományi Intézetből, feldolgoztuk. És ebből egy néhány éve megalkottuk a Bajnócával az újfalui táncokat gyakorlatilag, tehát most van mire büszkének lenni ilyen szempontból is, hiszen a nagy tájegység Hortobágy, vagy akár Délalföld, vagy Felső-Tisza vidék után, itt ebbe a kis Berettyú újfalúban is van helyi táncunk gyakorlatilag, és oda hímeztettünk, így csináltattunk meg legénykötőt, és abba táncoltunk, csak mi ezt rövidebbre vettük, ugyanis táncolni, csapni nagyon-nagyon nehéz egy nagyon hosszú legénykötőbe, és kénytelenek voltunk ilyen lábszár középigérőre venni, hogy normális tudjuk a térdünket, lábunkat emelni. Különben ez nem volt jó.
1: Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez egy nagyon szép kék anyagra, úgy nézem, kék hogy kékfestő anyagra hímzett fehér virágokkal, illetve sordészekkel, bihari motívumokkal.
0: Ez tipikus a furtai motívumok.
1: És ezt hogy rögzítette a derekához a férfi?
0: Meg ott felül, a korcánál, csak ez mögöttem van, nincs kitéve, ugye már rendesen ilyen megkötő nem is
1: zsinór. Mint egy kötényt kötött föl.
0: Így van, ebből a kék anyagból van ilyen megkötő gyakorlatilag, és felteszi előre, majd pedig a derekán áthúzza, hátul visszaveszi, és elől a kötő alatt köti meg gyakorlatilag. Ennek a kötőnek a lebutított verzióját, úgymond ez hétköznap is viselték. Tehát a kivarrott az ünnepi volt, meg vasárnapi, egy sima kék, vagy sima fehér, vagy bármilyen anyag, az meg hétközben volt már. Én emlékszem, nekem egy nagypapám, vagy dédpapám is viselt ilyen kötőket a hétköznap alapján. Mikor valami szerelt csinált, akkor nem a ruhájához törölte meg, hanem a kötőbe, az én rossz kötőbe megtörölte gyakorlatilag a kezét.
1: Azért érdekes most látni ezt a darabot, mert amikor népviseletről, vagy ilyen hagyományos ruhadarabokról beszélgetünk, hát általában mindig a hölgyek kerülnek igen. előtérbe, de itt kifejezetten a férfiak viseltek, vagy a férfiak is viseltek, igen. díszített, gondolom asszony által hímzett kötőt.
0: Van, meg hozzáértő hímző asszony által díszített kötőt, így van, így van, így van. Így
1: és
0: van.
1: Akkor most a néptánc csoportnál ez alap.
0: Hát egyrészt, ugye mindig frissülnek, mindig jönnek új gyerekek, van, aki nem tudja, van, aki tudja, de megvan a repertoárban a Berettyú újfalui és környéki táncok, ami Péterszegről felvett délalföldi olávossal kezdődik, és itt helyben felvett váncsod és helyi újfalui emberek által feltáncolt tánclépéseket páros tánccal és különböző táncokkal folytatódik. Tehát helyiek táncolnak helyi táncot. Ez egy ilyen tíz évet kutattuk fel körülbelül egy bő 10 évvel ezelőtt.
1: A Berettyó újfalui Bihari Múzeumban Csarkó Imre történész muzeológussal beszélgettünk. A hangulatos alföldi városban több látnivaló várja az érkezőket. A pénteki messzelátóban szó lesz majd a gyógyvíz erejéről, a Mak-Kálmán moziról és a városköztéri alkotásairól. Mára köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: A Kiskata zenekar felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi adásunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Tóth Zsófia. A mai adásban bővebben szólunk egy hazánkban újszerű komoly zenei vállalkozásról, valamint a Nem Oké nevű országos kampányról, amely a művészet eszközeivel lép fel az iskolai zaklatás ellen. Mindenek előtt azonban figyelmükbe ajánljuk a Tiszamenti Nagy Boldogasszony Közösség ifjúsági nyári táborát, amely idén is gazdag program kínálattal várja a fiatalokat. Érdemes lesz bennünket hallgatni.

0: Ismét Tiszaföldváron tartja meg ifjúsági nyári táborát a tiszamenti Nagyboldogasszony közösség. A tábor augusztus 3-ától 9-ig várja a fiatalokat a tiszaföldvári római katolikus plébánia udvarán, ahol színes programok, koncertek, játékok, ismeretterjesztő előadások és számos egyéb izgalmas dolog vár minden táborlakót. Boros Boglárkával, a tábor egyik szervezőjével Fülöp Tamás beszélget.
1: Vissza tudsz emlékezni esetleg olyan eseményre, olyan táborra, ahol kifejezetten jól érezted magad, és hogy az az adott tábor az éppen mitől volt akkor jó, miért volt jó számodra, miért volt emlékezetes?
2: Igazából résztvevőként kevesebbszer voltam szerintem ilyen táborokban, mint már szervezőként, vagy akár ilyen vezetői szerepben, de amikor voltam, akkor mindenképp azt tudtam megtapasztalni, hogy milyen a hitemet közösségben megélni. Én felnőtt megtérő vagyok, tehát hogy ezért erre is kevesebb alkalmam volt, de mindenképpen jó volt olyan emberekkel találkozni, akik nagyon hasonló dolgokon mennek keresztül. Sok olyan barátot szereztem ezek által a táborok által, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot. Például ami nekem így nagyon jó élmény volt az, hogy a zenélést is ezekben a táborokban tanultam meg. Tehát így a dicsőítéssel, mint fogalommal találkoztam, és azóta a dicsőítés is fontos része az életemnek. Illetve az, hogy szervezőként is hasonló megéléseim vannak, tehát hogy szervezőként is résztvevője tudok lenni a tábornak, ami szerintem így nagyon fontos, hogy egy olyan közösség, ahol egyszerre tudunk beletenni is, és ugyanúgy tudunk kivenni is belőle.
1: Szervezőként és résztvevőként egyszerre segít-e az a szervezői munkádban, hogy igazából tényleg résztvevőként is benne vagy, és ott vagy, hamarabb, szinte azonnal visszajutnak hozzád esetleg visszajelzések, vagy te magad látod és tapasztalod, hogy mi az, amit esetleg még máshogy lehetne?
2: Igen, mindenképpen segít. Nyilván azért is fontos, hogy szervezőként részt vegyünk egyes programokban, hogy milyen példát mutatunk, tehát hogy ne csak egy ilyen külső pozícióban próbáljunk diktálni dolgokat, hanem tényleg, ha szerves részei vagyunk, akkor a fiatalok már látják a mi példánkon is, hogy mi hogyan veszünk részt, akár egy lelki eseményen, de akár egy ilyen csapatjátékban is, hogy mennyire kötetlenül és felhőtlenül tudunk ebben jelen lenni. Illetve szerintem mindig szerencsés azt is így megnézni, hogy tényleg így résztvevői szemmel ennek az oldalát, hogy oké, hogy én valamit elterveztem például szervezőként, de hogy fontos ebbe így beleállni, és megnézni a folyamatában is, hogy ez mennyire tudott működni, mennyire tudta kapcsolódni hozzá a többiek, és nyilván sokszor olyan, hogy a fejemből száll valami, vagy a fejünkből száll valami, hogy ez majd így jó lesz, és aztán pedig mégis azt látjuk, hogy itt-ott változtatni kell egyes részein a programnak. Tehát mindenképpen segít ez, hogy fejlődhessünk.
1: Idén mi várható, hogyan fog kinézni